szervekbe is. Ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesztárk Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Letették a balatoni kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét, tájékoztatta a Balatoni Hajózási ZRT az MT-t. A társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Modernizálják a kikötői múlókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet. Történelmi áttörést könyvelhet el Marine Le Pen pártja a francia szenátusi választáson. A radikális jobboldali nemzeti tömörülés először alakíthat önálló frakciót a felsőházban 14-15 helyjel. A jobboldal ugyan megőrizte többségét, de Le Penék így már beleszólhatnak a napirendbe és több szereplési lehetőséget kapnak. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók, amelynek következményeként 164 embert őrizetbe vettek az intézmények környékén. Már 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen tiltakoznak. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A francia forradalomra jelent meg könyve Háner Péter történésznek. Vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Igaz-e az a nézet, hogy az 1789-ben kirobbant francia forradalom volt az utolsó olyan forradalom, amelynek előkészítésén még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok?
2: Igen, a forradalom fogalma még nem kristályosodott ki teljesen a francia forradalom előtt. Még bizonytalan volt 1789-ben, hogy a hagyományos módon valamilyen visszatérő szerencsétlenséget, katasztrófát éltenek-e rajta, vagy pedig az egész nép ügyét szolgáló fejlődés irányába mutató hatalmas nagy gazdasági társadalmi átalakulást egy jobb világ érdekében. Ez a francia forradalom első évében kristályosodott ki, amikor a 16. Lajos francia király a Bastille bevétele másnapján megkérdezte, hogy akkor ez lázadás, milyen Laos Foucault Liancourt herceg válasza az volt, hogy ó, felség, mondja így, forradalom. Ahogy Amerikában a függetlensége háború korában, a függetlensége nyilatkozat kihirdetése után, ugyanúgy itt is a polgárháború kapott új nevet, innentől kezdve forradalomnak nevezték.
1: De tulajdonképpen a francia forradalmárok kapcsolták össze elsőként a terror és a forradalom fogalmait.
2: Igen, Amerika nagyon szerencsés volt ilyen értelemben. Ott is került sor erőszakoskodásra, de ez inkább egy polgárháborús helyzet következménye volt. Az, hogy jobb világ érdekében erőszakos terroruralmat lehet bevezetni, nem riadva vissza esetleg az ártatlanok kivégzésétől sem, annak érdekében jobb világot hozzanak létre. Ez a francia forradalom itt idején jelent meg, és ez a legbaljósabb öröksége tulajdonképpen a francia forradalomnak.
1: De ugyanakkor még hivatásos forradalmár sem létezett 1789 előtt, aki mondjuk meg akarja semmisíteni a régi rendet.
2: A régi rend fogalma és a francia forradalom itt idején született meg. Azt mondanám, hogy a forradalom okát én úgy foglalnám össze nagyon röviden, hogy egy mezőgazdasági katasztrófa következtében megdrágult a kenyér, országszerte fölkelések robbantak ki, és ez egybe esett egy pénzügyi válságból kinőtt politikai válsággal, amely miatt összehívtak egy olyan országos rendi gyűlést, amely ki tudta sajátítani a szuverenitást, a királyi hatalmat, és a nemzet nevébe lépett fel. Ráadásul ez a felvilágosodás korszakának az egyik csúcspontja volt, amikor nagyon-nagyon hittek abban a felvilágosult nemesek, polgárok, papok, hogy lehetséges egy új világot létrehozni, egészen újat a régi helyén, és mindent elsöpörni. Amerikai forradalomban nem megsemmisíteni kívánták a Angliától örökölt politikai rendszert, hanem megőrizni annak a liberális és demokrácia irányába mutató vonásait. A franciák viszont feltalálták a régi rend fogalmát, amit teljesen el kell törölni.
1: Ez volt az utolsó ártatlan forradalom, de valójában mit is jelent ez a jelző?
2: Csak most születtek meg azok a személyek, akik a forradalomért élnek, halnak. A forradalom mitosza most kezd elterjedni. Petőfi Sándor az emberiség új evangéliumának nevezi 50 év múlva. Tehát ez a mitosz most alakul ki. Elizabeth Eisenstein nevű történész hölgy szerint Babeuf, Rahus Babeuf barátja és munkatársa Filippo Michele Buonarroti volt az első hivatásos forradalmár, akinek tulajdonképpen nem volt állása, nem volt családja, nem volt munkahelye. Ő Firenzébe született, de franciának tekintette magát, és csak a forradalomért dolgozott egész életében. Robespierre közeli köréhez tartozott, majd Robespierre bukás után Babeuffel szerveztek egy ilyen az első kommunista pucs kísérletet, tulajdonképpen az első olyan kísérletet, amely gyakorlatba akarta megvalósítani a kommunizmust, miután letartóztatták és bebörtönözték, majd száműzték, utána pedig hát a 19. század első negyedében a legkülönbözőbb forradalmár csoportokkal tartotta fenn a kapcsolatot, mint a pók ült a hálója közepén, és a itáliai szabadkaművesekkel, a német Tugendbundokkal, az orosz dekabistákkal kezdve a legkülönbözőbb csoportokkal állt kapcsolatban, fölötte soha buktak le a fiatalok, akiket beszervezett, de ő hitt a forradalomban, és abban, hogy Robespierre útját kell követni.
1: 1789 nyarán három egymással összefüggő radikális mozgalom is zajlott le Franciaországban, a rendi gyűlésé, a városoké és a falvaké.
2: Igen, ezeknek az egybeesése okozott akkor a nagy társadalmi politikai felfordulást, hogy egy egészen új világ felépítését tűzhették ki célul. A rendi gyűlés pénzügyi válság miatt hívták össze, és akkor hirtelen tettek egy esküt, hogy Franciaországnak alkotmányt adnak. Az alkotmány idáig azt jelentette a korábban fölgyűlt törvények összességét, hogy Magyarországon is Verbőci féle alkotmányról beszéltek. Innentől az alkotmány új jelentést kapott, egészen új társadalmi politikai rendszert készült kiépíteni a rendi gyűlés, vagy hát föl is vette az alkotmányozó nemzetgyűlés nevet, amelyen nem nagyon kapott társadalmi felhatalmazást, egy pénzügyi válság megoldását válták tőle. Ezzel egy időben az élelemhiánya, kenyérhiánya, magas kenyérállak, inkább így fogalmaznék, mozgósította a városi és vidéki tömegeket, és mindenhol felszámolták a királyi hatalom maradványát, vidéken pedig a földesúlyi jogok, a földesúlyi rendszert semmisítették meg. Ezt nevezték a marxisták később a feudalizmus felszámolásának, de hát feudalizmusnak akkor már csak jelentéktelen maradványai voltak Franciaországban.
1: Említette, hogy felment a kenyérára. Ez esetleg a szegénységgel járt együtt, de itt azért hozzáteszem, hogy Európában sokkal nagyobb volt a szegénység, mint például Franciaországban. Franciaországban akkor 28 millió ember élt.
2: Így van, a nagy éhínség, ami 100 évvel korábban került, 1600-as évek, azt hiszem 90-es éveibe, a nagy éhínségek idején nem robbant ki lázadás, akkor szerencsétlenek elpusztulnak, meghalnak, élelmet keresnek, de nem tudnak összefogni és lázadni. Franciaország lakosainál nagy általánosságban legfeljebb az angolok és a hollandok éltek jobban, viszonylag magas volt az életszínvonal, de ez természetesen a gazdaság nem volt egyenlően elosztva. Ez azt jelentette, hogy bizonyos régiók, bizonyos lakosai nagyon komolyan nélkülözték a elsődleges élelmiszereket. De annyira olyan nagyon-nagyon komoly élelemválság nem volt, hogy ne tudtak volna lázongani és fegyvert fogni.
1: Visszatérve 1789 nyarához, amikor is megalakult a rendi gyűlés. Ennek mekkora jelentősége volt a forradalom következő szakaszaira nézve?
2: Hát tulajdonképpen az abszolút monarchia beadta lemondását ezzel. Abszolút monarchia lényege az, hogy nem nincs semmiféle képviseleti testület, rendi képviselet az országban, a király kormányoz. 16. Lajos nagyon komoly reformokra szánta el magát, és hogyha ezt esetleg valamilyen szerencsesebben vezeti be, lehet, hogy nagyon népszerűvé is vált volna. Ő azonban nem akart teljesen szakítani a régi rendszerrel, mert úgy érezte, hogy a tartozik a nemességének és a papságának is azzal, hogy a történelmileg kialakult előjogaikból legalábbis bizonyos mennyiséget meg kell őrizni, és fokozatosan belecsúszott a forradalom ellenfelének a szerepébe. Ismétlem, itt egy hirtelen nagy fordulat következett be azzal, hogy teljesen megújítjuk a világot. Ez a felfordulás, a városok lázadása, a vidéki lázadás, ez olyan áldozatokra késztette a alkotmányozó nemzetgyűlésé átkeresztelt rendi gyűlésnek a képviselőit, hogy 1789. augusztus 4-e éjszakáján egy igazi forradalmi rendeletet hoztak, forradalmi döntést hoztak, voltaképp ez volt a forradalom, hogy teljesen felszámolták a régi rendszer valamennyi maradványát, a különböző kiváltságokat, a régi földesúlyi rendszert, a városi, tartományi, testületi kiváltságok rendszerét, és tiszta lapot teremtettek Franciaországban. És aztán másnap hozzáláttak, hogy valamit kellene írni erre a lapra, és akkor születik meg majd pár hét múlva az emberi és állampolgári jogok nyilatkozata és a legújabb törvények, amelyekkel talán jobban is felforgatták az átlag franciák életkörülményeit, mint ahogy ezt ők szerették volna.
1: Ezt követően különböző irányzatok is kialakultak. 1791-re például belpolitikai válság tört ki, és ezek az irányzatok egyaránt a háborúba vélték megtalálni a kiutat.
2: Mindig volt egy olyan csoport, amelyik azt mondta, hogy eddig és ne tovább, jó rendben van, a forradalmat fejezzük be, vívmányait őrizzük meg egy erős végrehajtó hatalommal, és a tömegeket kapcsoljuk ki a politikai életből, csendesítsük le őket. És mindig ott egy másik csoport, a hatalomért harcolva, amelyik azt mondta, hogy szó se lehet róla, aktuál politikai és ideológiai okokból folytatni kell a forradalmat, ki kell teljesíteni, és még jobban harcolni kell a régi rendszer minden maradványa ellen. Ez a oda-vissza játék, ez egyre jobban fokozódott, a hatalomért folytatott harc következtében végül is eljutottak oda, hogy hadat üzentek egész Európának 1792-ben.
1: Majd de az európai nagyhatalmak nem kívánták megtámadni ezt megelőzően Franciaországot.
2: Egyáltalán nem. Nagyon örültek, hogy Franciaország kiesik a nemzetközi hatalmi vetélkedésből. A kelet-európai nagyhatalmak azok éppen Lengyelország felosztásával voltak elfoglalva. Anglia miniszterelnöke, az ifjabbik William Pitt olyan megjegyzést tett, azt hiszem 92 elején, hogy soha nem volt nagyobb esélyünk 25 év békére, vagy nagyobb békekorszaka, tehát egyáltalán nem fenekedtek a forradalom hazája ellen. Franciaország volt az, mert a saját belső konfliktusait úgy próbálta megoldani, hogy hadat üzenek különböző csoportok, a királypártiaktól, a radikálisokig egyaránt a háborútól remélték saját céljaik elérését.
1: A háború azonban ahelyett, hogy megszilárdította volna az alkotmányt, inkább forradalmasította a forradalmat.
2: Már Robespierre is megjósolta még egy józanabb korszakában, hogy a legvadabb elképzelés az, hogy elég fegyveresen bevonulni egy szomszédország területét, hogy elfogadtassuk vele alkotmányunkat. Senki sem szereti a fegyveres ítélítőket. Hát Európa se szerette, és 92-ben olyan komoly háborús válság bontakozott ki, amely a királyság összeomlásához vezetett. A franciáknak egy elenyésző töredéke aktivizálódott. 28 milliós Franciaország 600 ezer fős fővárosának egy pár ezes tömege megdöntötte a királyságot.
1: Ez azt jelentette, hogy a katonai kudarcok aktivizálták a radikális kisebbséget?
2: Így van, pontosan.
1: Beszedelmes ellenségnek tekintették 16. Lajos.
2: Igen, a fő ellenség a Habsburg birodalom volt, aznak voltak legközelebbi tartományai mai Belgium területén, az osztrák-német alföld volt, ott folytak a harcok, és forradalmák meg volt a győződve arról, hogy a király udvar áruló és összejátszik. Ez bonyolult kérdés, mert Marie Antoinette királyné valóban írt egy levelet az osztrák követnek, melyben megírta, hogy hát osztrák-német alföldre fognak támadni a franciák. Na de ezek könyörgöm, mire támadtak volna? Hát az volt a legközelebb, tehát Erdélyre alig ha támadhattak volna Franciaországból, ugye, ami szintén Habsburg birtok volt ekkoriba. Úgyhogy tényleges áruló volt-e vagy sem, ez értelmezés kérdése. A franciák aktív kisebbsége a királyt árulónak tartotta, és minden ilyen politikai válsághelyzetben elég veszélyes, ha egy olyan királyné áll az uralkodó mellett, aki egy idegennek tekintett, hagyomása ellenségnek tekintett országból származik. Ilyen volt az angol forradalomban a francia származású királyné Henrietta Mária első Károly felesége, és ilyen lesz az orosz forradalomban a német származású Alexander Fjodorovna második Miklós felesége.
1: Minden esetre létrejött az európai nagyhatalmak első koalíciója Franciaország ellen 1793-ban.
2: A köztársaság pártjai a túllicitálás eszközéhez folyamodtak, és egyes radikálisok már azt hangoztatták, hogy municipializálják, tehát önkormányzativá teszik egész Európát, legalábbis Szentpétervárig, úgyhogy Franciaország életre hívta maga ellen ezt a koalíciót. Azzal, hogy a királyt is kikivégezte, ez egy kihívás volt Európa uralkodói ellen. Azzal, hogy megszállta a Belgiumot, ez örökösítette a háborút Anglia ellen, amely nem tűri el a Belgium partvidékének a megszállását, mert Németalföld partvidéke, úgy fogalmaznak, az Anglia szívének irányított pisztoly, onnan lehet megtámadni. És hát olyan változásokat hajtottak végre a megszállt területeken, amelyek szintén tartósították a konfliktusokat és a háborút. Ezt a válságot aztán természetesen újabb túllicitálással, a terror és a diktatúra bevezetésével próbálták megoldani.
1: Terrornak 40 ezer halálos áldozata volt.
2: Nehéz pontosan megjósolni.
1: Illetve a polgárháborúnak azt mondják, hogy 200-300 ezer.
2: Így van, nehéz pontosan megmondani, mennyi volt. A név szerint ítélettel kivégzettek számát azt olyan 14-17 ezerre teszik, egy nem egész egy év alatt. A Párizsban és a vidéki központokban végrehajtott ítéletek számát. Tízezren meghaltak a börtönökbe körülbelül, de a polgárháború vidéken olyan kegyetlenséggel dúlt a köztársaság ellen fegyvert fogott parasztok és a fölkelő városok ellen, hogy ma a mértékadó történészek azt mondják, hogy valahol 200 és 300 ezer közötti a halálos áldozatok száma.
1: A hegypárt volt a forradalmi diktatúra egyik legtekintélyesebb irányítója.
2: Ez volt az a párt, amelyik 93-ban újra azt hangoztatta, hogy aktuál politikai és ideológiai okokból nem szabad visszafogni a forradalmat, lefékezni az átalakulást, hanem
1: tehát megfogalmazta a terror ideológiáját.
2: Igen, hegypárt tagjainak többsége azt mondta, hogy ez háborús szükségszerűség. Minden oldalról támadják az országot, és belső polgárháború dúl, hát akkor kemény kézzel kell kormányozni. Ha majd győzünk, akkor ezt enyhíteni lehet ezen a diktatúrán és a terroron. De voltak olyan személyiségek, mint Robespierre, Saint-Just és mások, akik viszont már túllépve ezen a terrort a győzelem után is fenn akarták tartani egy új társadalmi rend megszilárdítása érdekében. Robespierre az Erény köztársaságának nevezte, vagyis ebben a forradalomban is megjelent az a gondolat, hogy meg kell változtatni az emberi természetet, ami teljesen lehetetlen, de ez felmerül a forradalmakba. Ha mondjuk Cromwellre gondolunk, aki azt kívánta, hogy bárcsak mindenki Krisztus választotja lenne, vagy Lenina és Sztálina, aki a kommunista embertípus kialakítását tűzték ki célul, akár Che Guevarát is felhozhatnám ezen a téren. Tehát nagyon-nagyon gyakran fölmerül az a lehetetlen tervezet, hogy az emberi természetet kell megváltoztatni a jobb jövő érdekében, és ez minden áldozatot igazolhat.
1: Könyvében írja, hogy a direktóriumnak volt a legrosszabb sajtója a forradalom történetében.
2: Hát igen, mert a radikális történészek számára mégis egy visszalépés volt a Robespierre korszakához képest, a radikális forradalmárok számára ez a terror és diktatúra lezárása volt. Tehát nagyon, a terror és diktatúrát lehetett úgy is értelmezni, hogy hibás volt kezdettől, mert hát rengeteg halálos áldozattal járt, és hát vagy katonai intézkedéseket lehetett volna enélkül is hozni, és lehetne úgy is értelmezni, hogy hát az a baj, hogy túl hamar vetettek véget neki. Történelmből mindenki azt tanulja meg, amit akar. Természetesen. Francia forradalom mindig bizonyított érveket a liberalizmus, a demokrácia és a diktatúra a totalitárius eszmék számára is. A direktórium az egy kompromisszum volt, megpróbáltak normálisan kormányozni egy abnormális helyzetbe, egy terror diktatúra polgárháború után. A nacionalisták és a bonapartisták számára az egy ilyen korrupt rendszer volt, amelyet Bonaparte szerencsésen megdöntött és felszámolt, a forradalom hívei számára pedig hát az egy visszalépés volt Robespierre korszakához képest.
1: Említette az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Hogyan lehet értelmezni, minősíteni az 1795-ös alkotmányt?
2: Az egy teljes jobb sorsa érdemes alkotmány volt, amely nem azzal akarta biztosítani a zsarnokság elkerülését, hogy azt hangoztatja, hogy végre a nép kormányozza önmagát, ahogy ezt 89 óta újra és újra elmondták, hogy hát a nemzetgyűlésben voltak éppen a francia nép hozza a döntéseket. Aki vitába száll a nemzetgyűlés döntéseivel, az magával a francia néppel száll szembe természetesen, tehát ez egy nagyon veszélyes gondolat, hogy a nép önmagát kormányozza. A 95-ös alkotmány volt az első, amely a hatalmak elosztása, hatalmak kiegyensúlyozásával próbálta elkerülni a zsarnokságot és a választások gyakoriságával. Kicsit átesett a ló túlsó oldalára, mert évente voltak választások, és az emberek ezt általában megszokták unni.
1: Felvetődik a kérdés, hogy volt-e a forradalomnak egységes célja, vagy pedig ez változott a forradalom különböző korszakaival, szellemiségével együtt?
2: Georges Clemenceau francia politikus jelentette ki a 19. század végén egy politikai vita során a francia nemzetgyűlésben, hogy tetszik, nem tetszik a francia forradalom egységes egész, egy blokk, egészbe kell elfogadni vagy elvetni. Hát ez abszurdum nyilvánvalóan, mert nem lehet egyszer elfogadni a 89-es emberi és polgári jogok nyilatkozatát, mely meghirdeti a személyes szabadságjogokat, és nem lehet ugyanígy elfogadni azt a zsarnokságot, diktatúrát, amelyet a közjogi bizottság vezetett be, és hát több ezernyi halálos áldozattal járt. A forradalom nem volt egységes egész, céljai, törekvései, a vezető csoportjai változtak a politikai harcok során, tehát tulajdonképpen nehéz is egységes francia forradalomról beszélni. Az eredményei kapcsán azt mondhatjuk, hogy végső soron demokrácia eljövetele, a lényege, hogy a kiváltságon alapuló társadalmi rendszer helyére egy olyat állított, ahol törvény előtt mindenki egyenlő, és az elvben abszolút monarchia helyére egy olyan rendszert állított, amelyben a kormányzók a szuverenitásukat a választások útján létrehozott törvényhozó gyűlésektől kapják. Ezek után még a legzsarnokibb rendszerek is Európába, Hitler és Sztáliné, is összehívott egy-egy képviselőtestületet, hogy igazolja a vezető döntéseit.
1: Tehát a forradalom politikai következményei, illetve egyáltalán a következményei fontosak.
2: Így van, de mindenki azt mondta le belőle, amit akar. A francia forradalom során született meg a modern konzervativizmus. Edmund Burke ekkor írja meg a Töprengések a francia forradalom című művét, amelyben a modern konzervatív eszme számára biztosít érveket, azzal, hogy természetesen lehet újítani, lehet változtatni, az újításokat mindig a múlt hagyományai alapján kell tovább folytatni, az emberi társadalmak azok inkább szerves alakulatok, nem pedig ilyen gépezetek, amelyeket szét lehet szedni és össze lehet rakni újra. A liberálisok számára nagyon fontos volt 1789 vívmány sorozata, a radikálisok természetesen a forradalmi diktatúra korszakát dicsőítették, és hát még a kommunisták is találtak maguknak előfutát Babeuf személyében, aki 95-től 96-ig kísérletet tett a radikális kommunista politikai rendszer bevezetéssel. Mindenki azt a következtetést vonta le a forradalomból, ami neki megfelelt.
1: Ugyanakkor egyes vélemények szerint a legnagyobb tulajdon átruházásra, az egyház és az emigránsok birtokainak eladására került sor.
2: Igen, a földbirtokok egy tizede cserélt gazdát a francia forradalomba, de természetesen nem földosztás volt, hanem eladták. Az állam adósságot azzal számolták fel, hogy ezek a földbirtokokat nemzeti javakká nyilvánították, és jó pénzért eladták. A legtöbbet a polgárság vette meg, de nagyon-nagyon sok gazdaparaszt is vásárolt földeket, sőt, nemesek is. Közvetítők révén az emigránsok is tudtak még földeket vásárolni, mielőtt még visszatértek volna. Úgyhogy azt mondhatjuk a francia forradalom társadalmi következményeire némi szkepticizmussal, hogy a gazdagok a gazdagabbak lettek, a szegények szegényebbek lettek, mert a forradalom felszámolta a korábbi szociális támogatás különböző formáit, az egyházi szegényházakat, árvaházakat, kórházakat, és új szociális létesítményeket nem hozott még létre a helyébe.
1: Egy-egy gondolattal már utalt rá, hogy a francia forradalom volt az, amely rendkívül nagy hatást gyakorolt számos európai és Európán kívüli ország történetére.
2: Hát a közvetlen hatás az volt, hogy a háborúk, majd a napóleoni háborúk során a legkülönbözőbb országok kerültek francia támadás, francia megszállás alá, és a francia nacionalizmus életre hívta a többi európai országnak is a sajátos nacionalizmusát, Spanyolországban, a Német Államokban, Itáliában és így tovább. A modern nacionalizmusnak a gyökereit ott francia forradalomnál kell keresnünk.
1: Könyvében is felteszi a kérdést, maradt-e még vajon valami ünnepelni való számunkra a francia forradalom évfordulóin?
2: Igen, az emberi jogok nyilatkozata mindenképpen az, amely megfogalmaz, hogy emberek szabadnak születtek, és azok is maradnak. Társadalmi különbségek kizárólag a közhasznosságon alapulhatnak, tehát azért nincs teljes társadalmi egyenlőség, hanem az számít, hogy ki milyen módon járul hozzá a közösséghez. Ezek olyan elvek, amelyek akkor is fontosak, akkor is elfogadhatóak, hogyha később ezeket megszegték a forradalom során.
1: A 21. században mit értünk a nagy francia forradalmon?
2: Nehéz kérdés, megint csak azt mondani, hogy mindenki más tért rajta, ami neki tetszik. Egyesek követendő példának tartják a radikális társadalom átalakítása, társadalom mérnökök. Mások viszont azt mondják, hogy mindenképpen veszélyes mindenfajta ilyen megmozdulás. Raymond Aron nézetét vallom, aki úgy fogalmazott egyszer, hogy ugyanolyan irracionális magasztalni a forradalmakat, a francia forradalmat is, mint amilyen módon megtagadni és teljesen elítélni minden egyes aspektusát.
1: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a családról a Biblia alapján. Egyelőre a

0: keresztjén bibliai lexikon a segéd anyagunk, amely segít, hogy megismerjük a Bibliában a családnak a szerepét. Már többféle szempontból beszéltünk a családról a Bibliában. A következő pontban a lexikon arról szól, hogy a család Isten tiszteleti közösség. Alapja, ereje az Úr akarata. Megjegyzi a lexikon, hogy a házastársak vonatkozásában a ne paráználkodjál, talán pontosabb fordítás volna a ne törj házasságot a 10 parancsolat alapján. A szülő-gyermek viszonylatában a tiszteld apádat és anyádat parancsolat óvja a házasságot, a családot. A legszorosabb családi kapcsolatnál is szentebb azonban az Isten iránti hűség. Olyannyira fontos ez, hogy számunkra szinte elképzelhetetlen, hogy a családtagoknak meg kell ölniük azt, aki közülük bálványimádásra csábít. Mózes 5. könyve, másodtörvénykönyv 13. fejezetének 7. versétől 12. verséig. A leginkább családi ünnep a Pászka. Szertartásai közben a legkisebb beszélni tudó gyermek kérdez, és a szülő így tanítja meg a hit alapvető dolgaira. Kivonulás könyve, 12. fejezet, 26. vers és a következők. Miről is van szó? Arról van szó, hogy a családi ünnepet áthatja az Istennel való kapcsolat. A kivonulásnak a történetét újra és újra elmondják a vacsora keretében. A legkisebb gyermek megkérdezi, mit ünneplünk most, és a családfő elmondja a kivonulásnak a történetét. Csak utána kezdődik meg a családi vacsora, az együttlét, ahol mindennek kultikus szerepe van, nem csak a kérdéseknek, hanem magának a vacsorának a lényege is, hogy mit esznek, hogyan esznek, mit isznak, hogyan isznak. Mindez az Istennel kapcsolatos a családban. Megjegyzem, és egy kicsit szomorúan, hogy a keresztény családokban jó lenne, ha valami hasonló történne. Vagyis, amikor eljön karácsony ünnepe, akkor ne az legyen, hogy a templomban talán még elmegy a család, és együtt ünnepel, és aztán utána az otthoni vacsora, ebéd, ünnepi ebéd, az csak az étkezésről szól, és az ünnepről már semmi. Magáról, a titokról, az isteni titokról. Visszaemlékszem arra, már 2 évtizeddel ezelőtt, hogy egy hitoktatói összejövetelen az azóta már az örök atyához költözött Pogasi Judit nővér arról beszélt, hogy milyen nehéz az, amikor valaki a katekumenátus útján megismerkedik karácsony misztériumával, de ugyanezt mondhatjuk persze húsvétról is. Tehát megismerkedik ezzel a misztériummal, titokkal, és hát hazamegy, és a családban pedig egy teljesen profán eszem-iszom lakoma van. Számára döbbenetes, mondta a nővér, hogy mindaz, amit magába szívott, otthon üressé válik. Szóval, milyen jó lenne, ha karácsony, húsvét és egyáltalán ünnepeink, keresztény ünnepeink odahaza Istennel folytatódnának. Visszatérve a lexikonhoz, a család a nevelés helye is, és ebben az apának és az anyának egyformán feladata van, kötelessége van. Példabeszédek könyve első fejezet 8. vers, de ugyanerről szól a 6. fejezet 20. verse is. Tehát a nevelés elsősorban a családban történik. Ezzel az egy mondattal jelzi csak a lexikon ezt a feladatot, de itt is érdemes egy kicsit megállni és elgondolkodni, hogy a mai keresztény családoknál is a sok feladat, a munka annyira széttöri a családnak az egységét, hogy ebből a nevelés is sokszor kimarad. Mintha tologatnák a felelősséget, a nevelés felelősségét az apa és az anya. Egyre nagyobb feladatot adnak az iskoláknak, ami egyrészt, ha jó az iskola, akkor talán érthető volna, másrészt sohasem pótolhatja az iskola a családnak a nevelő szerepét. Megint csak egy saját emlékkel hadd legyen szabad előhozakodnom. A Bencés gimnáziumban jártam Győrbe valamikor, gimnazista koromban. És hát szokás volt az, hogy bizonyos családok azért adták oda a gyermekeiket, hogy majd a Bencés atyák megnevelik. Megjegyzem, akkor az iskolában csak egy civil tanár volt, a többi mind Bencés atya volt. De mégis vallották azt az atyák, és utána el is mondták nekünk, ott végzett növendékeknek, hogy azt, akit otthon nem neveltek meg, akit nem indítottak el egyfajta útra, azt ők sem tudják megnevelni a család nevelési hiányossága miatt. Tehát, kedves keresztény családok, akik talán hallgatjátok ezt a műsort, ezt az elmélkedést, ne felejtsétek el, hogy az apának és az anyának egyaránt feladata az, hogy neveljen, hogy a gyermeket irányba állítsa, hogy Istennel megismertesse, hogy Isten törvényeit megismertesse velük. Megjegyzi a lexikon azt is, hogy Isten népe számára talán pontosan azért, mert egy szentély a család, ezért mindig roppant veszélyes a vegyes házasság. A pogány házastárs egyrészt nem alkalmas az Isten tiszteletre való nevelés kötelezettségnek, nem tud eleget tenni, másrészt el is csábítja a házastársát a pogány isteneknek a tiszteletére. Ezért ki is mondja a törvény, ne házasodj össze velük, ne add leányaidat az ő fiaikhoz, és ne védj fiaidnak feleséget az ő leányaik közül, mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjedek, mondja az Úr, és kipusztítalak benneteket. Másod törvénykönyv, Mózes 5. könyve, 7. fejezetének 3., 4. verse. A pusztai vándorlás során a moábi leányok veszélyeztették izraeli férfiakat, úgyhogy szigorú intézkedéseket kellett foganatosítani a bűnösökkel szemben, kivonulás könyve, 34. fejezet, 15. verse. Persze később politikai szempontok is közrejátszottak, hogy főként a királyok külföldi nőkkel, uralkodó családokkal pecsételték meg a szövetséget azzal, hogy házasságot kötöttek az ő családtagjaikkal. Ez bizony sokszor okozott veszélyt a hittel kapcsolatban. Több példát is fölhoz a lexikon. Például Ákháb szidoni hercegnőt vesz feleségül, első királyok könyve 16. fejezetnek a 11. verse, amelynek az lett az eredménye, hogy Bál oltár és Aséra szobor lesz a fővárosban, Szamáriában. Továbbá az a gyászos szerep is, amelyet Jezábel játszott az ország történetében, első királyok könyve 16. fejezetének 29. 33. verse. Például Jób szőlőjével kapcsolatos gyilkosság is az ő nevéhez fűződik. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Franciaországi apostoli látogatásának utolsó programjaként hétfőn a Szent Atya a Metzi Szent István Székesegyházban mutatott be szentmisét a békért és az igazságosságért. A szertartáson Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt. 14. Leó pápa homiliájában hangsúlyozta, a béke Isten ajándéka, ugyanakkor közös erőfeszítést kíván az embertől. Arra buzdított, a bosszú és a megtorlás helyett a megbocsátás, az irgalmasság és a kiengesztelődés útját járjuk. Felidézte Európa keresztény gyökereit és alapértékeit, és hangsúlyozta, Európa jövője nem az egyformaságban, hanem a különbözőségek harmóniájában rejlik. A szentmise végén, a záróáldás előtt Filip Baló érsek, Metzi püspök mondott köszönetet a pápának. A Szentatya pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ennek a látogatásnak a megszerezésében, lebonyolításában. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a Covid-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugsága után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Végül az időjárásról: zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: A világ tudósainak 99%-a egyetért abban, hogy a klímaváltozás emberi okokra vezethető vissza. Szeretnénk fennmaradni, de ehhez változásra van szükség, hívta fel a figyelmet a jelenkor kihívásaira Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ötletgazdája és alapítója, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője, a Székesfehérvári Egyházmegye teremtésvédelmi referense, aki a teremtésvédelemről tartott előadást a Kaposváron megrendezett Katolikus Társadalmi Napokon szeptember 19-én. Műsorunkban ezt az előadást hallják.
2: Valószínűleg mindannyian jól ismerjük a riasztó tényeket, az állandó figyelmeztetéseket, hogy hogy áll a környezet állapota, sőt, most már idén nyáron a bőrünkön is tapasztaltuk, hogy mennyire ugye erős a klímaváltozás hatása, és így tovább. Most én nem foglalkoznék azzal, hogy de nem is biztos, hogy igaz, és majd lehet, hogy egy szót ejtek róla, hogy miért ne ezen a nyomon menjünk tovább. Fogadjuk el a világ tudósai 99%-ának az egybehangzó véleményét, hogy igaz és emberi oka van a klímaváltozásnak. Hogy volt-e már ilyen, és az mennyire jó hír, vagy mennyire rossz hír, hogy volt már ilyen a föld történetében, ez most nem annyira érdekes nekünk. Mi most szeretnénk emberként fennmaradni, és ehhez az kell, hogy ez a dolog másképp menjen tovább. Amikor ökológiai válságról beszélünk, akkor gyakran csak technikai ilyen mutatókra, vagy szelektív hulladékgyűjtésre, vagy energia árakra gondolunk. Ez mind benne van, de amit most szeretnénk megnézni, hogy az egyház mit mond erről, és hát az egyháznak azért az a hivatása, hogy mélyebbre menjen a kérdésekben. És hát ugye, ha visszaemlékszünk, ugye második János Pál pápa mondta ezt 1991-ben, számoljuk, hogy hány éve volt, 1991-ben mondta ki a békevilágnapi üzenetében egészen nyíltan, de egyébként már korábban dokumentumaiban is ez a gondolat jelen van, hogy a környezeti válság morális kérdés. Tehát erkölcsi, tehát az ember viselkedését érintő kérdés. És én most megkockáztatnám x évtizedek később azt, hogy ugye én a gyakorlati teológia tanszék vezetője vagyok, és azt tanítok, tehát számomra ez, hogy mondjam, növekedés és többlet, ha azt mondom, hogy az ökológiai válság pasztorális kérdés. Vagyis ugye mit jelent a pasztorális? Az egyházi cselekvés teológiáját jelenti, tehát az egyház közösségi cselekvést. Két fogalmat rögtön az elején tisztáznunk kell, amikor én most arról beszélek, hogy egyház, akkor nem a püspöki karról, a papokról, és a szervezetről, és az intézményről beszélek elsősorban, hanem arról a misztériumról, amit Krisztus hozott létre a világban, a megtestesülésével és a megváltásával, és azzal, hogy folytatja az ő művét köztünk minden mai napig, és egészen az világ végéig. Tehát erről a misztériumról, aminek természetesen van egy intézményi valósága, meg egy közösségi valósága mindenkorban. Amikor közösségről beszélek, akkor pedig nem egy-egy konkrét embercsoportról beszélek, csak, hanem az emögött álló titokról. Mi az előadásomnak a tézise, mondani valója, hogy a teremtésvédelem, mint ahogy a környezetvédelem is, de most maradjunk a teremtésvédelem megközelítésénél, nem magányos zöld hobbi, és nem szabadon választható feladat, hanem a hívő ember közösségi hivatása. Majd ezt fogom elmondani, hogy miért. Nem az elszigetelt egyén, és nem is a személytelen technika fogja megoldani a válságot, hanem a kapcsolatban és közösségben élő ember tud érdemi választ adni rá. És sőt, mondhatnám azt, hogy a kapcsolatban és közösségben, és Krisztussal közösségben élő ember az érdemi válasz a problémára, és ha ez megvan, akkor tulajdonképpen el is tűnik a probléma. Két fő pontom lesz, az első pont. A teremtett világ maga is közösség. Lényege szerint kapcsolatrendszer. Ugye Ferenc pápa a Laudato Si-ben, enciklikájában 11-szer írja le azt, hogy minden mindennel összefügg. Ugye ez egyébként igazából ez egy világi gondolatnak is tekinthető, és még akár pogány gondolatnak is lenne tekinthető, de Ferenc pápa nagyon jól beágyazza a katolikus tanításba, és pontosan kimutatja ennek az igazában keresztény jelentését. Van egy ilyen mondata a Laudato Si 241. pontjában, szerintem az egész enciklikának ez az egyetlen olyan pontja, amire a hétköznapi hívő ember azt mondja, hogy buf, na jó, akkor itt én abba hagytam az olvasást, hogy ugrok, mert ez túl teológikus. Pedig, hát, amit én most mondani akarok, az ebből a pontból fejlődik ki. Engedjük meg, hogy egy pápai enciklikában legyen egy nem annyira közérthető teológusi mondat, és ez pedig így hangzik, hogy az isteni személyek szubszisztens relációk, az isteni mintára teremtett világ pedig kapcsolati háló. A teremtmények Istenre irányulnak, és minden élőlény jellemzője, hogy valami másra irányul, így a világban rengeteg folyamatos kapcsolatot találhatunk, amelyek titokzatos módon egymásba folódnak. Ezt a szubszisztens relációt, ezt kérdezzük meg a teológusoktól, más alkalommal értelme van, de ez magáról Istenről, a Szent Háromságról szól. Itt azt mondja Ferenc pápa, hogy Isten maga kapcsolat, közösség, Szent Háromság, és a világ az ő mintájára van teremtve, tehát a világ is közösségi mintára van teremtve. A teremtett világ nem egymástól független tárgyak és élőlények véletlen halmaza, hanem egy végtelenül összetett, bonyolult, egymásra utalt kapcsolati háló. Az ökoszisztémában, hogy kicsit most a világi környezettudomány oldaláról is beszéljünk, az ökoszisztémában minden létezőnek megvan a maga helye és értéke. Keresztényként azt mondjuk, hogy a belső értéke is, de a rendszerben a technikai, vagy ez a gyakorlati feladata is. És ez azt is jelenti, hogy a legkisebb teremtménynek a hiánya vagy torzulása is megsebzi az egész hálót. Ezt hajlamosak vagyunk úgy mellé tenni, vagy mellékesnek mondani, hogy ugyan már mit számít nekem, hogyha Galápagos szigeti sekélytengeri csigák állománya meggyengül, hát, de azt eszi valami más, annak a másik lénynek a jelenléte hatása van a tengerek, nagyobb léptékű élővilágára, a tengerek állapota hatása van a légkörre, és a légkör meg hatása van Közép-Európa, vagy Kárpát-medence éghajlatára. Tehát ez nem igaz, hogy engem nem érintenek a Galápagos-szigeti segélytengeri csigák helyzete nem érint. Mondjuk, ezt most csak mondtam valamit, nem tudom, hogy van ilyen. Egy jó példa erre. A talaj. Évtizedekig, vagy évszázadokig, nem tudom, abban a hitben éltünk, hogy a talaj az termesztő közeg. És abban mi vetünk, és abból nekünk, ami szükséges, az kinő, és aztán, ha az nem elég gazdagon terem, akkor majd műtrágyával pótoljuk a nitrogént, meg a foszfort, meg egy tudom én mit, és akkor minden rendben lesz. Aztán szépen lassan rájöttünk, hogy valami nem stimmel, akkor még ezt is pótolni kell, meg valahogy nem működik, amit kitaláltunk, és aztán kutat a tudomány, meg máshonnan jönnek információk, és ma már ott tartunk, hogy a talaj abszolút nem csak termesztőközeg, már afelé araszol a biológia, tehát nem a filozófia, hanem a biológia, hogy hát szinte tekinthetnénk a talajt egyetlen élőlénynek. És gombafonalak, mikorizák, kölcsönös kapcsolatok, függések, végtelen hálózata. Egyelőre ott tartunk, hogy rájöttünk, hogy semmit se tudunk róla, vagy hogy nagyon keveset tudunk róla. És hogy ahogy eddig belenyúlkáltunk a talajba, most kezdjük látni, hogy milyen elképesztő mértékben rombolta ezt a lényt, amit Isten ajándékú teremtett számunkra, vagy ami fenntartja a földi biológiai életet. És most kezdünk a fejünk közt kapni, hogy te jó ég, már 100 éve egész másképp kéne bánni a világ talajaival. Hú, mit csináltunk. Tehát ez egy jó példa arra, hogy tudjuk borzasztóan leegyszerűsíteni, nézni a dolgokat, és aztán lassan jövünk rá, hogy azért még ilyen összefüggés is van, meg arra nem is gondoltunk, meg még az is belejátszik, meg akkor most ez a változtatás, meg azt a következményt okozta, és húha. Ez a földi oldal. Isten maga nem magányos uralkodó, hanem Szent Háromság szeretett közösség, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez a keresztény hit tanítás legsarkalatosabb pontja. Ez az, ami a mi újdonságunk és a mi sajátosságunk, amit Krisztustól tudunk, és hagyjuk, hogy azért kiröhögjenek minket, meg hülyének nézzenek, de mi akkor is hiszünk benne. Mivel Isten a világot szeretetből teremtette, a szeretet közösség szeretetből teremtette a létezőket, stb., ezért a kozmosz, az egész univerzum magán hordozza a Szent Háromságnak a jegyeit. A teremtett világ mélyén is a kölcsönös szeretet kapcsolatok törvénye uralkodik. Isten belső, hát mondjuk így, hogy törvénye, vagy szabadsága, vagy gyönyörűsége a szeretet kapcsolat, és a világi, amelyet ő teremtett, belső valósága szintén a szeretet kapcsolat. Gyakran tekintik úgy a világot, és ezt az evolúció kontójára írják, hogy az élők rendszere az folyamatos harc. és majd a rátermettebb fog életben maradni, és elpusztítja, vagy kiszorítja a kevésbé rátermettet. Az az igazság, hogy ma már azért az evolúció finomodott elmélete is nagyon erősen azt mondja, hogy nagyon sokszor az együttműködés, és nem a versengés elven működik a világban. Tehát most megint az evolúcióról beszélek, nem a teológiáról. Az evolúció maga is azt mondja, hogy nagyon sokszor az együttműködő fog fennmaradni. Nem az erősebb, aki kipusztítja magam körül, amit talál, hanem az, aki jobban működik együtt, gazdagabb kapcsolatrendszerben tud adni és kapni. Tehát Isten a világot szeretetből teremtette, és ezért a világ is szeretett közösségként tud igazán egyensúlyosan működni. Tud másképp is, de abból mindig torzulás lesz. Az ember, akit Isten a világban saját képére és hasonlatosságára teremtett, szintén kapcsolati lény. Na, ezt most komolyan meg kell értenünk, mert ez tudjuk, persze, világos, igen, nem jó az embernek egyedül lennie, de azért itt már folyton kifogásokat keresünk, hogy nekem azért mégis jobb lenne, egyedül lennem, nekem azért mégis jobb lenne, hogyha az én érdekeim érvényesülnének, azért nem lehetne nekem egy kicsit többet, ne kelljen az emberekkel egyezkednem, meg vesződnöm. Szóval ez alól már szeretünk kibújni. Hát ez az eredeti bűn következménye, az önzés, hát az minden bűnnek a forrása. De az igazság az, hogy nem individuumokként, egyedi létezőkként vagyunk megteremtve, hanem kapcsolatban létezőkként vagyunk megteremtve. Arra vagyunk számva. Nyilván van egy önazonosságunk, van egy saját felelősségünk Isten előtt, az üdvösségünkért, a földéletünkért, de végső soron a célunk az egy kapcsolatiság. Az örök üdvösségünk az a Szent Háromság szeretet közösségébe való boldog visszatérés, és mondjam így, hogy beleolvadás. Tehát arra kell treníroznunk magunkat, hogy végül egy örök, boldog kapcsolatrendszerben fogunk örökké élni, nem magányosan elszigetelve, mindennel ellátva az űr egy sarkában. Tehát az emberi identitásunk, és most maradjunk csak itt a földi valóságnál, csak az Istennel, a többi emberrel és a teremtett világgal való harmonikus kapcsolatban tud kiteljesedni, és tegyük hozzá, hogy önmagunkkal való harmonikus kapcsolatban. Tehát Ferenc pápa adat a szívben ehhez a három klasszikus irányhoz, hogy Istennel, többi emberrel, teremtett világgal, vagy Istennel, többi emberrel, önmagunkkal, hozzáteszi, hogy és ahó a teremtett világgal, a többi létezőkkel, hogy négy lábon áll a szék. Az egyház titka, az ennek a titoknak a feltárása és magas szintre, szentségi szintre emelése Krisztus által. Tehát amit Krisztus tett, annak van egy olyan nagyon fontos vetülete, hogy ezt a kapcsolatiságot, ezt a közösséget, hogy valójában minden a közösségből forrásozik, és minden a közösség felé tart, szentségi szintre emelte, és önmagába emelte. Jézus, amikor beletestesül a világba, akkor ebbe a kapcsolati világba testesül bele. Folyamatosan kapcsolatokban él, család, Szűz Mária környezete, a tanítványai, és aztán ez kiterjeszti az egész emberiségre, és azt szeretné, hogy az egész emberiség egyházzá váljék. Tegyetek tanítványomá minden népet, megkeresztelve őket, mindannak megtartására tanítva, amit tanítottam nektek. Amikor az egyház önmagáról beszél, a Lumen Gentium dokumentumban, a II. Vatikáni zsinaton, annak az első pontja azt mondja, hogy az egyház Krisztusban, mint egy szentsége, az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. Na most odáig szeretjük ezt a mondatot, hogy az egyház Krisztusban, mint egy szentsége, az az jelé és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek. Ó, hát ez gyönyörű, az én jó Istenem, meg én, boldogok vagyunk, szeretjük, szeretem őt, ő is szeret engem, milyen jó. Csak az a fránya zsinat hozzáteszi, hogy és az egész emberi nem egységének, ami hirtelen egészen kitágítja az egészet, az egész emberiségre kitágítja Krisztus titkát, és hát nem csak kitágítja, hanem céllá teszi. Tehát ez van a végén. Tehát miután mi megismertük Krisztust, megkeresztelkedtünk, beleoltottunk, az ő testének tagjai lettünk, egyházzá váltunk, nagyon jól érezzük magunkat, mint Krisztus tanítványai egymás között, utána kiderül, hogy hát igen, de ez nem a cél, hanem ez az eszköz, mi vagyunk az eszköz, és a cél az egész emberi nem egysége. Ez a fránya, hitetlen, bűnöző, kóvájgó egész emberiség, ez Krisztus szeretet célja, hogy érte küld minket a világba. És akkor ez megváltoztatja az egész önképünket, hogy miként vagy, és miért vagyunk egyház. Tehát nem csak azért vagyunk egyház, Krisztus teste, hogy mi üdvözüljünk, és egyébként itt a Földön is lehetőleg egész jól érezzük magunkat, mert szeretjük egymást, hanem a világért vagyunk egyház. És hát megmerem kockáztatni, bár ki vagyok én, de azért a zsinat után, ugye a zsinat záró napja előtt 2 hónappal születtem, de azért megmerem kockáztatni, hogy ha ma írná a zsinat azt a mondatot, akkor lehet, hogy nem is csak az emberiségre utalnak. Hogy nem csak az egész emberi nem egységének a szentsége az egyház Krisztusban, hanem a teremtésnek. Mindennek, amit Isten alkotott. Benne természetesen kiemelten az emberiségnek is, mert annak külön szerepe van, az a teremtés papja, mondja az ortodox teológia, de a cél az végül is az egésznek az Istenben való harmonikus és végső egysége.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről.
1: Akkor itt kezdődik a második főtézis. Tehát az első az volt, hogy a teremtett világ maga a teremtés folytán közösség, nem tudjuk másképp jól szemlélni, és nem tud másképp jól működni. A második főtézis a kommunió mélysége. Hogy azért kell kommuniónak lennünk többek között, nem csak azért, hogy üdvözüljünk, nem csak azért, mert Krisztus ezt kéri, hanem mert így leszünk Isten képmása a teremtés felé is. És így leszünk jó gondokai, gondozói a világnak. Mi a különbség a puszta csoport és a kommunió között? A világi értelemben vett csoport az gyakran közös érdekek, hasznosság, igények, hobbi, vonzódások, nem tudom, körül szerveződik. Csoportot alkotunk, mert együtt rajongunk a fogaskerekű villamosokért, és akkor szervezünk egy Facebook csoportot világ fogaskerekű villamosai körül, és képeket küldözgetünk egymásnak, és örülünk, hogyha többször jár a fogas. Nem tudom, tehát ezek is csoportok, de igazából a kommunió, vagy görögül koinónia, vagy szeretet közösség, az ennél sokkal mélyebb. Tehát amikor létrejön egy csoport, akkor abban valami megvalósul a Szent Háromság titkából. Még a fogasrajongók között is valami megvalósul a Szent Háromság titkából. A Krisztusban való megváltásban és a Szentlélekben gyökerezik minden igazi kommunió. De igazából minden emberi közösségben valami szikrányi kell, hogy legyen a kommunióból, mert különben nem tudnánk közösségeket alkotni. Annak idején Leibniz, ugye német filozofusnak sok bölcs mondása volt, de egy dologban nagyon tévedett, ugye úgy tűnik, ő azt mondja, hogy a monászon nincsen ablak, vagyis hogy az igazi tökéletes létező az, amelyik önmagában áll, és mindene megvan, és nincs szüksége a másikra. Tehát nincs rajta ablak, hogy a másikkal kapcsolatba lépjen. Na, ez nem igaz. Lehet, hogy a monászon nincsen ablak, de a monász nem is tökéletes, akkor, hogyha így veszünk. A tökéletes létező az, amelyik képes kapcsolatban lenni. A kapcsolatiság az nem hiba, és nem gyengeség, hanem a létezés lényege. Ebben Arisztotelész sem látta még egészen igazán azt, amit Krisztus aztán hozott. Tehát a kommunió, az, bármikor közösségről beszélünk, amögött mindig ott van valahol rejtetten titokban a Szent Háromság. Még a legelkámpicsorodottabb és félreértettebb közösség iránti vágy mögött is mégis ott van. És ez a reményünk egyébként. És az evangelizáció alapja. Az egyház, na ez érdekes, az egyház, és itt most megint mondom, az egyház titkára gondoljunk, tehát akár éppen most miért, itt most teljes az egyház, mert vannak püspökök, vannak papok, vannak világiak, megkereszteltek, közössége, fordítva kellett volna mondom, vannak megkereszteltek, talán vannak nem megkereszteltek is, és akkor vannak a diakónusok, papok, püspökök. Bizonyos értelemben ebben a pillanatban is megvalósul az egyház, hogy itt most Krisztusról szeretnénk tanulni, és az ő küldetéséből részesülni. Tehát az egyház ennek a széleskörű titoknak az intézményi stabilizálódása és állandósulása. Van az újszövetségi Szentírásban egy kifejezés, amit sajnos elég kevéssé veszünk észre és tartunk evidenciában, ez a kölcsönös szeretet. Ez a magyar, most nem mondom ezt végig, ez a magyar nyelvnek egy kis következménye, hogy ezt egy ilyen kötőszónak tartjuk, hogy egymást. De amikor azt mondja a Szentírás, hogy szeressétek egymást, akkor az nem csak egy ilyen jelentéktelen kötőszó, hanem azt jelenti, hogy az egyik a másikat, és a másik az egyiket. Folyamatosan, biztosan, stabilan szeresse. Lehessetek biztosak egymás szeretetében. Na, ez az egyháznak a speciális titka, hogy nem csak egy irányba szeretünk, hogy én szeretlek, és én holnap is szeretlek, és holnap után is szeretlek, ilyen is van, ez az egyirányú szeretet, de az egyház annak a közössége, hogy ez kölcsönös, és tudhatjuk, és bízhatunk benne, és ráterhelhetjük magunkat, és ebből több következik, mint az egyirányú szeretetből. A mai fogyasztói kultúra az individualizmust teszi meg alappá és gerjeszti. Segíts magadon, fogyasz többet, szerezd meg, amire szükséged van, bontakoztasd ki önmagadat, és ez elszigetelődéshez, magányhoz és a természet gátlástalan kizsákmányolásához vezet. Hát valójában a közösségiség felmondása áll tulajdonképpen a környezeti problémák mögött. Ezt hosszabban ki lehet fejteni, de szerintem eléggé belátható tulajdonképpen. És ez az individualizmus, az önzés, az önközpontuság, mint láttuk, minden eddigi szinttel szembe megy. Szembe megy a Szent Háromság titkával, szembe megy a teremtés ajándékával, szembe megy a világ ökológiai rendjével, szembe megy az emberiség, az ember és az emberiség küldetésével. Ez teljesen, tehát az, amit ma csinálunk, már pár száz éve, teljesen belebolondulva a szerzésbe és az egyénnek a kiteljesedésébe, ez totál félreműködése annak, amit Isten teremtett. Ez így nem fog sokáig működni, és az, hogy ez így nem működik sokáig, ez sok minden mutatta a 20. században, hogy válságokba zuhantunk, kezdve a, nem tudom, a társadalmi válságoktól, aztán a háborúk, és aztán jött a környezeti válság, és most egyébként egy információs válságban is, vagy egy kommunikációs válságban, de az is része ennek. Erről beszél a Magnifica Humanitas enciklika egyébként. A kommunió megélése viszont pillanatok alatt kivezet az önközpontuságból. Tehát, hogyha az ember ezt megérti, és elhatározza, és elkezdi csinálni, akkor ez döbbenetes módon nagyon gyorsan gyógyít. Megtanít az ingyenességre, az önátadásra, egymás hordozására. Tehát az a jó hír, hogy a gyógyszer nagyon közel van, és nagyon gyorsan hat. Ezt Ferenc pápa is mondja, hogy nincsenek, a Laudato Si-ben megél, nincsenek olyan rendszerek, amelyek végső módon le tudnák rombolni az emberben a vágyat erre a küldetésére is, és önazonosságára, és minden e bolygón élő embert kérek, hogy ne adja föl ezt a méltóságát. De nem a keresztényeket kéri, hanem minden e bolygón élő embert, mert ember kér arra, hogy ragaszkodjon ehhez a végső méltóságához. Tehát a kommunió azonnal gyógyít. Ja, nyilván van hibásan megért kommunió, van félreértett, van önző módon használt kommunió, de ez nem kommunió. Tehát amikor azt mondom, hogy közösségben vagyok, de valójában kihasználom a másikat. Nyilván vannak ennek torzulásai, most az isteni valóságáról beszélek, és ennek a felelőse az egyház a világban, hogy tisztán tartsa a kommuniónak az igazi lényegét és módját, hogy mi az, ami szeretet, és mi az, ami szeretnek címkézünk, de az nem szeretet. Az önzés. Na, ebben most nem megyek bele, de értjük szerintem, hogy mikre gondolok. A hívő számára viszont, hogy a testvériség gondolata nem áll meg az emberi fajnál. Ferenc pápa a Laudato Si-ben ugye az egészet Assisi Szent Ferencre alapozza, aki számunkra a minta arra, hogy az egyetemes testvériséget hogy lehet kiterjeszteni az egész teremtésre. Nem térek ki erre, azért ugye Assisi Szent Ferenc nem az ájtatos elámulás és rózsaszín lebegés szentje a természet szépségén, amikor ő a naphimnuszt írja, akkor gyakorlatilag vakon mindenféle betegségtől gyötörve, kísértésektől és belső lelki küzdelmektől gyötörve mégis dicsőíti a teremtőt. Tehát ne higgyük Szent Ferencet egy ilyen ájtatos kirándulónak. Az tévedés, Cefirelli ezt egy kicsit elrontotta a filmjével, ugye, amikor Ferenc kirohan a pipacsos rétre, és ott énekli a... Hát nem szeretem énekelni ezt a napi véhallővért, mert nagyon félreviszi. De az egyetemes testvériséget, a Szent Háromság Egyisten végső dicséletét, hatalmát, az előtte való leborulást, és vele a visszatekintést a világra szerető szemmel, ezt tanuljuk meg Assisi Szent Ferenctől. És itt van egy nagyon fontos dolog, ugye sokszor mondják azt, és sokszor jönnek azzal, hogy a teremtésvédelem milyen fontos feladatokat, meg kötelezettséget ró ránk, de igazából hát az volna a lényeg, hogy szemléljük a teremtés szépségét, ez a nagyon szép kiállítás is nagyon részben, hogy a teremtés szépségét mutatja be. Rendben van, teljesen így van, tehát van a teremtésvédelem, vagy a teremtett világinete felelősség lelkületének egy ilyen aspektusa, hogy vegyük észre a teremtés Istentől adott szépségét, csak ugye amikor a teremtés szépségét felismerjük, akkor valójában ezt a nagyon mély üzenetet kell felismernünk. Tehát nem lehet megállni a bodorrózsa levelének, vagy szirmának a szépségénél, gyönyörű, éljük át, és aztán vegyük észre, hogy a kommunió dobog benne. Kiara Lubicnak van egy ilyen misztikus rövid írása, hogy megy az utcán, és még fiatal lány korábban, és egyszerűen csak észreveszi, hogy minden szeretet kapcsolatból kapcsolódik egymáshoz. Hogy a fán, a levelek szeretetből vannak ott, és a szeretet köti össze a fát a levéllel, és aztán egy másik emlékedésében, hogy a hegyi patak szeretetből zúdul alá, és szeretetből táplálja a fenyőket, és a fenyők szeretetből állnak a patak mellett. Tehát, hogy vegyük észre ezt a gyönyörűséget, de vegyük észre mögötte az üzenetet is. Ezt jelenti az, hogy keresztényként azért ez dolgunk, hogy eljussunk idáig, hogy a teremtés szépsége beszélni akar nekünk, és ezt jelenti az, hogy természetkönyvét olvassuk. A természetkönyvét olvasva azt meg is kell érteni, hogy Isten azt üzeni, hogy a világ szeretett kapcsolat.

akkor mi a dolgunk? Ugye nem magunkért vagyunk hívők, hanem a világért. Ezt a kellemetlen üzenetet láttuk az előbb a Lumen Gentium, az egyházról szóló zsinati konstitúció. Kellemetlen, de gyönyörű üzenetet, távlatos üzenetet, hogy igazában nem önmagunkért vagyunk csak hívők. Az önmagunk üdvösségei természetesen a hitünkből és a Krisztushoz való ragaszkodásunkból fakad, de ez majd visszatérve fog megvalósulni. Ahogy Ferenc is először mindent elhagy a világból, és az atyának teljesen odaadja magát, és aztán vele visszanéz a világra, és szereti. Viszont az is igaz, hogy először meg kell tennünk azt, amit Krisztus kér nekünk, mint egyháznak, hogy egészen odaadjuk magunkat a világ üdvösségéért, és akkor ebből következik a személyes üdvösségünk. Valójában nem az egyéni életszentségre vagyunk meghívva, hanem a szentek közösségébe vagyunk meghívva. És akik ezt nagyon szépen megélik valamilyen aspektusban, azokat az egyház egyénileg is szenti avatja, hogy na, például így lehet megélni a szentek közösségét, ahogy a, nem tudom, Bellarmin Szent Róbert, vagy a Fukuyamai Szent, nem tudom, kicsoda tette. Tehát ez egy ilyen jó példa arra, hogy ő megélte a szentek közösségét. Így kell felfognunk az egyéni életszentséget. A keresztények feladata, hogy a világban ennek a, hát nem csak tanúságtevői legyenek, hanem ennek a megvalósulása legyenek. A Ferenc pápa a Misericordiae Vultus Bullával, ugye, amivel meghirdette a irgalmasság évét, abban azt leírt egy ilyen történelmi folyamatot, hogy az egyház, ez a 20. századra értette, 19-20. Századra, hosszú ideig, mint egy bástyába, egy várba bezárkózva védte a hitletéteményt. Aztán a zsinat atyái fölismerték, hogy koruk embere számára érthetőbb módon kell hirdetniük az evangéliumot. És ma egy újabb fordulat előtt állunk, mondta Ferenc pápa, az atya szeretetének jelévé kell válnunk a világ számára, mint egyház, közösség. És ebben a három ige a fontos, hogy őrizni, hirdetni, azzá válni. Így szép sorban ismertük fel ezeket a lépéseket, hogy őrizni kell hitelesen, hűségesen, amit Krisztus tanított, hirdetni kell megfelelő módon, úgy, hogy az emberek megértsék, és aztán tulajdonképpen az első lépés az, hogy azzá kell válni. És hogyha azzá válunk, amit Krisztustól tanultunk, akkor azt hitelesen fogjuk hirdetni, és egyébként őrizni is fogjuk. De tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy a sorrend is fordított. Na most egy kicsit, hogy mondjam, pikiért leszek, vagy nem annyira simogatós. Már rég nem ott kellene tartanunk egyházként, hogy ennek az újdonságára rácsolálkozunk, hogy jé, ekkora titokban van részünk, és kommunió vagyunk, hát kezicsókolom, 2000 éve. Na, szóval nem ott kéne tartanunk, de most, ha csak a 20. század történetet nézzük, nem ott kéne tartanunk, hogy ezen vitatkozunk, hogy ez mennyire fontos, és tényleg így kell csinálni, és valóban. Ennek már egy biztos kézzel használt, kipróbált eszköznek kéne lennie az evangelizációban, hogy mi kommunió vagyunk, hogy mi közösség vagyunk. Nem töprengés és vita tárgyának. Tehát, most, bocsánat, nem azzal kéne foglalkoznunk egy plébánián, hogy miért muszáj ezzel a számomra ellenszemes illetővel egy közösségben lennem, és hogyan változzon meg ő, hogy nekem elviselhető legyen, meg veszekednünk csoportokban a plébánián, hogy bocsánat, kiplakátoljuk, teleplakátoljuk a templomunkat, hogy milyen ruhában ne lép be a templomba. Jaj, bocsánat, de ez brutálisan nem az egyház. Tehát ez arról szól, hogy ez a mi helyünk, ide csak így, ide ne gyere, itt mi nekünk saját szabályunk vannak, távozz. De nem ezt akarjuk mondani, hanem ez, hogy gyere. Majd megérti, hogy

mi, nekünk mi a dress kódunk, majd megérti, hogyha már belülről szeretne velünk lenni. Na, vagy pedig ugye II. János Pál pápa mondta azt, hogy a plébánia a közösségek közössége. Na most ez nagyon jó hangzik, és egy ilyen kedves, aranyos szlogennek tűnik, hogy igen, hát II. János Pál azt akarta mondani, hogy egy jó plébánián sok közösség van. De akkor egy olyan plébánia, ahol nincs sok közösség, az nem jó plébánia? Nem. Nem ezt akarta mondani, sokkal keményebb dolgot akart ezzel mondani. Egy közösségben, egy kommunióban, és most gondoljuk egy konkrét közösségre, amelyben megvalósul ez az isteni kommunió, ott a tagok kölcsönösen szeretik egymást. Ezt ugye az előbb már láttuk. Horribile dictu, az életüket készek odaadni egymásért. És II. János pápa azt mondja, hogy na, ahogy egy közösségben az emberek megélik egymás felé ezt a teljes kölcsönös szeretetet és odaadást, na egy plébánián a közösségeknek ezt kéne megélni egymás felé, ezt a kölcsönös szeretetet és teljes odaadást. Az ifjúsági gitáros kórus az életét kész odaadni a Rozsófüzér társulatért. és a templom takarító nénik közössége kész az életét odaadni a szent lelkes imacsoportért. Tehát ezt jelenti a közösségek közössége, hogy a közösségek úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogy egy közösségben a tagok viszonyulnak egymáshoz. Na, megemelkedett a léc, ugye? Na. Egyébként pedig nem azzal kéne foglalkoznunk, még egy ilyen harmadik nem mivel kéne foglalkoznunk, nem azzal kéne foglalkoznunk világi értelembe. Mert hogy mi miben védjük másképp a teremtett világot, mint azok a fránya hitetlen környezetvédők a környezetet? Abszolút nem. Hanem, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ehhez az emberiségnek, ehhez a közös céljához. Amikor, és bocsánat, itt most kihasználom azt, hogy katolikus körben 2003 körül én kezdtem el használni a teremtésvédelem szót, de reformátusoknál ugye már megjelent egy könyv 99-ben, amelynek a címén idézőjelben ott van a teremtésvédelem szó, de nem azért alkottuk meg, hogy kifejezzük a különállásunkat, hanem azért, hogy kifejezzük a hozzájárulásunkat. Hogy mi is szeretnénk azt a védelmet, és mi ehhez a teremtés szemléletmódját tudjuk hozzáadni, mint töbletet és felkínált ajándékot. Az az igazság, és itt most jön a tézis lényege, hogy a teremtésvédelem, a teremtett világ iránti felelősség manapság a legkonkrétabb terepe annak, hogy a hitünket, a kommuniós hitünket tettekre váltsuk a világ felé. Mert a világnak most ez a problémája. És akkor nekünk ezzel kell, ebben kell megmutatni, hogy komolyan gondoljuk azt, akik vagyunk. És amik vagyunk. Élesedett a kérdés. És nekünk már készen kéne állni, hogy erre válasszá váljunk. Na hajrá, tekerjünk utána. Ne? A helyi közösségek és a plébániák az ökológiai megtérés oázisai. Ugye Ferenc pápa azt mondja a Laudato Si 2017-ben, hogy annak a hivatásnak a megélése, hogy őrzői legyünk Krisztus művének és a teremtés művének, nem szabadon választható feladat, hanem a keresztény, és a keresztény identitásnak nem másodlagos szempontja. Az nem azt jelenti, hogy harmadlagos, hanem hogy elsődleges. Tehát, hogy magából a keresztény létünkből következik gyakorlatilag, hogy ezt meg kell élnünk. Na most ennek viszont a legjobb terepe, és itt a szubszidiaritás elvére utalok az egyház társadalmi tanításának egy nagyon fontos elvére, alulról kell ennek elkezdenie működnie. Tehát igazából a helyi közösségekben kell a nyugtalanságnak megjelenni, hogy védeni akarjuk teremtést, és élni akarunk a világnak ezért a problémájáért. A plébánia, az egyházi kisközösség, a családközösség, maga a család a legalkalmasabb hely arra, hogy egy ilyen új, fenntartható, pozitív életstílust alakítsunk ki, ami a világot is gyógyítja, és egyébként tökéletesen megfelel az evangéliumnak. Vagy mondhatom fordítva is, tökéletesen evangélium, és egyébként meg a világot is gyógyítani fogja. Hát ez logikus. Egy rugóra jár az egész. Ez világi oldalról is felismerhető, ugye van a Takács Sánta András, ökológus, ő egyébként hívő református ember, de mint ökológus nem az egyházra támaszkodik, hanem azt nézi, hogy a társadalomban hogy lehetne ilyen összekapaszkodó emberléptékű kisközösségi csoportokat, hálózatokat építeni, és erre van egy ilyen kisközösségi program nevű projektje. Ez nem egyházi kisközösséget jelent, hanem emberi kisközösségeket. Most átnevezte világ eleje programmá, hogy ennek a pozitív voltát hangsúlyozza, hogy nem a katasztrófa miatti kétségbeesés hoz minket össze, hanem egy elérhető, jobb, közösségébb, gyógyultabb világba vetett remény. Az is erre épül.
hogy az egyén az kicsi ahhoz, hogy tegyen valamit a környezet javulásáért. A nagyok azok túl lomhák és érdekek vezérlik őket, a kormányok, a multik, a nem tudom. Akik igazán tenni tudnak, azok az emberléptékű, összekapaszkodó, bizalomteli közösségi hálózatok, akik ismerik egymást, meg tudnak egyezni valamiben, pozitív cél tudnak kitűzni, és ezt fönn tudják tartani egymásban. Ezt a döntöttünk, így fogunk viselkedni, és hiszünk benne, hogy elérhető, és egymásért és együtt cselekszünk. És ezek már hatással tudnak lenni a társadalomra is. Tehát nem érzik úgy magunkat, mint az egyén, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy én semmit se tudok csinálni. Egy ilyen közösség már érezhető hatásokat tud elérni. Az olyasmik, mint a közösségi energia és víztakarékosság, most ilyen konkrétabbakat mondok, hulladéktermelés csökkentése, tehát nem csak a szelektív hulladékgyűjtés, hanem eleve a hulladéktermelés csökkentése. A helyi termelők támogatása, a közösségi kertek és hasonlók, azok nem jelentéktelen lépések, hanem ezek a szolidaritás és a szeretet konkrét megnyilvánulásai. Na de ha azok, akkor keresztény értékek. És ha azok, akkor nekünk kéne a legérzékenyebbnek lenni ezekre. És a leghamarabb rájönni, hogy ezt kell csinálni. Nem a világ után kulogni, hogy csinálnak valamit, és azt akarják, hogy mi is csináljuk, na jó, valahogy illesszük bele a programunkba. Nem a mi ügyünk, de hát jó, legyünk jó fejek. Dehogy is, nekünk kéne először rájönni, hogy ettől gyógyul a világ. És egyébként Ferenc pápa mondott egy olyat, hogy az egyik szeptember 1-i körlevelében, az irgalmasság évében, ez egy hosszú ilyen üzenet volt, és ott azt javasolta, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedetei közé vegyük fel plusz egynek, vagy elsőnek a gondoskodást közös otthonunkról. Tehát, hogy a klasszikus irgalmasság cselekedetei mellett a gondoskodás közös otthonunkról az az irgalmasság testi és egyben lelki cselekedete. Nem nagyon hallottuk meg. Most erre 11. Leó pápa egy kicsit keményebb, és azt mondja, hogy na jó, akkor nézzük meg a másik oldalról. Ezt nem csinálni bűn. Azt mondja, hogy tekintsük konkrét bűnnek, hogyha ezt nem csináljuk. Hogyha nem értettétek, mint irgalmasság cselekedetét, akkor jelzem, hogy nem csinálni bűn. De akkor ugyanazt mondja, csak egy kicsit, akkor most a másik oldalról fogalmazza meg. Na, tehát mi fán terem a teremtésvédelem? Hogyha elkezdünk közösségiként élni, egyszerűen csak ott terem. Ott terem a teremtésvédelem. Egyszerűen csak kiderül, hogy a közösségi működésünk, ha figyelembe vesszük a közösséget a teremtett világgal is, tehát a többi létezőkkel, nem csak egymással, meg főleg nem csak a Krisztus hívőkkel, meg nem csak a nekem szimpatikus Krisztus hívőkkel, hanem az összes teremtménnyel, ha így értve elkezdünk közösségként, kommunikánként élni, akkor ott terem a teremtésvédelem. Egyszer csak megjelenik, egyszer csak megkezd működni anélkül, hogy különösebben külön akciókat csinálnék rá. Nagyon örülök, hogy van most egy kis konferencia teremtésvédelemről, de ugye tudjuk, hogy a feladat nem az, hogy kis konferenciákat csináljunk mindig minél többet, hanem hogy bármit csinálunk az egyházban, az mindig felelősséggel történjen a teremtett világért. Tehát, hogyha egy búcsúi zarándokat ott szervezünk, akkor ott se jusson eszünkbe olyan bűn, hogy egyszerre használatos műanyag palackos vizeket fogunk inni, hanem akkor oldjuk meg más. És itt tovább, és itt tovább. Egy plébániai képviselőtestületi ülésen is, mondjuk. Mert automatikusan eszünkbe jut. Budaörsön az volt a legnagyobb örömöm, amikor ez magától elkezdett eszébe jutni a hívőknek. Már nem nekem kellett mondani, hogy és ezt is vegyük figyelembe, hanem magától beleírták a meghívó levélben. Na, valami átment. A keresztény válasz a klímaválságra az nem a szorongás, nem a bénultság, nem a tehetetlenség érzés, hanem a reményben megélt közösségi cselekvés. A reményben megélt közösségi cselekvés. És hogyha elmélyítjük a közösségeink életét, ami egyébként is kötelességünk, és kinyitjuk a kapuinkat a világ felé, akkor a béke és a remény magjaivá válunk a teremtett világban, és egyben pedig hitünk legmélyebb titkának és forrásának, a Szent Háromság szeretetének tökéletes tanúi leszünk. A jó hír az, hogy akkor ez egy ilyen tökéletes 3-1 ajánlat. A rossz hír az, hogy kötelező.

Nobilis Máriót, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ötlet gazdáját és alapítóját, a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetőjét, a Székesfehérvári Egyházmegye teremtésvédelmi referensét hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Karkus István és a műsor készítője Papildikó nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Franciaországi apostoli látogatásának utolsó programjaként hétfőn a Szent Atya a Metzi Szent István Székesegyházban mutatott be szentmisét a békért és az igazságosságért. A szertartáson Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt. 14. Leó pápa homiliájában hangsúlyozta, a béke Isten ajándéka, ugyanakkor közös erőfeszítést kíván az embertől. Arra buzdított, a bosszú és a megtorlás helyett a megbocsátás, az irgalmasság és a kiengesztelődés útját járjuk. Felidézte Európa keresztény gyökereit és alapértékeit, és hangsúlyozta, Európa jövője nem az egyformaságban, hanem a különbözőségek harmóniájában rejlik. A szentmise végén, a záróáldás előtt Filip Baló érsek, Metzi püspök mondott köszönetet a pápának. A Szentatya pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ennek a látogatásnak a megszerezésében, lebonyolításában. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Bak Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugsága után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Bold világ.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Varga Miklós felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Műsorunkhoz kellemes zene hallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Varga Miklós felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 30-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Uram, a tökéletes embernek az a dolga, hogy lelkét a mennyei javak vonzásából soha kikapcsolódni ne hagyja. A sok gond közt úgy haladjon át, mintha gondja nem volna. Nem úgy, mint a cselekedni restek, hanem a lélek szabadságának különös kiváltságával, azzal, hogy semmilyen teremtményhez rendetlen vonzalommal hozzá nem tapad. Kérlek téged, kegyelmes Istenem, óvd meg a világ gondjaitól, hogy túlságosan beléjük ne bonyolódjam. A test sokféle szükségletétől, hogy a gyönyör csapdájába ne ejtsen. Mindenfajta lelki akadálytól, hogy a nehézségek közt megtörve el ne bukjak.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán mafia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is. Ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Letették a balatoni kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét, tájékoztatta a Balatoni Hajózási ZRT az MT-t. A társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Modernizálják a kikötői múlókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet. Történelmi áttörést könyvelhet el Marine Le Pen pártja a francia szenátusi választáson. A radikális jobboldali nemzeti tömörülés először alakíthat önálló frakciót a felsőházban 14-15 hellyel. A jobboldal ugyan megőrizte többségét, de Le Penék így már beleszólhatnak a napirendbe és több szereplési lehetőséget kapnak. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók, amelynek következményeként 164 embert őrizetbe vettek az intézmények környékén. Már 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen tiltakoznak. Végül az időjárásról: zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. Szentatya hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8:53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott, látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6:40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19:33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utott a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába, szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után, ahol megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntötte a Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a négy napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
0: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a négy nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást, hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is el mondanék, válaszolt a Szent Atya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a hét áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szent Atyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehet látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
2: Thank you for your question.
0: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta. Nem léptem át azt a határt,
2: that I didn't cross it,
0: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az öröm hír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
2: about the questions of end-of-life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
2: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni?
3: ¿Qué opina de todo este problema?
0: Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
2: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
2: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk.
2: De este problema y cómo cómo ayudar.
0: Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
4: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa az intéző szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint Gallagher-ések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott, de hogyan is beszélhetnek egy olyan állal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
4: Bombarda e minaccia non
0: solo. Leo pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
2: La primera cosa sería...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek, a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
2: no es por ser politico, no politico, pero una voz,
0: amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leo pápa válasza a 4. kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Franciaországi apostoli látogatásának utolsó programjaként hétfőn a Szent Atya a Metzi Szent István Székesegyházban mutatott be szentmisét a békért és az igazságosságért. A szertartáson Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt. 14. Leó pápa homiliájában hangsúlyozta, a béke Isten ajándéka, ugyanakkor közös erőfeszítést kíván az embertől. Arra buzdított, a bosszú és a megtorlás helyett a megbocsátás, az irgalmasság és a kiengesztelődés útját járjuk. Felidézte Európa keresztény gyökereit és alapértékeit, és hangsúlyozta, Európa jövője nem az egyformaságban, hanem a különbözőségek harmóniájában rejlik. A szentmise végén, a záróáldás előtt Filip Baló érsek, Metzi püspök mondott köszönetet a pápának. A Szentatya pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ennek a látogatásnak a megszerezésében, lebonyolításában. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt minisztert bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugsága után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Jeromos, Becse, Felícia, Honória és Honórius nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Jeromos görög eredetű név, a Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű. A Becse török, magyar eredetű név a besenyő népnévvel függ össze. Más feltevés szerint a Becse név alakváltozata, jelentése kánya. A Felícia a Félix férfi névnői párja, a Félix latin eredetű név, melynek jelentése boldog, szerencsés. A Honória latin eredetű név, a Honorius férfi névnői párja, jelentése tiszteletre méltó. A Honorius tehát latin eredetű név, jelentése tiszteletre méltó, megtisztelt, tiszteletteljes. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjáván nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emlékére. 1791-ben Bécsben először mutatták be Mozart Varázs Fuvola című operáját. 1901-ben Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely a 30 km per óra sebességet képes elérni. 1946-ban a Nürnbergi perben 22 náci vezetőt bűnösnek találtak. A Nemzetközi Törvényszék találta bűnösnek a náci vezetőket háborús bűnök elkövetésében. 1960-ban először mutatták be a Flintstones-t, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Az ABC amerikai tévécsatorna adta. A film alkotói William Hanna és Joseph Barbera. A történet egy őskori család életét mutatja be. Összesen 166, egyenként 25 perces epizód készült. Eredeti címe The Flintstones. A magyar címe a Frédi és Béni, a két kő korszaki szaki címet kapta. A rajzfilmek magyar szövegét Romhányi József írta. A szöveg szemben az eredetivel végig rímekbe szedett és nyelvi játékokkal tűzdelt. Állítólag a magyar fordítás annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után. Ebben a filmben hangzott el először magyar szövegben a subidubidú kifejezés. 1994-ben és 2000-ben két élő szereplős film is készült a sorozat alapján. 1988-ban kegyelemben részesültek az 1956-os forradalom idején elítéltek. Az elnöki tanács törvényerejű rendelete alapján részesültek kegyelemben az 1956. október 23-a és 1957. május 1-e közötti időben elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek. A kegyelem nem terjedt ki azokra, akiket hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetve köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el. Ma van a népmese napja Magyarországon. 2004 óta Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve tartják ezen a napon. 1847-ben megszületett Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznő, az első magyar orvosnő. Egy grófi család ötödik gyermeke volt, két házasságából két gyermeke született. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 1872-ben családja beleegyezésével beiratkozott, orvosi diplomát szerzett, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász, dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1879-ben doktorált a Zürichi Egyetemen, 1880. februárjában tért haza. 1881. március 31-én letette a hazai egyetemi tanulmányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát. 1882. május

Sában kérte orvosi oklevelének elismertetését. Kérelmét a pesti orvostanári kar támogatta, de Trefort Ágoston, vallás és közoktatási miniszter, az érvényes törvényekre hivatkozva elutasította. Ekkor letette a szülésznői vizsgát és szülésznőként működött. 1897-ben Budapesten orvosdoktorrá avatták. Az 1907-ben megjelent elsősorban női és gyermekbetegségekkel, valamint a szülészettel és gyermekápolással foglalkozó a Nő mint házi orvos című könyvét sokáig az egészségápolás kézikönyvének tekintették. Az Országos Nőképző Egyesületben tevékenykedett, hatékonyan küzdött a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásért. Lelkes kezdeményezője volt a leánygimnáziumok szervezésének, a nők szellemi képzésének. Az Országos Nőképző Egyesületben 6 évig tanította a betegápolást, a gyermekgondozást, a gyermekvédelmet, a ragályos betegségek ismereteit. 67 éves korában, 1914. augusztusában elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot. 1915. augusztusában hadi ékítményekkel díszített érdemjelet kapott. Több könyve, tudományos munkája is megjelent. Nyíltan és nyilvánosan kiállt elveiért, ha kellett, írásban vitázott, akkor legnagyobb és legbefolyásosabb embereivel is. 1859-ben Székelyföldön megszületett Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. Kisbaconban született, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot is szerkesztett. 1861-ben megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. William Wrigley 10 éves korától dolgozott apja szappan főzdéjében, 13 évesen pedig már önállóan ügynökölt szerte az országban a szappanokkal. 29 éves korában unokatestvérével közösen alakítottak egy céget, először hagyományosan szappan gyártottak, később átértek a sütőporra. Wrigley ösztönös reklámszakember volt. Termékeit azzal tette vonzóvá, hogy különböző kis ajándékokat csomagolt melléjük. Hamar kiderült, hogy az ajándék rágógumi érdekesebb, mint a sütőpor, így a cég profilt váltott. 1910-től kezdve hosszú évtizedekig Wrigley fodormentás rágógumija volt a legnépszerűbb rágó Amerikában, ami főként a rengeteg hatékony reklámnak volt köszönhető. Wrigley egy ízben például ingyen mintát küldött minden amerikai telefonelőfizetőnek, de volt, hogy 1,5 kilométer hosszú hirdetőtáblán vagy promóciós körúton mutatta be, rágója nélkülözhetetlen utitás. A hatékony reklámról azt tartotta, tömören mond és minél többször. Számítása bevált, halálakor 1932-ben 34 millió dollárt hagyott örököseire. 1882-ben megszületett Hans Wilhelm Geiger, a Geiger-féle sugárzásmérő kifejlesztője. A Geiger számláló a radioaktivitás mértékét méri, beleértve a röntgen és a gamma sugarakat is, egészen pontosan a műszeren áthaladó radioaktív részecskéket. A műszert egy német atomfizikus, Hans Wilhelm Geiger fejlesztette ki 1908 és 1912 között, míg a brit fizikus Ernest Rutherford asszisztense volt. Rutherford Geiger találmányának köszönhetően fedezte fel, hogy a radioaktív részecskék képesek másféle elemek kialakulni, illetve hogy az atomok atommaggal rendelkeznek. Geiger találmányát 1928-ban a szintén német fizikus Walter Müller fejlesztette tovább, ezért hívják az eszközt gyakran Geiger-Müller számlálónak. 1936-ban Budapesten meghalt Ilosvai Lajos, kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. Ilosvai Lajos Kolozsvárott gyógyszerész gyakornokként került kapcsolatba a vegyészettel, majd a Pesti Egyetemre került, ahol gyógyszerészi és tanári oklevelet is szerzett, valamint ledoktorált. 1875-től tanársegédként dolgozott, tudományos munkájának köszönhetően pedig 1880-tól a legnevesebb vegyészekkel dolgozhatott együtt Heidelbergben, Münchenben és Párizsban. Ilosvai mutatta ki, hogy a levegőben a villámlás hatására nitrogénoxidok keletkeznek. Nevéhez fűződik a Grisz-féle nitritkémszer érzékenységének precíziós fokozása. Sok tudományos ismeretterjesztő cikket és könyvet írt, fontos szerepe volt a kémia oktatás fejlesztésében, kis ideig a közoktatásügyi minisztérium államtitkára is volt. 1897-ben meghalt Liziói Szent Teréz, vagy Kis Szent Teréz, kármelita szerzetesnő, a külföldi missziók védőszentje. Magyar nyelvterületen hívják még Liziói Kis Szent Teréznek is, megkülönböztetve őt ugyanazon szerzetes rend 16. századi nagy alakjától, a Vilai vagy Nagy Szent Teréztől. A francia kármelita szerzetes nővér a külföldi missziók védőszentje, illetve Franciaország második patrónája.
az 1873-1897 között élt Szent Teréz különengedéllyel 15 évesen lépett be a Liziui Kármelita kolostorba, ahol gyenge egészségi állapota ellenére szigorú, önmegtartóztató életet élt. 1893-ban lett a novíciák mesternőjének helyettese, és ekkoriban kezdett verseket írni. 1896-ban fogalmazta meg híres mondását, az én hivatásom a szeretet. Közben tüdőbaja súlyosbodott, és tüdővérzést is kapott. Szeretett volna Indokínába, Hanoiba jutni, hogy ott missziós munkát végezzen, de a halálos kor elhatalmasodott rajta. 1925-ben avatták szentté. 1944 óta Franciaország második patrónájaként tisztelik. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
11: Nálunk kap saját új egyenruhát.
12: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
3: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
13: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
14: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. szeptember 30-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Jeromosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajálóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Említette, hogy 134 publikáció jött össze tulajdonképpen, ugye, 2024-ig.
1: Igen.
0: Milyen tapasztalatokra tettek szert? Mely országokban foglalkoznak a legmélyrehatóbban ezzel a témával? Hol értek el legfigyelemre méltóbb eredményt?
1: Konkrétan ilyen szempontok alapján, hogy melyik országokban publikálták ezeket a cikkeket, így nem vizsgáltam a publikációkat, de hát a világ minden részéről érkeztek publikációk, európai országokból, Kínából, Amerikából, nagyon sok felől, nagyon sok kutatócsoport foglalkozik ezzel a témával. Mi inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy tehát az olyan dolgokra, amiket utána kutatás során tovább tudunk alkalmazni. Például, hogy mások milyen paramétereket vizsgáltak a porc alatti csontnak a szerkezetében, vagy milyen vizsgálati módszerekkel vizsgálták ezeket a paramétereket.
0: Ezeket aztán összegezték, és ebből valamilyen következtetést vontak le?
1: Igen.
0: Hanyan vettek részt egyébként ebben a munkában?
1: Ezt a munkát, ezt hárman végeztük. Én voltam az első szerző, tehát az én feladatom volt az, hogy ezt a rengeteg publikációt elolvassa, kigyűjtse az adatokat, utána megelemezze, és hát az elsődleges következtetéseket is én vontam le ezekből, és rajtam kívül még volt két németországi szerzőpártam, az egyik a laborvezetőnk volt, Henning Madri professzor, aki az utolsó szerző volt, tehát ő volt gyakorlatilag az ötletadó, ő polírozta végül is ezt a cikket olyan állapotúra, hogy ez egy ilyen neves újságban elfogadásra kerülhetett.
0: Nem csak elfogadásra, hanem még publikációs díjjal is elismerték a munkájukat, ugye?
1: Igen.
0: Laboratórium és laboratórium között különbség van. Megtapasztalhatta a németországi tartózkodása során. De nem lehet olyan nagy a különbség, hogy ez a kutatómunka színvonalát, vagy egyáltalán, hogy úgy mondjam, a merítési kört csonkítaná. Jól gondolom?
1: Arra érti a kérdést, hogy a Magyarország és a németországi helyzet között.
0: Pontosan erre.
1: Igazából vannak lényeges különbségek a magyarországi kutatók is, vagyis hát én ezt most teljesen csak a saját tapasztalatom alapján tudom mondani, de elég lényeges különbség van a magyarországi helyzet és a németországi helyzet között, és ez nem feltétlenül az eszközellátottságra vagy a szakmai színvonalra vonatkozik, hanem inkább a kutatóknak az egyéb irányú letelhetségére. Például Németországban, ami nagyon előnyös volt a kutatás szempontjából, az volt, hogy ott egyáltalán nem kellett semmi mással foglalkozni, csak a kutatással. Tehát én ott egy kutatói állásom voltam, és csak kutatást kellett végeznem, nem kellett oktatnom, nem kellett adminisztrálnom, nem kellett semmi más csinálni. Itt sajnos Magyarországon a kutatók elég jelentősen le vannak terhelve egyéb dolgokkal, például oktatással, ami rengeteg felkészülést vesz igénybe, nem csak a kontaktóráknak a mennyisége számít, hanem az is, amennyi időt az ezzel való felkészüléssel töltnek, és hát én teljesen meglepődtem, amikor hazajöttem, hogy mennyire kevesebb időm jut a tényleges kutató munkára az ilyen extra dolgok miatt, mint az oktatás, vagy esetleg az adminisztrációs terhek.
0: Mert hogy a következő kérdésem az lett volna, hogy mégis miért itt folytatja a kutató munkát? Nem volt lehetőség továbbiakban ott maradni Németországban?
1: Lett volna lehetőség, de hát azoknak a kutatóknak, akiknek nincs állandó egyetemi állásuk, azoknak az állását, azt különböző néhány évre szóló pályázati forrásokból tudják biztosítani, ez Németországban is így van, és Magyarországon is így van. Tehát az ilyen pályázati forrásoknak az elnyerése az mindig bizonytalan. Tehát én is, amikor én voltam, ilyen egy-két évekre voltam hosszabbítgatva, volt, amikor csak 75%-ban tudtam dolgozni, volt, amikor 100%-ban, tehát ez hosszú távon egy bizonytalanságot jelent. A másik dolog meg az, hogy igaz, hogy ott volt egy nagyon jó munkacsoport, egy nagyon jó közösség, de hogyha ott nem tudnak meghosszabbítani, akkor utána úgyis menni kell tovább, és akkor már nem biztos, hogy ilyen szerencsém lesz. Itt Magyarországon, meg amikor már gondolkoztunk a hazatérésen, akkor megkerestem Csernok professzor urat, a korábbi laborvezetőmet, és az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy az egyik kollégám pont akkor döntött úgy, hogy átmegy egy másik egyetemre dolgozni, így az ő adjunktusi álláshelyét fel tudta nekem ajánlani professzor úr, amit én nagyon nagy örömmel elfogadtam.
0: Hiszen tudta folytatni így a kutató munkáját is, ugye?
1: Így van, így tudtam folytatni a kutató munkámat, és szerencsére nagyon nyitott volt professzor úr is a témát illetően, és megadott minden segítséget, hogy végül is, hogy el tudjam kezdeni a saját kis munkacsoportomat a laboron belül, és biztosított nekem minden anyagi forrást az eszközökre és a vegyszerekre, amire szükségem volt.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Átépítették a terelés Gyöngyös térségében. A 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti. Vásáros-Namény felé sem le, sem felhajtani nem lehet. Még Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egy csomóponti ág használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt járható. Aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál is. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál útszűkület mellett lehet elhajtani, amíg a burkolati jelek festését befejezik a főváros felé vezető oldalon. Azonban Budapest felé a csomópont lehajtó ágát megnyitották. A 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyet a Vásáros-Namény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. A 3-as főúton Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek. A 73-as kilométer és a 74-es kilométer között útszűkület mellett engedik a járműveket. Szintén a 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, máj felé a külső sávot lezárták. A 23-as főúton Pétervására belterületén a 23-as kilométernél járdafelújítást végeznek, ezért útszűkület mellett lehet közlekedni. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 36-os főúton Nyíregyháza külterületén csatornáznak, a 47-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a félútpályát, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma száraz szinten mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésre is számítani kell. Kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés. A minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután 23 és 27 fok között alakul. Vasárnap derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő valószínű. A déli szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután 23 és 27 fok között alakul. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolnunk, és véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka is. A parlagfű pollen koncentrációja országosan közepes. A lehűlés országosan közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját. A pollen koncentráció a következő napokban lassan csökken, fokozatosan mérséklődnek a tünetek. A parlagfű szezon csúcsidőszaka során felhalmozódott pollenszemek miatt beltérben még magasabb lehet a pollen koncentráció, mint kültéren. Javasolják, hogy az allergiások nedves takarítással, a lakás textilek mosásával távolítsák el a belterekben felhalmozódott pollent. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm, az útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, továbbá a rézgyom és a szerbtövis pollen szemei is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, az epikokkumi az alacsony, közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya hétfőn este visszatért Rómába, négy napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, négy napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8 óra 53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6 óra 40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19 óra 33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 kilométer távolsága utat a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után, ahol megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntötte a Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a négy napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
0: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a négy nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is ellent mondanék, válaszolt a Szentatya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a hét áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetül is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church, I think, is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Elizé palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége

0: nem politizál,
1: we're not entering into politics,
0: hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az örömhír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az életvédelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akárcsak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
1: about the questions of end of life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
1: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni.
2: Opina de todo este problema.
0: Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
1: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
1: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk.
1: De este problema y cómo ayudar.
0: Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
3: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európáz intéze szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik.

0: Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint Gelegerések, és most éppen Cuppi Bíboros, jelen vannak ott, de hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
1: Bombarda e minaccia non
0: solo. Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt. Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek, a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok, amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangéliumi szakaszban három rövid példabeszédet olvasunk, amelyek mind Jézus követéséről szólnak. Mindhárom helyzetben világossá válik, Jézus követése nem egy szabadidős tevékenység, hanem életformáló és egész életre szóló elköteleződés. Itt nem lehet kiskapukat vagy menekülő utakat keresni arra az esetre, ha meggondolnánk magunkat. Nem lehet késlekedni, és nincsenek biztosítékok, hanem feltételek nélküli bizalomra van szükség. Az első ember lelkesen szólítja meg Jézust. Követlek, bárhová mégy. A válasz kiúzanító. Ha velem jössz, nem a kényelem és a biztonság útját választod. A velem való élet kiszámíthatatlan, de épp ezért bizalomra épül. A második embernek Jézus maga mondja, kövess engem, de ő késlekedne, ami Jézus számára nem elfogadható. A majd, ha már rendeztem az életem típusú válasz mindig elhalasztja a valódi megtérést. A harmadik követni akarja Jézus, de még elköszönne övéitől. Jézus itt is határozott, aki kezét az eke szarvára tette és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A visszafordulás a korábbi élet biztonságát keresi, de a krisztusi tanítvány mindig előre tekint. Ha elindulsz, indulj el szívből, és ne fele más módon. Jézust nem lehet félig követni. Vagy rábízom magam teljesen, vagy megmaradok a magam biztonságánál. Rábízom-e életemet Jézusra?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 227-es, az Éneklőegyház énekes könyv 654-es, végül pedig a Szent vagy Uram 180b számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 227-es, az Éneklőegyház énekes könyv 654-es, végül pedig a Szent vagy Uram 180b számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedvesül testvérek, Szent Jeromos áldozó papra és egyház tanítóra emlékezik az Anya Szent Egyház. Kiváló képességű ember volt, és sok nehézséggel kellett megküzdenie föld élete folyamán. Kérjük az ő közben járó imáját, hogy mindazok, akik Istenért akarnak dolgozni, tudják vállalni annak nehézségeit. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjunk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a Szent Misén, amelyet Torma János, Mária, Gizella, János, Péter, Erzsébet és Balázs lelki üdvéért ajánlunk föl. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Jób könyvéből. A súlyos megpróbáltatás után Jób így beszélt. Jól tudom, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, s ha vele perbe szállni kíván is, hiába küzd. Ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni. Istennek bölcs a szíve és hatalmas az ereje. Bántatlanul vajon kiszegülhetne ellenem. Elmozdítja ő a hegyeket, s az ember észre sem veszi. Ha úgy akarja, felforgatja és kimozdítja helyéből a földet, úgy, hogy megrendülnek oszlopai. Ha úgy akarja, nem kell fel a nap, és fellegpecsétje alá helyezi a csillagokat. Ő maga feszítette ki az égbolt sátorlapjait, és ő fékezte meg a tenger vad hullámait. Ő teremtette a göncöl szekeret és a kaszás csillagot, a fias csúkot és a dél csillagát. Nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen dolgokat, és alkot megszámlálhatatlan csodás alkotásokat. Ha eljön hozzám, nem láthatom, ha elmegy tőlem, nem veszem észre. Ha hirtelen számon kér, ki tud neki megfelelni? Vajon ki mondhatja neki, ezt miért teszed? Mi vagyok tehát én, hogy megfelelhetnék neki, vagy szavakat találnék-e vele szemben, hogy haszol? Ha igazam volna is, akkor sem tudnék megfelelni neki, hanem inkább, mint bírámat, kérlelnem kellene. Ha szóba állna is velem, aki hozzám kiállt, hihetném-e, hogy meghallgatja szavamat? Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet felé tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az

Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban? Vagy hűségedet a pusztulás helyén? Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben?

0: csak hogy Krisztust elnyerjem, és ő hozzá tartozzam. Alleluja, alleluja.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának odúja van, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová lehajtania a fejét. Egy másikat Jézus szólított föl: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hagyd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Kedves testvérek, az evangéliumnak a szolgálata, az evangélium tanításának a követése áldozatot kíván tőlünk. Jézus ezeket az áldozatokat kéri tőlünk, és amikor a mai evangéliumot hallgatjuk, akkor talán egy kicsit furcsának érezzük ezt, mert mások voltak abban az időben a körülmények, mint ma, akár egy elbúcsúzáshoz, akár egyéb más eseményekhez. Jézus, amikor így válaszol az őt kérőknek, akkor teljes elkötelezettséget kíván. És nekünk is erre kell figyelni, akár evangéliumi szolgálatban vagyunk, hogy teljes elkötelezettség van. Akár a keresztény hívő embernek a talaján állunk, ott is a hívő ember teljes elkötelezettségét várja. Akár a családban, az házasságnak a szeretetében, a házastársak szeretetében, a házasság tisztaságának megőrzésében, és így tovább. Nem könnyű megvalósítani ezt, mint ahogy látjuk itt ezeknél az embereknél sem. A gyors lelkesedés az nem tudja átlépni ezeket a határokat. Elkötelezettség kell. És ez az elkötelezettség jelenik meg Szent Jeromos életében. Ha valaki elolvassa az életrajzát, megdöbben azon, hogy mennyi áldozatot kellett neki vállalni azért, hogy megtanuljon akár héberül, hogy lefordíthassa a Szentírást. Hogy tudja végezni ezt a munkát olyan körülmények között, mint amilyen körülmények között ő élt. Micsoda nehézség. Kemény ember volt, és ezeket a nehézségeket Isten országáért, Isten dicsőségére győzte le, és ha az ő életének is vannak bizonyos fajta megingásai, mely nem a hitben való megingást, hanem a munkájához való hűséget, vagy annak a nehézségei miatt történtek, vagy éppen saját emberi természetének a krisztusi szelídség világához hasonlónak képző munkájában, akkor látjuk azt, hogy a szenteknek a életszentség nem egy égből szálló ajándék volt, hanem küzdelmes életnek, de Isten iránti szeretetből küzdelmes életnek a gyümölcse. Nagy hálával tartozunk a Jóistennek azokért a kegyelmekért, amelyeket Szent Jeromos kapott. A Szentírás lefordítása az hihetetlen nagy ajándék volt az egyház számára, hiszen az akkori nyelv az általános volt, tehát amikor megjelent, akkor nagyon sokan tudták olvasni, akik olvasni tudó emberek voltak. Nyilván annak a kornak a hátrányai ott voltak, a könyvnyomtatás problémái, illetőleg a könyv másolásnak a problémái miatt, és ennek ellenére mégis az ő munkája az egyháznak hihetetlen nagy ajándék Isten részéről. Köszönjük meg Istennek a mindazt a kegyelmet, amelyet a szenteken keresztül föltár előttünk az Anyaszent Egyház, és tudjuk azt, hogy Isten bennünket is a saját életünk nehézségei közepette segít az ő kegyelmével. Ne a másére figyeljünk, hanem a sajátunkra, mert bennünket az fog üdvözíteni. Amen. Kérjük testvéreim mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhezői, szomjazó hívei kéréseit.
3: Adj Urunk egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ szent fiad evangéliumát, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
3: Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
3: Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Nyisd meg az igazság kapuját, elhunyt János, Mária, Gizella, János, Péter, Erzsébet és Balázs testvéreink számára, akikért ezt a szentmise áldozatot felajánljuk, hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapíts szíveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Add meg

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adomány, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesüljünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt testvéreinkről, Jánosról, Máriáról, Gizelláról, Jánosról, Péterről, Erzsébetről és Balázsról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni.
1: Mi a Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítom vagy jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

lelket örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légorgalom. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Franciaországi apostoli látogatása után 14. Leó pápa az újságírók rendelkezésére állt a Metz Róma repülőjáraton, számolt be a Magyar Kurír. A Szentatya felidézte legfontosabb élményeit, külön is kitérve a lourdi látogatásra és a fiatalokkal való találkozásra. Beszélt az egyházban elkövetett szexuális visszaélésekről, az áldozatok meghallgatásának és kísérésének fontosságáról. Szólt az életvédelméről és az életvégi kérdésekről, továbbá az egyház társadalmi tanítása és a politika viszonyáról. Kitért a selejtezés kultúrájára, a lakhatási válságra és a társadalom peremére szoruló emberek iránti felelősségre. A háború kapcsán bírálta a fegyverkezésre fordított hatalmas kiadásokat, és hangsúlyozta a párbeszéd és a tárgyalások szükségességét. Beszélt a mesterséges intelligencia jelentette lehetőségekről és veszélyekről, valamint az etikai megkülönböztetés és a felelős szabályozás fontosságáról. Végül egy esetleges németországi apostoli látogatásról, a németországi egyház helyzetéről, a missziós lelkület megújításáról, valamint a politikai szélsőségesség és a kereszténység kapcsolatáról is szólt. A magas üzemanyagárak miatt a teljes jövedékkiadó visszatérítését, míg az útdíjból 10% elengedését szeretné elérni az év végéig a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. Az érdekképviselet erről tegnap tárgyalt a három illetékes miniszterrel. Sinka István, a Fuvarozói Egyesület főtitkára az Inforádióban azt mondta, azt az ígéretet kapták a közlekedési, a gazdasági és a pénzügyminisztertől, hogy a jövő heti kormányülésen javaslatokat dolgoznak ki, és a következő tárgyalási fordulón már ezt is megvitathatják. Mintegy 119 milliárd forinttal biztosítja a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az összegből több mint 57 milliárd forint jut a villamosenergia szolgáltatóknak, míg a földgáz szolgáltatók több mint 61 milliárd forintra számíthatnak. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010 és 2026 közötti nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Az elmúlt 16 évben több mint 3500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat született. Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője a magyar kormány és a legfőbb ügyész helyettessel Budapesten, közölt az Igazságügyi Minisztérium. Laura Kodruta Kövesi, európai főügyész, a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel. Várhatóan november 4-től online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az ügynökakták, erősítette meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz az Inforádióban arról beszélt, első körben három irattípus válik elérhetővé, az egykori állambiztonsági hálózati kartonok, a beszervezési nyilvántartó naplók, illetve a mágnes szalagok adattára. A következő határidő jövő február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz, akkor kell digitalizált formában közzétenni a beszervezési dossziékat. Szigorították a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Végül az időjárásról: zavartalan lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító. Stridonban született 347 körül, 420 körül halt meg, körülbelül 72 évet élt. A Szentírás nagy szakértője, fordítója és magyarázója Dalmácia, Bosznia és Horvátország érintkezési helyén Stridonban született 347 táján. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Ott vette fel a keresztséget. Liberius pápa keresztelte meg. Donátus volt a tanítómestere. A latin mellett görögül is megtanult. Róma csábításai elől a katakombákba menekült a vértanúk szent sírjához. Miután befejezte tanulmányait, elhagyta Rómát és Trierbe ment, ahol megismerkedett egy remete teleppel. Fogadalmat tett, hogy ő is remete lesz. Elhatározta, hogy fölkeresi a Szentföldet. Egy kis ideig Aquileában tartózkodott, azután elindult keletre. 374-ben Antiókiában kötött ki, de halálosan megbetegedett. Mikor meggyógyult, a város mellett elterülő Kalkisz sivatagban lett remete. Itt elsajátította az önsanyargatást és az önuralmat, az Istenbe merült életet. A remeték között megtanulta, hogyan harcoljon a test ellen. Idézett tőle, heteken keresztül étlen szomjan maradtam, éjjel-nappal könyörögtem könnyek között

0: Szent Paula és leánya, akik nagy segítői voltak. Meglátogatták az egyiptomi remetéket is. Legfőbb tevékenysége a Szentírás latin nyelvre való fordítása lett, ez pedig nem más, mint a mai napig használatos Vulgáta fordítás. Jeromos heves természetű ember volt, akit nagy tudásszomj, Krisztus és az egyház iránti nagy-nagy szeretet jellemezte. Levelei és vitairatai jelentős dokumentumai a korszak történetének. Korának legtanultabb embere volt. Szent Ágoston azt mondta róla, hogy elolvasta az összes könyvet, amit addig írtak. Azon kívül három világnyelvet beszélt, a latint, a görögöt és a hébert, ami páratlan volt abban az időben. Egyik kortársa a következőket mondta róla. Az egész nyugat a betlehemi egyszerű szerzetes pap szavát leste. Jeromos erősen kikelt írásaiban Pelagius és Jovianus eretnekek ellen. Maga a jeruzsálemi pátriarka is megneheztelt rá. Pelagiánusok felgyújtották kolostorát, és ő is csak futással tudott megmenekülni. Emberei egymás után haltak meg. Jeromos 420 táján adta vissza lelkét teremtőjének. Teste Rómában, a Santa Maria Maggiore Bazilikában nyugszik. Ott őrzik a kis Jézus jászol erekjét is, annak a nagy szentnek a csontjaival, aki sokat imádkozott és dolgozott a születési barlangban. A szentmise imádsága. Istenünk, te szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. Ennek a könyörgésnek alapján is iparkodjunk megismerni a szentírást, olvassuk a szentírást, és a szentírás tanítása szerint iparkodjunk élni mindennapi életünkben. Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ekkor kihelyezik a Szentírást az oltár mellé, és különleges tisztelettel veszik körül. Ezzel is fölhívják a figyelmet erre a nagy kincsre, az oltári szentség és a Szentírás csodálatos isteni ajándékaira. Minden Szentírás olvasáskor adjunk hálát Istennek ezért a nagy ajándékért, a Szentírásért.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Uram, a tökéletes embernek az a dolga, hogy lelkét a mennyei javak vonzásából soha kikapcsolódni ne hagyja. A sok gond közt úgy haladjon át, mintha gondja nem volna. Nem úgy, mint a cselekedni restek, hanem a lélek szabadságának különös kiváltságával, azzal, hogy semmilyen teremtményhez rendetlen vonzalommal hozzá nem tapad. Kérlek téged, kegyelmes Istenem, óvd meg a világ gondjaitól, hogy túlságosan beléjük ne bonyolódjam. A test sokféle szükségletétől, hogy a gyönyör csapdájába ne ejtsen. Mindenfajta lelki akadálytól, hogy a nehézségek közt megtörve el ne bukjak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Ma 16 óra 30 perckor kezdődik az Egri Bródy Sándor könyvtárban Demeter László Ecsettel és tollal című kötetének bemutatója. Az esemény vendége lesz a szerző Demeter László, moderátor Széchenyi Orsolya könyvtáros lesz. Közreműködik Orbán Bori énekművész, Sárosi Kinga és Blaskó Balázs színművészek, valamint Bodó Boglárka Rita könyvtáros. A művész értékelése szerint 92 éves lettem, és még mindig nem mondtam el mindent, amit akartam. Van még mondani valóm, elsősorban a szeretetről és a békéről, de sok más témáról is, ami az életünkben adódik. Ez a kis verses kötet, melyben megjelennek azok a festményeimről készült fotók is, amiről sikerült felvételt készítenem a sok száz olajfestményem közül, megpróbál egy kicsit többet nyújtani sokszínű munkásságomból és a kalandos, szenvedélyes, boldog életemről. Boldogságom titka az, hogy felismertem, szűk lehetőségeimen belül azt csinálom, amit szeretek. Így választottam az irodalmat és a festészetet. 30 éve, vagyis nyugdíjas koromtól mostanáig szüntelenül írom verseimet, regényeimet, novelláimat, 60-nál is több szonettet írtam. A kötet a helyszínen megvásárolható és a szerzővel dedikáltatható lesz. Szintén ma 17 órától a Bródy Sándor könyvtár Felnémeti fiúk könyvtárában Szőlő és borkultúra az Egri borvidéken és Felnémeten címmel borkóstolóval egybekötött előadást hallgathatnak. Tarsó József hegybíró díjaképes borkóstolóval egybekötött előadása lesz, mely bemutatja az egri és felnémeti szőlő és borkultúra múltját és jelenét. Királyok itala, italok királya. Ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illetik az emberek világszerte a bort. Az emberiség évezredek óta ismeri a szőlőt és a belőle elkészített nedűt. Kora ősszel, szüreti időszakban igazán időszerű, hogy kicsit részletesebben megismerkedjünk ezzel az ősi kultúrával. A szőlőművelés, szőlőfeldolgozás, borkészítés régi emlékeivel, legújabb tendenciáival, valamint azzal, hogyan valósul meg mindez napjainkban, Felnémeten. A kulturált borkóstolás kifinomult szabályrendszerének megismerése mindenki számára értékes tudást jelent. Ezekben a témákban segít eligazodni díjaképes borkóstolóval egybekötött előadásán Tarsó József, Egerváros hegybírója. Családi évadnyitó fesztivál kezdődik október 2-án az Egri Harlekin Bábszínházban. Idén kétszer is együtt nyitják az évadot. Csecsemőszínházi és családi évadnyitóval is készülnek, ráadásul a nagy érdeklődésre való tekintettel mindkettő kétnapos fesztivállá bővül. Ezeken a különleges napokon több előadást is láthat a közönség, saját bemutatóik mellett vendégelőadásokkal és szakmai fórumokkal is várják az érdeklődőket. Két hétvége, sok találkozás, közös élmények és persze rengeteg színház, így indul az új évad náluk. Október 2-án pénteken 16 órától nyitott kerekasztal beszélgetés lesz Madák Zsuzsannával és Betlen Falvi Ádámmal a Harlekin Bábszínházban. 18 órától Odüsszeia, Odüsszeusz Kalipszónál tantermi színházi nevelési előadás lesz. Október 3-án szombaton 11 órakor kezdődik Vitéz László és az Elátkozott Malom című vendégjáték. 14 órakor Mátyás a Hős címmel, Harlekin hősképző sorozat, játékos történelem óra bemutató. 18 órakor pedig a Padlás című előadás kezdődik a Demeter Zsuzsa színpadon. Célra tarts címmel Ferenczi Zsolt és Tomec Dániel kiállítása nyílik a Bartokovics Béla Közösségi Házban Egerben október 3-án 17 órai kezdettel. A tárlatot Györfi László képzőművész nyitja meg. A kiállítás október 29-ig tekinthető meg a ház nyitvatartási idejében. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A magas üzemanyagárak miatt a teljes jövedékiadó visszatérítését, még az útdíjból 10% elengedését szeretné elérni az év végéig a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. Az érdekképviselet erről tegnap tárgyalt a három illetékes miniszterrel. Sinka István, a Fuvarozói Egyesület főtitkára az Inforádióban azt mondta, azt az ígéretet kapták a közlekedési, a gazdasági és a pénzügyminisztertől, hogy a jövő heti kormányülésen javaslatokat dolgoznak ki, és a következő tárgyalási fordulón már ezt is megvitathatják. Mintegy 119 milliárd forinttal biztosítja a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az összegből több mint 57 milliárd forint jut a villamosenergia szolgáltatóknak, míg a földgáz szolgáltatók több mint 61 milliárd forintra számíthatnak. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010 és 2026 közötti nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Az elmúlt 16 évben több mint 3500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat született. Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője a magyar kormány és a legfőbb ügyész helyettessel Budapesten, közölt az Igazságügyi Minisztérium. Laura Kodruta Kövesi, európai főügyész, a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel. Várhatóan november 4-től online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az ügynökakták, erősítette meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz az Inforádióban arról beszélt, első körben három irattípus válik elérhetővé, az egykori állambiztonsági hálózati kartonok, a beszervezési nyilvántartó naplók, illetve a mágnes szalagok adattára. A következő határidő jövő február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz, akkor kell digitalizált formában közzétenni a beszervezési dossziékat. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az ukrán aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök. Magyar Péter a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének kijelentéseire hivatkozott. Fürst Pál azt írta, márciusban Orbán Viktor korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvoj ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. A terrorelhárítási központ kommandósai március 5-én fogtak el 7 ukrán állampolgárt, és lefoglalták a több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Hűtlen kezelés gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették Kecskeméten Hankó Balást a Nemzeti Kulturális Alap ügyében. A volt kulturális miniszter panasszal élt a gyanúsítás ellen. Hankó Balást hétfő este azért vitték Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun megyei főügyészség irányítja. A vádhatóság szerint a volt miniszter több mint 17 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila bizottsági elnök a közösségi oldalán felidézte, Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorították a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Nem volt robbanóanyag azokban a furgonokban, amelyeket a hétvégén az amerikai légierő által használt Fairford légitámaszpont mellett állítottak meg, közölte a brit terrorizmus ellenes rendőri hálózat. A tájékoztatás szerint a furgonokat alaposan katonai felszereléseket is felhasználva átvizsgálták, de nem találtak robbanó szerkezeteket. Spanyolországban a kilakoltatási moratórium 4 éves meghosszabbításáról döntött a kormány, a cél a lakhatási problémák megoldása. A 2 rendelet közül az elsőben 2030-ig megtiltják a kiszolgáltatott helyzetben lévő kilakoltatását, 2028-ig pedig leállítják a különböző befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlását, és 10%-os általános forgalmi adót vettek ki a turisztikai célú lakás kiadásra. Végül az időjárásról: zavartalan lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tiszaparton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 30-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban az Erdődi Kamara zenekart ismerhetik meg, annak alapítója és művészeti vezetője Szefcsik Zsolt segítségével. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunkban Olá Miklós egri püspök történetét folytatjuk tovább. Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
10: A pizétum jog az a királyi pénzverdékből kibocsátott aranyak 1/48-át jelentette, tehát 48 vert aranyból egy az esztergomi érseket illetett meg, mivel hogy a korábban, a középkorban az esztergomi érsek volt megbízva azzal a feladattal, hogy ellenőrizze a királyi pénzverdékben használt pénzverő eszközöknek a hitelességét.
9: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről. Ajánlónkat hallják.
11: A teremtett világ nem egymástól független tárgyak és élőlények véletlen halmaza, hanem egy végtelenül összetett, bonyolult, egymásra utalt kapcsolati háló. Az ökoszisztémában, hogy kicsit most a világi környezettudomány oldaláról is beszéljünk, az ökoszisztémában minden létezőnek megvan a maga helye és értéke. És ez azt is jelenti, hogy a legkisebb teremtménynek a hiánya vagy torzulása is megsebzi az egész hálót.
9: Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban Debreceni Sándor késes népi iparművésszel beszélget, szakmája szeretetéről, különleges alkotásairól és eddig elért eredményeiről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
12: bent van az arszpoétikám, hogy mit mondtam, hogy egy jókésnek, élesnek, esztétikusnak és eladhatónak kell lenni. Na most ergonómilag meg szoktam mérni a gyűjtőnek, a kéznek a szélességét, mert ha egy nagy kés, az előbb említettem annak a gyűjtőbarátunknak, hogy zongorista ujjai vannak, 18 mm-rel hosszabbra kellett tenni a pengét. A kokaból a nyeret úgy választottam ki, a benne lévő díszítéseket is, tehát oda kell figyelnem, mert ő fogja használni.
9: 10 órakor híreket hallanak, ezután kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai adásban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Széki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az Egri zsidó hitközség elnökéről. Ezt követi a Lélekszava, melyben a templomi testtartásunkról, testhelyzetekről, Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. Ezúttal a tudatos bor és pezsgő fogyasztóknak készített összeállítást a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Gasztronómiai műsorunkból ma sem hiányozhatnak a praktikus jó tanácsok és a konkrét receptek. Rövid ajánlunkban Gergely Miklós nemzetközi borszakértő beszél.
13: Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccsbornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizzantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
9: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Szent Jeromosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd kezdődik Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunk, melyben Csokonai Vitéz Mihály szerelmes verseit ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek. Kedves hallgatóink, a következő percekben Szefcsik Zsolttal, az Erdődi Kamara Zenekar alapítójával, művészeti vezetőjével és koncertmesterével beszélgetünk, közelgő október 15-én megrendezett koncertjük alkalmából. A tegnapi nap során Tikovics Ernő kollégámmal páros belépőt nyerhettek az Erdődi Kamara Zenekar koncertjére, és ezt folytatjuk a következőkben is, hiszen pénteken Farkas Erzsébet kolléganőmmel nyerhetnek páros belépőt, illetve hétfőn Molnár András kollégám fogja kisorsolni önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, és ismerjék meg az Erdődi Kamara Zenekart. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, aki az Erdődi Kamara Zenekar közelgő hangversenyéről fog nekünk egy kicsit beszélni, illetve arról, hogy hogyan előzte meg, mi előzte meg ezt a koncertet, és hogy milyen út vezetett idáig. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Az Erdődi Kamarazenekart 32 évvel ezelőtt alapítottam Budapesten, méghozzá elsősorban azzal a szándékkal, hogy régi korok magyarországi zenéjét mutassuk be, tárjuk föl, és ez természetesen elég nagy részben egyházzene. Hogyha bemegyünk most egy nagy kottatárba, akkor az ott őrzött 18-19. századi műveknek a többsége egyházzene, és ezekkel a művekkel bizony az utóbbi 50-60 évben viszonylag kevesen és viszonylag keveset foglalkoztak, legalábbis olyan szinten, hogy elő is adják azokat a műveket, amik a kottatárak mélyén rejtőznek. Mi az Erdődi Kamarazenekarral immár a 32 év alatt több mint 100 művet mutattunk be újra. Most fog megjelenni a 19. lemezünk, és mindegyiken van magyar vonatkozású régiség, vagy éppen újdonság, mert nem csak régi zenével foglalkozunk, hanem 20. századi, sőt kortárs zenével is, hiszen az utóbbi időben több kortárs szerző ajánlott nekünk műveket, szóval van egy ilyen modern vonulatunk is, de azért a fő irányunk mindig is a régi magyar zenék bemutatása volt. A COVID időszak után kezdtünk el egy sorozatot, amelyben magyar főpapi rezidenciák zenéjét mutatjuk be, és általában úgy szeretünk elmenni egy püspöki palotába koncertet adni, vagy éppen egy székesegyházba, hogy nem csak találomra kiválasztunk valami műsort, hanem előtte kutatásokat végzek a tekintetben, hogy vajon mit játszottak ott a 18-19. Században. És most jutottunk el több mint 30 év után először Egerbe. A tavasszal volt szerencsém kutatásokat végezni a Főszékesegyházi Levéltárban, ahol a Székesegyház történeti kottatárát őrzik, és több olyan művet is találtam, amit úgy gondolom, hogy érdemes műsorra tűznünk. Így a Líceum dísztermében 15-én csütörtökön este 7 órakor sorra kerülő koncertünkön több olyan mű is el fog hangzani, amely a valószínűleg 150 vagy akár majd 200 éve nem hangzott el, sem Egerben, sem máshol. 9 művet fogunk eljátszani, ebből 5 kötődik majd Egerhez, és én azt hiszem, hogy ezzel egy elég különleges műsort tudunk majd felajánlani az egri közönség számára, hiszen ezeket a műveket bizonyosan nem hallhatták még. Itt az egri művek elsősorban kisegyházi művek lesznek, elsősorban azért, mert az egri kottatárban világi művek nem nagyon találhatók, viszont például műsorra tűzünk egy világi darabot is, ami Egerhez kötődik, talán kevesen tudják, hogy nem messze ide, Felső-Tárkányban volt a 18. század közepén egy kastély, amit Barkóczi Ferenc akkori egri püspök építetett, és itt hatalmas zenei események zajlottak, többek között operákat is előadtak, és van arról írásos emlék, hogy egy Szíró nevű operát, ami nagy valószínűséggel Nikola Porpora műve volt, azt itt játszották, úgyhogy például ebből a Porpora operából egy áriát most műsorra tűzünk, azért, hogy egy kicsit bemutassuk, hogy itt Eger környékén micsoda művek hangozhattak el már a 18. század közepén.
0: Na de még mielőtt kitekintenénk az egri rendezvényre, engem nagyon érdekelne az is, hogy hogyan
2: születik meg a gondolat valakiben, hogy ő ezt szeretné kutatni? Hogy mi vitte erre?
1: Igen, hát én 1991-ben végeztem a Budapesti Zeneakadémián, és utána még tanultam 2 évet Freiburgban, Németországban, egy német művészképzőt végeztem ott el, és ebben az időben a Freiburgi Münster, ami egy hatalmas gótikus katedrális, annak lehettem a koncertmestere. Nagyon sok egyházi művet mutattunk ott be, részben helyi műveket, részben például Liszt koronázási miséjét is, ami ott akkor éppen először hangzott el. De lényeg az, hogy hát már ekkor is, sőt korábban én 10 évig a budavári Mátyás templom zenekarában is játszottam, szóval mindenképpen az egyházzene engem mindig is vonzott, és egy olyan vágyam is volt, amiről a mai napig egyébként nem tettem le, hogy az Erdődi Kamarazenekar nagy részben egyházzenét játszon, és azt a nagyon magas szintű egyházzenei tradíciót, ami megvolt, tehát például Budapesten 2 helyszínen is, Budán a Mátyás templomban, illetve a pesti belvárosi főplébánia templomban is állandó zenekar volt, méghozzá profi zenészekből évszázadokon keresztül, és ez a tradíció, ez hát egy kicsit azért elhalványult most már az utóbbi évtizedekben, azért a nagyobb székesegyházakban a mai napig jeles ünnepekkor vannak zenekari misék, de azt hiszem, hogy volna még itt lehetőség, sőt kellene is ezt a tradíciót jobban ápolni. Úgy, ahogy például Ausztriában, Bécsben több helyen is ez megvan, tehát hogy szinte minden vasárnap lehet zenekaros misét hallgatni valahol, vagy a Stefánsdóma, vagy az Augustiner kirchébe Bécsben. Ugyanez a tradíció Budapesten is megvolt, és szeretnénk ezt egy kicsit feleleveníteni, már olyan módon is, hogy annak a korszaknak a műveit, amikor ez a tradíció élő volt, és tényleg művelték, azt továbbra is műsoron tartani, sőt újra bemutatni.
2: Meddig tart egy-egy kutatás? Tehát azért ez egy nagyon komoly háttérmunkát, vagy előmunkát igényel, ha jól gondolom.
1: Hát valóban általában kéziratos műveket veszünk elő. Először is a 18-19. Században nem mindig készítettek partitúrát, tehát ha volt is partitúra, az általában a szerző tulajdonában maradt, tehát az egyházi gyűjteményekben fennmaradt művek többnyire csak a zenekari szólamok kotáit tartalmazzák, ami egy kicsit megnehezíti az előadást, és ezen kívül az is, hogy ezeket még tintával, lúttollal másolták, és ezek az évszázadok alatt aztán rendesen át is ütöttek a papíron, így manapság már sok esetben elég nehezen olvashatók. Egy szó mint száz, ha lehet, akkor számítógépes programmal modern kottát készítünk, és partitúrát is ezekből a darabokból, ami azért is jó, mert elő tudjuk őket adni, aztán ki tudjuk szűrni a próba folyamat során, hogyha esetleg hiba volt már a kéziratban is, és nem utolsó sorban ezek közül, a kották közül azokat a műveket, amik tényleg a legjobbaknak bizonyulnak, ezeket mi ki is adjuk, tehát az Erdődi Kamarazenekarnak létezik egy kotta sorozata is, és ezzel hozzáférhetővé teszük mások számára is, tehát hogyha ha más együttes is felfigyel ezekre a darabokra, akkor elő tudja adni.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben Szevcsik Zsolttal, az Erdődi Kamara Zenekar alapítójával, művészeti vezetőjével és koncertmesterével beszélgetünk. Mennyire népszerű, visszatekintünk az elmúlt évekre, hiszen több mint 30 évről beszélhetünk, mennyire népszerű a közönség körében az, hogy ilyen kuriózumokat hallgathat meg?
1: Hát én azt hiszem, hogy nagyon népszerű. Hát természetesen a klasszikus zene az soha nem volt, és nem is lesz a tömegek műfaja, de van egy stabil réteg, aki nagyon érdeklődik, és általában a koncertjeink jól látogatottak, nagyon sokszor teltházzal játszunk, és nagyon sok visszajelzést kapok arról, hogy éppen mikor kinek hatott revelációként egy-egy darab, és tényleg azt mindenképpen érdemes hát így a köztudatban meghonosítani, hogy a 18.-19. században Magyarországon nagyon magas színvonalú zenei élet folyt, tehát nem voltunk lemaradva, hogy úgy mondjam, Nyugat-Európától semmilyen tekintetben, tehát ugyanaz a magas színvonal megvolt a művek tekintetében is, tehát amelyeket játszottak, és nagyon valószínű, hogy az előadás tekintetében is. Hát most mondjak egy példát, most műsorra fogunk tűzni egy számot Zeiler Károlytól, aki egyébként éppen egy budai, sőt később esztergomi szerző volt, de valamilyen rejtélyes oknál fogva pont itt Egerben maradt meg egy kottája, ami egy kisegyházi mű, két énekes szólistára és hegedű szólóra. És ez a hegedű szóló, ez egy olyan hát igényes és csak tényleg jó színvonalú együttesben előadható darabot mutat, ami hát bizonyítja, hogy itt Egerben is kellett, hogy legyenek itt teljesen virtuóz előadók. Úgyhogy ez minden jelentősebb hely székesegyházi központban Magyarországon jellemző volt.
0: Hogyan jutott a választás Eger városára ez alkalommal?
1: Hát szeretnénk végigjárni azokat a helyszíneket, ahol kottatár egyáltalán fennmaradt. Ez egyébként egy kicsit túlmutat a mai Magyarország határain, tehát nemrégiben jártunk például Nagyváradon, ahol volt az 1760-as években egy nagyon jelentős korszak, és ugye a nagyváradi püspöki palotát nemrégen újították föl, talán mi voltunk az első zenekar, aki ott a felújítás után játszott, és nagyon sok értékes mű maradt fönt. Egyébként ez a püspöki palota a legnagyobb barokk műemlék egész Erdélyben, úgyhogy néha egy kicsit még túl is tudunk menni a mai határokon, és érdemes is, mert mindenhol nagyon, nagyon értékes tradíció volt, és ezt én szerintem meg kell mutatni a mai embereknek is.
0: Lehet, hogy a hallgatóságot vonza egyébként az is, hogy egyrészt, hogy ezeket lehet, hogy nem is hallották korábban máshol, másrészt a feldolgozás, vagy hát az előadás módja.
1: Hát igyekszünk jó minőségben előadni a lehető legjobban ezeket a műveket. Tehát az Erdődi Kamarazenekar elsősorban budapesti szimfonikus zenekarok, professzionális zenekarok tagjaiból, illetve zeneakadémistákból és zeneakadémiai doktori hallgatókból áll, akik azt hiszem, hogy a legjobb színvonalat tudják képviselni, és annak nagyon örülök, hogy hozzánk, az Erdődi Kamarazenekarhoz elsősorban azért jönnek, hogy a magas színvonal mellett egy jó, pozitív közösséget találnak, és mindig olyat játszhatnak, amit máshol nem.
0: Kihívás ez nekik egyébként, hogy ilyen régi dallamokkal foglalkozzanak?
1: Hát igen, gyakran előfordul. A mostani műsorban is lesz például egy szám, ami a Kürtöknek kifejezetten nehéz. Szóval mindig belefutunk nehézségekbe, de hát azért vannak a nehézségek, hogy megoldjuk őket.
0: Mennyi ideig tart egy ilyen koncertre való felkészülés a zenekarnak?
1: Hát ugye, amint említette is, egy hosszú előkészítő munka általában egy ilyen műsornak az összeállítása, és én általában egy hónappal előtte már elküldöm a kottákat a zenészeknek.
0: Azt mondjuk nem sok idő.
1: Hát ez nem sok, de ugye profi zenészekről van szó. Maga a próba az általában egy héttel a koncert előtt kezdődik, és akkor intenzíven viszont foglalkozunk a darabokkal. Úgyhogy hát ez általában a professzionális zenekarok körében ez így megy.
0: közben egyébként körültekintenek a városban is, megnézik Eger nevezetességeit, vagy erre már volt példa?
1: Hát nem nagyon lesz erre időnk, mert aznap, amikor megérkezünk, általában ez mindig így zajlik, egy főpróbát tartunk a helyszínen, és utána már nem sokkal kezdődik a koncert, úgyhogy ez nem igazán a városnézés időszaka. Nekem egyébként már volt alkalmam többször is körülnézni Egerben, és nagyon szép és hangulatos városnak tartom, és remélem, hogy lesz még alkalmunk más helyszínt is kipróbálni itt a városon belül.
0: És hát akkor beszéljünk a helyszínről, magáról, hogy mit adhat a zenekarnak és a nézőknek az élményéhez az, hogy a Líceumban adnak elő.
1: Ez nagyon jó, hogy megkérdezte, mert én általában törekszem arra, hogy a műsor az mindig harmonizáljon a helyszínnel. És jelen esetben a Líceum talán a legideálisabb helyszín Egerben, hiszen a díszterem pont a Székesegyházhoz vezető lépcsővel szemben található, és vannak arra utaló jelek, hogy éppen azért, mert az érseki palotában nincs olyan nagy befogadó képességű terem, ahol nagyobb reprezentációs alkalmakkor mondjuk egy nagyobb koncertet lehetett volna adni, ezért úgy gondolom, hogy már az elmúlt évszázadokban is a egri püspökök, később érsekek valószínűleg tartottak nagy számban koncerteket pont itt a díszteremben is, ami ugye a legközelebb esik a Székesegyházhoz, és hát gyönyörű szép belső festése, az akusztikája is jónak tűnik, most éppen ma néztem körül a teremben, úgyhogy én azt hiszem, hogy ennél jobb helyszínt nem lehetett volna Egerben találni.
0: Mennyi ott a befogadói lehetőség? Vagy látják-e már a jegyeknek a fogyásán?
1: Hát ezt még nem tudjuk, hogy végül mennyien fognak eljönni, de 200-an beférnek.
0: Említette, hogy ugye ez a kutató munka, ez már ugye megvolt. A kutató munka során egyedül ön kutat, vagy van segítőtárs ebben?
1: Hát magát a kutatást én végzem, a segítség akkortól szükséges, amikor ezeket át kell írni számítógéppel, mert ez egy nagyon időrabló munka. Kezdetben én kezdtem el, és a feleségem segített, de most már profi kottaíróknak szoktuk kiadni, akik egyszerűen gyorsabban haladnak ezzel a munkával, mert hiszen ezzel foglalkoznak állandóan.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben Szefcsik Zsolttal, az Erdődi Kamara Zenekar alapítójával, művészeti vezetőjével és koncertmesterével beszélgetünk.
1: Beszéljünk akkor kicsit a közelgő eseményről, és arról, hogy kik lesznek itt, és hogy milyen dallamok csendülnek fel.
2: 4 énekes szólista fog közreműködni Budapestről. Balabás Aliz szoprán, Balog Eszter alt, Komáromi Márton tenor és Neubauer Lóránt basszus, akik, hogyha a kedves hallgatók így figyelemmel kísérik a oratórikus műfajoknak a mostani zeneéletét Magyarországon, akkor az ő nevük ismerősen csenghet, hiszen a legfoglalkoztatottabb közreműködők közé számítanak. 9 művet fogunk eljátszani. Ebből, mint említettem is, a többség, tehát 5 Egerhez köthető, a fennmaradó 4 darab pedig a győri püspöki kottatárból származik. Itt meg kell említettem 2 szimfóniát, amit elő fogunk majd adni. Johann Baptist Van Hall és Anton Zimmermann mind a ketten Magyarországon működtek. Zimmermann egy kicsit korábban, a 18. század harmadik harmadában, Pozsonyban. Ő volt a pozsonyi sztárzenész, ő Batthyány József herceg prímásnak volt a főzene igazgatója, zeneszerző és a herceg primás zenekarát vezette. Az ő szimfóniái közül és egyáltalán darabjai közül nagyon sok már megjelent nyomtatásban már a 18. század végén, ami nagy szónak számított, de ez a szimfónia, amit előadunk és a győri kottatárból származik, ennek csak egy kéziratos másolata maradt fent. Szerintem nagyon, nagyon jó és invenciózus darab. Én azt tudnám mondani, hogy Haydn szimfóniáira emlékeztet sok tekintetben, de egyéni hangja van, de velük összevethető mindenképpen. Aztán Van Hall, ő pedig a mi együttesünk névadóihoz, az erdődiekhez köthető, ő már egy kicsit pár évtizeddel később, a 18-19. Század fordulóján alkotott, a 19. század legelején. Ő az erdődiek több családtagjának is állt szolgálatában, de valójában

0: emberként jegyezték. Na most neki is elég sok műve megmaradt Magyarországon, hiszen dolgozott is Magyarországon. Van olyan darabja, ami egyedüli forrásként, például a Veszprémi levéltárban van egy szimfónia, ami csak ott van meg, és ez, amit most mi el fogunk játszani, ez Győrben maradt meg, de úgy, hogy hiányzott az egyik szólama, a basszus szólama, amit viszont sikerült megkapnunk Kremsmünsterből, mert összesen két helyen maradt fenn, a másik ez az osztrák apátság, és ott az egyik szerzetes, aki a kototárral foglalkozik, ővel egy jó kapcsolatunk van már régóta, és ő elküldte nekünk ezt a szólamot, úgyhogy ki tudtuk egészíteni, és így most elő is tudjuk adni ezt a darabot.
1: Összeértek a szálak.
0: Így van.
1: Beszéljünk egy kicsit mélyebben ezekről, amik Egerhez kötődő darabok.
0: Igen, hát szeretném megemlíteni például azt a Mozart Alma Dei című, hát tulajdonképpen offertórium, de ez egy nagyon érdekes történetű darab, hiszen ez eredetileg a Titus című operának egy opera áriája, ez Titus császár énekli az opera első felvonásában, de nagy divat volt a 19. század elején, hogy a korban népszerű opera áriákat egyszerűen elláttak egyházi szöveggel, és bevitték a templomba. Ebben a gyakorlatban egyébként Veszprém volt az élenjáró. Ott egészen odáig mentek, hogy nem csak opera áriákat, hanem komplett szimfóniákat is eljátszottak mise közben. Ez ma nagyon furcsán hatna, de mindenesetre még Verdi operáriákat is átírtak egyházi szövegre, és ezek elhangoztak a templomokban, és itt Egerben is például ezt igazából nincs rajta a kottán, tehát nem tudjuk, hogy ki írta át, de valaki itt Egerben a 19. század elején ezt a Mozart operáriát letranszponálta egy hanggal egy kicsit mélyebbre, és tenor helyett basszus énekli, és egyszerűen egy Mária ének lett belőle. Úgyhogy ezt mint érdekességet mindenképpen szeretnénk bemutatni. Aztán említettem ezt a Zeiler Károly művet, aztán még egy nagyon érdekes Fusz János, aki a 19. század elejének népszerű opera szerzője volt, egyébként Pozsonyban és Bécsben játszották az ő operáit nagy sikerrel, ő egyébként tolnai származású volt, és később aztán Budára költözött, és ő a budai polgári zeneélet felvirágzásáért sokat tett, mert nagyon sok dalt írt, zongorakíséretes dalokat, amiket kifejezetten ilyen házi muzsikálás alkalmával játszottak, de egyházzenét is komponált, és egy kis offertóriuma megmaradt itt Egerben is, úgyhogy ezt is műsorra tűzzük. Aztán említettem ezt a Porpora áriát, ami szintén ide kötődik, és akkor még mindenképpen meg kell említenem Zsaszkowski Endrét, ugye a Zsaszkowski figvérek a 19. század második felében a legjelentősebb vezetői voltak a Székesegyház zenei együtteseinek. Ugye ez egy testvérpár, egyikük karmester volt, és Endre, a fiatalabbik, ő zeneszerző volt. Nagyon sok műve fennmaradt a kottatárban, és ezek közül egy Ave Máriát elő fogunk adni majd.
1: Én azt gondolom, hogy ez a koncert most éppen a legjobb helyre érkezett ebben a pillanatban. Mivel készülnek majd a közeljövőben, hogyha egy kicsit kitekinthetünk?
0: Hát éppen mostanában elég sűrű az életünk, hiszen a múlt héten a Győri Székesegyházban játszottunk, az előtt pedig két héttel a Nádasladányi Kastély udvarán volt egy koncertünk, egy ilyen nyárbúcsúztató koncert, aztán novemberben a Pesti Rigadóban fogunk fellépni az MMA egyik rendezvényén, és amit mint érdekességet mindenképpen szeretnék említeni, karácsonykor két alkalommal is, 25-én, tehát karácsony első napján, és 27-én, most pont úgy jön ki, hogy 27-e vasárnap, ugye a Szent Család vasárnapja, ezen a két alkalommal Budapesten fogunk templomi szolgálatban fellépni. Mi a Magyar Szentek templománál, ami ugye Budán, a Petőfi híd, Budai hídfőnél található, szép modern templom, ott minden, most már ez tradíció, hogy minden karácsony első napján a 12:30 Szent Misén mi működünk közre, és most 27-én pedig a Pesti Belvárosi templomban is, ugyancsak a délelőtti 10 órási nagymisén fogunk játszani.

0: és Vavrinec Mór karácsonyi miséjét fogjuk játszani, több kisegyházi mű kíséretében. A Vavrinec Mór, ő a Mátyás templomnak volt sokáig a zeneigazgatója, és termékeny zeneszerzője volt, és talán ez a Missa Pastoralis, ez a karácsonyi miséje az egyik legnépszerűbb műve. Ennek ellenére azért olyan gyakran nem lehet ezt hallani. Eddig szerintem csak a Mátyás templomban adták elő, de ott is most már ritkábban. Mi most egy kicsit szélesebb hallgatóságnak fogjuk ezt elvinni, ezt a darabot.
1: Ha egy kicsit kevésbé lesz ilyen pörgős az élet, akkor újra kezdődhet egy kutatás, és van-e mondjuk egy cél, amit szeretne kitűzni?
0: Hát igen, természetesen ez mindig ilyen pulzálva megy. Általában az év első felében több a kutatás, és a második fél évben több az előadás. Számos cél van. Mondjuk nagy álmom, hogy a pozsonyi érseki palotában is tudjunk egy koncertet adni, mert az egy, hát egy nagyon jelentős terem, ott nagyon sok nagy nevű zenész fellépett, rengeteg jeles esemény zajlott, és jó lenne oda is elvinni a magyar zenét, egy kicsit megmutatni.
1: Akkor említsük meg így a műsoridő végén, hogy mikor lesz a koncert, és akkor hova várják szeretettel az érdeklődőket.
0: Tehát október 15-én csütörtökön este 7 órakor a Líceum dísztermében lesz a koncertünk, ahova minden egrit és környékbelit, de bárhonnan az országból szeretettel várunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm én is.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Szevcsik Zsolttal, az Erdődi Kamara Zenekar alapítójával, művészeti vezetőjével és koncertmesterével beszélgettünk. Ezen a héten pénteken reggel és jövő héten hétfőn reggel páros belépőt nyerhetnek az Erdődi Kamara Zenekar október 15-én a Líceum dísztermében tartott koncertjére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője, a legfőbb ügyész helyettessel és a magyar kormány több tagjával Budapesten, közölt az Igazságügyi Minisztérium. Laura Kodruta Kövesi európai főügyész a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel. Várhatóan november 4-től online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az ügynökakták, erősítette meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz az Inforádióban arról beszélt, első körben 3 irattípus válik elérhetővé, az egykori állambiztonsági hálózati kartonok, a beszervezési nyilvántartó naplók, illetve a mágnesszalagok adattára. A következő határidő 2027. február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz, akkor kell digitalizált formában közzétenni a beszervezési dossziékat. A magas üzemanyagárak miatt a teljes jövedéki adó visszatérítését, míg az útdíjból 10% elengedését szeretné elérni az év végéig a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. Az érdekképviselet erről tegnap tárgyalt a 3 illetékes miniszterrel. Sinka István, a Fuvarozói Egyesület főtitkára az Inforádióban azt mondta, azt az ígéretet kapták a közlekedési, a gazdasági és a pénzügyi tárcavezetőktől, hogy a jövő heti kormányülésen javaslatokat dolgoznak ki, és a következő tárgyalási fordulón már azokat is megvitathatják. Mintegy 119 milliárd forinttal biztosítja a kormány a rezsidvédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az összegből több mint 57 milliárd forint jut a villamosenergia szolgáltatóknak, míg a földgázszolgáltatók több mint 61 milliárdra számíthatnak. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium megszünteti a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, jelentette be a tárcavezető a Facebookon, miután az ország múzeumainak vezetőivel találkozott az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján. A múzeumokról ott kell dönteni, ahol a gyűjtemény, a tudás és a felelősség van, magukban az intézményekben, írta Tar Zoltán, hozzátéve január 1-ével az érintett intézmények visszakapják jogi és szakmai önállóságukat, és a döntések is visszakerülnek hozzájuk. Szigorították a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johan Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, ha a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodor. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem feledőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Oroszország továbbra is támogatni fogja a boszniai szerb köztársaságot a nemzetközi fórumokon, a többi között az ENSZ biztonsági tanácsában is, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Moszkvában fogadta Szavó Minicset, a köztársaság miniszterelnökét, és Milorad Dodikot, a kormányzó független szociáldemokraták szövetség elnökét. Nem volt robbanóanyag azokban a furgonokban, amelyeket a hétvégén az amerikai légierő által használt Fairford légitámaszpont mellett állítottak meg, közölte a brit terrorizmus elleni rendőri hálózat. A tájékoztatás szerint a furgonokat alaposan átvizsgálták. Spanyolországban a kilakoltatási moratórium 4 éves meghosszabbításáról döntött a kormány, a cél a lakhatási problémák megoldása. A két rendelet közül az elsőben 2030-ig megtiltják a kiszolgáltatott helyzetben lévő kilakoltatását, 2028-ig leállítják a különböző befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlását, valamint 10%-os általános forgalmi adót vetnek ki a turisztikai célú lakáskiadásra. A folyamatot egy 84 éves asszony kilakoltatása indította el, amely közfelháborodást váltott ki. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés, néha megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet a délutáni órákra 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
7: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
8: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és különös tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt, a rádió elnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Mindörökké, amen.
8: Akivel természetesen folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat, és ez már immáron a harmadik adás, ami Olá Miklósról, egri püspökről, majd, mint ahogy láthatják a hallgatók, már esztergomi érsekről beszélünk, hiszen ő 1552 után egy évvel később 53-ban már esztergomi érsek lett, és körülbelül ott hagytuk abba az előző adást, hogy milyen jövedelmekre tettő szert, és megszerezte ezt az úgynevezett pizétum jogot.
9: Visszaszerezte.
8: Visszaszerezte egészen pontosan, de akkor ne én mondjam el, te mondd el, Péter atya, hogy mit is jelent ez pontosan. Megbeszéltük már, de elevenítsük fel.
9: Jó, tehát a pizétum jog az a királyi pénzverdékből kibocsátott aranyag egy 1/48-át jelentette, tehát 48 vert aranyból egy az esztergomi érseket illetett meg, mivel hogy a korábban, a középkorban az esztergomi érsek volt megbízva azzal a feladattal, hogy ellenőrizze a királyi pénzverdékben használt pénzverő eszközöknek a hitelességét. Ugye korábban ez már elveszett, talán az esztergomi érsekek sem forszírozták annyira, meg hát ugye eléggé zűrzavaros időszakok voltak az 1400-as években is a királyságban, úgyhogy most ő úgy gondolta, hogy ez egy biztos pénzforrás lehet, amiből ő tudja finanszírozni az egyház megyében szükséges dolgoknak a megvalósítását.
8: Esztergomi érseki éveiről van-e még fontosabb információ, amit mindenképpen érdemes megosztanunk a hallgatókkal?
9: Nagyon fontos dolgok történnek az ő idejében, hiszen ő az első főpásztor a magyar egyház történetében, aki tudatosan elindítja, mondjuk így, hogy a rekatolizációt, illetve hát az ellenreformációnak is az első harcosa. Most talán ezt a két fogalmat kellene tisztázni, esetleg hozzávéve a reformációnak a fogalmát is, ugye, mert hogy egy ilyen időszak van most az egyház történet, az 1500-as évek, ez a reformációnak az időszaka, amely ugye a Luther, Márton, Calvin, és sorolhatnánk tovább ezeket a hitújítókat, ugye az ő oldalukról ez reformáció, ami azt jelentette, hogy a katolikus egyháznak egy olyan megújítását hozza magával, aminek a vége az lesz, hogy önálló egyházak születnek, amelyek elszakadnak a katolikus egyháztól, nem csak jogilag, hanem teológiai tanításukat nézve is. Na most ugye erre mondtam, hogy a rekatolizációt indítja el Olá Miklós, hogy a rekatolizáció, ez azt jelenti, hogy a már protestantizmusba esett híveknek, lelkipásztoroknak a visszaterelése a katolikus egyházba, illetve ezt a kifejezést is használtam, hogy ellenreformáció, ugye, aminek a lényege az, hogy az a rekatolizáció esetleg hatalmi eszközökkel történik, akár erőszak alkalmazásával is. Tehát mondhatjuk így, hogy a rekatolizáció az a békés módon visszacsábítása, mondjuk így, a
8: katolikus
9: hit felé, így van, a katolikus egyházba. Az ellenreformáció, az pedig már úgy kimondottan a reformáció és az általa megnyert hívek ellen irányul, és mondom, sokszor itt már erőszak is megjelenik, legalább olyan szinten, hogy királyi rendeletek, tehát parancs, illetve hát ténylegesen akár mondjuk katonaság alkalmazása, templomok visszafoglalása, protestáns lelkipásztoroknak az elfogása, elítélése és így tovább. Tehát ő az első, aki ezen a téren tevékenykedik. Láthattuk már azt, hogy voltak próbálkozások, tehát a korábbi egri püspökök is, tehát például Frangepán Ferencnél is láttuk, Szalaházi Tamásnál is láttuk, hogy az egyház megyében megjelenő protestáns lelkipásztorok ellen föllépnek, elűzik őket, börtönbe csukatják őket, és így tovább. Viszont mindez, mondhatjuk így, hogy alkalmi akciók a részükről. Ezzel szemben Olá Miklósnál már megjelenik egy koncepció, tehát egy perspektív, hogy az egészet elsősorban a saját egyházmegyében, illetve a többi egyházmegyében is, mint Magyarország primása, hogyan tudna ezt megvalósítani. Természetesen ugye ebből kiesnek azok a területek, amelyek ekkor már a török megszállás alatt vannak, oda már nem jut el a püspököknek a hatalma, a kezük nem ér el odáig. Igaz, hogy ő közben megszerzi a felügyeletet például a Kalocsai egyházmegye fölött is, de hát ugye ennek egyházi jelentősége nem nagyon van, mert egyrészt a Kalocsai egyházmegye az teljes egészében török megszállás alatt van, az azt jelenti, hogy a jövedelmekhez nem jut hozzá, illetve lelkipásztori támogatás sem tud nyújtani az ottani híveknek, mert hogy a török nem nagyon tűri meg a katolikus papságot.
8: És a töröknek mondjuk a reformációval, vagy ez neki teljesen egy kalap alá tartozott?
9: Nem. Érdekes módon, most ez nem azt jelenti, hogy a protestáns lelkipásztoroknak az élete az könnyű lett volna a hódoltsági területeken. Néha őket is értek atrocitások a törökök részéről, főleg akkor, hogyha valami helyi bég vagy pasa azt látta, hogy ha elfog egy protestáns prédikátort, akkor a hívektől busás váltságdíjat lehet érte kérni. Tehát ilyen előfordult, de alapvetően a protestánsokat jobban elviselte a török, aminek egyszerűen az az oka, hogy azt a törökök is látták, hogy a protestánsok bizonyos szempontból, ugye lásd 1552, szövetségesei a törököknek a Habsburgok ellen. Tehát az, hogyha a protestánsokat hagyják jobban működni, ez gyengíti a katolikus egyházat, azt a katolikus egyházat, amely szövetségese a Habsburgoknak, vagy fordítva a Habsburgokat, akik támogatói a katolikus egyháznak.

0: Milyen további cselekedetei voltak még esztergomi érsekként?
1: Talán kezdhetjük azzal, hogy mint püspök fontosnak látja azt, hogy betakozódjon a világegyháznak a folyamataiba. Tehát ő maga személyesen nem vesz részt a trentói zsinatnak a munkájában, ugyanakkor nagyon fontosnak látja azt, hogy a trentói zsinattal összhangban kell Magyarországon is megújítani az egyházat. Tehát itt ugye a trentói zsinat 1545-től 63-ig három időszakban, vagy három ülésszakban folytatja a tevékenységét, 1545 decemberétől 47-ig, az első smalkaldeni háborúig, aztán utána ugye ezt még harmadik Pál pápa hívta össze, illetve utána harmadik Gyula pápa az, aki 1551-ben újra összehívja a zsinatot, és folytatják a megkezdett zsinatnak a munkáját. 1552-ben azonban a második smalkaldeni háború miatt ez is megszakad, és akkor végén 1562-63-ban folytatódik és fejeződik be a trentói zsinatnak a munkája. Tehát amikor Oláh Miklós esztergomi püspök lesz, akkorra már a zsinatnak az első két ülésszaka az megtörtént, és az ő püspöksége, érseksége alatt zajlik le a zsinatnak a harmadik ülésszaka. Ugye most a zsinat, mint olyan, mint intézmény, már kiderül, hogy sokat tehet azért, hogy a hitnek a tisztaságát megőrizze. Hiszen már az első és a második ülésszak alatt is, ami lezajlott, ugye nagyon sok olyan döntés született a zsinaton, amely a protestánsok által megtámadott katolikus hittételeknek a megvédését, illetve annak szabatos kifejtését hozza magával, és Oláh Miklós ezeket fölhasználja, hogy Magyarországon is hasonlóképpen kell cselekedni, tehát meg kell védeni a katolikus hitnek az igazságait, amihez elsősorban a papságot kell megnyernie. Ugye amikor a harmadik ülésszak zajlik, akkor ő levelezésben van a zsinati atyákkal, tehát kér tőlük segítséget, mondhatjuk így a szakmai támogatást, hogy hogyan tudna hatékonyan küzdeni a protestáns tanok terjedésével szemben. Na de mi az, amit lát? Hogy a zsinat az egy hathatós eszköz a hit tisztaságának a megvédésére. Tehát mit kell csinálni? Zsinatot kell tartani. Ezért mondhatjuk, hogy az ő esztergomi érsekségének az egyik legfontosabb ügye az volt, hogy 5 alkalommal is zsinatot hívott össze. Ezek egyházmegyei zsinatok, bár némelyik túlmutat az egyházmegyén, hiszen az egész egyház tartomány, tehát a szufragánus püspökségeknek az előjáróit, papjait is meghívja, sőt, bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy szinte némelyik országos zsinatnak is tekinthető, mert hogy más püspökök is ellátogattak ezekre a zsinatokra, amelyeket elsősorban ugyebár Nagyszombaton tartottak meg. Tehát itt ezeken a zsinatokon ő maga is azokat a témákat veszi sorra, amelyek a trentói zsinaton előkerültek, tehát azokat a hittételeket, és azokat próbálja meg elfogadtatni a jelenlévő papsággal. Mielőtt azonban erre sor kerülne, ugye meg kell vizsgálni a papságnak az állapotát. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy összehívja többször is az egyházmegye papságát, illetve a másik dolog, hogy revizorokat küld ki az egyházmegye területére, hogy ezt is a trentói zsinat szorgalmazta, hogy a püspökök azok látogassák az egyházmegyeiket, vizitálják végig a plébániákat, vagy személyesen, vagy megbízottjaik útján. És ő ezt megteszi, hogy tényleg létrehoz egy bizottságot, amivel végig járatja az egyházmegyét, és megvizsgálja nem csak az egyes egyházközségeknek az anyagi feltételeit, hogy milyen állapotban van a templom, a templomi felszerelések, a plébánia, hanem megvizsgáltatja a papságnak az állapotát is, nyilván nem az egészségi, hanem a lelki egészség szempontjából, tehát hogy valóban katolikusok-e még ezek a papok, és lesújtó eredmény. születik.
0: Mert hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy egy revizor kimegy egy adott plébániára, és mint
1: egy bizottság.
0: Egy bizottság, és akkor beszélgetnek, és valaki a reformáció felé való szimpátiáját ő nem is rejti véka alá a bizottság előtt? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy derülnek ki ezek?
1: Nem olyan könnyű ez, mert ugye a papoknak egy jelentős része megnősült. És ugye ezt már nem olyan könnyű titkolni, hogy a plébánián nem egyedül él, hanem asszonnyal, esetleg gyerekekkel. Aztán nyilván meg tudják kérdezni a híveket, akik ott laknak, hogy milyen módon végzi a szertartásokat a plébánosuk. Tehát például áldoztat a két szín alatt. Ugye a két szín alatti áldoztatás az egy ilyen lakmuszpapírszerű jelzése volt, hogy aki ezt alkalmazza, az nyilvánvaló, hogy a protestáns tanokat tartja igaznak, hitelesnek. Ugye a katolikus egyházban is lehetne két szín alatt áldoztatni, csak pontosan a reformáció miatt úgy nagyon sokáig megmaradtunk, hogy akkor ezt a különbség, jól látható legyen a különbség, nem áldoztatunk két szín alatt. Azon kívül azt is meg lehet kérdezni, hogy milyen nyelven misézik. Ugye, mert hogy a katolikus egyházban csak latinul lehetett misézni, de volt olyan atya, akiről kiderült, hogy ő például szlovák nyelven misézik, tótul. Tehát az is ugye a nemzeti nyelvi misézés, ez is a
0: reformáció.
1: Így van, a reformációnak az egyik jellegzetessége.

0: Azon kívül mehetünk még mélyebbre, hogy a papokat kötelezte arra, hogy bizonyítsák be, hogy pappá vannak szentelve. Ugyanis érdekes dolgok derültek ki, ugye ebben az időszakban, amikor egy csomó helyen a püspöki székek nem voltak betöltve, nem volt olyan egyszerű pappá szentelődni. Uh-huh. Tehát voltak olyanok, akik külföldön szenteltették magukat pappá, tehát mit tudom én, elment, ugye most a Felvidékről van szó, elmentek például Lengyelországba, és valamelyik lengyel püspökkel szenteltették föl magukat, kapott egy okiratot, és azzal visszajött, hogy íme ő föl van szentelve katolikus pappá. Na de voltak olyanok, akik ezt nem tudták semmilyen módon bizonyítani, hogy ő egyáltalán pappá van szentelve, valószínűleg nem is volt. Tehát vagy valamilyen protestáns teológiát hallott valahol, illetve hát az a helyzet, hogy sajnos szélhámosok is megjelentek. Talál egy üres plébániát,
1: és ő csak bevonul, és így akkor van. Jó, én vagyok innentől fogva az új plébánosotok.
0: Azt mondja, hogy engem küldött a püspök, én vagyok
1: messzire
0: a plébános.
1: Messzire jött ember, azt mondom, mit akar, már bocsánat.
0: És ilyen zűrzavaros időszakban, mint
1: ez,
0: ami ekkor...
1: Sajnos ez, annak örültek, hogy egyáltalán valaki
0: így van, hogy jött, van papunk, és akkor azt már annyira nem is forszírozták, most akkor tényleg föl van-e szentelve, és ezek, ha kellő intelligenciával rendelkeztek, akkor minden további nélkül azokat a papi funkciókat, szolgálatokat el tudták látni. Azt is megkérdezik a hívektől, hogy szokott-e például gyóntatni a plébános.
1: Igen, mert ha nem gyóntat, akkor az megint a
0: az megint a protestantizmusnak a, uh-huh. a jele. Tehát nagyon érdekes ez a helyzet, de ugye ami a leglátványosabb, ez a nőspapoknak a kérdése volt. És hát érdekes dolgok történtek. Volt, amikor összehívja a papokat Nagyszombatba, és ott egy ilyen bizottság előtt nekik ígéretet kell tenni arra, hogyha hazamennek, akkor el kell bocsátaniuk az asszonyt. Ahhoz, hogy tovább tudják folytatni a papi szolgálatukat.
1: Hát én ezt értem, csak mondjuk, ha amikor valakinek már családja van kompletten, azt mondjuk, hogy fogja megoldani?
0: Hát úgy, hogy leteszi a nagy ígéretet, megesküszik, hazamegy, és utána marad a család, és szakít a katolicizmussal.
1: Többnyire így történt.
0: De még egy érdekes dolog, tehát például azt is előírja, hogy megborotváltatja a papjait, akik ott vannak.
1: Mert hogy mondjuk szakállal, vagy...
0: Igen, érdekes az, hogy tehát elrendeli az, hogy mindenkinek borotvártnak kell lenni. Az az érdekes, hogy ő maga azonban szakállas volt. Szakállas, bajuszos volt.
1: Igen.
0: Meg hát a korabeli pápák is mind ebben az időszakban ez jellegzetes dolog volt, hát némelyiknek akkora szép melkas ígérő szakálla volt ebben az időben. Viszont azzal, hogy ő megborotváltott őket, ezzel ugye a római módot, az antik római módot kívánta újjáéleszteni, és ez is egy ilyen jele volt a Rómához való hűségnek, tehát a katolicizmushoz való ragaszkodásnak.
1: Szóval én értem ezeket az ellenőrzéseket, értem azt, hogy mik derültek ki, és természetesen az, amikor valakit, vagy egy protestáns, tehát messziről jött protestáns pap szentelt fel, vagy rosszabbik esetben tényleg senki nem szentelt fel, ezek azért nagyon csúnya visszaélések, de mondjuk ez a borotválás, már családja van, most akkor hogy csinál? Tehát, hogy azért ezek olyan szigorú megvonások utána a későbbiekben, hogy mondjuk ezeknél tényleg most mennyire éri el azt az eredményt, ami az eredeti célja volt ezeknek a vizsgálatoknak, mert mondjuk egy családos pap, az, ahogy beszéltük is Péter atya, hát már nem. Valószínűleg azért nem fogja a családját otthagyni. 1500-as évekről beszélünk, ugye, tehát most megint helyezzük a kontextusába a dolgokat, tehát hogy most tulajdonképpen itt a nagy ellenőrzésnek milyen hatása lesz, hogy elhozza azt az eredményt, amit ők, Olá Miklósék és az ellenreformáció hívei várnak, vagy pont, hogy azért ez nem így történik.
0: Igazából nem hoz konkrét eredményt, vagy legalábbis mondjuk így, hogy nem hoz tényleges javulást az egyház állapotában, mert ahogy mondtam, ott Nagyszombatban a zsinatokon általában mindenki kifejezi a lojalitását a püspök iránt, és hűséget fogad, és megígér mindent, és otthon pedig nem teljesíti, viszont hogyha ezeket nem teljesíti, akkor az azt jelenti, hogy az innentől kezdve ő már
1: katolikus papként nem funkcionálhat.
0: Nem funkcionálhat, és a püspök, amikor csak teheti, akkor ezeket el is űzi a plébániákról. Ezáltal...
1: Még nagyobb lesz a paphiány amúgy, tehát most ez megint egy láncolat tovább.
0: Pontosan, igen. Nagy lesz a paphiány, és voltak olyanok, akik föl is jelentették Rómában Olá Miklóst, hogy részben ő az oka a magyarországi nagy paphiánynak. Igen, de nézzük meg a másik oldalról a dolgot, tehát nézzük a pozitív oldalát a dolognak, és pedig azt, hogy eddig egy ilyen nagy katyvasz van, nem lehetett tudni, hogy ki kivel van. Azzal, hogy olyan szigorúan lépett föl, mondhatjuk azt, hogy ténylegesen szétválasztja a protestáns és a katolikus pásztorokat, illetve híveket, és ezzel tiszta vizet öntött a pohárba. Tehát ez azt jelenti, hogy aki ezután is hűséges hozzá, és a katolikus egyházhoz, arra lehet számítani a későbbiekben is. És ők maradnak egy ilyen, mint egy szent maradék, akik a katolikus egyházat szépen megőrzik, addig, amíg majd a későbbi püspökök esetleg már jobb körülmények között, nagyobb lehetőségekkel ténylegesen végre tudják vinni a rekatolizációnak a művét, úgy itt a következő püspökökre kell gondolni, aminek a végén ott áll Pázmány Péter. Igen. Akiről nem fogunk nagyon beszélni, mert ő nem volt egri püspök.
1: Igen.

0: arról esetleg vannak-e adatok, hogy most ezzel a nagy ellenőrzéssel mondjuk például hány plébánost kellett megvonni a pozíciójától?
1: Vannak bizonyos adatok, de számszerűen ebbe fölösleg is belemenni. Sajnos a papságnak a nagy része elveszett. Elveszett, mondom, de aki maradt, azok viszont olyanok voltak, akik a későbbiekben lehetett rájuk számítani, és akár felelős pozícióba is kerülhettek az egyházon belül.
0: Most azon túlmenően, hogy ugye akiknél hiányosságokat és a ugye, protestantizmus felé történő szimpátiát, elfordulást tapasztalták, elpakolták, én azt értem, de akkor hogyan próbálták ugye, a katolicizmust visszaerősíteni?
1: Például, tehát ő maga is kiadott a saját zsinatairól könyvformájában azokat a fontos tanításokat, amelyek a katolikus egyház hitét tartalmazza. Tehát ez a trentói zsinatok a mintájára meghozott nagyszombati zsinatoknak a teológiai eredményeit tartalmazza. Tehát részben mondhatjuk így, hogy egy felvilágosító és a papok számára jól érthető módon megfogalmazott könyveket adott a kezükbe, hogy na ez alapján látni lehet, hogy na mi az, ami a katolikus tanítás világosan. Azon kívül saját pénzén nyomtatott breviáriumokat Bécsben, amit megint csak a papság számára osztott ki, hogy ezek a breviárium, ugye ez a zsolozsma, amit a papnak kötelező végezni napról napra a hívekért, és ugye nyilvánvaló, hogy ez is hiányt mutatott, és nagyon sokan azért is tértek el a katolikus tanítástól, mert nem végezték azt a zsolozsmát. A zsolozsmában ugye nem csak zsoltárok vannak, hanem vannak benne bőségesen szentírási részek, illetve az egyházi klasszikus irodalomból vett részek, ugye az olvasmányos imaórákban, ami nagyon fontos tájékoztatás, meg mondhatjuk így, hogy bizonyos fajta amellett, hogy imádság, elmélyülés, bizonyos fajta teológiai támpontokat, tudást is közvetít a papság számára. Fontos volt az, hogy ő maga is fontosnak tartotta azt, hogy a Canisius Szentpéter által kiadott kis katekizmust, azt eljuttassa minél több emberhez is. Tehát ezt le is fordítatta, és mondhatjuk azt, hogy a következő időszakban egészen az 1700-as évek végéig ez a kis katekizmus lesz a magyar katolikus egyház számára a legfontosabb ilyen hitvédelmi és hitmegerősítő könyvecske. Itt ez a katekizmus, ez igazából protestáns műfaj, tehát ők találták ki, ha úgy veszük, ez a KT, de tulajdonképpen rövid kérdés és felelet formájában kifejteni a hittételeknek a rendszerét, a sorát. És ugye a protestáns mintára a katolikus egyházon belül is megjelent, két ilyen híres katekizmus van, amely gyakorlatilag lefette a katolikus egyházat. Ugye a latin országokban, tehát a déli országok, Franciaországot leginkább a Bellarmin Szent Róbert által összeállított katekizmus terjedt el. A német területeken, illetve itt Kelet-Európában, Magyarországon, Lengyelországban, ott pedig a Canisius Szent Péter által megszerkesztett katekizmus. Érdekes az, hogy mind a kettő, Bellarmin Szent Róbert is, Canisius Szent Péter is, mind a kettő jezsuita. Na és akkor itt már egy újabb fontos dologhoz érkeztünk Olá Miklósnak az életében, ugyanis ő Bécsben, ugye gyakran megfordult, és Bécsben találkozott a jezsuitákkal. A jezsuita rend az Loyalei Szent Ignác által alapított szerzetes közösség, amely ugye az 1540-es évektől kezdődően nagyon dinamikusan fejlődik, és ugye egyre több új házat hoznak létre, amelynek az egyik fő célkitűzése, hogy megvédeni a katolikus hitnek az igazságait, illetve az embereket elvezetni a katolikus hit igazságainak a felismerésére. Tehát ők itt a rekatolizációnak a nagy harcosai, és mindezt teszik tudományos igényességgel. Tehát a jezsuitáknak nagyon fontos szerepe van az európai kultúrtörténetben is, hiszen új egyetemeket, meg középiskolákat hoznak létre, ahol a katolikus ifjúságot vagy akár a protestáns ifjúságot nevelik, és ennek nagyon sokszor azzal a következménnyel jár, hogy mivel hogy ezek a legjobb iskolák tényleg olyan színvonalon tanítanak, hogy a protestáns nemesség gyermekeit is ezekbe az iskolákba iratják be, aminek következtében ezek nagyon sokszor, mire befejezik a tanulmányaikat, katolizálnak. Lásd például Pázmány Péter. Tehát a lényeg az, hogy a jezsuiták ilyen szempontból nagyon nagy szerepet játszanak, és ezt fölismeri Olá Miklós is, ott a bécsi jezsuitákat látva, úgyhogy fölveszi a kapcsolatot az ottani jezsuita tartományfőnökkel, hogy küldjön jezsuitákat Magyarországra, méghozzá ugye Nagyszombatba igyekszik őket letelepíteni, és végül is megtörténik ez a dolog, tehát egy kis jezsuita közösség megérkezik Nagyszombatba. A bécsi háznak a vezetője egyébként Canisius Szentpéternek a testvére. Tehát ő küld ide jezsuitákat, és hamarosan kiderül, hogy ezek a jezsuiták itt ezeken a helyi zsinatokon vezérszerepet kapnak. Gyakorlatilag ugyanaz következett be, mint annak idején a Trentói zsinaton, hogy amikor kezdődött a Trentói zsinat, ugye 1545-ben, akkor Szent Ignác elküldött néhány jezsuitát, azért, hogy a zsinaton résztvevő atyáknak a lelki támaszai legyenek, tehát gyóntatónak szánja őket eredetileg, de aztán kiderül, hogy ezek a jezsuiták teológiailag sokkal képzettebbek, mint a püspökök többsége, úgyhogy a lelki támogatókból hamarosan a zsinat teológiai szakértőivé váltak. Most ugyanez történik itt Nagyszombatban is, hogy hamarosan kiderül, hogy ezeken a zsinatokon a jezsuiták nagyon remekül helytállnak oly módon, hogy segítik a megjelenő papságot a katolikus hit ismereteinek az elsajátításában, vitatott kérdéseknek a megválaszolásában.

0: Nos, azzal a káros következménnyel is jár, hogy a helyi káptalan viszont ezt nem nézte jó szemmel, úgyhogy a helyi káptalan és a jezsuiták között kialakul egy kis ellentét, de ezt Olá Miklós idejében tudták rendezni, úgyhogy nem volt különösebben probléma. Utána azonban sajnos az a szépen elinduló munka nem sokáig tartott, mert hogy 67-ben egy óriási tűzvész pusztított Nagyszombatban, és ebben leégett a jezsuitáknak a kollégiuma, tehát ez a mondjuk így, hogy főiskola, vagy ilyen magasabb szintű gimnázium. A jezsuiták is, igazából az ő házuk is leégett, úgyhogy elhagyják Nagyszombatot. Ez azért is érdekesség, mert világtörténelmi szempontból az első jezsuita kudarc. A jezsuiták a későbbiekben óvakodtak is Magyarországtól, mert hogy egy kicsit féltek, hogy Magyarországon olyan viszonyok vannak, hogy ebben még a jezsuitáknak a bicskája is beletört. Uh-huh. Na mondjuk igazából lehetett volna javítani a helyzeten, csak hogy Olá Miklósnak annyi pénze ekkor már nem volt, hogy újraépítesse ezeket az épületeket, és a jezsuitákat megtartsa. Úgyhogy a jezsuiták visszatértek Bécsbe, aztán ugye szétosztották őket, hogy ki merre menjen. Egyébként a jezsuiták az egy teljesen nemzetközi csapat volt itt Nagyszombatban. Tehát a katolikus Európa minden tájáról jöttek, tehát voltak itt közöttük szlávok, németek, spanyol, ilyen-olyan, és hát különböző feladatokat kaptak, tehát volt közöttük, aki a szakács volt, meg a szabó, a többiek meg végezték a tanítást, és így tovább.
1: Tehát ezt még ugye ő mindig a reformáció ellen hajtja végre, ez még mindig az esztergomi eseki évei. Szerez-e ő még más pozíciót, vagy kerül-e még feljebb? Király mellett milyen marad a viszonya?
0: A királlyal jó a viszonya, viszont még itt azért a nagyszombati tevékenységében még mást is meg kell említeni, mert hogy ő az, aki az első magyarországi szemináriumot alapította Nagyszombatban, pontosan emellett a jezsuita, mondjuk így, hogy főiskola mellett.
1: Szeminárium alatt azt értjük, amit ma értünk szemináriumon, tehát papi nevelés zajlott felsőfokú szinten?
0: Igen. Most ez azért érdekes, mert a papképzés az ugye mindig is volt kezdettől fogva valamilyen szinten, tehát amit az apostolok mellé szegődött apostol tanítványok, az apostoloktól megtanulták, hogy mit kell csinálni, és akkor utána ők lettek a következő generáció, de intézményes formában is zajlott akár már a középkorban is, tehát a káptalani iskolák vagy a kolostori iskolákban képeztek olyanokat, akik papi hivatást éreztek magukba, és utána elvitték a püspökhöz, az felszentelte őket. Az 1400-as évektől kezdődően megjelennek az úgynevezett kollégiumok, tehát Rómában is ugye a Capranico kollégium az első ilyen, aztán a későbbiekben...
1: De ugye, a kollégium, bocsánat, hogy a szabad bevágok, Péter atya, úgy kollégium, hogy oktatás, és mint szeminárium funkció?
0: Így van, csak akkor ezt a szót használták rá, hogy kollégium.
1: Hát mint ahogy most is használják ezeket a szavakat Rómában, igaz?
0: Persze, de azért használják leginkább, mert hogy ugye ott ez már tradícióvá vált. Tehát például ugye az én szeminárium alma materem Rómában, az is ugye Collegium Germanicum et Hungaricum, külön volt a Collegium Germanicum, külön a Collegium Hungaricum, egyesítették őket, és akkor létrejött ez a szép elnevezés. Na de ugye Loyolai Szent Ignác 1552-ben alapította a Collegium Germanicumot. És akkor ennek mintájára csomó nemzet nek a képviselői hoztak létre kollégiumot, általában a jezsuiták, tehát a magyar kollégium Hungaricumot is, ugye Szántó István, vagy Arátor István, az első magyar jezsuita hozza létre Rómában. De kollégiumot alapítanak az angoloknak, stb. Ezt meg elsősorban 13. Gergely pápa szorgalmazta, és hát ugye megmarad a kollégium elnevezés. Igen ám, de a zsinat, a Trentói zsinat 1563-ban hoz egy ilyen rendelkezést, hogy a püspök gondoskodjon a papi utánpótlásról szemináriumok

0: alapításával. Tehát gyakorlatilag a trentói zsinat előírta, hogy minden püspök hozzon létre egyházmegyei szemináriumot, hogy ebben a szémen szó a mag szerepel, ugye, hogy ahol elvetik a magot, és aztán szépen kinő, kifejlődik. Tehát a szeminárium, akiben már benne van a hivatásnak a magja, a szemináriumban az szépen kifejlesztik, kikeltetik, ki
1: növelik. Mint latin szó, tehát, hogy akkor ez tulajdonképpen magot jelent. Milyen szép szimbolikája van, látod, ezt még sose gondoltam volna, hogy ez
0: igen, jelenti. Tehát a szémenből, a magból származik a szeminárium, tehát ahová elvetik ezeket a hivatás magokat, és a szárba szökken, és termést hoz, és aztán ugye a hívek szolgálatára áll. Most abban az időben a szemináriumok azért általában nem olyan hosszú képzést biztosítottak.
1: Igen, ezt már többször beszéltük. Igen, hát körülbelül hány évvel indult ez? Tehát a legeslegeső, ez a 16. századi szemináriumok hány évesek voltak?
0: Néhány év. Néhány de évek. Ez helyileg is különbözött.
1: Tehát valahol lehet két év volt, valahol három.
0: Igen, hát
1: év.
0: Mondjuk, hogyha figyelembe veszük azt, hogy itt ugye mondjuk az Egri Egyházmegyében, a jó a később, ugye telekesi püspök lesz, aki az első szemináriumot létrehozza.
1: Az 1700-as évek?
0: Így van. 1704. Az első évfolyam az egy év alatt végzett. Tehát igazából én mondjuk így, hogy egy gyors talpaló papképzés történt, aztán utána szépen kiteljesedik, tehát ugye bonyolódik a teológia, egyre több ágát igyekeznek megtanítani, elsajátítatni ezekkel a fiatal emberekkel. Tehát az a lényeg, hogy itt Nagyszombatban volt az első ilyen szeminárium, amely sajnos a jezsuiták kollégiumával együtt elpusztult. Úgyhogy szegény Oláh Miklós az élete vége felé azt látja, hogy azok a nagy munka, amibe belevágta a fejszéjét, a papságnak a megreformálása, a papság utánpótlásának a biztosítása a szemináriummal, a jezsuiták behozatalával, tényleg emelni a kulturális és vallási színvonalat, ezek mind-mind kudarcba fulladtak, de azért ő nem csak ebbe gondolkodott, hanem azt is látta, hogy külföldön is érdemes tanítatni fiatalokat. Ugye ekkor még a Collegium Hungaricum nem létezik Rómában, az ő idejében, de a saját pénzén, tehát a jövedelméből biztosította azt, hogy két fiatal ember tanulhasson a bécsi egyetemen, ahol szintén ugye az egyetem mellett ott vannak a jezsuiták, tehát a legmodernebb, legfrissebb, legnapra készebb teológiát tanulhatták, tehát hogy ott készüljenek a papi hivatásukra. Majd ugye, amit látunk, hogy itt elindul, ezt igazából majd Pázmány fogja megvalósítani sikerrel. Tehát ő az, aki már sikeresen egyetemet alapít, aki szemináriumot alapít, aki Bécsben is külön magyar szemináriumot alapít, és így tovább. De mindezeknek az előzménye az, amit Oláh Miklós itt ebben az 1500-as évek nagyon nehéz, zűrzavaros, anyagilag is megszorításokkal küzdő világában elkezdett.
1: Mikor halt ő meg?
0: 1568. január 15-én hal meg, méghozzá Pozsonyban, és Nagyszombaton temetik el a Szent Miklós templomban.
1: Hát akkor Oláh Miklósról ennyi, és a következő már egri püspökről már csak a következő adásban beszélünk.

mai adásban Olá Miklós egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Bálta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010 és 26 közötti nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Az elmúlt 16 évben több mint 3500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat volt. Magyar Péter szerint a most nyilvánosságra hozott 2010-es kormányülés összefoglalók alapján már hivatalos, hogy az Orbán kormány gazdasági politikai maffia, vagyis bűnszervezet volt, vélekedett a miniszterelnök. A kormány közölte, a következő hónapokban nemzetbiztonsági átvilágítás után a többi Orbán kormány üléseinek összefoglalóit is közzéteszik. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője a magyar kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel Budapesten, között az Igazságügyi Minisztérium. Laura Kodrut, a kövesi európai főügyész a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel. Várhatóan november 4-től online felületen fokozatosan válhatnak megismerhetővé az ügynökakták, erősítette meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz az Inforádióban arról beszélt, első körben három irattípus válik elérhetővé, az egykori állambiztonsági hálózati kartonok, a beszervezési nyilvántartó naplók, illetve a mágnes szalagok adattára. A következő határidő 2027. február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz, akkor kell digitalizált formában közzétenni a beszervezési dossziékat. A magas üzemanyagárak miatt a teljes jövedéki adó visszatérítését, míg az útdíjból 10% elengedését szeretné elérni az év végéig a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. Az érdekképviselet erről tegnap tárgyalt a három illetékes miniszterrel. Sinka István, a Fuvarozói Egyesület főtitkára az Inforádióban azt mondta, azt az ígéretet kapták a közlekedési, a gazdasági és a pénzügyminiszterektől, hogy a jövő heti kormányülésen javaslatokat dolgoznak ki, és a következő tárgyalási fordulón már ezeket is megvitathatják. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csak nem 2 millió 600 ezer vendég 6 millió 900 ezer éjszakát töltött el. Ezzel a vendégek száma 7,3, az éjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1%-kal alacsonyabb volt a tavaly augusztusinál. Augusztusban a belföldi értékesítés árai 5, az export értékesítési árak 4,7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Júliusban még rendre 2,5 illetve 0,3%-os növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1%-osról 4,8%-osra ugrott augusztusban, jelentette a KSH. Augusztusban az export euróban számolt értéke 16%-kal, az importé 29%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az egyenleg 481 millió euró deficitet mutatott, 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten, jelentette a KSH. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johann Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Végül az időjárásról, zavartalan a napsütés, néhol megélénkült a szél, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul a délutáni órákban, híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Szíki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az Egri Zsidó Hitközség elnökéről. Tartsanak velünk!

0: 31. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. A helyszín ezúttal a Hung Expo lesz. A szakma él és meg akarja mutatni magát, hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján, ahol azt is megtudhattuk, hogy Magyarországon évente mintegy 14 ezer könyv jelenik meg. Dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökével beszélgetünk.
1: 30 év tapasztalat van a rendezvény háta mögött. Honnan, hova jutott el a fesztivál a kezdetektől a 31. rendezvényig?
2: Szerintem egyre bővült, egyre többen jöttek el. Mindig kinőjük a rendelkezésünkre álló területet, ez abból is látszik. Ugye annak idején a Budapest Kongresszusi Központban voltunk, ott a Bak csomópontnál. Azt jó sokáig ott voltunk. Szerintem ott is nagyon színes, nagyon jó program volt, nagyon sok oldalú volt, mindazok a Budapest Nagy Díj is létezett, a díszvendégség is létezett. Onnan kerültünk át a millenárisra, kinőve azt, aztán egyre több külföldi vendég jött, tulajdonképpen most a közép-európai régióban ez a legjelentősebb könyves esemény. Ez tükrözi azt, hogy az is, hogy a frankfurti könyvvásár is, ugye, mint résztvevőként részben a németekkel támogatja itt, meg kifejezi azt, hogy valójában mi a frankfurti könyvvásárnak vagyunk egy közép-európai lerakata. Úgyhogy ez utána kényszerből elkerültünk ugye a millenárisról, mert ott profilváltás volt, és egy tavaly a Bálnába voltunk, ott elég szűk volt a hely számunkra, de a programok, a vendégsereg az mérhetetlenül sok volt, és most először kijutunk a Hung Expo-ra, és remélem, hogy itt is meg fognak találni minket a közönségünk.
1: Hogyan választották ki a díszvendég profilt?
2: Van ugye a díszvendég ország és a Budapest Nagy Díj. Az nem ugyan, nem mindig átfedésbe, sőt legtöbbször egyáltalán nincs. A német irodalom már nagyon kéreckedett, hogy ugye az angolon kívül németből van a legtöbb fordítás magyarra. És hát népszerűek, eléggé együtt fut a magyar irodalom, a német irodalommal, ha csak azt nézzük, hogy a Nádas, vagy a Krasznahorkai, vagy a Kertész, ezeknek mind a német kiadóik által váltak világhírűvé. Tehát, hogy a németre lefordították, és tulajdonképpen ez egy híd is a világra szóló deszkákra, és ők mondták, hogy nagyon szívesen összeállnának a német nyelvterületek, és csinálnának egy német irodalmi díszvendégséget. A Tojmint meg úgy jön, hogy mindig kinézünk több díszvendégnek valót, beadják a kiadók, megnézzük, hogy kinek lesz friss könyve idénre, és utána elkezdjük őket megszólítani. Legtöbbször már két évvel előbb kell, mert nagyon elfoglaltá válnak ezek az írók, és így most a Tojbin maradt fenn a szűrőn, aki ugye az új művével, a Varázslóval, meg a kapcsolat az, hogy Thomas Mann életrajz, tehát úgy be lehetett forgatni az egész dologba, és lelkes kiadója van, aki intenzív kapcsolatban áll a szerzővel, garantálja azt, hogy jó program fog köré szerveződni. Tehát valahogy így alakul a dolog.
1: A fesztivál programja nagyon színes, túlmutat azon, hogy köteteket ismerhetnek meg a látogatók. Egy kis ízelítőt adjunk ebből még.
2: Hát én nem nagyon mondok nem neveket, de ami még újszerű itt a képregényzóna, amivel beszeretnénk, ugye hát a vizuális kultúrával be lehet húzni a képregényt, meg az lehet még egy kapudrog is a tartalmasabb olvasáshoz is. Nagyon népszerű az ifjúság körében is, és tulajdonképpen szinte minden műfajban van. Tehát a képzőművészettől kezdve a krimiig, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szóló képregények vannak szerte a világban, és itt is olyan lesz, hogy lesz egy rész, ahol bepillantást nyerünk a magyar képregény kiadók készletébe, vagy meg a külföldiekébe is, és ott is workshopok lesznek, hogy akár gyerekeknek képregényrajzoló program, meg ilyesmi is, tehát úgy színesítjük, próbáljuk feldobni a nem szintiszta desztillált irodalomnak szentelni a dolgot, hanem ugye van tudomány, van tényirodalom, és hát a gyerekirodalom, és ami a gyerekbirodalomban van, az is mindig kap új színezetet, amit, ahogy említettem itt a sajtótájékoztatón is, hogy meg szeretnénk nyitni egy olyan profillal a gyermekbirodalmat, hogy elérhetővé váljon a könyvkultúra, a könyv, a egyáltalán ami a mesék birodalma olyan gyerekeknek, akik valamilyen oknál fogva akadályoztatva vannak abban, hogy a simán tudjanak hozzájutni egy könyvhöz, és ehhez most azt csináljuk, hogy ne ők alkalmazkodjanak mi hozzánk, hanem alkalmazkodjon a társadalom, a környezet ahhoz, hogy őnekik is legyen olvasás élményük, könyvkultúrájuk, hozzáférésük azokon az utakon, amelyek nem olyan egyszerűek az ő számukra. Ezt még azzal is megtetézzük, hogy itt ebben a különleges részlegben, ez természetesen része a nagynak, és nem elkülönítve van, hanem hozzá együtt van, a szülők számára is szakemberek fognak előadásokat tartani, bemutató foglalkozásokat, ilyen face-to-face megbeszéléseket, workshopokat. Tehát szeretnénk integrálni minél több embert, minél több gyereket is az irodalom világának megismeréséhez.
1: Akkor ez egyértelmű cáfolat akar lenni arra, hogy a könyv, a nyomtatott betű az a feledés homályába fog merülni?
2: Szerintem ez a könyv, az a papíralapú könyv egy nagy túlélő. Ugye legalább 500 éves a nyomtatás is Magyarországon. Igaz, hogy Krakkóban nyomták az elsőt, meg kezdetben természetesen latinul, majd később meg németül történt ez, de a magyar könyvszakma az ahhoz képest, hogy ahányan beszélik a magyar, nagyon-nagyon virulens és nagyon jól teljesítő szakma, nagyon jól teljesítő kulturális terület, és tulajdonképpen a könyv bármilyen drága is most, mert hiszen minden drága, minden egyre többe kerül, a könyv szerintem az mindig is, amint kultúra hordozó, a zászlós hajó lesz, mert az az a dolog, ami leginkább elérhető a legtöbb ember számára, egy könyv.
1: Könyvnek a minősége is fontos, és itt nem a fizikai minőségre gondolok, hanem a tartalmi minőségre. Ezt hogyan lehet, hogyan kell szűrni mondjuk egy ilyen fesztivál esetében?
2: Igazán mi nem szűrünk, mi örülünk mindennek, kivéve persze szélsőséges politikai meg egyéb témákban, tehát mi nem szűrünk, semmit nem szűrünk, a kiadók maguk döntik el, hogy mit hoznak oda. Egyébként a minőség meg ugye mondjuk van ez a young adult korszak, amikor már a gyerek nem gyerek, hanem fiatal felnőtté válik, az egy nagyon népszerű ága a könyvkiadásnak, ahol az úgynevezett szórakoztató irodalom különböző válfajai vannak, amit szerintem ma abból a szempontból nem szabad lebecsülni, hogy ez is út a minőségi olvasás felé, és az értő olvasás felé, mert most nem szeretnék kitérni a PISA értékhez, hogy ez bizony más az értő olvasás, és más a olvasás. Ugye itt mi van a kötelező irodalom, ami már ha kimondják abban a pillanatban, eltaszajtja a gyereket a könyv közeléből, de egyre inkább látom az ajánlott saját unokáim révén is, az ajánlott olvasmányok között ma élő kortárs íróknak a műveit, mind a gyerekek számára, de a későbbi korosztály számára is. Úgyhogy szerintem itt az olvasással igazán nem az a probléma, amit mondanak, hogy kevesen olvasnak, meg nem. Olvasnak elegen, csak szembe kell néznünk azzal, hogy máshogy olvasnak, máson olvasnak, más hordozón nézik, nem feltétlenül az első a papírkönyv után való nyúlás, hanem ugye betelik néha otthon a szekrény, és akkor e-könyvformába veszik meg, de nagyon sokszor előfordul, hogy egy adott könyv még nyomtatva is több verzió verzióban van egy háztartásban, de ez már csatlakozik hozzá a hangos könyv, ami egy-egy hosszabb úton a gyerekeknek is jó, felnőtteknek is jó, meg az e-könyv, ami ugye szintén egy digitális eszközön olvasható tartalomról szól. Tehát szerintem, ha valaki olvasni akar, az most tud. A mi feladatunk, hogy olyan táplálékot, olvasnivalót adjunk a közönség elé, és olyan úton, hogy minél többek számára hozzáférhető legyen.
1: Ilyenkor egy rendezvény sorozatnál már a jövőbe is tekintenek, és a következő, a 32. program is már minden bizonnyal egyes elemeibe szervezés alatt van. Mit lehet tudni arról, ki lesz ott például a díszvendég?
2: Amit tudok, hogy a díszvendég országra tudom tutira, a Finnország irodalma, aminek nagyon örülök egyébként. Feltűnően sok skandináv irodalom van magyarra lefordítva, és ugye ott az északi országok, azok olyan átjárhatók egymásba, és a finnek jelentkeztek szintén, hogy ők szeretnék elhozni. Nagyon sok kapcsolatuk van a magyar kiadókkal. Ennek a szervezése már megkezdődött.
0: A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról, a könyves szakmáról dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökével beszélgettünk.

0: Most következő riportunkban egy nemrégiben megjelent kötetről fogunk szót ejteni, melyet a Bródy Sándor könyvtárban mutattak be. A kérdező Drimba Miranda.
1: Magyarok a vadnyugaton címmel jelent meg Sziki Károly kötete. A kötet bemutató rendezvény megkezdése előtt ültem le beszélgetni a műszerzőjével. Miért fontos, hogy a Magyar Dráma Napját követően történik meg a kötet bemutató?
2: Tulajdonképpen ez egy nem magyar örömóda, hanem inkább egy magyar dráma, magyar kivándorlás. Ehhez a naphoz kötvén pontosan tudom szemléltetni a kivándorlás korszakaival, a 6-7 kivándorlási korszak, és az ott élő magyarok küzdelmes, drámai, sokszor drámai életével.
1: A forradalom 70. valamint az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulóján íródott meg a kötet. Kérem, hangsúlyozza ki, milyen szerepet töltenek be az ön életében ezek az évfordulók?
2: A 56-os forradalommal én igen régóta foglalkozom. Kezdtem az amerikai magyarok, kivándorolt magyarok forradalmárok életével, élettörténetével, interjúk és könyv szeretek formájában. Az egdi forradalom feldolgozása következett már 96-ban, és nekem folyamatosan ez a feladat jutott Istentől elrendelt küldetésem, ha mondhatom ilyet, és nem tűnik nagyképűnek, egy küldetésem, hogy az 56-os forradalmat dokumentáljam, a forradalmárok életével egybekötötten és annak feldolgozásával, és az 1956-os forradalmárok kintlétét, itthonlétét most 70. évfordulóra összegezzem. 40 év munkája van ebben, ami azt jelenti, hogy amikor elkezdtem 1986-ban, akkor még nem voltam teljesen tudatában annak, hogy miért van ez a vándorlás, ez a kivándorlás, az önmagamból való kit tántorgás is, de visszatérés, és mostanra erre az évre megértettem, hogy ez volt a feladatom, most összegezni egy emléktábla formájában, összegezni az életüket, emléktáblát állítani a kint élőknek, a kint alkotóknak, nagyszerű személyiségeknek, de 56-osoknak is, meg művészeknek is. A 250. évforduló pedig azért, mert Amerika rendkívüli szinten izgatott és érdekelt, hogy mi is ez az Amerika, hogy is épült fel ez az Amerika, és akik ott élnek, azok kik voltak, és kik leszármazottai lettek, így az indiánok, és a kabolyok történetét is feldolgozom 19 város életében.
1: A mostani kötet milyen formában íródott? Ez inkább regény, vagy inkább egy történelmi regény?
2: Mondhatom azt, hogy inkább történelmi és interjú kötet. A történelmi azért, hogy a magyarság történetét, mint az elején hangsúlyoztam, kivándorlását dokumentáljam, a magyarok ott létét történelmi hitelességgel írjam meg, és személyes találkozások hozták életre az interjúkat, de vannak benne olyan részek, amelyek a színházi életemhez kötődően, illetve különleges kapcsolatok vannak, például Salinas és Eger vagy Debrecen között, amelyet John Steinbeck személye köt össze, vagy James Dean, akiknek életét én magam feldolgoztam, és akiknek művét játszottam, vagy nagyképűen hangzik talán nagyképűnek, hogy James Dean, mint kolléga példaképem, sokszor tűnt föl így a színház életben, sokszor kaptam igazgatomtól megrovást, szóbeli megrovást, hogy te mindig James Dean-t akarsz játszani, még akkor is, mikor nem tudtam, hogy ki az a James Dean. Tehát ilyen értelemben az amerikai történelemnek, történelembe való ágyazásnak a részleteit próbáltam kibontani, feldolgozni, és interjúk, mondom, még novellák formájában is feldolgozni.
1: Kik azok a személyek, akiket kiemelne a könyvében, valamint ezek a személyek milyen értéket képviselnek?
2: Mivel Egerben vagyunk, ezért a legfontosabb az egriekre való koncentrálásom most ebben az interjúban. Ha most az 56-os keretet nézem, akkor 35-56-ossal készítettem interjút, beszélgetést, és az egriek közül nagyon sokan megjelennek, akik a dobóban voltak, gimnazisták, például a Korontájt és aztán a Recski Ércmezőt feltárta például Kisvarsányi Géza, de aki nagyon fontos számomra, és az egriek számára talán az egyik legfontosabb, amit megírtam, az Alispán doktornak, Szabó Gyulának az életrajzát, életét dolgoztam itt föl. Dr. Szabó Gyula Alispánként dolgozott, 1944-ben menekült el az oroszok elől Magyarországról, Tündér utca 1-ben lakott, és egy páratlan tragédia tulajdonképpen az ő élete, hogy azt gondolták, hogy visszatérnek, majd is ott maradt a Tündér utca 1-es számú ház minden kárpótlás nélkül is, megkövetés nélkül. Az utódok megvannak még, a lánya megvan, dr. Szabó Gyulának, akin miután 44-ben elment, Clevelandben telepedett le, és ott hozott létre olyan üzletet, amelyben a magyarok megjelenhettek, és őket segítette. Majd Oaklandbe ment, San Franciscó-i közeli város. Oaklandbe ment, ott maradt haláláig. Kodály Zoltán meglátogatta egy alkalommal, és azt mondta, hogy akkor jó lenne, hogyha itt is lenne San Franciscóban, mondta dr. Szabó Gyula, itt is egy Kodály intézet, és létrehozták a Kodály intézetet. Ez az, ami kívánná azt, hogy végre Egerben legyen egy márványtáblá, hogy posztumusz elismerése, díszpolgársága, hiszen itt van eltemetve Egerben, 60-i temetőben.
1: Az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar honfitársaink hogyan emlékeztek meg a magyar hagyományokról, a magyar történelemről?
2: Mindenkor és minden esetben igyekeztek, és nem csak igyekeztek, hanem megvalósították a tervüket a főbb forradalmi évfordulókkal kapcsolatosan, 48-56, más történelmi eseményekkel, augusztus 20-a, Trianon, és a többi magyar emlékezések is ott voltak a műsortervükben. Nagyon-nagyon igyekeztek. Amikor 1985-ben először mentem hozzájuk, akkor fergeteges nagy összefogást láttam. Ez a fergeteges nagy összefogás már elkezd elkopni, vannak városok, ahol már teljesen megszűnőben van az egyház és a közéleti munka is, és vannak városok, ahol még lélegeznek a magyarok, de az az új kivándorlási hullámban a 7. ponton jelöltem meg, hogy a mai időkben is ez a legtragikusabb kivándorlás Magyarországról, hogy elmennek és már nem kapaszkodnak bele a magyar ismeretekbe, ahol a magyar egyházok magyar kultúrát nem szívesen látogatják, megélhetésű gazdasági kivándorlóknak számítanak számomra. Itt tűnik, hogy az emigráció az utolsó végóráit éli. Ez a végóra el szokott tartani, mondják, hogy Amerika már az utolsókat rúgja. Hát ezt mondták 40 évvel ezelőtt is, de még mindig eléjük grudossa magát.
1: A könyve megírása során kik nyújtottak segítséget?
2: Legfőképpen, aki segítette a könyvet kiadni, az volt a legfőbb segítőm, mert én nem tudtam volna egy 500 oldalas könyvet, aminek a kiadási költsége, mivel nem magas példányszámban jelent meg, nem tudtam volna magam előteremteni. Őt Jackovics Tamásnak hívják, aki éppen annak az asszonynak a férje, aki Szabó Gyulának a lánya. Ő volt az első számú segítőm, szponzorom, és másodszorban, aki nekem ugye mindig rendben rakja az írásomat, mert sok henyeség és hiba is van az írásokban. Bodor Sarolta, aki lektorálja a könyvet, és szellemi társaim pedig, akik adták a nevüket és adták az interjúkat 9 kanadai és 10 amerikai nagyvárosban.
1: A Vadnyugat egy olyan helyszín, ahol harcolni kell, és az embernek meg kell védenie magát és családját. Ez azt szeretné sugallni, hogy a magyarok bátrak, vakmerőek, rátermettek?
2: A magyar az hihetetlen fajta. Hogyha ezt be lehetett volna fogni valamikor igazán egy Isten adta nagy kelepce legyen idézőjel, ketrecbe bezárni őket, akkor itt hatalmas alkotások lettek volna Magyarországon. És amikor kimentek, ezt az energiát vitték el a bányákba, a vasgyárokba, és vitték a szellemi életbe, és hát hatalmas tudós áradat gazdagította Amerikát, és hatalmas művész áradat Los Angeles-t ők alapították, és Johnny Weissmüllerig vagy Peter Folkig bezárólag rengeteg színész, színművész és rendező, színház alapító építette Amerikát. Amerikának alapvető feltétele volt, hogy legyenek forradalmak Európában, legyenek kivándorlási hullámok, mert semmiből épült fel Amerika azok által, akik elhagyták a szülőföldjüket.
1: Kiknek ajánlaná a könyvét?
2: a végén leírom zárszóként, hogy én nem azért írtam, hogy nem abban a hitben írtam, hogy ez könyves polcokat fogja díszíteni, de valószínűség szerint ez csak olyan, szoktam viccesen mondani, hogyha nagyot biccen a széklába, akkor alá teszik. Írtam volna azoknak, akik benne vannak természetesen, de ennél többre vágyom, és többet akartam. Legyen egy tananyag, egy olyan anyag, egy olyan összegzés, mondani, egy olyan emléktábla, amit elolvasnak, hogy kik is voltak ezek az emberek, miért is kell rájuk emlékezni. Írtam volna az utókornak, akik majd valamikor levennék a könyves polcról, hiszen ilyen összegzés a mai amerikai kivándorlók világából, ilyenről nem tudok. Vannak régi kivándorlási emlékeket feltáró kötetek, de ilyen értelemben, hogy Amerika történelme és Magyarország kivándorlásának összevonása, a Kossuth kivándorlás hatalmasságának felmutatása és tragikumának bemutatása, ilyen nincsen. Ezért akik történelmet szeretne első kézből megismerni, hitelesen írtam, mert ebben nincs semmi mese, nincs kitaláció benne, nem igyekeztem, hanem meg is teremtettem, hogy valóságot írjak meg, akár a novellában, akár pedig a történelmi folytonosságban.
1: Hogyan látja a mai felgyorsult technológia világában, milyen szerepet tölt be a magyarsággal kapcsolatos könyvek?
2: Sajnos azt látom, hogy inkább mindenki a mesterséges intelligenciának a gombját üti be, és azt hiszi, hogy benne van. Dolgoztam vele én is ebben a kötetben. Annyi tévedés van benne, annyi hiba van, annyiszor kellett rákérdeznem, kijavítanom, hogy annak a megbízhatósága, mindenkit intek, hogy vigyázzon, elképesztő sok tévedés van benne, elírások, egy név alatt mást szerepeltetnek, vagy egy eseményben egészen furcsákat írnak meg. Jó, ott van, hogy igazság rendkívül sok, de mondjuk, hogy ez a 20% tévedés, ez nem helyén való. Ezért kellene olvasni, az olvasás háttérbe szorult, én látom, hogy nagy bajban vannak a könyvtárak és a könyvkiadók is nagy bajban vannak, de ezzel nekem nincs mit keresnem, ha van egy küldetés az embernek, és ebből küldetés tudatba beleáll, akkor el kellett végezni ezt a feladatot.
1: Hol lehet beszerezni a könyvét?
2: Ez csak az én saját területem, nem bocsátom sosem könyvtárakba, mert egyrészt bátortalan vagyok, hogy óriási példányszám, vagy akármennyi példányszám, és akkor onnan majd visszavegyem a könyveimet. Másrészt pedig nem is írok olyan nagy példányszámban, hogy ez ellephetné a könyves polcokat, és valahol a nem láthatók között szerepelje. Úgyhogy nálam lehet csak megkapni ezt.
1: Hány példányszámban jelent meg?
2: 150 példányszámban jelent meg, és de nekem az a tapasztalatom, hogy a sziki könyvek szűken, szépen, de ilyen számban megfelelőek.
1: Továbbá utolsó kérdésként, a könyvbemutató során kik fognak közreműködni, továbbá nekik mi a szerepük?
2: Legfőképpen olyan emberek, akik ennek a témának szakértői, szakismerői, és hangulatában is segítséget nyújtanak, hogy az emberekhez eljusson, ami egy ilyen bemutató, ez legalább 2-2,5 órát venni igénybe, de szűkösségében segítsenek hangulatot énekekkel, például a Széchenyi Orsoly a székely kivándorlóknál énekel egy dalt, mert hiszen azok is ellepték Amerikát a képzetésük során. Daragó Károly, aki zeneművész, és ő is a kivándorlás részleteiben vesz részt, például ott van az Én hazám című dalt énekli. Rubocki Éva és Patkós Attila előadó művészként. A Ungvári Tamás is segít, és Dudás Mária is. Meghoztam egy olyan vendéget, aki maga is aranyat ásott, és a Vadnyugaton ásott aranyat. Ez most pontosan Ausztráliában van, de hogy tudjuk, lássunk egy valódi aranyásót, 97 éves Kovács Istvánt, valamint megkértem, hogy jöjjön el dr. Szabó Gyula, a rokona, ő pedig Jackovics Tamás, és Bodor Sarolta koordinálja az egészet.

0: A közelmúltban elhunyt Székely Gábor, az EGRI zsidó hitközség elnöke. Egy februárban készült beszélgetés részletével emlékezünk rá, melyben az EGRI zsidóság történetéről mesél.
1: 1840-ig nem élhettek városba zsidók. Csak úgy színesként azt szeretném mondani, hogy ebben szemben az EGRI zsidó temetőben van egy rosszul tájolt, vagy legalábbis a többi sírkővel ellentétes tájolású kő, ami alatt egy úgy él, mint Marci Hevesen van eltemetve. Mert Marci az Hevesen élt, de Egerbe halt meg. Akkor még nem lakhattak ott. Ez 1840 előtt volt, 1840 előttről én nem tudok temetésről, nem tudok zsidóról. 1840-ben egy Schwarz István nevezetű ember Sájról, ez egy Borsod megyei falu, Sájról beköltözött Egerbe, és elkezdett bőrrel foglalkozni, pontosabban bőrgyárat, tehát bőrkikészítéssel. Hogy mellékesen egyébként ez a Schwarz István, ez az én ükapám. Ő volt az első család, aki Egerbe költözött 1840-ben. 40-től elkezdettek beköltözni a környezetben lévő, a nem környezetben lévő zsidók. Elég drága volt a beköltözés, elég jelentős összeget kért. Hát ez most zavaros számomra, hogy a város vagy az érsekség, mert ugye Eger az nem királyi város volt, ha úgy vesszük, hanem érseki város volt, tehát más volt a fennhatóság. És ahhoz, hogy például ez a Schwarz István és családja beköltözött, ez nem csak a város engedélye kellett, hanem az érsek engedélye is. Különböző szép papírjaim vannak arról, hogy ez a Schwarz család, ez milyen jó család volt, milyen szorgalmas család volt, és azt hiszem az is, hogy milyen jó módú, nem gazdag, csak jó módú család volt. Sokan nem tudták ezt az összeget kifizetni, úgyhogy pontosan ez az alakuló EGRI közösség, ez kérte az érsekséget arra, hogy kevesebb letelepedési hozzájárulást kérjen, és elkezdődött Egerben a zsidó élet. Úgy 1845 tájékán fölépítették az első zsinagógát, ez a Hibai Károly utca 7-es épület, ami ma is megvan, amit ma is használunk zsinagóga gyanánt. És ott már aztán zavarosak a történetek, és nincs meg nekem sem egy csomó minden. Például nem tudom, hogy mikor építettek mikvét, rituális fürdőt, mert annélkül aztán nem megy a dolog, mert a nőknek egy hónapba egyszer el kell menni a rituális fürdőbe. Én azt gondolom egyébként, valami minimális emlékem van róla, hogy az apám mesélt róla, hogy a meleg vízre jártak a nők. Nem tudom, ma még megvan ez a dolog, de a strand mellett volt egy tószerű valami, ahol mostak is a környező emberek, főleg parasztasszonyok, mert ez a maklári hóstja, kertész hóstja, környéki emberek, de ezt azt hiszem mikvének is használták. 1863-ban, legalábbis emlékeim szerint, akkor megnyílt az első zsidó iskola, ez is a Hibai Károly utcában van, ez pontosan az akkori zsinagóga melletti épület. Elég sok zsidó telepedett le Egerből, egy darabig ebben az egy templomban volt istentisztelet, itt a két különböző irányzat, hát eltávolodott egymástól, de úgy is mondhatjuk, hogy összeveszett, mert nem ugyanazt a rabit akarták a nagyon vallásosak, és nem ugyanazt a rabit akarták a kevésbé nagyon vallásosak. Egerben mindig vallásos közösségek voltak, csak ortodox templom volt és status quo, tehát neológ vagy reformas szóba sem keveredett. De a két hitközség jól megvolt egymással, egy temetőjük van, ami ma is az Attila út vagy Deméndi út sarkán van, egy szép nagy temető, csak ott van temetés. Egy kultúrház volt, egy mikve volt, ha volt, vagy egyet használtak valahogy. Tehát jól ki voltak. Ez 1944-ig egészen jól elment, akkor elvitték a férfiakat, vagy behívták a férfiakat munkaszolgálatra, és végül 1944 júniusában elvitték a maradék zsidókat is Auschwitzba, 2000 főt vittek el, az részben EGRI volt, mondjuk döntő részben, olyan 1700 ember, az összes többi meg a környező falvakba került össze, de hát kb. 2000 zsidó élhetett 44-ben Egerbe, mert ugye a férfiak már bevonultak munkaszolgálatra, tehát ebben már nincs benne. Vannak ilyen pontosabb számok, utána lehet nézni, nem túl jelentős a dolog. És akkor jöttek nehéz évek, mert 44 után kevesen jöttek vissza, de azért mégis egy olyan 200 ember ott ragadt Egerbe. Ennek nem jelentéktelen része Eger környéki volt. És akkor elkezdett fogyni a közösség részben politikai okokból, kiszálltak a hitközségből, beálltak a baloldali pártokba, főleg a Szociáldemokrata pártnak volt elég jelentős elszívó ereje, de a kommunistáknak is. És akkor ez volt 48-ig, 48 után valamikor elment

illegális bevándorlókat. Szerintem ez egy megegyezés volt Izrael állam és a csehszlovák állam között, de erről én több mindent olvastam, de igazán nem kerültem 100%-os képbe a dologba, nem is olyan nagyon fontos. És akkor 56-ig egészen normalizálódott a helyzet, és akkor 56-ban érdekes dolgok lehettek, amiről én nem tudok nagyjából semmit. Mert amit én hallottam a szüleimtől, ugye 56-ban én már azért 8 éves voltam, az egészen más, mint mások hallottak róla, mert az én szüleim azok egy konzervatív típusú család volt, elvették az üzletet, elvették a házat, a kommunisták egy picit mások voltak, és 57-ben elmentek Egerből, a kommunista zsidók meg voltak ijedve. Addig apámnak nem volt állása, aztán lett állása, üzletvezető volt a dobótéren, a sporthangszerjátékboltnak volt a vezetője egészen 70 éves koráig, ami akkor nagyon nagy dolog volt. 60 éves korban a férfiak elmentek nyugdíjba. És akkor 57-ben még meg volt a hitközség, még 59-ben, egészen 78-ig még apám meg nem halt, addig még összejöttek péntek este a zsidó férfiak, mert azok járnak péntek este templomba, bocsánat, sinagógába, én templomozom, mert Egerben új volt szokás, zsidó templom volt, és akkor 78 után aztán szétesett az egész, és egészen addig, amíg ma a fiatalok nem kezdtek egy hitközséget szervezni.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megy,

Jünk, akkor nézzük meg a testtartásukat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze, először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keressünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk van, tömegiszony, és még sorolhatnánk. De egy pap testvérünk így mondta, testvérek, tudjátok, hogy tudtok közelebb kerülni az Istenhez? Néztek egymással, hogyan, atya? Úgy, ha most sokkal előrébb jöztök, ide jöztök az első padokba is, közelebb ültök a Szentség Jézushoz. Közelebb kerülni Istenhez, úgy, hogy közelebb ülni a Szentségházhoz. Valamiképpen érdekes és elgondolkodható, amikor emberek úgy minél távolabbi pontját keresik a templomnak, a Szentegyháznak, és nem az Úrnak a közelségét. Na most mielőtt leülnénk, vagy állnánk, azelőtt térdet hajtunk szabályosan. Hogyan történik a térdhajtás? Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a bal lábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel, a szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a Szent Eukarisztiában, az oltári szentségben. Ez az értelme, nem pusztán egy szokás, nem pusztán egy emberi hagyomány, hanem az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Romano Guardini, a nagyon híres olasz liturgikus, vagyis istentisztelettel, szentmiséggel, egyebekkel foglalkozó professzor azt mondta, hogy amikor az ember térdet hajt, akkor feláldozza magasságának felét. Thorvaldsen, dán szobrászhoz oda mentek, és azt mondta egy illető, hát nekem azt mondták, hogy a keresztre feszített Krisztus, amit ön alkotott, az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt, igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről. Más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztetnek minket arra, hogy római katolikusként ne szégyeljünk térdet hajtani. Ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk. Akár két térdre ereszkedni, térdre borulni. Erre is van lehetőség.
Valljuk meg a hitünket, bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket menthetünk.

Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus templomban. Na most ezután, hát hogyan is viszonyuljunk az álláshoz? Az állás az ember sajátos testtartása. Kifejezi a másik személy iránti tiszteletet, a fegyelmet, az összeszedettséget, a készséget, az engedelmességet. Vallástörténészek szerint minden nép állva végezte az áldozatbemutatást. Ez volt a gyakorlat a zsidó nép körében és az őskeresztények között is, akik összejövetelét alkalmával álltak. Erre utal a második számú eukarisztikus imádságban a pap által mondott rész: hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szentszék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek, és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak, az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a mi atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól a kivonulás ének végéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője a magyar kormány tagjaival és a legfőbb ügyészhelyettessel Budapesten, közölt az Igazságügyi Minisztérium. Laura Kodruta kövesi európai főügyész a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010 és 26 közötti nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Magyar Péter szerint a most nyilvánosságra hozott kormányülés összefoglalók alapján már hivatalos, hogy az Orbán kormány gazdasági politikai maffia, vagyis bűnszervezet volt. A kormány közölt azt is, a következő hónapokban nemzetbiztonsági átvilágítás után még több kormányülés utáni összefoglalót tesz majd közzé. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel a pártoldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem kereseteit. Ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen irányultak, érintve az Erasmus Plus, illetve a Horizont programokat. Bűnösnek mondta ki a fővárosi ítélőtábla az Antifa ügy vádlottjait, akik 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélsőjobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. A táblabíróság két vádlott esetében kismértékben enyhítette a büntetés időtartamát. Ezek az ítéletek már jogerősek. A magas üzemanyagárak miatt a teljes jövedékkiadó visszatérítését, míg az útdíjból 10% elengedését szeretné elérni az év végéig a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. Az érdekképviselet erről tegnap tárgyalt a három illetékes miniszterrel. Sinka István, a Fuvarozói Egyesület főtitkára az Inforádióban azt mondta, azt az ígéretet kapták a közlekedési, a gazdasági és a pénzügyi tárcavezetőktől, hogy a jövő heti kormányülésen javaslatokat dolgoznak ki, és a következő tárgyalási forduló már ezeket is megvitathatják. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető állam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret méretét. Amennyiben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetlenítené, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, márpedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat, teszi hozzá cikkében az Index. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johan Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Letért a tervezett útvonaláról, majd Szaúd-Arábiában landolt a Fly Dubai légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járata, miután a fedélzeten történtek eltérítés gyanúját keltették. A hírek szerint mintegy 180 izraeli utas tartózkodott a gépen. Végül kiderült, hogy nem eltérítették a gépet, hanem a két pilóta összeveszett és összeverekedett. Egy 82 éves férfi került kórházba nyugat-nílusi láz miatt Csongrád-Csanád vármegyében, tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ezzel ötre emelkedett a nyilvántartott megbetegedések száma, a kort szúnyogok terjesztik. Végül az időjárásról: zavartalan a napsütés, néhol élénk a szél, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul, gyakorlatilag ugyanilyen idő lesz holnap. Híreinket hallották.
3: Reklám.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kap saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
11: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek így a nyár végén, ősz elején.
11: Mindörökké, amen. Ha már ön is megemlítette, hogy itt van az ősz, akkor természetesen a mai gasztronómiai műsorban próbálunk az ősszel kapcsolatosan, és hát egy borszakértővel mi másról is beszélgethetnék, mint a borokkal kapcsolatosan hasznos jó tanácsokat adni. Nos, mit is kell tennie, és mit is csinálhat ilyenkor az őszi időszakban egy tudatos borfogyasztó?
12: Egy tudatos borfogyasztó átnézi a borkészletét, ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis vannak olyan borok, amelyek ilyen körülbelül egy évet bírnak ki. Ezek a borok különösen a rozé borok, ugye most eltelt a nyár, vége van a rozé szezonnak, ilyenkor nagyon sok üzletlánc leárazza a rozékat, pontosan amiatt, mert ezek körülbelül egy évet bírnak ki. Nem csak a rozéboroknál van ez, hanem a könnyű, tartályos, illatos fehérboroknál is. Tehát azokat a borokat, amiket nem hordóban erjesztettünk, vagy esetleg hordóban érleltünk, azoknak ugye a potenciája, az körülbelül ez az egy év, amíg a kereskedelem el tudja adni. Most ezeket a borokat át kell nézni, azért, mert ezek a borok elfáradnak, és ezeket már az idő múltával gyakorlatilag kijavítani nem lehet.
11: Mit jelent az, hogy elfárad egy bor?
12: Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan. és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccsbornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizzantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
11: És ahogyan említette, elsősorban akkor a rozéborok, az ilyen borok,
12: igen,
11: de fehér és vörös borok esetében is előfordulhat
12: hát
11: ilyen?
12: Általában nem szoktunk vörös bort inni. Persze vannak olyan borfogyasztók, akik csak vörös bort isznak, most ez egy divat. Alkalmas is különben ez a borvidék, tehát az Egri és a Bükki borvidék is ezekre nagyon könnyű vörös borokra. Én nyáron inkább szeretem a rozét, hisz az is egy átmenet a fehér és a vörös bor között. Gyakorlatilag a rozé az egy olyan technológia, amikor kék szőlőből készítünk fehér bor technológiával bort. Tehát ezt most jól elmondtam, de értsék a kedves hallgatók, ahogy kell. Na most ezeknél a boroknál, a rozéboroknál nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni, hogy jó-e vagy nem jó. Nem úgy, hogy felbontom, esetleg fel se kell bontani, hanem meg kell nézni, hogy rozsdásodik-e. Tehát az azt jelenti, hogy ez a nagyon élénk piros szín, vagy egy lazac szín, ez elkezd sötétedni, és egy ilyen rozsdabarnába megy át. Ezt úgy lehet a legkönnyebben megnézni, hogy egy fehér felület elé tenni, és megnézni, hogy rozsdás vagy nem rozsdás. És ezt a bort viszont már nem szabad megvenni, illetve hogy nekünk van otthon, akkor vagy megisszuk, vagy elfőzzük, vagy valami egyebet csinálunk majd belőle. Most a fehér boroknál szintén ugyanez a helyzet. Általában a fehér borok egy ilyen zöldes, nagyon halvány sárgás borok, könnyű borokról beszélek, és ezek pedig elkezdenek egy ilyen szalmasárga szint fölvenni. Az illatok oxidálódnak, ez azt jelenti, hogy egy ilyen reszelt alma illat lesz, és az ízben is majd ez fog majd érvényesülni, és az üdesség, frissesség, amit mi szeretnénk egy ilyen bortól, az teljesen elvész.
11: Azt említette, hogy szelektáljon a tudatos borfogyasztó. Na de hát hogyan szelektáljon? Ami már nem jó bor, azt is fogyassza el, és minél hamarabb fogyassza el, a többieket pedig én, még hagyhatja? Vagy?
12: Én azt gondolom, hogy vannak határesetek. Tehát most azért meginni valamit, mert van, az út az alkoholizmushoz, én azt szoktam mondani, tehát hogyha egy bor nem jó, tehát egy étel nem jó, akkor általában nem esszük meg. Ez a borokra is ugyanígy vonatkozik, tehát én nagyon nem szeretem már ezeket a fáradt borokat, mert nincsenek meg azok a szekundér és tercer aromák, amiknek ki kellene fejlődni a palackban, hiszen ezek palackban nem érlelhető borok. Teljesen más, amikor egy hordós bort kóstolunk, ott gyönyörű másodlagos, harmadrakos aromák vannak, és ott lehet élvezni ezeket, de ezek az egyszerű könnyű boroknál nem. Én meg szoktam kóstoltatni mindenkivel ezeket, aki még ilyet nem kóstolt, és utána már mindenki tudja, hogy az jó vagy nem jó, tehát fáradt vagy nem fáradt, és utána mindenki döntse el maga, hogy mit tesz vele. Az alkoholtartalma nyilván megvan, tehát azzal nem lesz semmi baj, csak az élvezeti értéke az, ami miatt nem olyan jó.
11: Milyen körülmények között jó, hogyha tároljuk és tartjuk otthon a borainkat?
12: Tehát a borokat mindig fektetve kell tárolni, és egy hűvös pajzsba, sötétbe lehetőleg, vagy pedig borhűtőben. Most nagyon divatosak a borhűtők, nagyon kicsiket is lehet venni, ilyen 15-16 palackosokat, de általában akinek van spajz, akkor ott, illetve hát akkor nem kell olyan sokat venni, és akkor mindig csak annyit veszünk, amennyit megiszunk.
11: Miért fontos az, hogy fektetve tároljuk?
12: A fektetve tárolás az azért fontos, mert hogy a dugó kiszárad. Most általában ezek a nagyon egyszerű borok, most már vagy csavarzárosak, az egy nagyon-nagyon nagy találmány, és én is találkoztam már olyan borfogyasztóval, aki azt mondta, hogy ő nem vesz csavarzáras bort, mert a csavarzáras bor az biztos valami nagyon-nagyon gagyi lehet, vagyis hát nagyon-nagyon egyszerű, hogy így mondjam. Egyáltalán nem. Megvan az az előnye a csavarzáras bornak, hogy megittam belőle két pohárral, és akkor visszacsavarom, beteszem a hűtőbe, és másnap megint még a maradékot megiszom, vagy még harmadik nap múlva. Mert a dugót azt nagyon-nagyon nehéz visszatenni, tehát az gép dugaszol általában, és kihúzni a dugót azt könnyebb, mint visszatenni. És ezek az egyszerű borok, ezek általában ilyen szilikon dugóval készülnek, ami már mondjuk nem szárad ki, tehát nem fog kiszáradni, de nagyon nehéz visszadugni. Parafadugósat azt mindenképpen fektetni kell.
11: Eddig a borokról beszéltünk. Ugyanez vonatkozik a pezsgőkre is?
12: Igen, a pezsgőkre is ugyanez vonatkozik. Azt el szeretném mondani, és a szemem talán többször is elmondta, hogy Magyarország a világ hetedik olyan ország, ahol a legtöbb pezsgőt fogyasztjuk. Sajnos csak ünnepi alkalmakkor, de a nyár az egy kitűnő alkalom mert az is üdít és frissít, és nálunk nagyon jó pezsgő, borvidékek vannak, nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most divat is pezsgőt készíteni. Most a pezsgőknél is azt kell mindig megnézni, hogy az tartályos az a pezsgő, tehát tartályban készítették-e, tartályban érlelték-e, mert akkor ugyanaz vonatkozik, mint az egyszerű technológiai borokra. Tehát ezeket bizony meg kell már most inni, és hogyha tavaly szilveszterre kaptam egy palack ilyen pezsgőt, az már most a következő szilveszterre nem lesz jó, bármit is teszünk vele. Most, hogyha palackban érlelték azt a pezsgőt, tehát palackos pezsgő, tradicionális eljárással, akkor az viszont nagyon-nagyon sokáig érlelhető, és nagyon sokáig eltartható. Ez rá van írva a palackra, általában francia nyelven, és hát le van magyarul fordítva.
11: És ha már technológiákat említ, akkor kijelenthetjük azt, hogy a pezsgő is egyfajta bor?
12: Hát persze, a pezsgőnek az alapanyaga a bor, és olyan bor, aminek a savai kicsit durvábbak, az alkoholja pedig alacsonyabb. Tehát direkt erre vannak borvidékek, például itt a Bükki borvidék is nagyon-nagyon alkalmas pezsgő alapanyag gyártására. Két tradicionális családnak is volt itt régen, sőt van is birtoka.
11: A pezsgő tárolásával kapcsolatosan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a bor tárolásával kapcsolatosan?
12: Hát a pezsgőt is gyakorlatilag azt is fektetve érdemes, a nagyon drága pezsgőkben nem műanyagdugó van, az egyszerű pezsgőkben van, tehát ezekben a tartályos pezsgőkben van műanyagdugó. Ezt mindig érdemes eltenni, mert hogyha van egy drága pezsgőnk, akkor abban parafadugó van, azt nincs ember, aki vissza tudja dugni. Tehát ezt a műanyag dugót, ha eltesszük, akkor vissza tudjuk dugaszolni, ezt könnyű visszatenni, illetve van egy ilyen pezsgőzár, amit lehet venni ilyen borboltokba, szupermarketekbe, ezt tudom a pezsgőnél ajánlani, de a pezsgő az egy nagyon kényes dolog, tehát érdemes azért meginni, mert tehát a buborékok, a perlázs, amiért isszuk, az a gyönyörű gyöngyözés, ez adja azt az élményt, különösen ha a flőtébe van, ez adja azt az élményt, amiért pezsgőt vásárolunk.
11: És a pezsgőt azt mindig hűtve fogyasztjuk?
12: Igen, a pezsgőt mindig hűtve fogyasztjuk, ez egy 8 fok, 6-8 fok. Tehát melegen nem érvényesülnek azok az ízek, illatok, illetve a buborékozás, tehát a perlás sem lesz egy élmény.
11: És ha már pezsgők, akkor javaslom, hogy műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Giuseppe Verdi Traviata című operájából a pezsgő duettet. Udvarhelyi Boglárka és Fekete Attila énekelnek. Kísér az Egri Szimfonikus Zenekar.

0: borfogyasztásról, pezsgőfogyasztásról beszélgetünk, de hát úgy ildomos bort és pezsgőt fogyasztanunk, hogy valamihez fogyasztjuk. És mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, ön milyen ötletekkel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségében? Milyen ételekhez is passzol kitűnően mondjuk egy finom bor, vagy egy finom pezsgő? Ilyenkor az őszi szezon van, ugye ez fontos, mert most szezonális receptekkel készültünk.
1: Igen, szezonális receptekkel készültünk. Két nagyon egyszerű dolgot hoztam. Általában mindig kenünk valamit a kenyérre, és ezeket a krémeket most nagyon egyszerű elkészíteni. Ősz van, és van két olyan alapanyag, amit nagyon szeretek. Az egyik a paprika, ezek a nagy darab húsos paprikák, amik már kicsit túlérettek is, illetve a sütőtök. És hoztam két receptet, egy sült paprika krémreceptet, amit egy bagetre, egy pirítós kenyérre rá lehet kenni, és pillanatok alatt kész van. Hát én úgy nagy tételbe szoktam készíteni, mert ez eltartható nagyon-nagyon sokáig, és hát rengeteg variációja van. Hát elmondanám a receptet, jó? Egy ilyen 5-6 darab nagyobb paprikát, húsos érett paprikát kell venni, 2 evőkanál olívaolajat, 2 gereszt fokhagymát, és nálam mindig szokott otthon lenni darált erős paprika, abból egy késhegynyit szoktam csak ebbe beletenni, én szeretem a picit csípőset, ha bár ez a bornak az ellensége mindig, meg a fokhagyma is különben, mert elviszi az ízeket. És akinek van otthon grill funkciós sütője, az nagyon egyszerűen annyit kell csinálni, hogy bekapcsolni a grillt, és ezen a sütőbe, sütőpapírra rátenni ezeket a paprikákat, és egyszerűen át kell grillezni az egészet, úgy, hogy már a héja fekete legyen. Ekkor teljesen megrilleződő, gyakorlatilag megsütöttük grillen a paprikát.
0: Mennyi idő alatt?
1: Forgatni kell állandóan, és hogyha már teljesen megfeketedett rajta gyakorlatilag a héja, akkor rendben van. Hagyjuk kihűlni, mert nem tudjuk leszedni a héját. Hogyha kihűlt, akkor leszedjük a héját, illetve a magházát is kivágjuk. Hát ez nem egy egyszerű munka, de bele lehet jönni. És amikor ez megvan, akkor csak elő kell venni a mixert, és össze kell mixerni, vagy robotgéppel össze kell pépesíteni, és bele kell tenni a 2 evőkanál olívaolajat. Ez lehet kevesebb is, lehet több is, majd látják, tehát milyen az állaga ennek a paprikának. Ezt a 2 gereszt fokhagymát, és azt a kevés kis csípősséget adó paprikakrémet beletesszük. Én sót nem szoktam tenni bele, de ez is ízlés kérdése. És ezeket gyönyörűen el lehet tálalni, mert képzeljék el a hallgatók, hogy ez ahány tétel, ez annyi fajta színű lesz. Mert a paprika is az egyik sárgása, a másik pirosabb, tehát ebből egy fantasztikus tálalást lehet csinálni, és mindig a tetejére valami díszítést kell szórni. Hát egy egyszerű mandulát, vagy előveszek egy szintén még egy paprikát, és akkor a szépen kicsit felszeletelem, vagy kis petrezselyt, és akkor ez egy gyönyörű kis dísz tudtam csinálni rá, és már megvan egy nagyon mutatós, és egy nagyon szép, és nagyon jó, és ráadásul még olcsó kis krémecském.
0: És ezeket a krémeket ön miben tárolja? Üvegekbe teszi?
1: Igen, én üvegbe teszem, és beteszem a hűtőbe. Ennyi az egész, vagy spajzba, tehát nem hűtőbe, azért nem fér minden. Spajzba is nyugodtan, tehát semmi baj nem lesz, de általában nem szokott belőle maradni. Mert egyszer az ember nem tud annyit grillezni, mert nincs akkora sütője, tehát ez...
0: És ami finom, az hamar elfogy.
1: Mondok egy sütőtök receptet is, ez szinte majdnem ugyanígy megy, hogy vegyünk egy 1/4 kiló sütőtököt, ezt úgy kell érteni, hogy már meg van hámozva és kockákra van vágva, és ehhez kell 4 evőkanál joghurt, hogy kicsit összeálljon majd. Egy nagyon kevés gyömbér, és én egy ilyen provanszi fűszerkeveréket szoktam 2 csipetnyit beletenni. Mert ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon jó ízt ad neki. És szintén sütőpapírra teszem ezeket a kockákat, meghámozott sütőtök kockákat sütőpapírra teszem, olivával meglocsolom, és egy ilyen 200 fokos sütőben, itt már nem kell grillezőre tenni, hanem egy rendes villanysütőben 200 fokon, egy olyan 30 percig sütöm. És utána megint kihűlni hagyom, pépesítem, például erre ilyen pirított tökmagot illik tenni, de sok mindent lehet tenni erre is. És lényeg az, hogy itt már a színekkel annyira nem tudunk különben játszani, mert tehát ez sütőtök színű lesz.
0: Élénk narancssárga.
1: Igen.
0: És ezt a sütőtök krémet, ezt mivel, mikkel fogyaszthatjuk?
1: Ezt is szintén bagetra kenjük, vagy egy egyszerű pirítós kenyérre. Én például szeretem a roskenyeret, a másnaposta, harmadnapos roskenyeret megpirítani, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom íze lesz, és ezek a krémek nagyon-nagyon jók hozzá.
0: Köszönjük szépen önnek, hogy a sütőtök krém leves mellett még sütőtök krémet is készíthetünk, és ezzel is okosabbak lettünk, hogy hogyan. Valamint hát a sütőtököt ön még köretként is el szokta készíteni. Hogyan és mivel tálalja, hogyan fogyasztja ezt?
1: Hát krumpli helyett, magyarán mondva, tehát egy köretként egy sült húshoz, a sütőtök az egy ilyen sült csirkéhez, hát nem mellhez, hanem mondjuk egy ilyen combhoz, a sült csirkecombhoz, amit így tepsiben elkészítek. Ennek most nem mondom a receptjét, minden háziasszony tudja. Én zsírral szoktam kacsazsírral csinálni, nagyon egyszerű, különböző fűszerekkel, fűszersó, stb. Tehát ezt elkészítem, tehát ez hozzá a főétel, és ezt a köret pedig nagyon egyszerű, mert körülbelül egy ilyen negyed kilónyi tökkel fejenként, amit meghámozunk, és egy ilyen 2x2 centis darabokra vágunk, és szintén kell 2 evőkanál olívaolaj, só, rozmaring, kis petrezselyem, kis kömény. A tepsit azt kikenem olívaolajjal, beleteszem ezeket a kockákat, gyakorlatilag amit elkészítettem, és ezeket összeforgatom az olívaolajjal, és még teszek hozzá olívaolajat, mert nyilván ebbe fog kicsit úgy megsülni, megpárolódni ez az egész, és amikor ez kész van, akkor ráteszem a grill fűszereket. Tehát én ilyen szárazabb fűszereket szoktam használni, tehát nem frisset, mert nem igazán jó így a sütőbe frisset tenni, és ugyanúgy, mint a pástétomnál, vagy ennél a krémnél, 180-200 fokos sütőbe sütöm, szintén egy 30 perc alatt. Én nem szoktam kivárni ezt, hogy teljesen puha legyen, hanem én azt szeretem, hogy ilyen roppan egy kicsit. Kicsit roppan, és akkor olyan teljesen más. Tehát nem sült át teljesen, de majdnem átsült, de még egy nagyon pici kellen, és akkor egy nagyon finom roppanús lesz, lehet tálalni például, a színe is teljesen más. Na és akkor jön, hogy mit csinálok vele, mert végül is lehet olyan fűszereket tenni, ami édes felé viszi el például ezeket, akkor a csípős felé viszi el ezeket, tehát az édességet azt onnan tudjuk, hogy meg kell kóstolni a tököt, nincs mese, hogy édes vagy nem édes, mert annyi fajta sütőtök van a piacon is, hogy én tudom, hogy körülbelül melyik milyen, de meg kell kóstolni, nincs mese. Hogyha tudom, hogy nagyon édes, és nem szeretnék édes köretet, akkor egy más tököt kell választanom. Én szeretem a kicsit csípős ízeket, én szoktam tenni bele egy kis paprikát, ami csíp. Vagy, hogyha nem is nagyon akarok vele facakolni, ilyen olyan fűszerkeverék, akkor nekem van egy kedvencem, amivel semmi más nincs, csak az olívaolaj, köménymag, kicsit több, mint úgy az átlagos, és 2 gerezd fokhagyma, amit nem kell összezúzni és elvágni, hanem csak úgy bele kell tenni, összeforgatni vele, csak az íze kedvére, ahol nagyanyám mondta. És akkor nekem még ez íz lett a legjobban, mert ugye a hús is kicsit fűszeres, meg ugye a köret is fűszeres, akkor már ugye ez nincs összhangban, tehát ugye valaminek ilyen naturálisnak kell lenni, de csirkemellből igazán nem jó, mert az nagyon szárazzá teszi, és hát ez a köret is bizony száraz. Most vannak bevállalós háziasszonyok és bevállalós séfek, amikor elkezdik sütni a húst, akkor van annyi szaftunk, hogy amikor odaérünk, hogy már majdnem elkészült a köret, akkor összedolgozzák ezzel a szaftal, és még egyszer beteszik a sütőbe. Tehát ez már egy külön mesterség. Szokott sikerülni, és nagyon-nagyon nagy sikere van ennek is.
0: Akkor, ahogy a jegyzeteire nézek, ez volt a tepsis sütőtök köret receptje.
1: Igen, így van, mert ezzel mindig gondunk van, hogy utána miből mennyi, de ez annyira egyszerű, hogy ez szerintem eltéveszteni se lehet.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, önnek ezek a receptek a kedvenc őszi receptjei és kedvenc őszi ételei?
1: De igen, tehát ezeket most kell fogyasztani.
0: Sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve a legfontosabbakat arra kérem, hogy ismételjük el, mint nemzetközi borszakértő milyen jó tanácsokat is tud nekünk adni a bor és a pezsgők fogyasztásával kapcsolatosan.
1: Tehát mindenképpen át kell nézni a borkészletünket, és abba ha és amennyiben van technológiai borunk, főleg a rozékat kell megnézni, ez nagyon fontos, a fehér borok kicsit tovább bírják, hogyha ezeket megnéztük, és hogyha elkezd már így rozsdásodni, vagy a fehér borunk ilyen sárgás zöldesből átmegy egy ilyen intenzívebb sárgás, szalmasárga színbe, ott már az azt jelenti, hogy az a bor fáradt, tehát az élvezeti értékét nagy mértékben csökkenti. Alkoholtartalma megvan természetesen, csak az élvezeti értékét csökkenti, tehát nem kapunk hozzá ízben plusz élményt. Mert ezek a borok tartályban erjednek, és a tartályból egyből egy technológiai során mennek be a palackba. Tehát nem érlelhetőek ezek a borok. A pezsgőknél szintén ugyanez van, el kell olvasni az írást, hogy milyen technológiával készült, ha és amennyiben ez egy tankpezsgő, akkor ugyanezek vonatkoznak rá, hogy amit tavaly szilveszterkor kaptunk ajándékba, az idén szilveszterre már szintén fáradt lesz, és nem lesz olyan élvezeti értéke. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen reszelt alma illata, a színe is ilyen sárgásabb lesz, illetve a buborékok, a perlás, az viszont hát nem fog úgy csiklandozni, tehát nem lesznek olyan intenzívek, amiért ugyanis hát a pezsgőt fogyasztjuk, még akkor is, hogyha behűtöttük. Ugye, mindig a pezsgőt 6-8 fokon szoktuk. Tehát ezeket vagy vagy el kell most fogyasztani, vagy majd karácsony előtt csinálunk belőle egy puncsot, egy bólit, de ezeket, hogyha most élvezni akarjuk, akkor el kell fogyasztani. A pezsgőknél, hogyha az egy palacban érlelt pezsgő, ezek már felső kategóriák, vagy a boroknál azok a borok, amelyek hordóban érleltek, azokat most még nem kell selejteznünk, de azokat is én szeretem, például, hogyha veszek bele egy kartont, akkor szeretem így fél évente megkóstolni, és arról kis feljegyzéseket teszek, és tudom, hogy mi a potenciálja annak a bornak, vagy annak a birtoknak, vagy annak a dűlőnek. De ezeknek az egyszerű technológiai boroknak gyakorlatilag akkor palackozzák, amikor a csúcsán van, tehát a legüdébb, a leggyümölcsösebb, a legkedvesebb, a legbájosabb, a legfogyaszthatóbb. Nyilván az ára is olyan, cserébe ezeket meg kell inni.
0: Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a jó tanácsokat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
4: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. Szentatya hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8:53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott, látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6:40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19:33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utott a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába, szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után, ahol megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntött a Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera, Santità. Grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A négy nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a négy napot. Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a négy nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is ellentmondanék, válaszolt a Szentatya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, Ön átlépte ezt a határt?
2: Thank you for your question.
0: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
2: that I didn't cross it,
0: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az örömhír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvényt fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
2: about the questions of end-of-life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
2: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idő

0: nevű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
1: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
1: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
2: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa intéze szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolta, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott. De hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
2: Bombarda e minaccia non
0: solo. Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
1: La primera cosa sería...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti.
1: Que promueve la guerra.
0: Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek, a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
1: no es por ser politico, no politico, pero una voz,
0: amely az emberi méltóság értékeinek előmódításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. kezdjenek párbeszédet, keressék a problémát.

problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
1: Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával ismerték el munkásságát.

0: A nap imája.
1: Uram, a tökéletes embernek az a dolga, hogy lelkét a mennyei javak vonzásából soha kikapcsolódni ne hagyja. A sok gond közt úgy haladjon át, mintha gondja nem volna. Nem úgy, mint a cselekedni restek, hanem a lélek szabadságának különös kiváltságával, azzal, hogy semmilyen teremtményhez rendetlen vonzalommal hozzá nem tapad. Kérlek téged, kegyelmes Istenem, óvd meg a világ gondjaitól, hogy túlságosan beléjük ne bonyolódjam. A test sokféle szükségletétől, hogy a gyönyör csapdájába ne ejtsen. Mindenfajta lelki akadálytól, hogy a nehézségek közt megtörve el ne bukjak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
2: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A jubileumot háladó szentmisével és zenés táncos műsorral ünnepelték a pedagógusok és diákok tegnap az intézmény védőszentjének, Szent Mihály Arkangyalnak emléknapján. A szentmisét Tárnyák Csaba egriesek mutatta be, akit Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolc Mindszenti plébánia plébánosa köszöntött. A helynök elmondta, az elmúlt 15 évben sok változás történt az iskolában, változtak a lelkipásztorok és a plébánosok személyei, változtak az igazgatók pedagógusok személyei, azonban a szándék és a cél, amiért létrejött az iskola, ugyanaz maradt. Prédikációjában tennyekérsek egyebek mellett Isten csodálatos világának látható és láthatatlan teremtményeiről beszélt. Mint mondta, a világ legnagyobb része számunkra láthatatlan, érzékszerveink által felfoghatatlan. Ilyen például Isten jósága, szeretete, irgalma is, hiszen láthatatlan, de a mindennapokban érezzük ezeket. Az ember kíváncsisága és tudásvágya végtelen, Istent is szeretné minél teljesebben megismerni. Ő Jézus Krisztusban megtestesülve jött el közénk, láthatóvá vált számunkra, és meghívott minket egy új életre, hogy felfedezzük magunkban, hogy az ő teremtményei vagyunk. Arra biztatta a gyerekeket, őrizzék meg kíváncsiságukat, ami által jobban megismerik a világot és Istent is, és hozzájárulhatnak a tudományok fejlődéséhez. Egy katolikus iskola igyekszik bemutatni, hogy a látható világ mellett létezik egy láthatatlan valóság, Isten, az angyalok, a megdicsőült lelkek világa. Az iskola feladata, hogy felkeltse a vágyat a gyermekek szívében, ennek a láthatatlan világnak a megismerésére is. Ha a gyerekek megtapasztalják Isten szeretetét, akkor válaszolhatnak erre a szeretetre, és továbbadhatják azt családjukban, közösségeikben. Felismerve Isten nagyságát, mindenhatóságát, Assisi Szent Ferenc szavaival imádkozhatják az idei év mottóját, áldott légy Uram. Tótné Rimaszécső Zsuzsanna, az intézmény főigazgatója, ünnepi beszédében rámutatott, az elmúlt 15 év történetében örömök, sikerek, ünnepek mellett voltak nehézségek és újrakezdések is. Egyházi intézményként meghívást és küldetést kaptunk arra, hogy értékeket közvetítsünk, példát mutassunk, hirdessük az evangéliumot, és tanítványainkat szeretettel kísérjük a krisztusi úton. A gyermekek évekkel később már bizonyosan nem emlékeznek arra pontosan, mit tanítottunk nekik egy adott napon, de arra talán igen, hogy volt ott valaki, aki hitt bennük. Mi tudjuk igazán, mit jelent nap mint nap belépni az osztályterembe. Tudjuk, hogy nem mindig a tankönyv legfontosabb mondata marad meg egy-egy gyermek emlékezetében, hanem inkább egy-egy bátorító szó, egy mosoly, egy kéz a vállon, és legfőképpen egy mondat, én hiszek benned. Ebben a mondatban rejlik a pedagógus igazi küldetése, nem csupán tudást adni, hanem hitet, önbizalmat, reményt, emberséget, és megmutatni a gyermekeknek, hogy akkor is értékes a Jóisten számára, amikor ő maga még nem látja, nem érzi pontosan a saját értékeit. Hangsúlyozta, hogy a szülőkkel együtt kell dolgozniuk azon, hogy a gyermekekből keresztény értékrendszerint élő jó emberek, felelősségteljes felnőttek váljanak. A kápolna védőszentjéről szólva elmondta, Szent Mihály alakja a hithez való hűség, a bátorság, az erő és az oltalom jelképe. A főangyal oltalmát kérte a gyermekekre és kollégáira. A köszöntő után a diákok zenés táncos előadásukkal Szent Mihály Istenhez való hűségét és bátorságát állították példaként a jelenlévők elé, valamint a Szent Emléknapjához kötődő népi hagyományokat is ismertették. Az ünnep a pedagógusok és a diákok közös éneklésével zárult. Több októberi programmal is készül az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánia, illetve a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Október 1-től esténként a templomban, 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden Fatimai Engesztelő Imádság záró estéje. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton este 6 órától több generációs teaest a LAK Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Kordz Együttes, és október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Stimecházhoz szabadtéri szentmisével Magyar Népünkért a forradalom 70. évfordulóján. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz Eger Lajosvárosban, 16 óra 30 perctől tehát Rózsafüzéra templomban, 17 órától szentmise, majd azután gyertyás körmenet a fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán a vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, Szűz Mária világ királynője templomában október 8-án csütörtökön, Magyarok Nagyasszonya főünnepén, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd 18 órától szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, várnak minden hívőt sok szeretettel. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az atya országába való átmenetét október 3-án a 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc Vasgyári templomban. Az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának kerek 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szent Atya a Ferences család közösségei által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, szentgyónással, szentáldozással, imádsággal a pápa szándékára. Ezen jeles évfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc Vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városban ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket várnak, és persze minden régebb óta fiatalt is, ahogy fogalmaznak, közös imára elmélyülése és találkozása. A szervezők azt írják, rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk egymás és Isten felé. A program Nagymaroson 9 órakor napkezdés a Plébánia udvarán, 10 órától a fő előadást Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja, 11 órakor szentségimádás közbenjáróimával és gyóntatással, fél egykor ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órakor kezdődnek a fakultációk, műhelyek, 3:45-kor tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely pedig 16 órakor következik el, a főcelebráns Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka és csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medved János címzetes apát Horti plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az első program október 3-án szombaton este 7 órától, zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül az itteni koncertjére. Október 4-én vasárnap pedig búcsú szentmise lesz. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be délelőtt 10 órakor Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jószándékú ember, tehát a hétvégi programokra is, a Mi Atyánk Fesztivál őszi keretében a Bakács téri templomba. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Délután 3 órától este 7-ig tart majd ez a gyöngyösi Szent Bertalan templomban a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenverésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az égmadarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzak a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Miért szomorú a tekinteted? Beteg vagy talán? A szívednek valami bánata lehet? A honvágy egyfajta édes szerelemből fakadó keserű fájdalom. Elég csak pár évig idegen országban élni. Már tudod a nyelvet, ismered a szokásokat, szertettél barátokra, és jól elboldogulsz a társasági életben, elmondhatod, hogy megkedveltek és befogadtak. S egyszer csak elementáris erővel tör rád egy kifejezhetetlen érzés, olyan, mint a szerelmi vágy, vagy még inkább, mint rég elvesztett édesanyánk utáni vágyakozás, és abban a pillanatban minden megváltozik. A fönséges táj, ahol vagy, a tenger azúrja, az égbe nyúló hegyek látványa egyszeriben szintelenné válik. A téged körülvevő gazdagság por és hamu lesz. És bevillan egy kép, a szülői ház, a családi otthon képe, a vén diófa a kertben és a szőlőhegy illata. S ha végül fölkerekedsz, hogy hazatérj, és a határa érve az üdei és friss alpesi legelők, takaros majorságok után meglátod a gazok égtelenítette, kiégett földeket, a hazaérkezés öröme fölé emel a kiábrándító látványnak, s a magyar szó, még ha a helyesejtés minden szabályának fittyet hányva hangzik is, valamelyik kereskedelmi rádióból édes muzsika a fülednek. Igen, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy csak egy helyen tud megszületni, és egy bizonyos helyen ismeri meg a világot, az embereket, önmagát, de még Istent is. S a Biblia szentesíti a hazához, szülőföldhöz, nemzethez való kötődést, például a mai olvasmányban is. Nehemiással a megtiszteltetés, a rang, a gazdagság, a király barátsága sem tudta elfeledtetni hazáját, s hogy a szent város, ahol atyái sírjai vannak, romokban hever. De nem csak nosztalgia fűzi elhagyott hazájához, hanem a tenni akarás lendülete is, amellyel elő akarja mozdítani az újjáépítés munkáját. A honvágy szent érzés, mert időről időre nagy művek születnek belőle. A honvágy azért is szentséges, mert abból az öntudatlan vágyból veszi eredetét, amely az ember egész életét, az igazi haza utáni vágyódássá és felé tartó folytonos úton levéssé teszi. Igazi otthonunk, maradandó hazánk és városunk, örökös hajlékunk nem lehet itt a földön, mert az maga az Isten. Jézus a mai evangéliumban arról beszél, hogy az ember fiának nincs hová fejét lehajtania, ám kereszthalála és feltámadása óta az ő otthona a miénk is. Elment, hogy helyet készítsen nekünk, s hazavár bennünket az Atya jobbjára.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Vtedy povedal Ján: Učiteľ, videli sme koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš mu vravel, nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Szár zsennos peod rom, vare kondumadas lesz. Ande ti vurmásab, ba kájzsasza, o Jézus pendas leszke. Le vulpen sikui po, le csereszke csirikian szithan, ba le manuseszke sávesz, naikai télete solpeszko séro, ehe kávri manuseszke pendas, av palamande, kadokadi pendas, rája, Mukman te saj zsav majanglal, te saj prahoj muredades. Muk te múlen, te prahon penge múlen. Pendas leszke? Tu pale zsahaj szirmi szárle dévleszke tem. O trito kadiken kerlas leszke. Rája, me pala tu te zsav, ba majanglal muk te zsav te nai szárav kathar mure vortak manuses. O Jézus kadi pendas leszke. Kon pele plúgoszke singa solpeszke duje vasta, haj szapal pále dikel, kodo najlásó pele dév leszkotem.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító. Stridonban született 347 körül, 420 körül halt meg, körülbelül 72 évet élt. A Szentírás nagy szakértője, fordítója és magyarázója Dalmácia, Bosznia és Horvátország érintkezési helyén Stridonban született 347 táján. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Ott vette fel a keresztséget. Liberius pápa keresztelte meg. Donátus volt a tanítómestere. A latin mellett görögül is megtanult. Róma csábításai elől a katakombákba menekült, a vértanúk szent sírjához. Miután befejezte tanulmányait, elhagyta Rómát, és Trierbe ment, ahol megismerkedett egy remete teleppel. Fogadalmat tett, hogy ő is remete lesz. Elhatározta, hogy fölkeresi a Szentföldet. Egy kis ideig Aquileában tartózkodott, azután elindult keletre. 374-ben Antiókiában kötött ki, de halálosan megbetegedett. Mikor meggyógyult, a város mellett elterülő Kalkisz sivatagban lett remete. Itt elsajátította az önsanyargatást és az önuralmat, az Istenbe merült életet. A remeték között megtanulta, hogyan harcoljon a test ellen. Idézett tőle, heteken keresztül étlen szomjan maradtam. Éjjel-nappal könyörögtem könnyek között az Istenhez, és vertem a mellem, amíg ő csendet nem parancsolt a viharnak, és a lelkemnek ismét nyugalmat nem adott. Eddig az idézet. Aztán rávette magát a héber nyelv tanulására. Bár tudós volt, most iskolás lett. Mintegy két évet töltött a pusztában, amikor Antiókiában heves pártharcok törtek ki, és felverték a puszták csendjét is, visszatért Rómába, ahol pappá szentelték. Egy ideig Damazusz pápa titkára volt. a pápa felszólította, hogy készíts el a Szentírás latin fordítását. 385-ben elhagyta Rómát. Betlehemben telepedett le, ahol egy férfi és három női kolostort irányított. Rómából elkísérte Szent Paula és leánya, akik nagy segítői voltak. Meglátogatták az egyiptomi remetéket is. Legfőbb tevékenysége a Szentírás latin nyelvre való fordítása lett, ez pedig nem más, mint a mai napig használatos Vulgáta fordítás. Jeromos heves természetű ember volt, akit nagy tudásszomj, Krisztus és az egyház iránti nagy-nagy szeretet jellemezte. Levelei és vitairatai jelentős dokumentumai a korszak történetének. Korának legtanultabb embere volt. Szent Ágoston azt mondta róla, hogy elolvasta az összes könyvet, amit addig írtak. Azon kívül három világnyelvet beszélt, a latint, a görögöt és a hébert, ami páratlan volt abban az időben. Egyik kortársa a következőket mondta róla. Az egész nyugat a betlehemi egyszerű szerzetes pap szavát leste. Jeromos erősen kikelt írásaiban Pelagius és Jovianus eretnekek ellen. Maga a jeruzsálemi pátriarka is megneheztelt rá. Pelagiánusok felgyújtották kolostorát, és ő is csak futással tudott megmenekülni. Emberei egymás után haltak meg. Jeromos 420 táján adta vissza lelkét teremtőjének. Teste Rómában, a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik. Ott őrzik a kis Jézus jászol erekjét is, annak a nagy szentnek a csontjaival, aki sokat imádkozott és dolgozott a születési barlangban. A Szent Mise imádsága. Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. Ennek a könyörgésnek alapján is iparkodjunk megismerni a Szentírást, olvassuk a Szentírást, és a Szentírás tanítása szerint iparkodjunk élni mindennapi életünkben. Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ekkor kihelyezik a Szentírást az oltár mellé, és különleges tisztelettel veszik körül. Ezzel is fölhívják a figyelmet erre a nagy kincsre, az oltári szentség és a Szentírás csodálatos isteni ajándékaira. Minden Szentírás olvasáskor adjunk hálát Istennek ezért a nagy ajándékért, a Szentírásért.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Jeromos, Becse, Felícia, Honória és Honóriusz nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Jeromos görög eredetű név, a Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű. A Becse török, magyar eredetű név a besenyő népnévvel függ össze. Más feltevés szerint a Bese név alakváltozata, jelentése kánya. A Felícia a Félix férfi névnői párja, a Félix latin eredetű név, melynek jelentése boldog, szerencsés. A Honória latin eredetű név, a Honorius férfi névnői párja, jelentése tiszteletreméltó. A Honorius tehát latin eredetű név, jelentése tiszteletreméltó, megtisztelt, tiszteletteljes. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emlékére. 1791-ben Bécsben először mutatták be Mozart Varázsfuvola című operáját. 1901-ben Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely a 30 km/h sebességet képes elérni. 1946-ban a Nürnbergi perben 22 náci vezetőt bűnösnek találtak. A Nemzetközi Törvényszék találta bűnösnek a náci vezetőket háborús bűnök elkövetésében. 1960-ban először mutatták be a Flintstones-t, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Az ABC amerikai tévécsatorna adta. A film alkotói William Hanna és Joseph Barbera. A történet egy őskori család életét mutatja be. Összesen 166, egyenként 25 perces epizód készült. Eredeti címe The Flintstones. A magyar címe a Frédi és Béni, a két kő korszaki szaki címet kapta. A rajzfilmek magyar szövegét Romhányi József írta. A szöveg szemben az eredetivel végig rímekbe szedett és nyelvi játékokkal tűzdelt. Állítólag a magyar fordítás annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után. Ebben a filmben hangzott el először magyar szövegben a subidubidú kifejezés. 1994-ben és 2000-ben két élő szereplős film is készült a sorozat alapján. 1988-ban kegyelemben részesültek az 1956-os forradalom idején elítéltek. Az elnöki tanács törvényerejű rendelete alapján részesültek kegyelemben az 1956. október 23-a és 1957. május 1-e közötti időben elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek. A kegyelem nem terjedt ki azokra, akiket hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetve köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el. Ma van a népmese napja Magyarországon. 2004 óta Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve tartják ezen a napon. 1847-ben megszületett Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznő, az első magyar orvosnő. Egy grófi család ötödik gyermeke volt, két házasságából két gyermeke született. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 1872-ben családja beleegyezésével beiratkozott, orvosi diplomát szerzett, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász, dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1879-ben doktorált a Zürichi Egyetemen, 1880. februárjában

a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásért. Lelkes kezdeményezője volt a leánygimnáziumok szervezésének, a nők szellemi képzésének. Az Országos Nőképző Egyesületben 6 évig tanította a betegápolást, a gyermekgondozást, a gyermekvédelmet, a ragályos betegségek ismereteit. 67 éves korában, 1914. augusztusában elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot. 1915. augusztusában hadi ékítményekkel díszített érdemjelet kapott. Több könyve, tudományos munkája is megjelent. Nyíltan és nyilvánosan kiállt elveiért, ha kellett, írásban vitázott, akkor legnagyobb és legbefolyásosabb embereivel is. 1859-ben Székelyföldön megszületett Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. Kisbaconban született, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot is szerkesztett. 1861-ben megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. William Wrigley 10 éves korától dolgozott apja szappanfőzdéjében, 13 évesen pedig már önállóan ügynökölt szerte az országban a szappanokkal. 29 éves korában unokatestvérével közösen alakítottak egy céget, először hagyományosan szappan gyártottak, később átértek a sütőporra. Wrigley ösztönös reklámszakember volt. Termékeit azzal tette vonzóvá, hogy különböző kis ajándékokat csomagolt melléjük. Hamar kiderült, hogy az ajándék rágógumi értékesebb, mint a sütőpor, így a cég profilt váltott. 1910-től kezdve hosszú évtizedekig Wrigley fodormentás rágógumija volt a legnépszerűbb rágó Amerikában, ami főként a rengeteg hatékony reklámnak volt köszönhető. Wrigley egy ízben például ingyen mintát küldött minden amerikai telefonelőfizetőnek, de volt, hogy 1,5 kilométer hosszú hirdetőtáblán vagy promóciós körúton mutatta be, rágója nélkülözhetetlen utitás. A hatékony reklámról azt tartotta, tömören mond és minél többször. Számítása bevált, halálakor 1932-ben 34 millió dollárt hagyott örököseire. 1882-ben megszületett Hans Wilhelm Geiger, a Geiger-féle sugárzásmérő kifejlesztője. A Geiger számláló a radioaktivitás mértékét méri, beleértve a röntgen és a gamma sugarakat is, egészen pontosan a műszeren áthaladó radioaktív részecskéket. A műszert egy német atomfizikus, Hans Wilhelm Geiger fejlesztette ki 1908 és 1912 között, míg a brit fizikus Ernest Rutherford asszisztense volt. Rutherford Geiger találmányának köszönhetően fedezte fel, hogy a radioaktív részecskék képesek másféle elemek kialakulni, illetve hogy az atomok atommaggal rendelkeznek. Geiger találmányát 1928-ban a szintén német fizikus Walter Müller fejlesztette tovább, ezért hívják az eszközt gyakran Geiger-Müller számlálónak. 1936-ban Budapesten meghalt Ilosvai Lajos, kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. Ilosvai Lajos Kolozsvárott gyógyszerész gyakornokként került kapcsolatba a vegyészettel, majd a Pesti Egyetemre került, ahol gyógyszerészi és tanári oklevelet is szerzett, valamint ledoktorált. 1875-től tanársegédként dolgozott, tudományos munkájának köszönhetően pedig 1880-tól a legnevesebb vegyészekkel dolgozhatott együtt Heidelbergben, Münchenben és Párizsban. Ilosvai mutatta ki, hogy a levegőben a villámlás hatására nitrogénoxidok keletkeznek. Nevéhez fűződik a Grisz-féle nitritkémszer érzékenységének precíziós fokozása. Sok tudományos ismeretterjesztő cikket és könyvet írt, fontos szerepe volt a kémia oktatás fejlesztésében, kis ideig a közoktatásügyi minisztérium államtitkára is volt. 1897-ben meghalt Liziui Szent Teréz, vagy Kis Szent Teréz, kármelita szerzetesnő, a külföldi missziók védőszentje. Magyar nyelvterületen hívják még Liziui Kis Szent Teréznek is, megkülönböztetve őt ugyanazon szerzetes rend 16. századi nagy alakjától, a Vilai vagy Nagy Szent Teréztől. A francia kármelita szerzetes nővér a külföldi missziók védőszentje, illetve Franciaország második patrónája. Az 1873-1897 között élt Szent Teréz külön engedéllyel 15 évesen lépett be a Liziui kármelita kolostorba, ahol gyenge egészségi állapota ellenére szigorú, önmegtartóztató életet élt. 1893-ban lett a novíciák mesternőjének helyettese, és ekkoriban kezdett verseket írni. 1896-ban fogalmazta meg híres mondását, az én hivatásom a szeretet. Közben tüdőbaja súlyosbodott és tüdővérzést is kapott. Szeretett volna Indokínába, Hanoiba jutni, hogy ott missziós munkát végezzen, de a halálos kor elhatalmasodott rajta. 1925-ben avatták szentté. 1944 óta Franciaország második patrónájaként tisztelik.
Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották. További

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája, közölte a tárgyalás követően a fővárosi törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hankó Balázs ideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlenkezelés gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Az indítványról a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája holnap dönt, közölte a főügyészség az MT-vel. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-től született nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben, a koronavírus járvány idején született. Az elmúlt 16 évben több mint 3500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat jött létre. Magyar Péter szerint a most nyilvánosságra hozott kormányülés összefoglalók alapján már hivatalos, hogy az Orbán kormány gazdasági politikai mafia, vagyis bűnszervezet volt. A kormány közölte, a következő hónapokban nemzetbiztonsági átvilágítás után a többi Orbán kormányülés összefoglalóit is közzéteszik. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője a magyar kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel Budapesten, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Laura Kodruta Kövesi európai főügyész a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem kereseteit, ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen irányultak. Bűnösnek mondta ki a fővárosi ítélőtábla az Antifa ügy vádlottjait, akik 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. A táblabíróság két vádlott esetében kismértékben enyhítette a büntetés időtartamát, a végzés jogerős. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető tagállam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett többéves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, már pedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vladimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johann Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Letért a tervezett útvonaláról, majd Szaúd-Arábiába landolt a Fly Dubai légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járata, miután a fedélzeten történtek eltérítés gyanúját keltették. A hírek szerint mintegy 180 izraeli utas tartózkodott a gépen. Végül kiderült, hogy nem eltérítették a gépet, hanem a két pilóta összeveszett és összeverekedett. Végül az időjárásról: zavartalan a napsütés, néhol élénk a szél, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul, gyakorlatilag ugyanilyen idő lesz holnap is, híreinket hallották.

Csokonai szerelmei Surinet hírmagazin alapján. Csokonai 1802 és 3 körül hozta létre a lilla kötet kompozícióját. Gyűjteményébe korábbi verseit is felvette, miközben persze újabbakkal gyarapította a ciklust. Így illesztette be a lila versek közé a róza verseket is, pusztán a szeretett hölgy nevét változtatva meg bennük. Még szerencse, hogy lilla és róza neve egyaránt két tagú, s mindkettő ara végződő, nem kellett sokat változtatni a prozódián. Egyes feltételezések szerint Róza Darabos utcán, Csokonai szomszédságában lakhatott. Egyáltalán nem biztos, hogy neve valóban Rozália volt, hiszen a korban igen divatozott az antikos névadás. Szívük hölgyét gyakorta átkeresztelték a költők, kedveltek voltak a virágnevek. Csokonai egyik szerelme Földi Jánosné Veszprémi Julianna volt. Földi János Csokonai atyai barátja, tanára és pártfogója volt a kollégiumban. Ő fedezte fel elsőként Csokonai verselő géniuszát, segítette, egyengette az ifjú költő útját. Földi János egyéb iránt nem csak a kollégium egyik jeles professzora volt, de akkor kiemelkedő természettudósát is tisztelhetjük benne, aki ráadásul remek kritikus, nyelvész, műfordító és költő is volt egy személyben. Amolyan igazi polihisztor. Sikeres, szép élet ez, talán csak egyetlen kis árnyék vetült rá. Földinek ugyanis a szép pályához adatott egy gyönyörű feleség is. Ragyogó és hűtlen asszony. A kikapós Veszprémi Julianna megkeserítette férje életét. Hát mikor a mester rádöbbent, hogy a nála sokkal nagyobb tehetségű tanítványa vált szerelmi vetélytársá, és nem viszonzatlanul. A Juliskához írt versek sora azonban hasonló lett a róza versekéhez. A lilla daló darabjai közé kerültek, talán erre utal a reményhez híres sora is. Kedv, remények, lillák, Isten véletek. Verseiben lilla valóban nem egyetlen asszony. Másik szerelme volt Vajda Julianna. Csokonai 1797-ben Komáromban ismerkedett meg Vajda Júliával. Viszonzott és beteljesült szerelem volt az övék. A gazdag kereskedő apa azonban nem jó szemmel nézte, hogy lánya egy nincstelen, éhen kórász poétához kívánja kötni életét. Az elvárás tehát nem lehetett más, mint hogy munkát találjon a fiatalember. Csokonai munkát keres, és rögvest el is vállal egy helyettes tanári állást Somogycsurgón. Távol létében azonban Júliát Lévai Istvánhoz, egy jómódú dunaalmási kereskedőhöz adja apja. Csokonai életének utolsó pillanata ez, mikor még kilátása nyílhatott egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi életre. Az események innentől kezdve tragikus gyorsasággal követik egymást, kiújuló betegsége, darabos utcai házok pusztulása a tűzvízben, stb. Lilla azonban beköltözött a halhatatlan múzsák csarnokába, s ha több versnek nem is ő volt eredeti címzetje, máig az ő nevéhez kapcsolják egy csodás költeményeket. Ha csak a Helikon hegyén is, de Lilla örökre eljegyeztetett Csokonaival. Utolsó szerelme Irosvai Krisztina volt. Élete végén 1802-ben ismerte meg őt. Nagyváradon találkoztak, s a gyönyörű férjesasszony elbűvölte a költőt. Nem ő volt azonban az egyetlen, akit elvarázsolt Kriska. Csokonai egyik első felfedezője és felkarolója, Kazinci is szemet vetett a csinosasszonyra. Bár Kazinci értékelte Csokonai népies költészetét, de parlagiasságát, szókimondását, közönséges stílusát csupán azután kezdte el kritizálni, amikor szerelmi vetélytársak lettek.

Dr. Zeyzen Endre költők Gének titkok című könyvéből a következő érdekességeket tudhatjuk meg. Csokonai egész élete tanulásban tölt el. Csokonai átlagon felül értelmes lehetett, hiszen gyermekkorában még az iskolába járás előtt megtanult írni, olvasni, és ezért a családban tűzeszét korán felismerték. Emellett tanárait és tanulótársait is lenyűgözte emlékező tehetségével. Vergiliuszul egyfolytában 100 verset is minden megakadás nélkül elmondott, és a nyelvek tudásában is ritka készületű ember vala ő, mondja Dombi Márton. Folyékonyan olvasott görög, latin, olasz, francia, német nyelven, de ismerte a zsidó, arab, perzsa és angol nyelveket is. A debreceni kollégiumban 7 éves korában kezdte meg tanulmányait. 2 év alatt kijárta az alsó tagozatot. 9 évesen 1782-ben lett latinista, amely a gimnáziumnak felelt meg, és ahol 6 éven át latinul folyt az oktatás. A képzés harmadik szintjét a kollégium felső, főiskolai tagozata jelentette, amelyhez 1788-ban fogott hozzá, és amely már bentlakással járt. Nehezen viselte a szigorú kollégiumi rendet, de fegyelmezetlenségeit jó tanulmányi eredményei miatt egy ideig elnézték. A súlyos konfliktust éppen talentumának köszönhette. 1794-ben ugyanis, szigorú vizsgáztatás után a poétai osztály élére állították, vagyis kiemelték a középiskolások oktatójává. De míg tanítási stílusa és színes előadó képessége, ebben jó színészi adottságai is segítették, a tanulók körében nagy elismerést keltett, addig a kollégium konzervatív vezetői számára szabados viselkedése egyre elfogadhatatlanabbá vált. Mindezek tovább egyik professzorával való személyes ellentéte következtében több vizsgálatot indítottak ellene. Végül, és ebben Csokonai megrögzött magatartása és hajlíthatatlan jelleme is szerepet játszott, 1795. június 2-án kizárták, sőt kiközösítették a kollégiumból. Mindez azonban nem jelentette tanulmányainak végét, mivel egész élete tanulásban tölt el. Ezért, ha szerencsés volt Csokonai a talentumoknak a jól tevő természettől való nyerésében, munkás is volt ezeknek a maga szorgalmatossága által való kimívelésében. A természet és a szorgalmatosság kezet fogott ő benne, hogy így nagyot készíthessenek, mondta Dombi Márton. Költői tehetsége is korán megnyilvánult, 12 éves korában, édesapja temetésekor, egyik kollégiumi tanára, Háló Kovács József, már ismert költőként említette őt. Tőle idézett Dombi Márton, néhai boldog emlékezetű Csokonai Mihály kezem alá jött nekem a poézis tanulásában. Ezt mondta Háló Kovács József 1785 esztendőben március 17-én 125-öt magával. Legelső verseiből, melyeket írt, mindjárt észrevettem azt a különös zsenit, melyet aztán egész esztendeim még tanítottam, mindinkább becsültem és dicsértem. Az ő versei mindenkor könnyen folyók, és inkább természetinek, mint mesterségesnek tűntek. Akkor tájt a középiskolákban, így a debreceni kollégiumban is, az 5. osztályban a verstan szabályainak megtanulása és a verscsinálás gyakorlata kötelező volt. Éppen ezért nevezték az 5-eseket poétáknak. Tehát Csokonai gyermekkorában az iskolában megismerte a verstant, és házi feladatként kellett verseket írnia. Csokonai családfájáról azt írja Zeyzen Endre, hogy az ismétlődő halálozások miatt hamarosan súlyos helyzetbe került a család, és különösen Csokonai Vitéz Mihály édesanyja. 1781-ben elvesztette édesapját, majd 1783-ban édesanyját, ekkor visszaköltöztek a kis Hatvani utcai családi házba. 1786. februárjában azután meghalt férje, Csokonai Vitéz első József is. Halála oka tüdőbaj, illetve a fennmaradt írások alapján annak túl agresszív kezelése lehetett. Így 31 éves feleség egyedül maradt az árvákkal. Hamarosan 1788-ban meghalt a legkisebb fiú, második László is. Mindezeket tetézte vagyoni helyzetük összeomlása. Egy korábbi hitel visszafizetésének elmaradása miatt el kellett adniuk a családi házat, ezért 1788-ban az özvegy a Darabos utcában vett egy nádfedeles házat.
Az édesanyja a diákok közül kosztosokat fogadott, többnek szállást is adott, ruhafoltozást is vállalt, hogy két fiát ne csak eltarthassa, de még iskoláztathassa is. És mindez sikerült neki, sőt, a halálakor ismerté vált végrendelete szerint még számottevő vagyon is maradt utána. 55 éves korában halt meg, száraz betegségben, ahogy akkortájt a TBC-t nevezték. Maga készítette el halotti értesítőjét, beírva a dátumot is. Kál László így írt erről. Én jelen voltam, és azt gondolám, a jól szönt réfál. Azonban valódi hangon hozzám is így kezd beszélni. Dolgaim el vannak rendelve. Mindjárt 8 óra lesz. Az úr 10 óráig tanításon marad, mert én akkor egy oskolának közönséges tanítója voltam. Addig is nem élhetek. És 10 óra előtt az asszony már bevégezte életét. A költő édesanyját egy a maga sorsán fejül pallérozott, okos asszonyként jellemezte Dombi Márton, aki Csokonai iskolatársa volt. Nagyon szerette a verseket, kosztosainak szebben olvasta fel a költeményeket, mint tanult diákjai. Poéta fia verseit pedig kívülről tudta, és annak halála után először ő vállalkozott a hagyatékának összegyűjtésére. Csokonai Vitéz Mihály nagyon rövid idő alatt alkotta meg jelentős életművét, hiszen 1805-ben, 31 éves korában halt meg. Juhász Géza szerint Csokonai annyit dolgozott, hogy talán még a jövő századra is marad utána összetallózni való. Ugyancsak Czeiser Endre írja Csokonairól, hogy ő a magyar költészet meghatározó személyisége, noha kivételes poéta képességének elismertetésében jelentős szerep jutott Petőfi Sándor és Ady Endre hódoló kiállásának.

csokonai tartózkodó kérelem. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása sok ezer gondot erőz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. A költemény versedése időmértékes, és egy rendkívül ritka versláb, a Ionicus aminóre figyelhető meg benne, melynek ritmusképlete tititáltá.

A magánossághoz, a tihanyi echóhoz és a reményhez című remek művek értelmezésem szerint mélységes keserűséget és az élettel való leszámolás élményét fogalmazzák meg. Az első vers elégikó óda, a másik kettő elégia. A magánossághoz című vers átfogó élménye elégikus lemondó, de van némi ódai magasztalás is benne, hiszen a magány erényeit, ihletteremtő erejét is összegzi, mégis paradoxon, azaz belső ellentmondás olyat dicsérni, ami az ő reményeinek, boldogságának szétfoszlását jelenti. Mindhárom vers a personalizáció eszközét, a megszemélyesítés módszerét alkalmazza, hiszen ő képzelet szülte alakokba is bele tudott szeretni, grafológusa szerint. A három tűnékeny alak úgy jelenik meg, mint akik igazi női tulajdonságokat hordoznak. A magánosság az elfogadó, a sírik s azután is kitartó, tapintatos, komoly jelenség. Az echo kedvesen visszhangozza a férfi fájdalmait, gyöngéd, érzékenyen rezonál a bánatra, a remény viszont csalfa, kacér, biztat és letaszít egyszerre. Csokonnai zsenialitása az, hogy élete értelmének, Lillának elvesztése remek művek írására ihlette őt. Hiszen egyik levelében ezt írja Lillának: hamarosan tanárfeleség lehettél volna, s én a legboldogabb ember te általad. Nem elég, hogy mélységes paradoxont, önellentmondást, a lét abszurditását fejezte ki, mégis olyan zeneiséggel, zengő tiszta rímekkel, olyan formai gazdagsággal, mely ma is ámulatba ejt. Hiszen ő nem csak poéta nátusz volt, az a született őstehetség, hanem poéta doktus is, azaz tudós költő. Ő olvasztotta a magyaros formába az időmértéket, ő írt tankönyvet és iskoladrámát tanítványainak. Ő tehát a szeretet művésze is volt. Ő volt a magyar Rousseau, aki egyesítette a rokokó báj és a paraszti zamat kettősségét, a népköltészet, a romantikus zsenikultusz eszméit, és messze megelőzte korát. Szerb Antal a rokokó heroizmusának nevezi azt a jelenséget, amit egy könnyed, zenei költészet élvezetekor fedezhetünk fel, vagyis azt, hogy az élet komoly oldalát, a fájdalmat is lehet mártírként feloldani a formai tökélyben.

a tihanyi Echóhoz. Ó, tihannak riadó leánya, száj ki szent hegyet közül. Ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén, jajgat és sír elpusztult reményén, egy magános árva szív, egy magános árva szív. Míg azok, kik búd bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kútfején s partjain, addig én itt sírva sírok, és te nimfa, amit én nem bírok, verd kizengő bérceden, verd kizengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek szirtok, harsogjátok jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim. Kik keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant, egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem. Amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre. Bár hozzájuk hívvalék, bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja, oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panaszait. Szívem bús panaszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt, jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most te áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang szent fedél, melyben egy bölcs csendes nyugtott hálás te sötét hegyekben lél. Hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana. Mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmiussal ellenkezni nem fogok. Hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, s a szigetnek egy szögében, mint Russzó Ermenon villében, ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet, a természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt, egy más világban, egy nemesmért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. Ez sötét erdőben. A szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet. S amely fának sátorában áll együgyű sírhalmon magában, szent lesz tisztelt hangvamért. Szent lesz tisztelt hamvamért. Az Arkádia pör, Szerbantal szavaival. Arkádia és Hortobágy különös összekeveredése nem szűnt meg halálával sem. A debreceniek síremléket akartak állítani nagy poétájuknak, és Kazincitól kértek sírfeliratot. Kazinci ezt ajánlotta, Arkádiában éltem én is. A debreceniek megnézték Kalepinusz nagy, sok száz éves szótárát, és azt találták, hogy Arkádia földje igen derék marha legelő, kiváltképpen szamaraknak. Kazincinak sohasem sikerült meggyőznie őket, hogy az ő szemében Arkádia a művészi szép élet szféráját jelenti. Mai sír felirata a következő. Múzsáknak szózatja, a sírt is megrázkódtatja, s életet fuval bele. Másik oldalán ez olvasható. Csokonai Vitéz Mihály született 1773-ban Debrecenben, meghult 1805-ben. Megrázó, hogy az odalátogató Petőfi ezt írta 1847. május 14-én kelt úti levelében. Mélyen elgondolkodtam arról, ha majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom felett. Amikor Csokonai meghalt, Kazinci és Kölcsei talán csak sejtették,
hogy milyen rendkívüli tehetség volt ő, és csak Petőfi, majd Adiék fedezték fel benne a nagy elődött. Érdekesség még, hogy a Cimbalom névre Csokonait egy tanára keresztelte el, hiszen bámulatos könnyedséggel írta költeményeit. A Reményhez című versről tudnunk kell, hogy egy rokokó kert allegóriájának is nevezik, mely a boldogság idején virágzik, és a boldogtalanság felismerésekor hervad. Valóban verskoporsó ez, hiszen mindent belétemette az alkotó, ami számára fontos. A jókedv, a remények és szerelmei, és az utolsó igazi viszonzott érzés kiváltója, Lilla. Az értékek legmagasabb helyét e szerelem tölti be nála, a költészet gyöngykoszorúi sem kellenek, ha szerelmével lehet. A költő érzi, hogy ereje fogytán, s e veszteséget nem fogja kiheverni. Életének értelme veszett oda azzal, hogy Lillát szülei máshoz adták feleségül. Lilla Lévai István halála után még egyszer férjhez ment, de egész életében boldogtalan és gyermektelen volt. A vékony, ibolyakék szemű nő őrizte poéta szerelme emlékét és verseit haláláig. 1855-ben 79 éves korában hunyt.

a reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény. Ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatómval áll. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nárciszokkal végigültetéd, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürgemé, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé, egy híját esmértem örömimnek még. Lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak. Forrásim, zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, vígságom téli búra vált, régi jó világom méltatlanra szállt. Ó, csak lillát hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem iridleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem, e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, a zengőliget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák, Isten véletek.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Bárdossy Ildikó, Ki az eget megkerüli című lemezéről készült összeállításunkat hallják. Bárdossy Ildikó Dicsőszentmártonban született. Elsősorban a család volt számára az erős inspiráció, és a közeli barátok az emberek. A székelyudvarhelyi tanítóképzőben végzett, majd egy évig Vámos Gál falván tanított. A rendszerváltás után élt a szabadság lehetőségével, és a nyíregyházi főiskolán elvégezte a magyar és énekzene szakot. Mivel közben családot alapított, Északkelet Magyarországon maradt, ahol oktatással és a népzene elmélyült művelésével bontakoztatta ki tehetségét. Ahogyan elmesélte, a szülőföldjén szerzett tapasztalatok a meghatározóak, még akkor is, ha ott, akkor gyerekként a népdal kultúrával még nem került közvetlen kapcsolatba. Érte ugyan időnként hátrányos megkülönböztetés a román hivatalosságok részéről magyar anyanyelve miatt, azonban mindig tudta, hogy kulturálisan hová tartozik. Első szólólemezét 2000-ben a Téka együttessel adta ki. Nagyon erős indítás, hiszen a Téka az egyik legkiemelkedőbb művelője az autentikus magyar népzenének, és kezdettől fogva a táncház mozgalom oszlopos tagja. Bárdossy Ildikó nem csupán elénekelte a dalokat, mint egy kis csalogány, hanem a gyűjtésben, a szerkesztésben is részt vett. A műsor katalizátora volt. Későbbi lemezein pedig hangszerelőként, zenei rendezőként is rajta hagyta kézjegyét. A Ki az eget megkerüli című lemez 2000-ben jelent meg. A lemezen az énekesnő mellett Németh Ferenc énekhangja is felcsendül.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Bárdosi Ildikó, Ki az eget megkerüli című lemezéről hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Dudás Anna volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélget. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a Szentély erdőkről hallanak, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 13. része következik. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget. 16 órakor gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Különleges és látványos zöld falal gazdagodott a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Ajánlunk van Holzinger Ferencet, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatóját hallják.
3: Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval. Ezt követően a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Az óra végén pedig meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban Könyves Viktorral, a Logi School Miskolci iskola vezetőjével beszélgetünk a gyerekek és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, a tudatos használatáról és a képernyőidőről. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Péter Ágnes szobrász művésszel, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion alapítójával és művészeti vezetőjével Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján elsőként professzor dr. Betlehem József egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Egészségpedagógiai és Ápolástudományi Intézetének igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelméről, majd Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a katolikus nevelés távlatairól osztja meg gondolatait. A 20 órai sávban elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 13. része következik, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könyvzenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája, közölte a tárgyalás követően a fővárosi törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hankó Balázs ideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlenkezelés gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Az indítványról a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája holnap dönt, közölte a főügyészség az MT-vel. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-től született nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben, a koronavírus járvány idején született. Az elmúlt 16 évben több mint 3500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat jött létre. Magyar Péter szerint a most nyilvánosságra hozott kormányülés összefoglalók alapján már hivatalos, hogy az Orbán kormány gazdasági politikai mafia, vagyis bűnszervezet volt. A kormány közölte, a következő hónapokban nemzetbiztonsági átvilágítás után a többi Orbán kormányülés összefoglalóit is közzéteszik. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője a magyar kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel Budapesten, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Laura Kodruta Kövesi európai főügyész a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem kereseteit, ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen irányultak. Bűnösnek mondta ki a fővárosi ítélőtábla az Antifa ügy vádlottjait, akik 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. A táblabíróság két vádlott esetében kismértékben enyhítette a büntetés időtartamát, a végzés jogerős. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető tagállam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, már pedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vladimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johann Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Letért a tervezett útvonaláról, majd Szaúd-Arábiába landolt a Fly Dubai légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járata, miután a fedélzeten történtek eltérítés gyanúját keltették. A hírek szerint mintegy 180 izraeli utas tartózkodott a gépen. Végül kiderült, hogy nem eltérítették a gépet, hanem a két pilóta összeveszett és összeverekedett. Végül az időjárásról. Holnap is zavartalan lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-9, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak.
1: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban könyvajánlóval jelentkezünk, Szabó Magda művével. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal, és miért erre esett a választásod?
1: Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült az egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közé, így még inkább, még nagyobb példányszámban még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
0: Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Mennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
1: A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, így még több emberhez eljutott. Hát ez, amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de hogy azt ne felejtsük el, hogy 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyv terjesztésre is, a könyvpiacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégse, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszót azt gondolom, hogy az újrakiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
0: Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
1: Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet. És ez kicsit olyan, mint hogy a róla szólna is a házvezető nőjéről. Itt a műben a házvezető nője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni. Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy ő egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy ő nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagypolgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az 50-es éveknek a mindennapi élete is. És azért ne felejtsük el, hogy az 50-es, 60-as évek az már azért nem úgy nézett ki, mint korábban, hogy az embereknek úgymond cselédjei, házvezetőnői vannak, de azért nyilván mégis volt. Magda rádöbbent arra, hogy neki szüksége van segítségre, hogy valaki kitakarítson, mosson, főzzön, vasaljon, stb., és ő pedig csak az írásnak szeretne élni. És az ismerősei ajánlották neki ezt az idősebb hölgyet, aki elég furcsa volt, de nagyon igényes, és elvégezte azt a munkát, amit kellett. És a kezdet, az első találkozások alkalmával nem lettek egymásnak túl szimpatikusak, megfogalmazhatjuk így. Aztán végül is a következő 20 évben azért nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
0: Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
1: Hát ez nagyjából egy 20 évet ölel át, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
1: Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan, ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani jellemzéseket szokott írni, még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket. Itt ez még inkább jelen van, és minthogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó a Szeredel Semerencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba, ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan ugye elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejteget. Nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életébe, hogy Emerencőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
0: Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény, viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a műveink keresztül felfedezhetjük, tehát, hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
1: Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanakkor már így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak ki velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármű voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mintha felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karakter meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművében, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda a férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt Emerenccel kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, ő kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott Emerenccel kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége Emerencnek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Emerenc Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
0: Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
1: Itt most említette a holokauszt szállat. A holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, mégpedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Emerencnek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Emerenc megmentette egy kislányt a holokauszt idején, a Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy meg megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
0: Történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megmúlhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
1: Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekeset, tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb műve is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén nagyon életrajzi ihletésű. És én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát a kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, élvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
0: Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtatta, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, és mind. Az Ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? Mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
1: Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni, egyébként azért több olyan ismerősöm, barátnőm van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból, tehát azért velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet, tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű. Szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs is, de hát most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között. Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
0: És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál.

0: Szabó Magda az Ajtó című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László organaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Az 1740-es évek végén Johann Sebastian Bach egy különleges és szép kötetet jelentetett meg, amely mondhatnánk úgy is igazi zenei csemegéket tartalmaz. Christoph Wolff, a világ egyik élvonalbeli Bach kutatója, 1983-ban még 1748-49-re datálta a kiadványt, ahogyan azt a Gróf monográfiák sorozatban megjelent a Bach család című kötet műjegyzékében olvashatjuk. Később azonban, újabb kutatási eredményekre támaszkodva, 1747-re tette a kötet kiadásának évét. Utóbbi feltételezését a 2004-ben magyarul is megjelent Johann Sebastian Bach a Tudós Zeneszerző című könyvében találjuk. A nyomtatvány informatív címlapja így hangzik. Sechs Choräle von verschiedener Art auf einer Orgel mit zwei Klavieren und Pedal vorzuspielen, verfertiget von Johann Sebastian Bach, königlich polnisch und kursächsisch Hofkompositor, Kapellmeister und Direktor Chori Musici Lipsiensis in Verlegung Johann Georg Schüblers zu Cella am Thüringer Walde. Ennek magyar fordítása a következő. 6 különféle korál, 2 klavírral s pedállal bíró organán, hogy játszassék, készítetett Johann Sebastian Bach által ki lengyel királyi és 100 választófejedelmi udvari kompozitőr, Kapellmeister, direktor Chori Musici Lipsiensis, kiadta Johann Georg Schübler cellában a türingiai erdőnél. Kapható Lipcsében, Bach Kapellmeister úrnál, fiai uraknál, Berlinben és Halléban, s a kiadónál, cellában. Haladjunk most visszafelé a szöveg megértésében. Mivel a mű kiadója Johann Georg Schübler volt, ezért az organisták csak Schübler koráloknak nevezik a gyűjteményt. Az Európa szerte híres Bach titulusait minden művének címlapján olvashatjuk. Messze vezetne most kielemeznünk, hogyan is volt Bach lengyel királyi és 100 választófejedelmi udvari komponista. Érdemes azonban egy pillanatra figyelnünk az előzőekkel ellentétben latinul jelölt titulusra, Director Chori Musici Lipsiensis. A legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk, hogy Bach Lipcse egyházzenei igazgatója volt. Nem pusztán a Tamás templom kántoraként, és ezzel összefüggésben a Tamás iskola tanáraként dolgozott, hanem 3 lipcsei templom, a Tamás templom, a Miklós templom és a Pál templom egyházzenéjét kellett megszerveznie és ellátnia. A címlap elején a kötet tartalmáról értesülünk. 6 különböző módon megkomponált korálfeldolgozásról van szó. Ehhez olyan orgonára van szükség, amelynek 2 manuálja és pedálja van, vagyis az orgonista kézzel 2 billentyűsoron játszhat, és lábaival természetesen a pedálbillentyűkön. A kompozíciók szerkezete, a hangszínek összeállítása és kiemelése miatt fontos, hogy a játékos 2 manuálon játszhasson egyszerre. Amiről viszont a címlap nem tudósít, a 6 orgona mű Bach egy-egy saját korábbi kantáta tételének átirata, és éppen ebben áll a gyűjtemény különlegessége. Egyetlen esetben nem lehetett visszakövetkeztetni az eredetit, méghozzá a Wozol ich fliehen hin című második kompozíciónál, noha az 5. kantáta erre a korálra épül. Nem kivételes Bach életművében, hogy más komponista műveit írta át, például Vivaldi koncertókat orgonára vagy csembalóra. Arra is akadt példa, hogy saját hangszeres művét írta át, mint a G-dur gambaszonáta 3. tételét orgonára. Sőt, egy-egy kantáta tétel újra szövegezésével és újra komponálásával hozott létre tételeket, mint például a Hámol misében. Hosszan sorolhatnánk a példákat. A Schübler korálok esetében azonban énekes hangszeres kompozíciókból orgonadarabok születtek. Érdekes még, hogyha szűkszavúan is, de regisztrálási utasításokat is ad a szerző, vagyis a hangszínek, még inkább a hangfekvések kialakítására utal. Ez pedig az orgonaművek nagy részére nem jellemző. Az első kompozíció címe Wachet auf, ruft uns die Stimme, ugyanúgy, mint az egyház év utolsó vasárnapjára, vagy a Bach kantáták besorolása szerint a Szent Háromság utáni 27. vasárnapra komponált 140. kantátájé. A liturgikus év utolsó vasárnapjának hangulata és gondolatköre már adventi elemeket tartalmaz. Az episztola Krisztus eljövetelének várásáról, az evangélium a 10 szűzről szól. A kantáta gerincét képező három strófás éneket Filip Nikolai írta 1599-ben. Az evangélikus énekeskönyv 493. számában ismerünk rá. Első verse a kantáta nyitótételének szövege a következő. Harsány szó kiált az éjbe, föl, ébredj Jeruzsálem népe. Kit vártok, itt van már közel. Kürt ádjelt, jöjjetek hívek. Hol, merre vagytok, okos szüzek? Épp éjfél van, sietni kell, jön már a vőlegény. Lobogjon fákja fény, halleluja. Mi mennyegző, üdvöt szerző, vár reátok, mihelyt megjő. A kantáta ismeretlen szövegírója mélységesen biblikus szöveget hozott létre, bőséges ó- és újszövetségi utalásokkal, túlnyomó részt az énekek énekére hivatkozva. A drámaiság kialakításában pedig nem más eszközt használt fel, mint Jézus és a lélek párbeszédét, amelyről már többször beszéltem Bach kantátáival kapcsolatban. A Schübler korálok első darabjának azonban a 140. kantáta negyedik tétele az alapja, amely Nikolai énekének második versét használja fel. Sion népe halván hallja, hogy néki szól az őrök hangja, és szíve örömtől repes, jön az Úr sugártól fényes. Ő erős, irgalommal ékes, a csillaga tündökletes. Jöjj, Jézus, drága kincs, dicsőbb te nálad nincs. Üdv, hozsánna, jertek, menjünk, mind siessünk, szent asztalánál örvendjünk. A zenekar első és második hegedű és mély hegedű szólama uniszónó játssza az ismétlődő témát, ritornell anyagot, amelybe Bach minden változtatás nélkül érintetlen cantus firmus formájában korál sorokva bontva illesztette bele az éneket. Előadói elképzelés kérdése, hogy a korál bemutatására a kórus teljes tenorszólamát, vagy csak szólistát állít be a karmester. Nikolaus Arnoncourt az utóbbit választotta.

Az orgona változatban a ritornell anyagot jobb kézzel kell játszani, a tenorban felhangzó koráldallamot bal kézzel, kiemelt hangszínnel, a basszust pedig lábbal. Három felvétellel szeretném szemléltetni az előadói koncepció különbségét. A példák egyetlen közös vonása, hogy a koráldallamot trombita hangszínnel játsszák az orgonisták. Jó okot ad erre az ének szövege az első versben. Harsány szó kiált az éjbe, és kürt ádjelt. Tom Koopman kitűnő felvételén ehhez a színes kornet hangszíne társul a ritornell téma előadására.

Míg az előző két előadás tempója jobban emlékeztet a kantáta tétel előadására, Biene Katrine Birndorf felvétele lényegesen frissebb tempóban mutatja be ugyanezt a darabot. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról? Tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a Fidesz tiltott párt finanszírozásáról. Az ÁSZ szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmányos szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Elrendelte Sesztáek Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája, közölte a tárgyalást követően a fővárosi törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája holnap dönt, közölte a főügyészség az MT-vel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010 és az idei év közötti nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Az elmúlt 16 évben több mint 3500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat született. Magyar Péter szerint a most nyilvánosságra hozott kormányülés összefoglalók alapján már hivatalos, hogy az Orbán kormány gazdasági politikai maffia, vagyis bűnszervezet volt. A kormány közölte, a következő hónapokban nemzetbiztonsági átvilágítás után a többi kormányülési összefoglalót is közzéteszik. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Bak András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolása az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető állam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett többéves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a büdzséről, márpedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johann Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd feledőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra. Végül az időjárásról, holnap is zavartalan lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél, a hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-9, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiú kórusban.
3: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Rózsafalvi Zsuzsanna a beszélgető társam, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak munkatársa, irodalomtörténész, jókai specialista. Tavaly sokat beszélgettünk, amikor a jókai évforduló volt, és most pedig egy másik évforduló kapcsán jókai kiadójáról, Révai Mór Jánosról, a Révai könyvkiadóról is fogunk beszélgetni. De előjáróban, kedves Zsuzsanna, életemben először most olvastam a Mi lengyelünk című jókai kötetet. Nagy élmény volt, egy kései munkája. Több szempontból is érdekes. Egyrészt a csattanója a végén, tehát a főhős, egy zsidó, addig csak lengyelnek tudott szabadsághős a 48-as forradalomban, de zsidó származású volt, Révai is az. De nem is ezt akarom mondani, ami nekem megtetszett jókaiba és utánozhatatlan, tanult tőle magyarul az ember. Nyargonc, a küldönc, a futár jókainál, akik Komáromból szaladgált a lovas futárként erre-arra, azok a nyargoncok voltak. Nagyon megtetszett a szó. És még egy szó nekem nagyon megtetszett, a könyv vége fele, nem tudom, mivel kapcsolatban írja, hogy szarvorrú. Az orszarvú helyett ő szarvorrút ír. És sokkal logikusabb, és érdekes, hogy nem ez maradt benne a magyar nyelvbe, mert hát az orszarvú helyett ő szarvorrút volt. Na, ennyit jókairól, Révai.
2: Hú, hát nagyon sok témát felvetettél így a beszélgetésünk elején. Talán Jókaihoz annyit, hogy Jókai életművét nagyon érdekes nyelvészeti szempontból is végigtekinteni ezen a hatalmas nagy 60 éves írói pályán. Az 50-es években még egy archaikusabb, retorizáltabb nyelven beszél, és nyomon követhető, hogy nagyjából 10 éves változásokat látunk, hogy hogyan modernizálódik a nyelve, ezzel párhuzamosan a helyesírása is szépen változik. Mi azt a fajta nyelvezetet ismerjük, amely 1896 és 98 körül kiadott 100 kötetes jókai nemzeti kiadásnak a nyelve. Ő ezt kicsit átalakította, a korai szövegeket modernizált rajta, alakított egy picit a szövegeken, és hát ez az a vállalkozása, amely leginkább kapcsolja Révai Mór Jánost és Jókait, legalábbis az átlag olvasó erről a kapcsolódás tud, de hát ennél sokkal mélyebb és sokkal korábbról gyökerezik ez a kapcsolat. Jókai és Révai nagyjából a 80-as évek elején találkoznak egymással. Révai Mór Jánosnak a szülei is, édesapja Révai Sámol is könyvkiadással, könyvkereskedéssel foglalkozott, könyvkötészete volt, Eperjesről indul a család, és aztán valamikor a 60-as évek közepén ezt az eperjesi vállalkozást áthelyezi Pestre, és itt a környékünkön, a Váci utcában, Egyetem utcában nyitnak boltot, változó helyszíneken, van egy ódondászatuk, egy antikvárium.
1: Ódondászatuk, ez is Jókai.
2: Igen, Jókai is nagyon sokszor leírja ezt a terminus. És valójában ezt a régi könyvkereskedést modern könyvkereskedésre alakítják, és amikor ez a bizonyos második generáció jelentkezik, tehát Sámuelnek a fiai, Révai Mór János és az ő testvére Ödön, ők kezdik ezt a vállalkozást egy kicsikét felfejleszteni, és a 80-as években a Budapesti Egyetemről tér vissza, illetve Lipcséből tér majd vissza Révai Mór János. Filológus szeretne lenni, tudós szeretne lenni, irodalmás szeretne lenni, de aztán valahogy a családi hagyományok elsodorják ettől az eredeti vállalkozástól, és rögtön egy nagyot álmodik. Ő azt mondja, hogy ismeretlenül bekopogtat Jókai Mórhoz 1880-ban, és azt mondja akkor már ugye óriási népszerűségnek örvendő Jókainak, hogy kéri, írjon egy regényt egy frissen alapítandó regény folyóirat számára. Hát itt az ember megnézi, a kutató megnézi a forrásokat, hogy hogyan is működött ez. Nem volt ismeretlen ez a fiatalember, már akkor sem. Ráadásul Jókai, illetve Révai Sámuel már ismerték egymást, hisz a papa a Könyvkiadók Egyesületének volt a vezetője. Tehát lehet, hogy személyes kapcsolódás nem volt, de a családot nagyon jól ismerte Jókai Mór. Egy nap gondolkodási időt kért, és megírta a Páter Péter című regényt. Egy nagyon helyes kis regényről van szó, amivel megindítja az első lapját Révai Mór János, és nem is ez a regény a fontos ebben a kapcsolat történetben, hanem az, hogy innentől Jókai elhagyja a régi kiadóit, ők öten voltak, öt nagy könyvkiadó vállalat jelentette meg az ő műveit, és anélkül, hogy életműszerződést kötnének, élethosszig dolgozik a Révai Testvérek kiadó vállalatnak, amely ekkor még nem is ezen a néven működik, és még nem is Révai Mór János a vezetője, hanem majd csak később a 80-as években válik a vezetőjévé, de működik ez a Gentleman Agreement, és innentől kezdve lényegében kivétel nélkül minden munkáját itt jelenteti meg Jókai.
1: És vajon mit tudott a Révai kiadó, ami miatt Jókai így döntött? Valamit ott hazahozott nyugatról, a Lipcséből, ami újdonság volt, professzionalizmus vagy marketing?
2: A nagy könyvkiadó vállalatoknak nagyon szoros volt a kapcsolatuk Lipcsével, ott működött a Börsenverein, ami lényegében a mai könyvvásároknak az elődje.
1: Tehát a frankfurti könyvvásár elődje?
2: Így van, a könyvvásároknak az elődje, hozták-vitték a könyveket, és hozták-vitték a kapcsolatokat, a tapasztalatokat. Révai egy nagyon innovatív alkat volt, mindig újításokkal kísérletezett, és pont ilyen volt Jóka is, saját maga szerkesztőként is. Ugye Jókairól tudjuk, hogy volt enciklopédikus heti lapja, megalapította Magyarország első élc, vagyis vicc lapját.
1: Képregények.
2: Közgazdasági, jogi, politikai lapja, mindennel is kísérletező, még mezőgazdasági lapja is volt. Na, ilyen kísérletező alkat volt Révai Mór János is, és szerintem nagyon szimpatikus volt Révai Jókai számára, hasonlóan gondolkodtak. Révai megalapítja Magyarország első csak prózai lapját, ilyen nem volt még Magyarországon, illetve egy nagyon fontos ifjúsági lappal is kísérletezik, ez a Magyar Ifjúság lesz. Ugye a kamaszoknak nem volt akkoriban még színvonalas olvasmányuk, a gyerekekre nem gondoltak, tehát úgy gondolkodtak róluk, mint kis felnőttekről. Tehát itt megtalált egy hiátust ez a kiadó, későbbi kiadóvezető elindítja ezt a lapot, illetve volt még egy nagyon fontos vállalkozása, a nem túlzottan képzett olvasók, talán elemi iskolát, ha végzettek ezek az olvasók, ők ponyvát olvastak, vásárokon tudták ezeket megvásárolni, nem volt esztétikai színvonaluk ezeknek a kis füzeteknek, és Révai Móra azt gondolta, hogy van ez az olvasóközönség, aki vásárokon ponyváról szerzi be az olvasmányait, készítsük nemes ponyvát. Írják ezeket a szövegeket Mikszáth Kálmán, Abonyi Lajos, Jókai Mór, és ezt is bedobta a köztudatba. Számos ilyen vállalkozása volt ennek a fiatal embernek. A másik, ami szerintem az ő kapcsolatokat egyben tartotta, az az, hogy nagyon praktikus volt Révai Mór János. Nem csak könyveit adta ki, hanem menedzsere is volt.
1: Jókainak?
2: Így van. Intézte a külföldi megjelenéseket, így például az angol, német nyelvű kiadásoknak az ügyét. Nem szeretett Jókai szerződésekkel bíbelődni, ő írt, politikai tevékenységet végzett, illetve szerkesztett. Ezek a gyakorlati teendők számára terhesek voltak. Ezt leveszi a válláról mind Jókai menedzsere, ahogy említettem, Mór János, illetve nagyon sokat segít ebben a történetben Révai Sámuel is. És ha már a papát említem, akkor szintén egy anekdotát megosztanék a rádióhallgatókkal. Köztudott, hogy Jókainak nagyon sok váltóügye volt, és nagyon sok alkalommal került komoly pénzügyi zavarba.
1: Igen, tehát adósságaiból igyekezett a barátait kimenteni, aki fordult hozzá, annak igyekezett adni, és hát ennek nem volt se vége, se hossza.
2: Ez így van, és itt lép be a mi történetünkben Révai Sámuel, látja a kiadó, hogy ez nem vezet jóra, és vásároltak egy aranytollat, amely mindig a kiadó vezető édesapjának, Révai Sámuelnek a fiókjában volt. És azt mondták a Jókainak, hogy csak ezzel a tollal írhat alá váltót, mert hogy boldog-boldogtalan hamisítja az ő nevét, amit ugye könnyű is lehetett volna hamisítani. És innentől kezdve Jókai annyira szégyelte kérni ezt a tollat, hogy hirtelen leapadta már váltóknak a száma, csak nagyon indokolt esetben kéri el Sámueltől ezt a tollat, és ír alá ilyen adósságleveleket.
1: Lexikonról szóljunk, a Révai lexikonról, meg a Jókai jubileumi kiadásokról.
2: Révai Mór Jánosnak volt egy nagyon komoly elképzelése arról, hogy hogyan lehet szép és olcsó könyvet kiadni, és ezt azzal érte el, hogy lehetőség szerint az ő kiadójához tartozó írókat megjelentette folyóiratában, és a kefele nyomatokat újra hasznosítva, ezeket nem kellett újra kiszedni, alakították át könyvé ezeket a szövegeket. És ez az olcsó és jó könyv, illetve a kötetben való megjelentetés ebben a korszakban nem volt magától értetődő, nagyon sok életmű folyóiratokban lappangott. Gondoljunk csak Ambrus Zoltánra, vagy Eötvös Károly korai műveire. Ezeket a szerzőket Révai behívja a kiadójába, életmű szerződést kötnek, és nagyon-nagyon sok szerzőt ő indít el a könyves karrier útján. Jókainál nem volt erre szükség, viszont mindenképpen szerette volna az összmunkákat megjelentetni Révai Mór János, és hát erre kínálkozott alkalmul az, hogy Jókai írói jubilomát 1894-ben megünnepelték, 50 éve volt ekkor már az írói pályán, és kigondolta Révai Mór János, hogy a 100 kötetben meg kell jelentetni az összmunkákat. Ez nehéz volt, mert 5 másik kiadónál, illetve a Révainál voltak a jogok. Nagyon komoly jogi procedúrát kellett végigvinni, hogy ezeknek a köteteknek a kiadási jogát meg tudják vásárolni. Ez sikerült is, és 94-ben indul el ez a sorozat. 6 év alatt jön ki, rendezik sajtó alá ezeket a munkákat.
1: Ez a 100 kötetes.
2: Ebből 3 formátumú kiadás készült, kis nyolcadrét, nagy nyolcadrét, és van egy nagyon érdekes, amiről kevesen tudnak, hús sorozat készült úgynevezett amatőr kiadásként, ami tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy nem szép kiadvány, hanem díszes kiadvány. Az amatőr a könyvészetben azt jelenti, hogy valamilyen díszkiadás. Ezek nem európai fa alapú papírra készültek, tehát nem cellulóz fa alapú, hanem japán papírra, amely lényegében japán, illetve kínai májva gyökerek, kozó, gampi, egy nagyon-nagyon jó minőségű papír tesz lehetővé a gyártása. Kicsit hasonlít a velin papírra, és ezt egy gyönyörű borítással látták el, zömében a Gottermeier könyvkötészet egyedi kötéseivel.
1: Pibnek van ebből?
2: Magának Jókainak a sorozata itt van a raktárainkban, illetve amíg látogatható
1: kiállításon, is ott
2: kiállításon még megtekinthető jövő nyárig, mert hogy meghosszabbítottuk a kiállítást. Szóval ez egy nagyon-nagyon szép kiállítású kötet, és hát kik kaptak ilyen kötetet? A Tisza családnak a tagjai, a király kapott belőle, a királyné például, illetve azok a kiadóvállalatok, akik átadták a jogokat, úgy mint az Athénaum, a Franklin társulat, a Pfeiffer Ferdinand, és még sorolhatnám.
1: Mikszát is sokat köszönhet Révainak?
2: Igen, a másik sztáríró ebben a csapatban Mikszáth Kálmán volt, akinek az életművét nagyon alaposan követi, 80-tól, 82-től kezdve Révai Mór János, de aztán csak a Mikszáth életének az utolsó másfél évtizedében sikerül életműszerződést kötni. Egyébként az ő írói jubilomának a megrendezésében, tehát a 40 éves Mikszáth jubilom megrendezésében is oroszlán része volt Révai Mór Jánosnak, és szintén elkészül az életműkiadás, a Mikszáth életműkiadás 34 kötetben. De Mikszáth Kálmánt kéri fel Révai arra is, hogy Jókairól írja meg...
1: A Jókai élete és kora?
2: Igen. Ezt Mikszáth Kálmán nem saját ötleteként, nem önszántából teszi meg, hanem az ösztönző erő itt is Révai Mór János. Csodálatos munkának az eredménye, a kiadó felhívást tett közzé, hogy mindenki azokat az adatokat, amelyeket Jókairól tud, vagy van esetleg kézirata, vagy van egy levelezés, ezt begyűjtötte. Egy kiadói résznek foglalkozott ezekkel az adatokkal, és Mikszáth a kiadó által begyűjtött forrásokat használta ehhez a munkához. Ugye 904-ben hunyt el Jókai, és jó 2 évre szükség volt a munka lezárásához, és 1907-ben jelent meg a munka, és hát egy nagyon szép honoráriumot kapott Mikszáth Kálmán, ebből vásárolta meg a Horpácsi kúriát.
1: Remek írók, és milyen más sorozat fűződik még Révaihoz?
2: Magyar irodalmi regény sorozatokat, illetve világirodalom klasszikusait is kiadott. A magyar remekírókat említeném most talán meg. Ezt Mikszáth Kálmán kezdte el szerkeszteni, és a magyar regényírásnak a legjavát válogatta össze Mikszáth. Ugye az utolsó köteteket már nem érte meg, Söfrin Aladár fejezi be, de talán ez a sorozat is olyan, amely minden korabeli értelmiségi polcán ott volt. És hát még azért néhány nevet említenék, Habonyi Lajos, aki ifjúsági szerzőként volt nagyon ismert a korban, az ő munkáit is a Révai jelentette meg, és hát Rákosi Viktor neve is nagyon fontos. Ő mára már elfeledett, de a korszakban egy nagyon népszerű
1: Herceg Ferenccel vetekedett.
2: Herceg Ferenccel vetekedett, a Sipulusz történeteknek és nagyon-nagyon komoly novelláknak, regényeknek a szerző, tehát van egy ilyen humorisztikus életmű és egy nagyon komoly prózaírói életmű is ebben a sorozatban. És hát ne felejtsük el, hogy nagyon sok sorozatnak a menedzselése is fűződik Révai Mór nevéhez. Például az osztrák-magyar monarchia írásban és képben.
1: Jókai volt a főszerkesztője.
2: Jókai Rudolf trónörökössel együtt volt a főszerkesztő, és ennek a kiadása is lényegében a Révaiék kezében futott össze, illetve terjesztése. És hát ejtsünk egy kicsit szót a lexikonról is. Ugye Magyarországon lexikon kísérletek már az 1830-as évektől voltak, de ezek mind tükörfordításai voltak német lexikonoknak, egy picit a magyar vonatkozás anyagokkal kiegészítve, és majd a Pallas lexikon lesz az, ami egy teljesen új szerkesztéspolitikát követve, tudósokra appellálva egy tényleg magyar vonatkozású nagy sorozatot, illetve annak a tudásbázisát teszi közzé. Révai Mór ezt a Pallas anyagot veszi meg, megvásárolja, amikor csődbe megy a vállalkozás, és a teljes szócikk anyagot újraolvassa, szakértőkkel átszerkeszteti, és kibővíti. 877 tudós dolgozott, tehát mindenki, aki Magyarországon a tudományos, illetve a technikai, művészeti világban élt és mozgott, ott dolgozott a lexikon szerkesztősége számára, és hát nagyon komoly grafikai anyag van benne, külön térképészeti osztályt alapított, úgyhogy lényegében 1911-ben tudja elindítani az első kötetet úgy, hogy már 6-7 évet dolgoznak a lexikonon, és hát majd az utolsó kötet Révai halálának az évében 26-ban jelenik meg. Révai még megvárja az utolsó oldalak kefele nyomatát, tehát az utolsó oldalakat még korrektúrázza, javítja, és szó szerint kiesik a tolla kezéből, és így hunyt el 26-ban.
1: Meg kell mutatni, és helyére kell rakni ezt az embert, mert azt hiszem, hogy a magyar művelődés történetben jelentős személyiség, és nem ismerjük.
2: Révai Mór János egy nagyon fejlett könyves kultúrát el sajátítva, ugye német mintákon alapulva, illetve hát az édesapja nagybátyjának a tapasztalatait továbbvíve, egy nagyon szintetizáló alkatként észrevette azt, hogy milyen hiátusok vannak, hogy kellenek az ismeretterjesztő sorozatok, hogy kellenek az összegyűjtött életmű kiadások. Tehát ő egy olyan innovatív alkat volt, aki tartósan színvonalas könyvkiadásra vállalkozott, de még egy fontos szerepet felvállalt, hogy a könyv a szép könyv is legyen. Ha megnézzük a könyves polcainkat, ezek a kötetek még ma is használhatóak. Tehát színvonalas, szintézis teremtő alkat volt. Nagyon sok írót neki köszönhetünk, például Eötvös Károlyt. Nem születik meg az Eötvös Károly szépírói életmű, hogyha nem ösztönzi őt Révai Mór János, és megteremtette a szép könyvnek a kiadásának a lehetőségét.
1: Említettem az elején, hogy zsidó származású Révai Mór János. Mit tudunk róla kereszténységgel, milyen viszonyban volt?
2: Ő a 10-es években kikeresztelkedett, és elhagyta az izraelita hitet, de nagyon komoly kapcsolatokat ápolt természetesen a családdal. Egyedi ez az eset, ő és a testvérek keresztelkednek ki, és ha már a változásokról beszélünk, talán azt is érdemes megemlíteni, hogy ő bárói rangot kapott, ugye ezért a kétféle írásmód a névnek.
1: Révai pontos ível, Révai Y-nal.
2: Igen, ez egy kis zavart is okoz a publikációkban, hogy melyiket is használjuk. Ezt viszont a kultúráért tett tevékenységért kapta ezt a bárói rangot.
1: Két keresztne van. Nem Jókai miatt lett Mór?
2: De igen, pontosan. És hát a neve is nagyon érdekes Révai Mór Jánosnak. A Mór nevet Jókai iránti tiszteletből választották a szüleim.
1: Mikor is született?
2: 1860-ban született Révai Mór János Eperjesen. Egyébként maga a család Sebes-Kellemesről származik, ez ott a felvidéken Eperjeshez közeli település, és aztán hamarosan Pestre költöznek, és itt nyitnak különböző könyvkereskedéseket.
1: És voltak-e írói ambíciói?
2: Közgazdaság, illetve politikai műve van Révai Mór Jánosnak, tekintettel arra, hogy ő a 900-as évek elején politikusként, szabadelvű párti politikusként is fellépett. Ez egy rövid, 6 éves időszak volt.
1: Országgyűlési képviselő is volt, ugye?
2: Igen, országgyűlési képviselő is volt. A legnagyobb írói teljesítménye az 1920-ban megjelent kétkötetes kiadó története. Ez az Írók könyvek kiadók című munkája, amelyben megírja a cég történetet, de hát valójában anekdota formában saját életét, illetve valóban a társulatnak a történetét meséli el. Például ebből a könyvből tudható ez a Révai Sámol, az Aranytól és Jókai esete is. Egy nagyon élvezetes, nagyon izgalmas, szinte regényszerű munka. És hát még egy a kiadó körül működő, vagy hát létező szeméről is szót kellene ejteni, ez pedig a felesége volt, Györgyei Irén, aki viszont regényt is írt, és egy nagyon hosszú emlékiratot szintén, ami nem a kiadónak, hanem ennek a 900-as évek elejének a keresztmetszete, a társasági élet, illetve a kulturális életnek a nagyon szép forrása.
1: Mi lett a kiadóval, meddig létezett?
2: A kiadó fénykora 26-ig tartott, Révai Mór János haláláig, 31-ig viszi tovább az ő öccse, Ödönök, ő is egy nagy formátumú társkiadó volt, de talán kevésbé volt innovatív, mint a bátyja. Az ő halálát követően Révai Mór János özvegye viszi tovább, még azért számos szépírót, például Szerbantalt meg tudják nyerni.
1: A régi Máriaiakat is Révai adta ki.
2: Hát főleg szépirodalmi karakterű kiadóvá vált. Az a fajta profil, amiről most itt nem tudtunk beszélni, hogy például a Corpus Juris jelentette meg, közgazdasági lexikonokat ő adott ki, művészeti albumokat, ez már lecsökkent, a régi jogokból élnek, igazából szép irodalmat ad ki színvonalasan, de már nem tudott olyan széles körű horizontot átfogni, mint a Mór János idejében. És hát ugyanaz a sors vár, mint minden más privát kiadóra, az államosítás során megszüntetik a céget, a Franklin társulattal, az Athenaeum társulattal párhuzamosan, és ebből alakul majd ki a szép irodalmi kiadó.
1: Rózsafalvi Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péternél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenki, ámen!
4: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvast fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
6: A szeretet a rosszat nem rója fel.
4: Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjunk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
6: A tékozló fiú története.
4: És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
6: Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
4: A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett, és így van ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat.
6: A tékozló fiú testvére.
4: Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
6: Az apa.
4: Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
6: A tékozló fiú.
4: Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
6: Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
4: Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
6: Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
4: Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
6: Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
4: Igen.
7: De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta, és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
4: Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
6: Nem.
4: Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet, hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, ahogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy ott senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szeretben a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
6: El kell engednie.
4: És az az érdekesség, hogy hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanez a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észszerű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell, vagy el lehet engednünk?
8: Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attal nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
4: Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában így nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk? Azt el tudjuk?
8: Hát,
4: érdemes, mit kezdjünk azzal?
8: Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad akár egy életre is. Viszont, mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
4: Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mi megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
8: Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
4: Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
7: Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
4: Igen, igen.
7: Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
4: Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
8: Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, már letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
4: Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki... Hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll. Vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű. Hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánat kérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.

0: Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt. És az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen egy szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy na hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a düh, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátással mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
1: Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
0: Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
1: Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátni neki, és elé állni, hogy fiam, megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk

0: Akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
1: Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra előtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
0: Ismerünk-e még ilyen embert?
2: Szent Ritát.
0: Na, Szent Rita.
2: Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
0: És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
2: Jézus.
0: Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
2: Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
1: Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
3: Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
0: Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozó fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad minnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így in bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
3: Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátón nyúlsz felénk, taníts minket is megbocsátani, mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát.

0: Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
1: Kérünk egy bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
2: Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
3: Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó úrunk és atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.

0: elhangzott műsorunkban Bíró Péternél és Virág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról? Tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a Fidesz tiltott párt finanszírozásáról. Az ÁSZ szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmányos szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája, közölte a tárgyalást követően a fővárosi törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlenkezelés gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Az indítványról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája holnap dönt, közölte a főügyészség az MT-vel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010 és az idejév közötti nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Az elmúlt 16 évben több mint 3500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat született. Magyar Péter szerint a most nyilvánosságra hozott kormányülés összefoglalók alapján már hivatalos, hogy az Orbán kormány gazdasági politikai maffia, vagyis bűnszervezet volt. A kormány közölte, a következő hónapokban nemzetbiztonsági átvilágítás után a többi kormányülési összefoglalót is közzéteszik. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Bak András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolása az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető állam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett többéves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a büdzséről, márpedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johan Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd feledőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra. Végül az időjárásról. Holnap is zavartalan lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-9, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma: különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. 20 éves fennállását ünnepelte a miskolci Szépkorúak Háza. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk műsorunkhoz mindnyájuknak.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. A 20 négyzetméteres installáció a Kassán megrendezett határon átnyúló Eco Challenge fenntarthatósági verseny főnyereménye volt. A nemzetközi projekt keretében összesen 6 ilyen környezetbarát felületet építettek ki szlovákiai és magyarországi iskolákban. Borsodabó-Újzemplén vármegyében a Jezsuita mellett a Herman Otto és a Fráter György gimnáziumok tanulói is büszkék kedhetnek saját zöld fallal. Az átadó ünnepségen Holzinger Ferenc jezsuita szerzetes, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Kedves kollégák és mindenek előtt, kedves diákok! Nagy örömmel és hálával teli szívvel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes alkalmon, amikor egy rendkívül közös munka végére teszünk pontot, vagy pontosabban egy élő, lélegző kezdetet nyitunk meg iskolánk falai között. Amikor diákjaink tavasszal útra keltek Kassára, a Via Carpatia által szervezett határokon átívelő Mount Grinfra Eco Challenge ökológiai versenyre, tudtuk, hogy tehetséges és elkötelezett fiatalok képviselik a Jezsút. Azonban az eredmény, amellyel hazatértek, minden várakozásunkat felülmúlta. Nem csak a díjként elnyert 35 ezer euró értékű modern zöldfal megvalósítására lehetünk büszkék, hanem arra a példamutató szellemiségre is, amelyel ez az érték. Ahogyan a csapat mottójában is megfogalmazódott, a valódi környezeti változáshoz igazi csapatmunka kell. Ez a most felavatott zöldfal nem pusztán esztétikus dísze az iskolánknak, és nem csupán a belső klímánkat teszi egészségesebbé. Élő tanúság tétele annak, hogy a jezsuita iskolaként vallunk. A teremtett világunk óvása, a környezetünk iránti felelősség nem elvont tananyag, hanem mindennapi cselekvés és közös küldetés. Egy ilyen volumenű projekt sikeres zárásakor a legfontosabb szó a köszönet. Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket. Kiemelt hála és elismerés illeti felkészítő tanárainkat, Koszternikné Balázs Hajnalka tanárnőt, aki fáradhatatlan energiával fogta össze, készítette fel és kísérte el a csapatot Kassára, megteremtve bennük azt a összhangot és hitet, ami a dobogóra vezette őket. Valamint Cagán Iván Noémi munkaközösség vezetőt, aki a kezdetektől fogva felkarolta a versenyzőket a versenyt intézményes szinten is. Külön tisztelettel és köszönettel fordulok partnereink és támogatóink felé. Kifejezzük őszinte köszönetünket Bánik dr. Gál Boglárka elnökasszonynak, vármegyénk vezetőjének a térség és határon átnyúló partnerséget, valamint a fiatalok környezeti nevelésének elkötelezett támogatásáért. A Via Carpatiának, a Mount Grinfra projekt szakembereinek, a tervezőinek és kivitelezőinek, akik szakértelmükkel formába öntötték és életre hívták ezt a lenyűgöző zöld falat. Köszönet a Jezsuita Nevelését Alapítványnak, amely lehetővé tette diákjaink kassai részvételét. És iskolánk minden munkatársának köszönet, akik a háttérben segítették a tervezést és a technikai megvalósulást. Kedves diákok, amikor a mindennapokban elmentek a zöldelő növényfal mellett, jusson eszetekbe, ez a fal ti vagytok. A ti kíváncsiságotok, a ti szorgalmatok és az egymásra figyelésnek az eredménye. Kívánom, hogy ez a hely mindnyájunk számára a megállás, a felfrissülés és a teremtés védelemről szóló párbeszédek inspiráló forrása legyen. Vigyázzunk rá együtt szeretettel!

0: Máné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés és a Via Carpatia EGTC elnöke és Máté Julianna, az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Via Carpatia korlátolt felelősségű társaság igazgatója és köszönetét fejezte ki a diákoknak.
1: Én azzal szeretném kezdeni, hogy számomra óriási megtiszteltetés és öröm volt az, amikor tavaly Kassán találkoztunk, és találkoztunk közel 200 olyan diákkal, aki ugyanebben a témában, ugyanebben a szellemben érkezett magára a versenyre, amiben ti is, arra pedig nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből három csapat is elhozhatta ezt, illetve ehhez hasonló zöld falat. Ma a harmadik helyszínen vagyunk, mindenhol nagyon-nagyon szép lett, és ahogy Ferenc atya fogalmazott az előbb, tulajdonképpen egy lélegző élet került ide a jezsuita gimnáziumba, egy újabb lélegző élet, amely a közösség részévé válhatott, amelyet gondozni és nevelni kell. Ugyanúgy gondozni és nevelni kell, mint ahogy titeket otthon a szüleitek, vagy én otthon a gyermekeimet, vagy ahogyan a pedagógusok titeket nevelnek nap mint nap. A szemléletformálás az a mi dolgunk, a felnőtteké, viszont a fenntarthatóság és a környezettudatosság az fontos, hogy a diákok részévé váljon minél kisebb korban, hiszen csak így tudunk a jövőben is környezettudatosan, illetve a fenntarthatóság jegyében élni, és majd így váltok ti is felnőttekké. Én szeretném még egyszer megköszönni azoknak a diákoknak, akik részt vettek a versenyen, időt nem kímélve, kitartást készültek a versenyre. Egyrészt nem csak azért, mert ilyen jó eredmény született, és elhozhattátok a második helyezést, hanem azért is, mert a mi vármegyénk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye jó hírnevét öregbítitek, és tulajdonképpen mindenhol megismernek most már így titeket, Kassán az biztos. Szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusoknak, hiszen az ő türelmük és kitartásuk is kellett ahhoz, hogy erre a versenyre felkészítsenek titeket, és természetesen szeretném megköszönni Ferenc atyának is, aki lehetővé tette, hogy elgyertek erre a versenyre, és ezt a zöld falat ide nyereményként elhozzátok a Jezsuba. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a jövőben minél több versenyen mérettessétek meg magatokat. Biztos, hogy fogunk még erről tájékoztatást adni, és tájékoztatást küldeni, ha lesznek ilyen versenyeink, és hogy mi hogy kerültünk ebbe a képbe, még egyetlen egy mondat. A Via Carpatia EGTC-nek két tulajdonosa, két tagja van, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kassa megye. Így kötődik Borsod megyéhez, és így kötődik Kassa megyéhez. És tulajdonképpen ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Kassa megye oktatási intézményeiből kerültek ki azok a diákok, azok a csapatok, akik részt vehettek ezen a versenyen. Én azt tudom mondani, hogy hajrá! Az a lendület, az a kedv, ami bennetek van, az a jövőben sem legyen ettől kisebb, és minél több versenyen méretessétek meg magatokat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!
2: Engedjék meg, hogy én is a Via Carpatia EGTC nevében köszöntsek mindenkit. Nagyon örülök, hogy immár a hatodik helyszínen vagyunk, ugyanis tudni kell, hogy a Mount Greenfra projekt keretén belül, és különösen az Eco Challenge versenyen ugye 6 nyertes csapatunk volt, 3 Szlovákiából és 3 Magyarországon. Elérkeztünk a magyarországi utolsó helyszínre is. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sok aktív és nagyon lelkes diákkal találkozhatunk az elmúlt időszakban. Ugye nem olyan rég Kassán találkoztunk, most már itt vagyunk Miskolcon, konkrétan a helyszínen, és ez valójában egy olyan eredmény, ami a diákok és a tanároknak egy közös eredménye, mert ugye a felkészülés az a tanároknak a nehéz, nem egyszerű munkája, és nektek diákoknak pedig a ti feladatotok az, hogy ugye ezeket a tudásokat gazdagítsátok, és minél tovább annál jobban fejlődjetek. És ennek az eredményeként most itt lesz majd nektek egy ilyen zöld fal, amelyre ha ránéztek, akkor úgy érzem, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy kicsit az enyém is. Maga a Via Carpatia EGTC igyekszik az ilyen zöld témákra fókuszálni. Ez a verseny és maga ez a pályázat számunkra egy ilyen szívügyünk. Nem első alkalommal csináltunk ilyet, de ilyen nagyot először. Úgyhogy azért is örülünk annak, hogy úgy Magyarországon, mint Szlovákiában is nagyon sok diákot öleltünk fel, és látjuk azt, hogy van remény, és az, hogy reményt fektetünk belétek, az meg is éri és érdemes, mert látjuk azt, hogy nem vagytok könnyelműek ezzel a témával kapcsolatban. És lehet, hogy azt mondanám így a gondolatok végére, hogy cselekedjünk ma úgy, hogy azok, akik ma születnek, ugyanúgy tudják élvezni azt, amit ti élveztek ma. Legyünk tudatosak, gondoljuk meg, hogy mikor mit teszünk, és milyen formában, mert ugye semmi nem természetes, és főleg, ha a természetre tekintünk, akkor egyértelművé válik az, hogy az, amit teszünk, az teljesképpen visszaüt ránk is. Úgyhogy legyen ez egy ilyen üzenet számotokra a jövőt tekintve, hogy mindent, amit teszünk, annak vannak eredményei, következményei, és én remélem, hogy az összes ti lépésetek csak pozitív eredményekkel és következményekkel fog majd járni. Utolsó zárószóként annyit mondanék csak, hogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Természetesen úgy, ahogy elnök asszony mondta, tagunként a Borsod-Abó-Zemplén Vármegyének köszönjük a támogatást több mint 13 éve. Köszönöm a vezetőségnek, köszönöm a tanároknak, és hát természetesen nektek diákoknak, és kívánok nektek nagyon sok sikert, és várunk a következő hasonló versenyeken, és remélem, hogy ugyanúgy ilyen hasonlóan szép díjakat fogtok majd elvinni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és sok sikert kívánok!

0: Szeretettel köszöntöm, arra kérem, hogy mutassa be az Egyesületet.
1: A Via Carpatia LGTC 2013-ban alakult. Ez egy határon átnyúló szervezet, amely kimondottan magyar-szlovák vonatkozású pályázatokat készít, valósít meg. A fő tagjai ennek az LGTC-nek Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye és Kassa megye, Szlovákia oldalán. A megyék már a régmúltban is együtt dolgoztak, tehát azért azokat a történelmi adottságokat nem lehet letagadni, és ezáltal ez a jó együttműködés az adott volt már évekkel azelőtt is, míg megalapították a Via Carpatia LGTC-t, és minek után az Európai Uniós jogszabály ezt lehetővé is tette. Onnantól kezdve létrejött az LGTC 2013-ban, és már több mint 13 éve aktívan tevékenykedik ebben a két térségben, de nem csak itt, de az egész Európai Uniós szinten is. Különböző pályázatokat valósítunk meg, nagyrészt Európai Uniós forrásokból, és amúgy hazai forrásokból is a szlovák kormány és a magyar kormány támogatásával.
0: Tudom, hogy ez egy nagyon hosszú idő, de pár konkrét eredményt ki tudna emelni a 13 év során?
1: Nagyon sok szép dolgot sikerült megvalósítanunk, amire nagyon büszke is vagyok. Az egyik ilyen esetleg, amit említenék, az a kis projekt alap, ami egy olyan projekt, amely keretén belül mi nyújtunk támogatást a térségben lévő helybéli szereplőknek. Ezek általában pályázati felhívásokon keresztül futnak, mi meghirdettünk egy pályázati felhívást, és erre pályázhatnak non-profit jelleggel élő szervezetek. Egyedül csak a vállalkozásokat nem támogatjuk, amúgy valójában mindenkit, és ezt már lassan 10 éve lesz, hogy ezt a projektet sikeresen megvalósítjuk itt a térségben, ez egy nem egész 15 millió eurót jelent, ami azért egy nem kis összegről szól. Most jelenleg is fut egy pályázati felhívásunk október 15-ig, úgyhogy esetleg biztatnék is mindenkit, aki ezt most hallja, hogy nézze meg a weboldalunkat, és azon belül biztosan tájékozást kap majd a lehetőségekről. De ezen kívül megvalósítottunk nagyon szép akciótervet, és akciótervet valósítunk meg jelenleg is. Az első akciótervünk, ez a Szép Csere Hátra fókuszált, és 2022-ben zárult. Ez egy munkahelyteremtő pályázati lehetőség volt, amely keretén belül különböző helyszíneken, főleg a Csereház területén hoztunk létre üzemeket, folytattunk oktatási témákban workshopokat, marketingelemeket fejlesztettünk, és valójában ezáltal biztosítottuk az ott élőknek, hogy jobban tudjanak a helyi piacon állást találni. Ez egy nagyon szép pályázat volt, egy 4,5 millió eurós keretben, és 14 partnerrel valósítottuk meg, és ennek, mondom, azt a következő kisebb testvére, ugyanúgy egy akcióterv, ami most turizmusra irányul, és azon belül Gömör térségét fogjuk fejleszteni. Itt egy nem egész 4 millió eurós keretről van szó, 9 partnerrel, és kimondottan a turizmusra, a helyi térségben lévő turisztikai szolgáltatókkal közösen valósítunk meg 40 hónap alatt új fejlesztéseket, úgyhogy erre még nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy mi mindent fog hozni a jövő, de az eredmények nagyon szépek kell lennének, hogy legyenek. Na és természetesen ezek ilyen nagyobb pályázatok, tehát több millió eurós pályázatok, de megvalósítunk kisebb volumenű pályázatokat is, amelyek például az oktatásra, az ökológiára, kulturális vagy történelmi épületek felújítására irányulnak. Természetesen az aktív szépkorúakra róluk se feledkezünk, megvan egy aktív szépkorú központunk Kassán, annak a testvére itt van Miskolcon, a Megyeházán, úgyhogy a szépkorúakkal is nagyon aktívan együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, és ezek azok a fő témakörök, amelyekkel az utóbbi években foglalkoztunk, több mint 600 partnerünk van Európai Unió összes területéről, úgyhogy azért ez is egy elég nagy csapat, és most már a közvetlen brüsszeli forrásokban is elég jelentősen részt veszünk. Ott általában zöld témákban vagyunk konzorciumi partnerek, úgyhogy azt hiszem, hogy van bőven mit mesélni az elmúlt években és a jelenlegi időszakban is azért sok szép minden fut.
0: Tudom, hogy ez nem egy verseny, de Kassa megye, vagy pedig a Borsod megye aktívabb ebben a társulásban?
1: Mind a két megye egy nagyon jó baráti szellemben működik. Mondhatni, hogy már az elnök asszony és elnök úr ilyen inkább baráti találkozásnak veszik az egyeztetéseket, amit nagy örömömre szolgál, mert mindent mindig meg tudtak beszélni, és mindig nagyon céltudatosan tudtak közös gondolatra jutni, ha mondhatom így. Úgyhogy nincsen az, hogy több itt, több ott. Azt mondanám, hogy itt a határtérségben amúgy összben egészen Pozsontól Ágcsernyőig a szlovák oldalon, vagy akár, hogyha vesszük a magyar oldalon is, ugye a közepén határmenti térségben Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a legaktívabb. Úgyhogy annak ellenére, hogy ugye a szlovákiai terület az keletre fekszik, és a magyar az egy észak-kelet Magyarország, és nem éppen a legfejlettebb megyék közé tartozó megyékről van szó, de lehet, hogy éppen ezért itt mindenki nagyon aktív, nagyon szeretne részt venni az összes olyan lehetőségben, ami megjelenik. Úgyhogy erre való tekintettel ez a két megye eleve a legaktívabb megyék közé tartozik az interreges magyar-szlovák, szlovák-magyar forrásokban.
0: Így mondhatjuk, hogy ezek kormányokon átívelő együttműködés.
1: Így igaz. Látni kell azt, hogy ugye mind a két megye egymástól függ. Most attól függetlenül, hogy milyen éppen a jelenlegi helyzet az egyik vagy a másik oldalon. Ugye ez egy nemzetközi együttműködés. Még akkor is, hogyha úgy veszük egymást, mint szomszédok és jó barátok, tehát nekünk ez már nem egy, a határ az nem választ el, hanem pont, hogy összeköt. De természetesen látjuk mi is azt, hogyha változások vannak, akkor ugye valamilyen szinten az együttműködés és hatással van, és az most nem csak akár egy egítészére, de egy akár kisebb testvértelepülési együttműködésre is kihat. De jelen helyzetben, és eddig főleg mindig nagyon jó volt az együttműködés, mind a két oldal úgy a állami szintről támogatva volt. Magyarország amúgy az egyetlen olyan kormány Európai Uniós szinten, amely nagyon elhivatottja az EGTC témáknak és a határon átnyúló együttműködésnek. Magyarország az egyedüli ország Európai Uniós szinten, amelynek a legtöbb EGTC-je van. Ugye az összes országgal, amelyik határos Magyarországgal, mindenhol található EGTC, és ez csak azt bizonyítja, hogy azért nem könnyelmű a kormány a határon átnyúló együttműködéssel szemben, és nagyon sok pályázatot megvalósítottak ezek az EGTC-k. Van is most egy felmérés, amely keretén belül több mint 400 millió eurót generáltak ezek az EGTC-k a határtérségben. Az elmúlt, ha csak röviden veszük, 10 plusz évben. Úgyhogy azért ez egy olyan eszköz, amit jó lenne megtartani, mert a térségben élők ezt nagyon magasan tudják értékelni.
0: Ezeket a forrásokat az Európai Unió 7 éves ciklusaiba tudják lehívni?
1: Igen, tehát általában ezek a 7 éves plusz 3 plusz 2 év plusz 1 év, majd meglátjuk, ciklusokból lehet lehívni. Itt ugye attól függ, hogy melyik program mikor milyen felhívással jelenik meg. Mi igyekszünk mindenben részt venni. Tehát úgy vagyunk vele, hogy a kis projekt is, amely akár pár ezer eurós és a nagyobb több milliós projektek ugyanúgy érdekesek számunkra, mert mindig azt nézzük, hogy mi az eredmény, és hogyha az eredmény az, hogy a térségben élőknek akármilyen szinten is egy kicsit segítséget tudunk nyújtani, akkor biztos, hogy minden pályázatban részt veszünk.
0: Arra kérem, hogy mutassa be ezt a zöld fal iskolai kezdeményezést.
1: Igen, a mai nap egy nagyon szép esemény keretében találkozunk itt, mert a Mount Green Fra projekt, amely ugyanúgy a Magyar-Szlovák Operatív Program keretén belül valósul meg, zöld fal átadásának az ünnepélyes rendezvényén vagyunk ma itt. Tudni kell róla, hogy ez is egy olyan pályázatunk, amelyet több partnerrel valósítunk meg, úgy a szlovák, mint a magyar oldalon, és a fő célja az volt, hogy a fiatalokat edukatív jelleggel bevonjuk a zöld témába. Nagyon egyszerűen mondva, decemberben Kassán valósítottunk meg egy Eco Challenge versenyt, amelyre jelentkezhettek Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területéről iskolák, és azoknak külön a csapatai. Ők ott egy nagyon interaktív megmérettetésben vettek részt. Nagyon szép volt, az a hangulat még mai napig bennem él, a diákok hihetetlen lelkesek voltak, és ebből született 6 nyertes. 3 a magyar oldalon, 3 a szlovák oldalon, és ma adtuk át az utolsó magyar oldali zöld falat, itt Miskolcon a Jezsuban, és nagyon örülök, hogy ilyen nagyon lelkes csapattal rendelkezik ez az iskola, hogy ilyen gyönyörű zöld falat tudtunk az az ügyes diákok által ide szolgáltatni, és remélem, hogy majd úgy fogják ápolni és szeretni, ahogy mi ápoltuk és szeretgettük őket a versenyen, meg amúgy eleve, ahogy a diákokra tekintünk a jövőnkre, és sok reményt fektetünk beléjük.
0: És még, mint katolikus rádió, meg kell kérdeznem, hogy a másik iskola ugye a Fráter György katolikus iskola volt.
1: Így igaz, a Fráter György katolikus iskolában tegnap adtuk át. A zöld falat, ők is nagyon ügyesek voltak, és
0: az... Szép az ő faluk is?
1: Az ő faluk is nagyon szép. Nekik kicsit bontott, tehát nem egy egységes, teljes zöld fal, hanem az ablakok között szétbontva. Úgy gondolom, hogy mindegyiknek megvan a varázsa, ugye az iskolák a helyzetükhöz mérten tudták biztosítani a helyszínt, de mindegyiknek megvan a varázsa, és ami a legszebb, hogy azok a diákok, amikor elhaladnak és látják ezeket a zöld falakat, akkor ugyan őszinte szívvel mondhatják azt, hogy hát ezért én is tettem valamit, hogy ez most itt van, és én is igyekeztem, és hát ugye a zöld falal törődeni kell, ápolni kell, és ez is az üzenete ennek a zöld falnak, hogy ne felejtsük el, hogy a természetet meg kell védeni, ápolni kell, és hogy hagyjuk meg a jövő generációi számára is.
0: A környezetvédelmi pluszán túl miben profitálhatnak az intézmények ebből?
1: Hát főleg ugye az oktatási elem az egy nagyon fontos, próbáltunk nagyon interaktívan hozzáállni, tehát egy ilyen kvízzel kezdtünk, ami kimondottan a mai fiataloknak egy érdekes dolog, mert nem úgy tanulnak, hogy könyvből vagy írniuk kell, hanem egy számítógépes kvízen keresztül voltak a kérdések, nekik ki kellett értékelni, meg kellett gondolni, és aztán utána rövid időn belül, ugye időhöz voltak kötve, és volt egy ilyen 45 kvíz kérdés, amit nagyon rövid időn belül meg kellett jól válaszolni, abból ki jött egy eredmény, és utána jött egy szabaduló szoba, ami nem a szószoros értelmében szabaduló, tehát nem mászkáltak szobáról szobára, de olyan feladatokat kaptak, amelyeket, hogyha nem oldottak meg, nem tudtak tovább menni. Tehát volt egy több egymásra kötődő feladatsor, amit meg kellett oldaniuk, hogyha megoldották, akkor célba értek, és megint itt ugye az volt a lényeg, hogy ki ért célba leghamarabb, és ez is ugye a csapatmunka. Tehát azt is látni kell, hogy a csapatmunka az alap, ugye csapatokban dolgoztak a diákok, egymás buzdították, lelkesen cseverésztek, úgyhogy ez is az alapja volt annak. Tehát nem csak, hogy edukálunk és tanítjuk őket arra, hogy mire figyázzanak, mire összpontosítsanak, de az is, hogy ugye közösen kell dolgoznunk, egy csapat vagyunk, egymástól függünk, és megtanulják azt, hogy az életben is majd ez így lesz, hogy nem csak magamról döntök, de ha döntök is magamról, másokra is hatással van.
0: Arra esetleg nem volt lehetőség, hogy a felvidéki és anyaországi diákok a tapasztalataikat kicseréljék?
1: Itt volt, sőt, még az elején úgy gondolkodtunk, hogy össze is fogjuk keverni a diákokat. Itt egyedül a nyelvi barrier, ugye ez egy kicsit, ugye ők angolul tudnának beszélni, de mivel ez egy szlovák-magyar verseny, ugye kezdtünk azért megtartani ezt. És ők amúgy is nagyon aktívak voltak egymás közt, tehát ugye a szlovák diákok, magyar diákok, sok esetben a szlovák diákok ugye tudtak magyarul, úgyhogy nekik ezzel nem volt probléma.
0: Márai gimnázium benne van?
1: Márai gimnázium nem volt benne, de szlovák gimnáziumok benne voltak, és ugye voltak mondjuk Helmeci gimnáziumunk, amúgy nyertes gimnáziumunk is volt, és ugye ott azért a diákok tudtak magyarul, úgyhogy megtalálják ők a módját, úgyhogy nem kell őket valamilyen szinten erőltetni vagy kényszeríteni, nagyon természetesen egymáshoz megtalálták az utat.
0: Akkor így a szlovák-magyar barátságnak is ez egy ilyen elmélyítő pontja lehet?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen, megismerkedtek, új barátságok születtek, megtapasztalták azt, hogy kinél, hogy mi, hogy működik, legalább, hogyha egy nap keretén belül, de az is egy plusz nekik. Kiutazhattak, ugye eljöhettek mondjuk most a magyarországi diákok esetében, és vannak már együttműködések iskolák között, szlovák-magyar iskolák között, tehát ez szerintem csak elmélyíti ezt a kapcsolatot.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a munkájukhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést.

0: A Miskolci Szépkorúak Háza ünnepélyes keretek között emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról. Az intézmény az elmúlt 2 évtized során a város szociális ellátórendszerének stabil és meghatározó pillérévé vált. A jubileumi rendezvényen az intézmény vezetősége köszönetet mondott a munkatársak elhivatott és áldozatkész gondoskodásáért. Az eseményen tiszteletüket tették a fenntartó önkormányzat képviselői, valamint az otthon lakói és hozzátartozói is. Az ünnepség közös visszaemlékezéssel, kulturális műsorral és a kötelékek megerősítésével telt. A jelenlévőket Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere, Kis Ákosné Gonda Erika, a dr. Hisler Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumának elnöke és Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Szépkorúak Házának vezetője köszöntötte.
1: Tisztelt hölgyek és urak, nagyon nagy megtiszteltetés és öröm, hogy ma itt lehetek és együtt ünnepelhetek önökkel. Sok szeretettel köszöntöm a Szépkorúak Háza 20. évfordulóján az itt élő szépkorúakat, az intézmény dolgozóit, és mindazokat, akik az elmúlt 20 évben részesek voltak ennek a közösségnek, és hát természetesen a mai napon megjelent minden vendéget. 20 év bizony nagyon nagy idő, és még egy intézmény életébe is hosszú idő, és belegondolni is nehéz, hogy ez alatt a 20 év alatt hány embernek adott biztonságot, törődést, szeretetet és otthont ez a hely, ahol ma vagyunk. Otthont azoknak a miskolciaknak, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak a családjukért és a mi városunkért. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Miskolcnak van egy ilyen kiváló intézménye, ahol idős honfitársaink figyelmet, tiszteletet és méltó gondoskodást kapnak. Azt szokták mondani, hogy minél nagyobb valaki árnyéka, annál több szó esik a háta mögött. És egy otthont nem ez határoz meg, és nem az határozza meg, hogy mit beszélnek róla kint az utcán, vagy a háta mögött, vagy előtte, hanem az a fontos, és az a legfontosabb, hogy az itt lakók az otthon melegének szeretetébe és családias gondoskodásába részesüljenek. Az a fontos, ahogyan az ápolók és a gondozók az itt élőkhez fordulnak, ahogy segítenek nekik, ahogy meghallgatják őket, és ahogyan szeretettel veszik őket körül. A Szépkorúak Háza 20 éve ezt a gondoskodást jelenti sok miskolci számára. Én szívből gratulálok a 20. évfordulóhoz, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának azt az áldozatos, sokszor láthatatlan munkát, amelyel nap mint nap tesznek az itt élőkért. Isten éltesse a Szépkorúak Házát, az itt élőket, és mindazokat, akik ezt az otthont szeretettel és emberséggel

0: Mi, akik most döntéseket hozunk, irányítunk, azért járhattunk főiskolára, egyetemekre, mert önök ezt a munkájukkal, a lemondásaikkal és a szorgalmukkal lehetőséget teremtettek számunkra. Önök alapozták meg a jövőnket, miközben a mindennapok nehézségeikkel küzdöttek. És a gondoskodásuk nem ért véget ott, hogy minket útnak indítottak az életbe, önök mindig ott voltak a háttérben. Vigyázták a gyerekeinkre, nevelték őket, szerették az unokákat, biztonságos hátteret biztosítottak a családainknak. Éppen ezért önök nem csupán megérdemlik a gondoskodást, ez a mi adósságunk, a mi kötelességünk és törlesztésünk önök felé. Ez a ház tehát nem csak egy otthon, hanem a mi tiszteletünk és hálánk jelképe is, ahol arra törekszünk, hogy mindennapjaik békében, szeretetben és méltóságban teljenek. Az, hogy ez a béke és méltóság nap mint nap valóságá váljék, a városvezetés, valamint a Szépkorúak háza vezetőségének és elhivatott csapatának is érdeme. Az a példaértékű munka, szakértelem és végtelen emberség, amellyel az otthont irányítják, egészen rendkívüli. Az általuk szervezett színes foglalkozások, közösségi programok mentén nem csak kitöltik az időt, hanem valódi tartalommal töltik meg a hétköznapokat, és kézzel foghatóan megszépítik az itt élők napjait. Köszönöm az itt dolgozóknak, hogy nem csupán ellátást, hanem igazi meleg otthont és szerető közeget teremtenek a lakók számára. László Judit doktornőnek pedig külön köszönet, hogy nap mint nap óvja az egészségüket. Mert az időskor nem a lezárás, hanem egy életmű beteljesedése. Ahogy a fák gyökerei tartják a lombokat, tartja önöknek a múltja, bölcsessége és szeretete a mi jelenünket. Az önök ráncai mögött egy-egy megélt történet, a fehér hajszálak mögött pedig egy élethossznyi tapasztalat rejlik. Legyen ez nekünk iránytű. Kívánom önöknek, hogy a Szépkorúak házában töltött napokat aranyozza be a nyugalom, az egészség és az a tudat, hogy önökből épül föl ez a világ. Köszönök mindent, amit értünk tettek. Isten éltesse önöket sokáig. Boldog születésnapot!
1: Tisztelt vendégeink, lakóink, kedves kollégáim és kedves ünneplő közönség! Nagy örömmel és büszkeséggel köszöntök mindenkit, aki egy különleges alkalommal megjelent nálunk. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, és velünk ünnepelnek. Ünnepi gondolataimat Müller Péter örökérvényű szavaival nyitom. A fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni akar. Ahogy a alpolgármester asszony is mondta, 20 év, az sok idő. Ha belegondolunk abba, hogy egy ember életében ez egy meghatározó időszak, valóban egy intézmény életében is egy meghatározó idő, tartalmas együttlét, közösségi élmény és egy mérföldkő. Miskolc megyei jogú város önkormányzata kiemelten fontosnak tartotta, hogy egy színvonalas, a 21. századi idősellátásának megfelelő otthont hozzon létre a dr. Hirschler Rezső közalapítvány alapítójával együtt, és vele együttműködve. A Szépkorúak háza idősek otthona 2006. június 1-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Az elmúlt 20 év számtalan szép emléket, tartalmas együtt töltött időt adott nekünk. Voltak kihívások, és akadtak nehéz pillanatok. De volt valami, ami mindenen átsegített bennünket. A hit, a kitartás, a közös cél, ami a legelső naptól kezdve velünk volt. Együtt alkottunk, és együtt dolgoztunk. Az elmúlt 2 évtized nem a magányos sikerekről szól, hanem a közösségről. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az út során velünk tartott. Köszönjük azoknak, akik az első pillanatban itt voltak, hittel, reménnyel, szeretettel segítették ezt az otthont, és köszönöm azoknak is, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. 20 év alatt megváltozott a világ, és mi is megváltoztunk benne. Az igényekhez, az elvárásokhoz,

0: Közös ellátáshoz alkalmazkodnunk kell. De a jubileum nem csak a visszatekintésről szól. Ez a nap egy új fejezet kezdete is. Az előttünk álló évek új célok, új álmok, új lehetőséget biztosítanak nekünk. Köszönjük lakóinknak, hozzátartozóknak, ismerőseinknek, az itt dolgozóknak, hogy ezt az intézményt választották. Hogy adhatunk, hogy szerethetünk, hogy szolgáltathatunk. Köszönöm a kollégáim mindennapi áldozatos munkáját, ami nem munka, egy hivatás, egy szolgálat, egy segítségnyújtás, egy kéz önök felé. Tehát legyen ez a nap ünnep, és ünnepeljünk, mert ünnepelni jó. Isten éltesse közösségünket, Isten éltesse a Szépkorúak Háza idősek otthonát, jó egészséget, boldog, szeretetteljes életet kívánok mindenkinek.
1: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette, a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
1: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából adócsökkentésről is döntöttek az EGRI közgyűlésen, középiskolásoknak szóló bűnmegelőzési sport és élménynapot tartottak a Miskolci Factory Arénában, jó nyarat zárt a sárospataki végardó fürdő, ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ma ismét összeültek Eger képviselői, ezúttal 28 napi rendi pont került az asztalra. A közgyűlés többek között a város költségvetéséről, a helyi adókról, az alpolgármesterek illetményéről, a közbiztonságról, a közétkeztetésről és az Egri vár szép bástyájának ügyéről is tárgyalt. Az ülés egyik kiemelt témája Eger 2026-os költségvetésének módosítása volt. A tervek szerint a város bevételi és kiadási főösszege több mint 5,5 milliárd forinttal emelkedik. Napirenden voltak a 2027-es helyi adószabályok is. Az iparűzési adó kulcsa maradt 2%, miközben új kedvezményeket vezetnek be egyes vállalkozásoknak. Az építményadó szabályai is változnak. A képviselők az alpolgármesterek illetményéről is tárgyaltak. Gömöri László főállású, valamint Gály Judit és Gulyás László társadalmi megbízatású alpolgármesterek illetményének újabb összegszerű meghatározása mellett Wagner Ákos polgármester idegen nyelv tudási pótlékáról is döntöttek. Fontos városfejlesztési ügyek is szerepeltek a napirenden. A közgyűlés tárgyalt a következő 10 év víziközmű fejlesztéseiről, valamint Eger digitális és zöld átállásáról, a városfejlesztéseinek finanszírozásáról és a fenntartható városfejlesztési stratégiáról. Külön napirendi pont szólt az Egri közbiztonsági kerekasztal létrehozásáról, amelyben többek között a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők, a polgárőrség és civil szervezetek is részt vesznek. Az ülésen szóba került az érsekkerti korcsolyapálya újranyitása, az Egri úszóklub 20 millió forintos rendkívüli támogatása, valamint egy okos zebra létesítése is. A képviselők tájékoztatást kaptak az Egri vár szép bástyájának leomlása miatt indult perről is. Az önkormányzat jelenleg több mint 454 millió forintos követelést érvényesít az ügyben. Emellett napirenden volt Eger első féléves gazdálkodása, a közétkeztetés helyzete, az óvodák és bölcsödék beszámolója, a város kulturális koncepciójának idei megvalósulása, valamint több gazdasági társaság működésének értékelése is. Középiskolásoknak szóló bűnmegelőzési sport és élménynapot tartottak ma délelőtt a Miskolci Factory Arénában. A program a Tisztán Előrébb Jutsz elnevezésű kábítószer ellenes megelőző projekt keretében valósult meg Borsod-Bolyzemplén vármegyében. A 9 órai megnyitó után a diákok egy kábítószer prevenciós beszélgetésen vettek részt, majd egy látványos kötélhúzó versenyen mérhették össze erejüket. A fiatalok 6 különböző állomáson tehették próbára magukat, így a bűn és baleset megelőzési feladatok mellett a paintballt és a falmászást is kipróbálhatták. Az esemény a Vármegyei Önkormányzat, a Drog Ambulancia Alapítvány és a Zöldház közösségi foglalkoztató támogatásával valósult meg. A rendezvény Dankó Dénes, a Borsod-Bolyzemplén vármegyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg.
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a mai eseményre, ami egy rettentő fontos állomás, mert hogy a Vármegyei Önkormányzat 2020 óta igyekszik felvállalni ezt a feladatot, hogy különböző drogprevenciós programokban részt tudjon venni. Ehhez mi leginkább úgy tudunk hozzájárulni, hogy pályázati forrást keresünk, azt lehívjuk, és nagyszerű segítőket, partnereket választunk magunk mellé. Ez a mai alkalom is ilyen, és talán a kor egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ti fiatalok találkozzatok a drogokkal. Hát erre én azt gondolom, hogy egy nagyon kézenfekvő válasz van, hogy sehogy. inkább az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy erről minél több tudást szerezetek, és minél inkább azon legyetek, hogy elkerüljétek a velük való találkozást. Hát erről is szól ez a nap. De talán ebben a nagyon komoly témában a legnagyobb kihívás az adja, hogy hogyan lehet ezt úgy átadni, ezt a tudást megosztani veletek, hogy ne egy ilyen iskolaszakú, tankönyvízű valami csoda legyen. És hát ezért nagyszerű ez a mai alkalom is, hiszen itt sokkal lazább, könnyedebb környezetben tudjátok majd ezeket az infókat összeszedni, és mellesleg remélhetőleg nagyon jól is fogjátok érezni magatokat. Én szeretném megköszönni minden kollégáknak, együttműködőknek azt, hogy partner ebben a programban. Nektek azt köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bizony az életnek van egy olyan területe, ami talán a legjobban tudja formálni a közösséget, ez pedig a sport. Ezért is jó, hogy ilyen sportos programokkal fogjuk eltölteni ezt a mai napot, és mivel a sport és a közösségi lét azt gondolom, hogy egy nagyszerű ellentételezés lehet annak, hogy különböző szerekhez nyúljatok. Én azt kívánom, hogy nagyon sokat sportoljatok az életben, nagyon sok közösségi élményben legyen részletek, és Nelson Mandela így fogalmazott, hogy a sportnak hatalma van megváltoztatni a világot. Hatalma van inspirálni, hatalma van egyesíteni az embereket úgy, ahogy kevés dolog képes rá. Én azt gondolom, ezek nagyon szép gondolatok. Ennek egyében azt kívánom, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, és drogmentes közösségi élményekben gazdag életet kívánok nektek.
1: Simko Imre rendőr alezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: Kedves diákok, pedagógusok, tisztelt kollégák! Nagyon örülünk, hogy ma együtt vagytok velünk a Factory Arénában. Nézzetek körül! Szerintem látható, hogy ma nem egy szokásos iskolai délelőttnek vagyunk a szemtanúi, nem kell az iskolapadba ülni, nem kell a füzeteket elővenni, és dolgozat sem lesz. Viszont lesz helyette sport, élmény, kihívás, és talán olyan gondolatok is lesznek, amiről érdemes őszintén beszélni. Furcsának hangzik, de a mai nap üzenete az számunkra felétek, az lenne a lényege, hogy hogyan maradjunk biztonságban úgy, hogy jól érezzük magunkat. A bűnmegelőzés ugyanis nem az, hogy állandóan szajkózzuk, hogy mit ne tegyünk. A legfontosabb az, hogy felismerjétek a veszélyhelyzeteket, erre hogyan reagáltok és hogyan hoztok jó döntéseket. És higgyétek el, tapasztalataink szerint nagyon nehéz igazi jó döntést hozni sok esetben. Talán veletek is előfordult, hogy egy ismerősetek ment oda hozzátok, és csak ennyit mondott, hogy ugyan már próbált ki jó cucc, semmi bajod nem lesz. Vagy a legjobb barátod került bajba. Vagy csak azt láttátok, hogy körülöttetek mindenki úgy cselekszik, ahogy ti nem gondolnátok, és a ti lelkiismeretek ebben nem venne részt. Tehát éppen ezért fontos, hogy a mai nap egy kicsit másról is beszéljünk. Lesz szó a kábítószer és alkohol veszélyeiről, a közösségi, social media veszélyeiről, de az iskolai zaklatás, bullying mind a témát fogja képviselni. És én azt mondom nektek, hogy ma ne csak egyszerű nézők legyetek, legyetek aktív résztvevők, bátran kérdezzetek, bátran vegyetek részt a versenyszámokban, és lehet, hogy nem mindenben ti lesztek az elsők, leggyorsabbak, legügyesebbek, de ha elvisztek magatokkal egy olyan gondolatot, amit később az életben tudtok használni, akkor ez mindennél fontosabb, még a verseny győzelemnél is. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat, legyen sok élmény a mai napra, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Ezennel megnyitom a megelőzés faktora, mozgásban a bűnmegelőzés rendezvényünket, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek, és hajrá!
1: Jó nyarat zárt a Sárospataki Végardó fürdő, az idei szezon kedvező árbevételt hozott. A létesítményben már megkezdődött az átállás a téli időszakra. A szezon egyik utolsó nagyobb vendégcsoportját a Magyar Hagyományos Kempingklub tagjai adták, akik lakóautókkal érkeztek Sárospatakra, és tapasztalataikkal, javaslataikkal a kemping további fejlesztéséhez is segítséget nyújtottak. Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
4: A bevétel az jó, az meghaladta a tavalyi és a tavaly előtt időszakot is, úgyhogy nyilván még egész éves adatokat nem látunk, mert csak augusztus végéig tudjuk összehasonlítani, de jók a számok. Hát a sátorállítás az, ami egy ilyen nagyon jelentős momentuma az átállásnak. Ez megtörtént, ami azért nem egy egyszerű feladat, mert itt időjárási viszonyokat leginkább a szelet figyelembe kell venni. És sajnálatos módon itt a medence feltöltésénél történt egy csőtörés, úgyhogy itt a fürdőzők türelmét kellnénk. Egy-két napon belül ennek a hibának is az elhárítása megtörténik, és akkor használható lesz mind a kettő sátor alatt lévő medence. Tehát jelenleg az úszó medence használható, a kis medencére, úgymond tam medencére arra egy-két napot várni kell. Ezen kívül van még ugye a termálvizes szabadtéri medence, ami addig még az időjárás engedi, az is használható. Ilyen csodálatos időben, mint a mostani indián nyár, szerintem még hetekig használható lesz. A Magyar Kemping Szövetségnek voltak itt tagjai egész jelentős létszámban, ilyen körülbelül 50 lakóautó volt Sárospatakon a fürdőnek a kempingjébe, egy egész hetet töltöttek itt, és nagyon tetszett nekik. Ez azért is valósulhatott meg, mert bővítettük a kempingnek a befogadó képességét, ami szintén egy nagyon örvendetes dolog volt. Ugye a fürdő területén vannak a kempingezők, és itt közvetlen átjárás van a medencékhez, ami egy nagyon kényelmes dolog, tehát nem kell átmeneti ruhát fölvenni, esetleg lefölöltözni, hanem közvetlen a kemping területéről egy fürdő nadrágba pár méter séta után lehet csobbanni a medencébe, ez szerintem egy nagy előnye a kempingnek. És ők is nagyon kooperatívak voltak. Tehát nyilván ők tapasztalt országjárók, világjárók, és elmondták javaslataikat a fürdővezetésének is, hogy miket várnának még el, mi az, ami tetszett nekik. A hely az nagyon tetszett nekik, bemutatásra került nekik a Ciroka és a tengerszem, azok nyilván szintén elnyelték a tetszésüket, úgyhogy azt mondták, hogy jönnek máskor is.
1: Hatvan kiválóságai címmel tartottak díjátadó ünnepséget a 60-i Nagy Endre rendezvényteremben nemrég, a város legrangosabb kitüntetéseit adták át. Az ünnepségen Szent Flórián kitüntető emlékérmet vehetett át Dudás Gábor címzetes tűzoltó törzszászlós, a 60-i hivatásos tűzoltóság szerparancsnoka. Ő 2002-ben szerelt fel a város tűzoltóságának hivatásos állományába, beosztott tűzoltóként. Szakmai rátermettségét bizonyítva 2010-ben tűzoltó technikusi végzettséget szerzett. Több szolgálati csoport vezetői beosztását is ellátta, az elmúlt időszakban számos jelentős tűzeset és műszaki mentés felszámolása során tevékenykedett irányítóként. Részt vett a 2013-as országos szintű Dunai árvízi védekezésben, előjárói többször elismerték szakmai munkáját. 2008-ban elnyerte a 60-i hivatásos tűzoltó parancsnokság év tűzoltója címet is. Kiemelkedően jó szervezőképességét nem csak a hivatásos jogviszonya során kamatoztatja, a Boldogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját is segíti. Koordinálja a szervezet szakmai tevékenységét, illetve aktívan részt vesz az adminisztrációs és pályázati tevékenységek szakszerű kezelésében. Végül az időjárásról. Holnap is zavartalan lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-9, napközben 23-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 30-án szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főpíreink egy-egy mondatban. Kulti Filmklub indul Gyöngyösön. Családi nappal ünnepelte egy éves születésnapját a kertvárosi esélypiac és vásárnyíregyházán. Szeptember 30-áig, vagyis máig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Szeptember 30-áig, vagyis máig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő. A részletekről dr. Paskóné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: A regisztrációhoz szükséges 26 egyregjelű adatlap az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az Onyán keresztül érhető el. Az adatlapot akkor kell szeptember 30-áig elektronikusan benyújtani a NAV-hoz, hogyha a szervezet 2027-től igényt tart a magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció a visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania az egyreg jelű adatlapot. A leggyakoribb hiányosság a kiutalásra szánt bankszámlaszám bejelentésének elmaradása. Ennek bejelentésére is szintén a 26 egyregjelű adatlap szolgál. A 2026-ban érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon. Fontos tudni tehát, hogy a 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, ez azt jelenti, hogy elmulasztáskor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, hogyha a civil szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő.
1: Családi nappal ünnepelte egy éves születésnapját a kertvárosi esélypiac és vásárnyíregyházán. A Fokos utcában az árusok mellett babgulyás, lángos, arcfestés és ugrálóvár is várta a kilátogatókat. Mint Balogh Zoltán, a piacot működtető Start Nonprofit Kft. Igazgatója elmondta, a városrész lakóinak igényeit figyelembe véve igyekeznek bővíteni szolgáltatásaikat.
3: 3 nappal ezelőtt volt egy év, hogy megnyitottuk a piacot. A városvezetés jelezte akkor tájt, hogy Nyíregyházán bezárnak 7 vagy 8 postát, azóta ez folytatódott. A történet ott kezdődött, hogy nem akarunk itt egy postát nyitni, ami egyébként nem gazdaságos nekünk se. És akkor az volt az egyesünk a városvezetése, hogy ezt a nem működő piacot is ideadja, megpróbálja a startvállalat ezt a piacot életre kelteni, a postát beüzemelni, és van egy harmadik olyan szolgáltatás itt a területen, ami a kórházzal 20 éves együttműködés. Egy olyan orvosi kezelőcentrumot működtetünk, ahova előszeretettel járnak a város lakói. Nagyon meg kell dolgozunk azért, hogy működjön ez a piac. Nehezen szoknak még ide. Valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy még ennek a területnek az építése nem kezdődött meg. Ez egy volt lakány területe, a kerítések állnak, a kerítésen kívül gyönyörű lakások épülnek, belül viszont egyenlőre csak mi vagyunk, várjuk már, hogy mondjuk a Szerencsejáték Részvénytársaság pavilonját mikor tudjuk megnyitni, mikor fogunk tudni az itt lévőknek, az étkezésen kívül, mert érkezési szolgáltatás az már működik, mikor tudunk mondjuk trafikot biztosítani, vagy mikor tudjuk szélesíteni azt a tevékenységi kört, amit most két pályázat segít, hiszen a közelmúltban elnyert két pályázat hatására mezőgazdasági termelés is meg fog kezdődni, tehát jövő ilyenkor már a saját termékünket is itt fogjuk tudni árulni.
1: A rendezvényen a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára dr. Barna Szabó Tímea arról beszélt, hogy a kormány szándékai szerint a továbbiakban is segítik majd a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató cégeket, továbbá segítik az akkreditált szolgáltatókat.
4: Mi abban hiszünk, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is ugyanúgy 100%-ban tudják azt a munkát teljesíteni, ami a képességüknek a leginkább megfelel. Éppen ezért ezeket az akkreditált munkáltatókat meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk a továbbiakban is segíteni abban, hogy minél teljesebben, minél több munkavállalót tudjanak alkalmazni.
1: Kulti filmklub indul Gyöngyösen a Művelődési Központban. A filmeket két hetente csütörtökönként vetítik majd, amely a motto szerint sokadszorra is jó. A tervek szerint a filmeket vetítés előtt bevezetik, majd azt követően meg is beszélik azt. A részletekről Válik István rendezvényszervezőt hallják.
5: Nekem ez már régebb óta dédelgetett ötletem, hogy jó lenne egy ilyen filmklubot csinálni. Sok minden miatt. Egyrészt én magam is szeretem a filmeket, másrészt nyilván a társaságomban is sokan megfordulnak, akik szeretik a filmeket, és azért azt gondolom, hogy elég sokan járnak moziba is, illetve azért arról is sokat lehet hallani, hogy a tévében 328-adjára leadott filmeknek is van nézettsége, és hát igazából a filmklubnak az egyik, vagy hát a mottója is ez, hogy sokat szorra is jó, tehát hogy vannak olyan filmek, amiket tényleg jó megnézni sokszor, és igazából ennyi, hogy akkor legyen egy ilyen, és így most jött el az alkalom, hogy megcsináljuk. Vagy ilyesmi lenne ennek a filmklubnak az úgymond hozzáadott értéke, mert most minek jöjjön el valaki a műfázba, hogy otthon is meg tudja nézni, bármi lehet. Ugye egyébként a klub életre hívásában az is nagy segítséget jelentett, hogy az új kolléganőm, aki ifjúsági referens, többek között film szakon is végzett, úgyhogy azt gondoltam, hogy itt az alkalom, és ez is a tervünk, hogy a film elindítása előtt, amikor összejövünk, remélem jó sokan, a pici érdekességeket mesélünk a filmről, akár szakmai, akár benne maradt esetleg olyan jelenet, vagy szóval, hogy valami érdekesség, tehát hogy egy picit kapjon, illetve amivel még másabb egy otthoni tévézős filmnézéshez képest egy ilyen filmklub, az, hogy a film után lehetőséget adunk arra, hogy egy kicsit beszélgessünk akár az éppen megnézett filmről, de aztán nyilván ez a beszélgetés majd elkanyarodik más irányokba, és egyébként is nekem mániám ez, hogy az embereket beszélgetésre, egymással való kommunikációra biztassuk. Lehet, hogy egyébként a résztvevőknek a nagy része nem kap új információt, mert már minden tud az adott filmről, de azért én remélem, hogy fogunk tudni olyat mondani, mesélni, ami újdonsági érdekesség lesz, és akkor utána meg jól kibeszélhetjük a filmeket, amiket megnézünk. Ez úgy néz ki, hogy két hetente csütörtökön fogjuk vetíteni ezeket a filmeket. Annyi pici változás van ebben a rendszerben, hogy két hetente csütörtökön, de lesz egy olyan, amikor szerdán, mert egyébként más program van csütörtökön, illetve a két hetente dologban is lesz egy változás, a leges legvégén, mikor lement a 6 film, rá egy hétre, a karácsonyhoz közeledve, egy karácsonyi romantikus filmet is le fogunk adni. Sokat tanakodtunk, hogyha ilyen 300-400-an jönnek, akkor, amire nem számítunk, akkor a színházterembe, nem, ez csak a vicc. Ugye a plakáton is látható az, hogy kanapét, illetve babzsákot is ráraktunk, úgyhogy a kamarateremben van nekünk a felújítás óta egy gyönyörű nagy fehér falunk, illetve a Trash Koronán pedig van egy vetítő, egy projektorunk, úgyhogy ezzel fogjuk oda vetíteni a fehér falra a filmet, és nagyon kényelmes, babzsákos, foteles lehetőséget fogunk, kanapés lehetőséget biztosítunk a filmnézésre, úgyhogy kényelmes is lesz, és így fog kinézni ez a történet.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A jubileumot háladó szentmisével és zenés táncos műsorral ünnepelték a pedagógusok és diákok tegnap az intézmény védőszentjének, Szent Mihály Arkangyalnak emléknapján. A szentmisét Tárnyák Csaba egriesek mutatta be, akit Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolc Mindszenti plébánia plébánosa köszöntött. A helynök elmondta, az elmúlt 15 évben sok változás történt az iskolában, változtak a lelkipásztorok és a plébánosok személyei, változtak az igazgató pedagógusok személyei, azonban a szándék és a cél, amiért létrejött az iskola, ugyanaz maradt. Prédikációjában tennyekérsek egyebek mellett Isten csodálatos világának látható és láthatatlan teremtményeiről beszélt. Mint mondta, a világ legnagyobb része számunkra láthatatlan, érzékszerveink által felfoghatatlan. Ilyen például Isten jósága, szeretete, irgalma is, hiszen láthatatlan, de a mindennapokban érezzük ezeket. Az ember kíváncsisága és tudásvágya végtelen, Istent is szeretné minél teljesebben megismerni. Ő Jézus Krisztusban megtestesülve jött el közénk, láthatóvá vált számunkra, és meghívott minket egy új életre, hogy felfedezzük magunkban, hogy az ő teremtményei vagyunk. Arra biztatta a gyerekeket, őrizzék meg kíváncsiságukat, ami által jobban megismerik a világot és Istent is, és hozzájárulhatnak a tudományok fejlődéséhez. Egy katolikus iskola igyekszik bemutatni, hogy a látható világ mellett létezik egy láthatatlan valóság, Isten, az angyalok, a megdicsőült lelkek világa. Az iskola feladata, hogy felkeltse a vágyat a gyermekek szívében, ennek a láthatatlan világnak a megismerésére is. Ha a gyerekek megtapasztalják Isten szeretetét, akkor válaszolhatnak erre a szeretetre, és továbbadhatják azt családjukban, közösségeikben. Felismerve Isten nagyságát, mindenhatóságát, Assisi Szent Ferenc szavaival imádkozhatják az idei év mottóját, áldott légy Uram. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna, az intézmény főigazgatója, ünnepi beszédében rámutatott, az elmúlt 15 év történetében örömök, sikerek, ünnepek mellett voltak nehézségek és újrakezdések is. Egyházi intézményként meghívást és küldetést kaptunk arra, hogy értékeket közvetítsünk, példát mutassunk, hirdessük az evangéliumot, és tanítványainkat szeretettel kísérjük a krisztusi úton. A gyermekek évekkel később már bizonyosan nem emlékeznek arra pontosan, mit tanítottunk nekik egy adott napon, de arra talán igen, hogy volt ott valaki, aki hitt bennük. Mi tudjuk igazán, mit jelent nap mint nap belépni az osztályterembe. Tudjuk, hogy nem mindig a tankönyv legfontosabb mondata marad meg egy-egy gyermek emlékezetében, hanem inkább egy-egy bátorító szó, egy mosoly, egy kéz a vállon, és legfőképpen egy mondat, én hiszek benned. Ebben a mondatban rejlik a pedagógus igazi küldetése, nem csupán tudást adni, hanem hitet, önbizalmat, reményt, emberséget, és megmutatni a gyermekeknek, hogy akkor is értékes a Jóisten számára, amikor ő maga még nem látja, nem érzi pontosan a saját értékeit. Hangsúlyozta, hogy a szülőkkel együtt kell dolgozniuk azon, hogy a gyermekekből keresztény értékrendszerint élő jó emberek, felelősségteljes felnőttek váljanak. A kápolna védőszentjéről szólva elmondta, Szent Mihály alakja a hithez való hűség, a bátorság, az erő és az oltalom jelképe. A főangyal oltalmát kérte a gyermekekre és kollégáira. A köszöntő után a diákok zenés táncos előadásukkal Szent Mihály Istenhez való hűségét és bátorságát állították példaként a jelenlévők elé, valamint a Szent Emléknapjához kötődő népi hagyományokat is ismertették. Az ünnep a pedagógusok és a diákok közös éneklésével zárult. Több októberi programmal is készül az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánia, illetve a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Október 1-től esténként a templomban 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden Fatimai Engesztelő Imádság záró estéje. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton este 6 órától több generációs teaest a LAK Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Kordz Együttes, és október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Stimecházhoz szabadtéri szentmisével Magyar Népünkért a forradalom 70. évfordulóján. A Fatimai Engesztelő Imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz Eger Lajosvárosban, 16 óra 30 perctől tehát rózsafüzér a templomban, 17 órától szentmise, majd azután gyertyás körmenet a Fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán a vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafizért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, Szűz Mária világ királynője templomában október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd 18 órától szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, várnak minden hívőt sok szeretettel. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az atya országába való átmenetét október 3-án a 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc Vasgyári templomban. Az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának kerek 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szent Atya a Ferences család közösségei által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, szentgyónással, szentáldozással, imádsággal a pápa szándékára. Ezen jeles évfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc Vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket várnak, és persze minden régebb óta fiatalt is, ahogy fogalmaznak, közös imára elmélyülése és találkozása. A szervezők azt írják, rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk egymás és Isten felé. A program Nagymaroson 9 órakor napkezdés a Plébánia udvarán, 10 órától a fő előadást Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja, 11 órakor szentségimádás közbenjáróimával és gyóntatással, fél egykor ebédszünet idő a személyes találkozásokra, délután 2 órakor kezdődnek a fakultációk, műhelyek, 3:45-kor tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely pedig 16 órakor következik el. A főcelebráns Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka is csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horti plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az első program október 3-án szombaton este 7 órától, zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül az itteni koncertjére. Október 4-én vasárnap pedig búcsú szentmise lesz. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be délelőtt 10 órakor Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jószándékú ember, tehát a hétvégi programokra is, a Mi Atyánk Fesztivál őszi keretében a Bakács téri templomba. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Délután 3 órától este 7-ig tart majd ez a gyöngyösi Szent Bertalan templomban a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Berecz Renáta, Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A napokban tartották az Európai Mobilitás hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott. Fantasztikus eredményt ért el a tallinni U18-as sportlövő Európa bajnokságon a Vamav lövészklub versenyzője Hajdú Csongor. 40 éve nem volt arra példa, hogy a legjobb 8 között végezzen a női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Nagyerdőben a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, aminek már megnyílt a lehetősége. A határidő október 14-e éjfél. A résztvevők 4 kategóriában nevezhetnek, s akár a kutyájukat is magukkal vihetik. Helyszíni regisztrációra is lesz lehetőségük azoknak, akik esetleg kicsúsznak az online regisztráció határidejéből. A napokban tartották az Európai Mobilitás hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott, elsősorban a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére helyezve a hangsúlyt. Emellett ősztől egy egyesület közreműködésével kresszoktatást is szerveznek a gyerekeknek, amelyhez kerékpáros verseny kapcsolódik, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait. Palotinus Attila a rendőrzászlóst, a Sárospataki rendőrkapitányság munkatársát hallják.
2: Nálunk minden évben megrendezésre kerül egy körverseny, ami az iskolák között zajlik. Ez azt jelenti, hogy a 3 középiskola és a 3 általános iskola versengenek egymással. És egy nagyon, nagyon jó csapatverseny, hiszen 6 fős csapatok és 6 helyszín van. Tehát minden helyszínen különböző diáknak kell teljesíteni ezt a feladatot, minden iskolában van egy helyszín. A gyerekek mennek a pedagógusok körbe, és a végén pedig ugye összesítjük az eredményeket is, és kérdetjük a győzteseket, külön díjazzuk az általános, külön a középiskolát, és most már az éven, hál' Istennek, van egy vándorserlegünk is, amelyet az iskolák megkapnak, és ugye minden éven ki lesz osztva, illetve aznap lesz Sárospatakon az autómentes nap, ahol az iskolák szintén versenyeznek egymással, hiszen meg lesz hirdetve egy olyan verseny, hogy melyik iskolában mennek a legtöbben kerékpárral. De ez egy nagyon fontos kezdeményezés szerintem, ugyanis környezetvédelmi szempontból, testmozgás szempontjából, illetve hát valljuk be, azért régen ennyi autó nem volt az utakon. Indul nálunk az egyesületünkbe a kresszoktatás, ez ugyanúgy ott lesz, ahol eddig is, a Sárospatak Kossuth utca 50 szám alatt, ahova a 3. osztályos tanulóktól idősebbeket várunk. Folyamatosan ugye tavaszig tart az oktatás, és ugye utána pedig kezdődnek a versenyek, ahol megméretetésre kerülnek a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy egy gyalog átkelő helyet fokozott óvatossággal kell megközelíteni, de van, aki nem így gondolja, és ugyanúgy átmegy 40-45 km/h sebességgel egy gyalog átkelő helyen, vagy tényleg ez a kerékpáros kreszt. Tehát ugye azt nem tanul, tehát arra nem kell vizsgázni sajnos, hiszen kerékpárral is lehet súlyos balesetet okozni, vagy részese lenne egy súlyos balesetnek, tehát attól, hogy az autós betartja a kreszt, de mondjuk egy kerékpáros nem tartja be a kreszt, okozhat balesetet bármelyik. És ami nagyon fontos még, hogy a gyalogosok is figyeljenek a járművekre. Tehát, hogy nem úgy kell, hogy a fejem lehajtva a telefont nézem, és bármikor lelépek az útra, mert nekem ott elsőbségem van. Nem, nincs a gyalogosnak sem a elsőbsége. Tehát annyi, hogy ezt mi a gyerekünk mind megtanítjuk. Mi ezeket szépen átvesszük, hiszen ez fontos.
1: Fantasztikus eredményt ért el a tallinni U18-as sportlövő Európa bajnokságon Hajdú Csongor. A Vamav lövészklub mindössze 16 éves tehetsége Német Anna Jankával az oldalán aranyérmet nyert a 25 méteres pisztoly vegyes páros versenyszámban. Most őt hallják.
3: Észországot megelőzően volt egy másfél hetes edzőtábor, amiben eléggé jól szerintem fel tudtunk készülni, mint én, mint a csapattársam, mint a csapat többi tagja is, és úgy mentem oda, hogy tudtam, mit tudok nyújtani, és reméltem, hogy azért ez egy dobogó lesz egyéniben is, ugye erről még nem tudtam, hogy én fogok duettezni. Így csak a 2 versenyszámra számítottam, az egyénire meg a szólóra. Napi 2 edzés van, egész héten, valamikor adnak egy pihenőnapot, Most is volt egy pihenőnap, de folyamatosan lövünk. Minél többet gyakorlunk. Igen, mert ilyenkor látom, hogy miket hibázok, érzem is, hogy hibázok, akkor azokat ki akarom javítani, és ezeket így folyamatosan egyre több lövésnél egyre jobban érzem majd, hogy igen, ez is hiba volt, ez már jó volt, akkor ugyanígy kéne csinálni, mint ami jó volt. Még az edzőtáborban mondták, hogy, hogy a két lány indul, meg három fiú. Ez a két páros. És eleinte azt mondták, hogy a másik társam fog lőni, és én csak ilyen tartalék leszek, úgymond, és ha én jobban lövök, mint ő, akkor helyet cserélünk. És ott Tallinnban, az alapversenyben én jobb helyet értem el, ötödik helyen értem el, két ponttal lemaradva a dobogóról, és így engem választottak, hogy én legyek. Ez szinte úgy volt, hogy volt az egyéni nap, aztán volt a szóló, és a szólón a csapattársam, aki alelejte lett volna a duett tagja, ő döntőbe jutott, én kiestem elég hamar, és ott szurkoltunk, és aztán oda hívtak az edzők, és mondták, hogy én fogok lőni holnap. Nagyon örültem, és mindent bele akartam tenni, hogy ezt a szólót valahogy ki tudjam javítani, és mondták is az edzők, hogy azért is váltanak be, hogy legyen egy érmünk, és miután megtudtuk, hogy bejutottunk a aranymedál döntőbe, akkor már tudtuk, hogy van egy érmünk, de attól még jobban megnyomtuk, hogy azt a döntőt, hogy azért legyen már egy arany.
1: 40 éve nem ért el olyan sikert a magyar női kosárlabda válogatott, hogy a világbajnokságon a legjobb 8 között végezzen. A VB-t Dekli Réka, a válogatott játékosa értékeli.
0: Egy kemény mérkőzés volt, nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, mert szerintem nem adtak rá okot, nem csináltak semmi extrát, semmi speciálisat, amitől meg kellett volna ijednünk, viszont ez sajnos rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, úgyhogy nyilván ez egy nagy arányú vereség, tudjuk, hogy ez egy teljesen más szint, és mi is szeretnénk ide jutni.

0: Még a két csapat között azért a pontokban ez nem nyilvánult meg. Szerintem ennél tudunk sokkal-sokkal jobban játszani, de tényleg nem szabad ennyire indisponáltan kezdeni egy mérkőzést, mert rányomja az egészre a bélyegét. Nagyon örülök, hogy fel tudtuk magunkat tenni a térképre, hiszen több helyről is hallom, hogy azért egy kellemetlen ellenfél voltunk, és nyilván az USA is úgy jött ki, de hogy azért volt bennünk egy kis félsz, és nem vették félváról az egész mérkőzést. Úgyhogy dolgozunk tovább, és nyilván a következő célra fókuszálunk, ami a EB-re való kijutás, hiszen azért azzal szerintem adósok vagyunk elég sok mindenkinek, viszont most már nem lehet kifogásunk semmire, hiszen a világ legjobbjai között tudtunk bizonyítani. Nyilván nincsen ott sem egyszerű csoportunk, de ez a következő célunk.
1: Végül Völgyi Péter szövetségi kapitány értékeli a világbajnokságot.
2: Igazából az egész torna egy óriási élmény volt nekünk. Rengeteget tanultunk belőle. Tényleg tudatosult bennünk, hogy még sokkal több ilyen szintű mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni a világ közvetlen élvonalához. Mai mérkőzéssel egy hibátlan teljesítménnyel tudtunk volna 15-20 ponton tartani az amerikai válogatottat. Rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtuk megakadályozni a gyors indításaikat, az ütközésekből rendre jöttek ki győztesen, és momentumaink voltak ugyan, de alapvetően nem sikerült megnehezíteni a dolgokat. Ezt egy kicsit sajnálom, de összességében meg nagyon büszke vagyok az elmúlt egy hetünkre, és nagyon remélem, hogy innen még tudunk még jobb csapattá válni. Hát erről szó szerintem az, hogy csapat tényleg csapattá válik. A játékosok nyilván közben fejlődnek, egyénileg képzik magukat, és mindenkinek a tudását a legjobbat kell berakni ahhoz, hogy a csapat még jobbá tudjon közösen válni. Én szerintem jó úton vagyunk, de még rengeteg tartalék van bennünk minden téren. Remélem, hogy dolgozunk ezért a jövőben is tovább.
1: Völgyi Péter beszélt a közelgő EB selejtezőkről is.
2: Igazából lassan kezd kialakulni az a helyzet, mint az utánpótlás világversenyeken, hogy az Európa-bajnokságon ott lenni a legjobb négybe, az szinte nagyobb feladat, mint egy világbajnokságon oda jutni a legjobb négybe, de a nyolc közé ezt mindenképpen mondhatom. Nagyon erősek az európai válogatottak, lassan fizikalitásba kezdik utolérni az amerikai-ázsiai csapatokat. Úgyhogy nagyon kemény erőpróba lesz nekünk a kijutás. A kijutás után nagyon remélem, hogy tudunk majd a döntőben is jól szerepelni, mert hogy az Európa-bajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőbe, és ennek a csapatnak a legjobb korban lesznek addig a játékosok, és szeretnék a lehető legtöbbet kihozni majd a következő évünkből is. Ez a világversenynek is az volt a legfontosabb feladata, azon kívül nyilván megszerzik ezeket a győzelmeket, hogy minél több mérkőzést játszunk, minél több mérkőzésnek meg legyen a tapasztalata, és tisztában legyünk azzal, hogy hogyan lehet napról napra, egyik napról másikra változtatni különféle stílusú ellenfelek ellen. Ez ma nem sikerül, de alapvetően szerintem az összes többi alkalommal igen.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Tizennyolc óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot hallanak Rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a felsőtárkányi Szent Mária Magdolna plébániai ima csoportjával imádkozhatnak együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az első tizedben Leó pápa szeptemberi imaszándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
5: A

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy édesapa súlyos betegségéből való kigyógyulásáért kérjük a szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy hallgató látásának javulásáért imádkozzunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

atyán. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miként

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjáró segítségét lánya gyógyulásáért, testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal pár élethelyzetének rendeződéséért, problémáik megoldásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Az

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Az 5. tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: mindannyiunkért. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Füzér imádságot hallottak rádiónk Egri stúdiójából. Ma a felsőtárkányi Szent Mária Magdolna plébánia ima csoportjával imádkozhattak együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szerdai általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol 14. Leópápa az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szent Atya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát, meccben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket, az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Matteo Maria Zuppi bíboros júliusi ukrajnai látogatását követően 3 napot tölt Oroszországban, hivatalos találkozókon vesz részt. A megbeszélések középpontjában a hadifoglyokkal, valamint a származási helyükről elszállított gyermekekkel kapcsolatos ügyek állnak. Az olasz püspöki konferencia elnöke a Szent Atya különleges megbízottjaként a humanitárius kérdésekkel foglalkozik, ez a 3. moszkvai missziója a 2023. júniusában, illetve 24. októberében tett látogatásai után. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában, a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, közölt az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a jobboldali hajó azon kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenlétét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermekvilágra jövetelére. A tisztító tűz művelet pár hónap alatt elé a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy felterják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tett elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmányos szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító. Stridonban született 347 körül, 420 körül halt meg, körülbelül 72 évet élt. A Szentírás nagy szakértője, fordítója és magyarázója Dalmácia, Bosznia és Horvátország érintkezési helyén Stridonban született 347 táján. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Ott vette fel a keresztséget. Liberius pápa keresztelte meg. Donátus volt a tanítómestere. A latin mellett görögül is megtanult. Róma csábításai elől a katakombákba menekült, a vértanúk szent sírjához. Miután befejezte tanulmányait, elhagyta Rómát, és Trierbe ment, ahol megismerkedett egy remete teleppel. Fogadalmat tett, hogy ő is remete lesz. Elhatározta, hogy fölkeresi a Szentföldet. Egy kis ideig Aquileában tartózkodott, azután elindult keletre. 374-ben Antiókiában kötött ki, de halálosan megbetegedett. Mikor meggyógyult, a város mellett elterülő Kalkisz sivatagban lett remete. Itt elsajátította az önsanyargatást és az önuralmat, az Istenbe merült életet. A remeték között megtanulta, hogyan harcoljon a test ellen. Idézett tőle, heteken keresztül étlen szomjan maradtam. Éjjel-nappal könyörögtem könnyek között az Istenhez, és vertem a mellem, amíg ő csendet nem parancsolt a viharnak, és a lelkemnek ismét nyugalmat nem adott. Eddig az idézet. Aztán rávette magát a héber nyelv tanulására. Bár tudós volt, most iskolás lett. Mintegy két évet töltött a pusztában, amikor Antiókiában heves pártharcok törtek ki, és felverték a puszták csendjét is, visszatért Rómába, ahol pappá szentelték. Egy ideig Damazusz pápa titkára volt. A pápa felszólította, hogy készítse el a szentírás latin fordítását. 385-ben elhagyta Rómát. Betlehemben telepedett le, ahol egy férfi és három női kolostort irányított. Rómából elkísérte Szent Paula és leánya, akik nagy segítői voltak. Meglátogatták az egyiptomi remetéket is. Legfőbb tevékenysége a szentírás latin nyelvre való fordítása lett, ez pedig nem más, mint a mai napig használatos Vulgáta fordítás. Jeromos heves természetű ember volt, akit nagy tudásszomj, Krisztus és az egyház iránti nagy-nagy szeretet jellemezte. Levelei és vitairatai jelentős dokumentumai a korszak történetének. Korának legtanultabb embere volt. Szent Ágoston azt mondta róla, hogy elolvasta az összes könyvet, amit addig írtak. Azon kívül három világnyelvet beszélt. A latint, a görögöt és a hébert, ami páratlan volt abban az időben. Egyik kortársa a következőket mondta róla. Az egész nyugat a betlehemi egyszerű szerzetes pap szavát leste. Jeromos erősen kikelt írásaiban Pelagius és Jovianus eretnekek ellen. Maga a jeruzsálemi pátriarka is megneheztelt rá. Pelagiánusok felgyújtották kolostorát, és ő is csak futással tudott megmenekülni. Emberei egymás után haltak meg. Jeromos 420 táján adta vissza lelkét teremtőjének. Teste Rómában, a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik. Ott őrzik a kis Jézus jászol erekjét is, annak a nagy szentnek a csontjaival, aki sokat imádkozott és dolgozott a születési barlangban. A szentmise imádsága. Istenünk, te szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. Ennek a könyörgésnek alapján is iparkodjunk megismerni a Szentírást, olvassuk a Szentírást, és a Szentírás tanítása szerint iparkodjunk élni mindennapi életünkben. Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ekkor kihelyezik a Szentírást az oltár mellé, és különleges tisztelettel veszik körül. Ezzel is fölhívják a figyelmet erre a nagy kincsre, az oltári szentség és a Szentírás csodálatos isteni ajándékaira. Minden Szentírás olvasáskor adjunk hálát Istennek ezért a nagy ajándékért, a Szentírásért.

Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.

emberi tenyérnagyságú, kisimult színes levelek borítják a ligeteket, a sétányokat, a kerteket, a fák alatt. Az őszhöz tartozik az a kép, amikor kisasszony napja után a villanydrótokon hosszan ücsörögnek és csicseregve tanakodnak a fecskék, hogy aztán néhány óra múlva nagy lendületet véve hosszú útjukra induljanak. A távozó gólyák és az üresen itt maradt fészkük látványa szomorú emléket hagy szívünkben. Különös, hogy nem csak a madarak vándorlók vagy elvándorlók, hanem az ember is. És ahogy a madaraknál nézőpont kérdése, hogy honnan tekintjük őket elvándorlónak, Afrikából ide, vagy innen Afrikába, ami biztos, mindig úton vannak. Ugyanonnan indulnak, és ugyanoda térnek vissza, akár innen oda, akár onnan ide. Miként az ember is. Származási helyéről gyakran messzire költözik, de szívében mindig ott van a haza, ahová olykor-olykor visszalátogat. A gondviselés tartja fent ezt az örök mozgást, ezt a körforgást, legyen az falevél, vagy lomb, gólya, vagy fecske, legyen az akár ember, aki elvándorol, vagy olykor elmenekül. Ma rájuk is gondolunk. Őszi kép az is, ami nálunk már egyre ritkább, az erdélyi tájakon azonban ma is látható, a betakarítási ünnep, ahol a földeken jól elkülönülő csoportokban ismerősök, barátok, családtagok, rokonok szedik zsákokba a termést. A pityókát, a káposztát, vagy épp a lankás oldalak szőlősorai közül puttonyokban a fürtöket, hogy aztán a már ott várakozó, vagy éppen fordulóban levő traktorok pótkocsiját, vagy konténer tartályait töltsék meg velük. A csőrökbe, magtárakba, szárítókba, vagy éppen a feldolgozó gépsorokra kerüljön tartalmuk. És persze a pincékbe is, hogy a must kiforva, finom, zamatos, kínálható nedő legyen. Az iskolába induló gyerekek hátukon a táskával cipekedve futnak buszhoz, villamoshoz, az iskola épület nyitott kapuján már az udvaron zsivajgó társaikhoz. Különös kontraszt, hogy a termést betakarító évszak egyben már a vetés kezdete is az örök körforgásban. A gyerekkor az emberi élet tavasza, mégis az ősz, a szeptember a tudás elvetésének kezdete. A gyermeki kíváncsiság és tudásszomj rendesen iskolapadokban való táplálása, csengőszótól csengőszóig való kiteljesítése. Az őszi képek gyönyörű színeit és hangjait bontja ki megannyi vers a legkiválóbb költőink tollából. Csak néhányat említek, Bersenyitől a közelítő tél, Hervad már ligetünk díszei hullanak, Petőfi Sándortól a szeptember végén című, Elhull a virág, eliramlik az élet, Arany János a tengeri hántásban, ki először piros csőt lel, lakodalma lesz az ősszel, vagy Kosztolányi őszi reggele. Jobb volna élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem, vagy Nagy Gáspár, a Parthomályban valahol itt lépcső című versében, és sorolhatnánk, mindenki ismeri is, tud is őszi költeményeket. Nincs talán az ősztől ihletőbb évszak a költő számára, amikor minden befelé és túl tekint. És az őszhöz tartozik a szép meleg. A már nem égető napsütés, a kissé meglassuló mozdulatok, az esős napok befelé fordító hangulata, amikor minden afelé tereli figyelmünket, gondolatainkat, érzéseinket, hogy belül is van egy világ, a falak és belső terek között.

0: Figyelmeztet, hogy a belső várkastély legalább olyan tágas, mint az utak szétfutó szalagjai. És ahogy Avilai Teréz mondja, a belső terekhez, a belső várkastélyhoz a beléptető kulcs, vagy ahogy ma mondanák, kód vagy jel, az imádság. Igen, az ősz imádságba hajló időszak is. Nem csak megtérünk útjainkról, hanem hazatérünk, és az otthon melege, a barátságos szoba tovább viszi gondolatainkat és képzeletünket egy még tágasabb, egy még otthonosabb világ felé, ahol szeretteink közül is már sokan vannak. Mert nem csak a krumplit, a tököt, a káposztát és a szőlőt takarítják be, gyűjtik csűrökbe, pincékbe. A gazdának gondja van magára, az emberre is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesztrák Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tett elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmányos szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Baka András elhívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az abban működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johann Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető tagállam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, már pedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Reklámot hallottak. Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
0: Sziasztok!
9: Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Könyves Viktorral, a Logischool Miskolci iskola vezetőjével beszélgetünk a gyerekek és a digitális világ, illetve a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, a tudatos használatról és a képernyőidőről is. Tartsatok velünk, érdemes! Könyves Viktort, a Logischool Miskolci iskola vezetőjét köszöntöm szeretettel, szervusz!
10: Szervusz, köszöntök mindenkit!
9: Mikor indultatok és milyen céllal?
10: 2023-ban találkoztam a Logischool-lal tavasszal. A franchise tulajdonos, már egyébként egy magyar alapítású iskoláról van szó, megkeresett engem LinkedIn-en, hogy hallottam-e már róluk. Elkezdtünk beszélgetni, utána meghívott egy ilyen Teams-es beszélgetésre, bemutatta ezt a iskolahálózatot. És nekem van három gyerekem, két nagyfiam, akkor még kisebbek voltak, most már nyolcadikosok, és láttam, hogy már nagyon ebbe a számítástechnika világába benne vannak, és hát nem kapnak megfelelő oktatást az iskolában, úgy gondoltuk. És rövid gondolkodás után belevágtunk, hogy szüksége lenne Miskolcnak egy ilyen iskolára, ahol a, hát most mi már ezt úgy hívjuk, hogy digitális intelligenciát tanítják. Úgyhogy 23. augusztusában egy kis nyári táborral elindultunk, ugye amire megtaláltuk a helyet is, hogy hol vagyunk. Most jelen pillanatban a Zsolcai kapu 34 szám alatt vagyunk, az Átrium irodaházban béreljük az irodáinkat. És szeptemberben pedig elindítottuk a kurzusokat, eleinte nagyjából 50 emberrel indultunk, és most a tavaly június már 139-el fejeztük be.
9: Hány éves korosztály a célcsoport?
10: Iskoláskorúak. Én azt szoktam javasolni, hogy elsős, de inkább másodikos kortól tudnak jönni hozzánk a gyerekek egészen 18 éves korukig.
9: Mik azok a legfontosabb kompetenciák, amiket fejlesztetek?
10: Hát ahogy mondtam, ez a digitális írástudás, digitális intelligencia, ez most már egy nagyon széles kör, és a programozás, amit tanítunk, az egy eszköz, hogy az algoritmikus gondolkodásuk, a kritikus gondolkodásuk, a probléma megoldó képességük fejlődjön, kialakuljon. A magabiztosságuk nagyon nő azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek, mert fontosnak tartjuk, hogy ne a passzív felhasználói legyenek az internetes számítógépes világnak, hanem aktív alkotói. Tehát mi erre tanítjuk meg őket. Tanítunk tízujjas gépelést, internetbiztonságot, jelszóhasználatot, hogyan alakul ki a mesterséges intelligencia, hogyan kell használni etikusan, és későbbiekben, amikor korban is ott vannak már, hogyan lehet ezt programozni. Tehát ilyen jellegű oktatásaink vannak, egy kis paint, egy kis digitális képszerkesztés, képvágás, hangvágás, tehát nagyon sokrétűen oktatjuk, tanítjuk őket, hogy ebben a világban is azt gondolom, hogy a jövőben helyt tudjanak majd állni. Tehát a jövő tudását adjuk át a gyerekeknek már most.
9: Mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudatosan használják akár a mesterséges intelligenciát, és milyen korban kezdik el? Tehát említetted ezt a másodikos kort, akkor még nagyon ismerkedős, de mondjuk később a felsős korban mondjuk felsősök tudják használni, és kritikusan gondolkodnak a mesterséges intelligenciáról?
10: Azt gondolom, még nem. Tehát én a saját gyerekeimen látom, hogy amit elsőre ír, az úgymond a szentírás, és meg sem fordul néha a fejükben, hogy az nem jó, helytelen. Másképp kellene megkérdezni azt, amit szeretnék megtudni. De nagyon fontos, hogy ebben fejlesszük a gyerekeket, és nehogy vakvágányon induljanak el valamilyen irányba.
9: Vannak olyan kifejezések és szavak is, amiket most kezdünk el mi is használni felnőttként, például promptolás, ez igen, nem annyira régi pár éves fogalom, de mondjuk el, hogy mit is jelent.
10: Ugye ezen azt értjük ilyen konyhanyelven, hogy adok parancsot, utasítást a mesterséges intelligenciának, hogy válaszoljon nekem. Én ezt úgy látom, hogy legtöbb felnőtt sem tudja még, és nem érti, és ez egy nagyon fontos tudás. Sokan attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni a munkánkat. Hát én jelzem nekik, hogy nem ő fogja elvenni, hanem az a munkavállaló, ki ért a mesterséges intelligenciához, és tudja promptolni, irányítani a mesterséges intelligenciát.
9: Adjunk néhány tanácsot így, ha lehet, a promptolással kapcsolatban. Tehát, ha mondjuk a ChatGPT-t vagy más keresőmotort használunk, akkor mire figyeljünk, mik azok a jó tanácsok, amiket érdemes megfogadni?
10: Általában én azt gondolom, hogy 2-3 mondatban próbáljuk megfogalmazni, amit szeretnénk. Tegyük fel a mondataink közé, hogy kérdezzen a válaszadás előtt, hogyha még információja van, akár azt is lehet szűkíteni, hogy hány mondatban kérdezzen, és milyen szemszögből vizsgálja meg akár ezt a témakört, amiben mi érdeklődünk. Ezeket a tanácsokat tudnám adni, én így használom.
9: És melyiket használjuk, vagy melyiket tartod a leghitelesebbnek, ha lehet így mondani, a legjobban összetettnek?
10: Hát a jelenlegi információk szerint, ugye több is van, amiket használnak, kezdenek szakosodni ezek a mesterséges intelligenciák, hogy mi jó a képszerkesztése, mi jó ugye a csevegése, egyszerű információ megtudásra. Hát ugye azért azt látom, hogy a Google-nek a Gemini-je, ugye mivel az benne van már a Google keresőben, az egy nagyon népszerű, de én még a Microsoftnak a Copilot-ját, amit gyakran használok, tehát én ezt a kettőt használom így a hétköznapokban.
9: Mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy az átlag emberek mire használják a mesterséges intelligenciát? Tehát munkára? Most már kezd arra felé menni a világunk, hogy a munkában
10: segítsen. Az átlag ember semmiféleképpen nem erre használja. Keresésre, általános információtudásra, de sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a YouTube-nak a böngészője is mesterséges intelligencia alapú, vagy a Netflix. Tehát szoktam viccelődni a szülőkkel, megkérdezem a próbaórák elején, mert vannak ilyen próbaórák, el lehet hozzánk jönni, kipróbálni a gyerekeknek az órát, és eddig a szülőkkel külön beszélgetünk egy kis prezentációba, és mindig megkérem a kezüket, hogy nyújtsák fel, hogy ki használt, ki nem használt már mesterséges intelligenciát. És ezért vannak, akik nem teszik fel a kezüket, vagy félve. És akkor megkérdezem, hogy jó, szoktak YouTube-ozni, Netflix-ezni, Facebook-ozni, és akkor persze, hát használnak. Hát mondom, az is azt használja, hát nem vették észre, hogy Netflixen megnézek egy-két filmet, utána csak olyan típusú filmek jönnek. Hát ez az van, hogy felállít rólam egy profilt, és utána ezt küldi nekem. És akkor sokan megdöbbennek egyébként, hogy ja, hogy ez is itt van az életünk között, igen, ez is itt van. De 3 év alatt nagyon sokat fordult a világ, mióta elindultunk, akkor szinte egyetlen egy szülő sem rakta fel a kezét, hogy használta már. Manapság már majd, hogy nem mindenki felrakja a kezét, hogy használt valamilyen szinten mesterséges intelligenciát. De azt gondolom, hogy sokan a munkájukban még kevesen használják. Nekem ez a benyomásom, tapasztalatom.
9: Mindenképpen beszéljünk a kiberbiztonságról, ami egy nagyon fontos a cégeknek is, és a magánembereknek is, akár a személyiség védelme szempontjából. Hogy látod a jövőt? Tehát, hogy azért nagyon sok adat felkerül, tehát minden egyes kép, amit megosztunk, minden egyes mondat ott marad, tehát nyoma lesz, van egy lábnyomunk, és ez később akár összeállhat egy olyan információ adattal, amit felhasználhatnak ellenünk is akár, nem?
10: Mindenféleképpen, biztos, hogy fel tudják. Én azt látom, a cégek nagyon vigyáznak már ezekre az adatokra, ez elég erősen van szabályozva, de mi magunk vagyunk a legkisebb, legtörékenyebb láncszem, hogyha alapvető dolgokra nem figyelünk oda, mint hogy hogyan adunk jelszót, azokat hogyan tároljuk, kinek adjuk ki ezeket a jelszavakat, tehát hogyha ezekre nem figyelünk oda, akkor lehet az a cég bármilyen komoly védelmi rendszer ellátva, könnyen hát tudják törni a mi adatainkkal. Néha szoktunk is kimenni, és akkor iskolákba erről beszélgetni a gyerekekkel, hogy mire kell odafigyelni.
9: a hackerek, és nem minden hacker etikus, mondjuk így, azért feltörhetik a saját gépünket is, ugye? Bejuthat, mennyire könnyű feltörni egy laptopot szerinted?
10: Hát én nem vagyok hacker, nem tudom, szerencsére nem törték még fel a számítógépemet. Feleségemnek a social media platformját már próbálták egyébként átvenni az irányítást, eléggé izgultunk, és nagyon nehéz volt visszaállítatni, és már mentek is ki rajta posztok, úgyhogy mindenkinek nagyon fontos, hogy tényleg olyan jelszavakat tudjon beállítani, amit nem olyan könnyű feltörni.
9: Sőt, mert vannak több szintes
10: azonosítások, ez az SMS-es, vagy akár ilyen autentikációk, amiket gyakorlatilag ugrókódok vannak benne, be kell írni. Tehát ezeket nagyon hasznos, hogyha használják az emberek.
9: Elsősorban mondjuk a banki adatok, amiket nagyon féltünk értelemszerűen, tehát hogy azok egy olyan fontos bázis, ami a saját anyagi létünket befolyásolják, és erre mennek legtöbbször mondjuk, akik rossz szándékkal közelítenek a digitális valónk felé, ugye?
10: Hát vannak ilyen jellegű ügyecsalások is, és ezek nem is feltétlenül az internetes világban zajlanak, hanem halljuk, hogy telefonos megkeresések vannak, és kihasználják esetleg az idősebbeket, azok, akiknek nagyobb a bizalma, sürgeti, hirtelen várnak tőlük választ, és nem gondolják végig, hogy egyébként nagyon buta és bagatell kérdéseket tesznek fel, és akkor valahogy bejutnak így gyakorlatilag az internetes banki felületükre, és akkor utána már könnyebben tudják mozgatni a pénzt, tehát nagyon érdemes ezekre is odafigyelni, hogy ne dőljünk be az ilyen hívásoknak.

0: szülőként nekem is 3 gyermekem van, de nagyon fontos kérdés, hogy mikor adjak akár laptopot, vagy digitális hozzáférést, és persze szűrt digitális hozzáférést a gyermekeimnek. Mit tanácsolsz mondjuk a szülőknek, hogy ne maradjon le a gyerek, mert azért fejlődik a világ, és folyamatosan azért új és új technológiák és tudás érkezik, amit érdemes napra készen és felkészíteni a gyereket a jövőre, de másodikos korban már mondjuk mennyire engeded a gyermekeidet, vagy mennyire engedted számítógép közelben?
1: Ez egy érdekes helyzet volt, mi a Covid időszakban kezdtek a nagygyerekeim iskolába járni, tehát hogy mi is akkor szembesültünk ezzel, hogy egyik napra a másikra digitális világba költözött az iskola, és akkor hát a munka mellett, amellett, hogy otthon voltunk, amellett, hogy nem tudtuk, hogy ez a vírushelyzet mit hoz, még újra általános iskolás padba kellett beülni, és a gyerekemet ennek beállítani, és nem is tudtam ott hagyni, hát ott kellett mellette lenni, mit mond a tanárnéni, hogy kell lenémítani, ugye ezeket a videós alkalmazásokat, tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, és mi ott láttuk, és abból is következett ez a döntés, hogy elindítottuk ezt az iskolát, hogy ugye az iskola akkoriban nem készítette fel őket, és én szembesültem azzal, hogy a gyerekem jött, hogy ott még valami játékot ott adott a tanárnéni neki, ott elkezdett ott a szörfözni az interneten, és akkor apa valaki rám írt, és akkor beszélgettünk, és akkor ő is itt lakik, és akkor júj. Na hát akkor végül is ezt fel kell világosítani a gyerekeket, hogy most ami van az interneten, és hogyha valaki rád ír és beszél, az nem biztos, hogy az a személy, aki az. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mielőtt valaki egy mobiltelefont valamilyen social media felülettel, chat rendszerrel odaad, vagy felmehet számítógépen is, hát készítsük fel a gyereket erre, és mondjuk el, hogy mik a szabályok, hogy nem mondjuk el a címünket, nem mondjuk el véletlenül, hogyha egyedül van otthon, mert elugrunk a boltba, és már otthon hagyja valaki a gyerekét, hogy ezeket az információkat nem szabad megosztani. Ezért is tartom fontosnak az iskolánkat, mert mi folyamatosan beszélgetünk ezekről a gyerekekkel, tanítjuk ezeknek a használatát, tanítjuk azt is, hogy az interneten kívül is egyébként alkotó tevékenységeket lehet létrehozni, és jól érzi benne magát, ugye ezek az egyszerű programozások, egyebek. Tehát ahhoz hasonlítom, mintha megtanítjuk biciklizni, és utána felengedjük az M3-as autópályára. Tehát nem szabad az internetre felengedni a gyerekeket. Ez rajtunk múlik, hogyha mi nem tudjuk megtenni, akkor viszont keressük meg nekik azt a megfelelő képzést, ahol ezt megkapják, mert nagy veszélyek leselkedhetnek rájuk, meg a családunkra is.
0: Úgy érzem néha, hogy nem csak a gyerekeknek van szüksége ilyen képzésre, hanem a felnőtteknek is, akár a gyermekek védelme érdekében. Tehát, hogy például milyen szűrőket, hogyan állítsunk be szűrőket, vagy hogyan tudjuk a gyermekünket megvédeni olyan tartalmaktól, amik nem gyerekeknek valók. Tehát, hogy azért ez egy nagyon hasznos tudás.
1: Igen, és nagyon nehéz is laikusként összeszedni, de az interneten már fent van minden információ. Nagyon fontos, ugye sokan már látják a telefonokba, számítógépekbe, ezek a profilok alapján lehet belépni, és hogyha gyerekünknek készítünk egy e-mail címet, már ugye ez a legfontosabb, ugye amiben valóban helyesen adjuk meg az adatait, a születési dátumait, ami korának megfelelően, és így jelentkeztetjük be ezekre a telefonokra, számítógépekre, akkor úgymond ilyen szülői felügyelet készül hozzá, ennek is megvannak az applikációk, amit nekünk le kell tölteni, de ezek már olyan szűrőkkel látják el az alkalmazásokat, amik az életkoruknak megfelelőek tudnak lenni.
0: Milyen gyakran vannak a képzéseitek, ezek délutáni órák, ugye?
1: Igen, milyen délutáni képzésekkel vagyunk, heti egy alkalommal kell hozzánk járni, másfél órások a képzések, 34 darab ilyen alkalom van egy tanévben, nálunk is szeptembertől júniusig tart a tanév, itt szeptember közepén, október elején kezdünk, ekkor lehet folyamatosan hozzánk csatlakozni, akik pedig járnak hozzánk már több éve, ők meg folyamatosan egymásra épülve haladnak előre a tudásanyagban.
0: Hány éves korig várjátok a gyerekeket?
1: 18 éves korig várjuk a gyerekeket.
0: És ez egy vegyes korosztályú csoport akkor, ugye?
1: Nem, hanem mindig korosztálynak megfelelően indítjuk a csoportokat, vagy azokhoz a csoportokhoz korosztálynak megfelelően lehet csatlakozni. Általában második, harmadikosok együtt vannak, negyedik, ötödikesek, és a hatodik, nyolcadikosok szoktak még úgy együtt lenni, és akkor utána a középiskolás korban korúak is ugye úgy csatlakoznak, vagy folytatják nálunk, hogy egykorúakkal vannak együtt ezeken a képzéseken.
0: Most Tiszaújvárosban is indítotok majd képzést?
1: Igen, Tiszaújvárosban is indul. 2024-ben Tiszaújvárosban elindultunk, ott a könyvtár ad nekünk helyet ezeknek a képzéseknek. Már 6 csoportunk van, és úgy néz ki, hogy most októberre 8 csoporttal fogunk már menni, mert vannak új jelentkezők is. Úgyhogy arra is várjuk még folyamatosan az új jelentkezőket. Úgyhogy akit érdekel ez a téma, az keressen meg, és akkor nagyon szívesen ki lehet próbálni ezeket a képzéseket.
0: Nyitottak vagytok akár más városokban is, tehát terjeszkedik? intézkedni, hogyha mondjuk Kazincbarcikán felmerülne egy igény, és lennének jelentkezők, akkor megkeresítek a helyet és a lehetőséget?
1: Igen, tehát, hogy rövid távú céljaink között szerepel, hogy minél több helyre eljussunk. Tavaly szeptemberben szerencsén indult egy csoportunk, és hát nagyon érdekes, egyébként tiszaújvárosi szerencs is úgy alakult, hogy egy agilis anyuka felvette velem a kapcsolatot, és az ő közbenjárásával, mert szerencsén is a könyvtárban vagyunk, kapcsolatrendszerével összehozott az intézmény vezetőkkel, ők segítenek a toborzásban, és akkor elindulunk, és ahol tudnak, eszközt biztosítanak, ahol nem, ott mi biztosítunk eszközöket. Úgyhogy Tiszaújvárosban is így indultunk el annó, hogy az anyuka szólt, hogy lenne igény, beszéljek az intézményvezetővel, ő már előkészítette a tárgyalást, ugyanígy volt szerencsén, és úgy, hogyha van olyan agilis szülő, akár Kazincbarcikának is segít itt a székhely megtalálásában, a toborzásban, akár utána az oktatók megtalálásában, akkor mi nyitottak vagyunk, hogy gyorsan ütemben növekedjünk.
0: Említettél egy tábort, rendszeresen van táborotok?
1: Igen, nyaranta, júliustól gyakorlatilag augusztus közepéig folyamatosan most már táborozunk, idén 190 tanuló volt nálunk, gyakorlatilag 7 héten keresztül heti váltásban ugye elérhetők vagyunk, ezek egész napos táborok, háromszor étkezéssel délelőttől délutánig, hát és ott rengeteg izgalmas téma van, tehát a gyerekek nagyon szeretnek Minecraftozni, Robloxozni, ezek a legnépszerűbb témáink, és akkor ezen belül ők programoznak, tehát hogy nem csak az, hogy eljönnek és játszanak, de nagyon szeretik például a kreatív fotós, videós táborunkat, akkor van hacker táborunk, nyilván hát etikus hackeré neveljük őket, és meg kell menteni a YouTube-ot, nehogy a hackerek letöröljék, és különböző YouTuber táborok, tehát hogy témaköröket hirdetünk meg, amikre el lehet kezdeni jelentkezni tavasztól, és akkor várjuk a gyerekeket, és akkor egy nagyon könnyed szórakozás van. Délutánonként kint vagyunk a parkban, ott az irodaházban van egy nagy park, amit használhatunk, és akkor kint lézerharcolnak, társasjátékoznak, különböző sorversenyek, kártyajátékok, társasjátékok, piknik jelleggel le tudnak ülni, és akkor ott szoktuk a délutánokat eltenni, az uzsonnát is ilyen piknik jelleggel töltjük el, úgyhogy nagyon élvezik a gyerekek, úgyhogy már lassan azt számoltam, hogy elérjük az 1000 fős eddigi táboroztatói létszámot, mert évről évre egyre többen jöttek hozzánk.
0: Erre bárki jelentkezhet a táborra, a képzéstől függetlenül is?
1: Igen, ehhez nem szükséges ahhoz, hogy évközben hozzánk jöjjenek, hanem bárki jelentkezhet, ugyanúgy iskolás kortól, de a táborban már az első osztály befejezően is lehet jönni.
0: Képernyőidő szempontjából mit tanácsolsz? Tehát korosztálytól függ, gondolom, de mikortól és mennyit?
1: Hát a mi generációnk szerintem azzal küzd, hogy nincs tapasztalatunk ebben, hisz gyerekként még nem volt ilyen képernyőidő, és én saját gyerekeim és szülőként azzal küzdök, hogy eltaláljam ezt a megfelelő időszakot. Hát most tanulásfüggővé szoktuk szelenni a gyerekeknek, és van, hogy hétköznapi időben nincsen képernyőzés, esetleg csak a hétvégi időszakban, hogyha be van fejezve minden tanulnivaló lecke, és ez alapján engedjük nekik, hogy leüljenek esetleg a számítógép elé, vagy a telefon elé, mert a telefonjuk is le van korlátozva. És ez, hát, ez nekem a, amit, hogyha úgy engedi, akár 4 órát is játszanak hétvégén, nincs erre jó megoldás, tehát ezt én sem tudom, ezt minden szülő alakítsa, ezt látni fogja a gyerekén, hogy mennyi a jó. Tudományos cikkek is még eltérőek erre, hogy mi a megengedőbb, mert mi a nem megengedőbb, mert ha belegondolunk, hogy most 8 órát ül a tévé előtt, vagy 3 órát ül a számítógép előtt, és ott társaságban játszik, nehéz eldönteni, hogy melyik járunk jobban. Ugye nem tudok, nem szeretnék konkrét számot mondani.
0: Viszont már a kutatások a függőséggel kapcsolatban is számtalan kutatás zajlik, és azért figyelni kell nagyon, hogy ne az legyen, ne töltse ki az életét, mondjuk itt, tehát a szociális kapcsolatok, és ugyanúgy a valóság is megmaradjon, ugye?
1: Hát a legjobb példa mi vagyunk. És mindenki nézem magába, hogy ő neki mennyi a képernyő ideje, a munkán kívül. Tudom, nehéz, amikor home office időszak van, és otthon a gyerek azt látja, hogy ülök a számítógép előtt, de hogyha valóban munkával töltöm, és utána letelik a munkaidőm, és bezárom azt a számítógépet, akkor ne azt lássa rajtam is a gyerek, hogy előveszem a telefonomat, és akkor pörgetem a social media oldalakat, a videókat, mert akkor az nem jó dolog, tehát, hogy akkor mit mutatok a gyereknek, ő nem csinálhatja, én meg csinálhatom. Tehát a mai generáció ezt már nem fogadja el, hogy amit szabad a felnőttnek, azt nem szabad a gyereknek. Példát kell mutatni, és mutassuk meg nekik, hogy amikor együtt vagyunk, akkor velük vagyunk, én ezt tanácsolom.
0: Egyáltalán a social médiára, amikor engednéd a gyermekeidet, hogy hány éves kortól, persze korlátokkal, időkorlátokkal?
1: Hát ugye én úgy tudom, hogy 13 vagy 16 év nagyjából a korhatára a Facebooknál, ami szerintem nem véletlenül van kitalálva. Hát a legnehezebbnek azt tartom, hogy az iskolák manapság már megkövetelik, hogy messengere legyen a gyereknek, amire ugyanúgy nem lehet regisztrálni. Benne legyen Facebook csoportokba, tehát hogy ez egy nagy ellentét, és ezzel nagyon nehéz ellenkezni, és mi is küzdöttünk az utolsókig, hogy mondtuk az osztályfőnököknek, meg a tanároknak, de hát a gyereknek nem lehetne, hogy miért várja el. És akkor akinek van, az benne van, aki nincs, az kimarad, holott vannak alternatív megoldások, és erre nagyon szívesen feljön mindenki figyelmét, hogy például, hogy mondtam, hogy csinálj Gmail regisztrációt, megtanítani, levelezni, és a Gmailben is chat funkció van, és ott is nagyon praktikusan lehet használni, és akkor nem kell ahhoz, hogy Facebookja legyen, hogy Messengerje legyen, Instagramja legyen, mert csak azon, akkor azon üzenetezgetünk, úgyhogy ez egy nagyon nehéz harc, azt gondolom maga a társadalommal is, hogy megtaláljuk, mi a jó út.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a témáról, vagy akár hol kérdezhetnek, ha még felmerül kérdés.
1: Facebookon a Logischool Miskolcként van egy oldalunk, ott is látnak folyamatosan információkat, videókat, akár a táborokról, akár a kurzusokról, és a logischool.com, és azon belül a Miskolc vagy a Tiszói városi aloldalon mindig fent vannak az aktuális kurzusok, és az aktuális próbanapok alkalmai is, be tudnak regisztrálni, és akkor kapnak egy visszaigazoló e-mailt, és akkor utána várjuk őket ezeken az alkalmakon. És rengeteg hasznos információ még fenn van a logischool.com oldalon.
0: Tehát ki lehet próbálni, mielőtt előfizetünk.
1: Így van. El lehet jönni, és akkor ki lehet próbálni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Viktor, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon szívesen. Én is köszönöm, hogy itt voltam.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Könyves Viktorral, a Logischool Miskolci iskola vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Róka meg a Jércék című mesével kívánunk nektek jó éjszakát, melyet Nagy Barbara olvas fel nektek.
2: A Róka és a Jércék, Breton népmese. A tyúkanyó boldogan élt három csibéjével egy tanya udvarában. A kedves, takaros kis Jércék még semmit sem tudtak a világról. A gazdasszony jó ebédet akart főzni a férjének, le akarta vágni a tyúkanyót. Kis csibéi elkísérték a konyha küszöbéig, valamennyien bánatosan csipogtak, szemük könybe lábadt. Csibécskéi, hallgassátok meg utolsó jó tanácsomat. Bármilyen keserves is a sorsotok, sose hagyjátok el a tyúkketrecet, amiben születtetek. Ha kimerészkedtek a nagyvilágba, nagy baj történhet veletek. A róka a kapuban les rátok. Anyánk, megígérjük, hogy örökre itt maradunk, felelték szegény Jércék, és e szavakkal szívtépő búcsút vettek anyjuktól. Egy nap se telt el tyúkanyó halála után, lányai otthagyták a ketrecet és a tyúkudvart, kimerészkedtek a nagyvilágba. Órákig kódorogtak találomra az országúton, azt se tudták, merre járnak. Hol szaporán szedték apró lábaikat, hol a szárnyukkal ügyetlenkedtek. Egyszer csak észrevették, hogy a nap már a fák mögé hanyatlik. Jó messzire keveredtünk, vócskáim, mondta a legidősebb Jérce. Nem is látom a templomunk tornyát. Könnyen műség volna, ha bemennénk ebbe az erdőbe. Rókák tanyáznak benne. Álljunk meg. Épp egy nagy hangapuszta szélén torpantak meg, a közelben kecskenyájak ugrándoztak. Itt is, ott is jégszemnél nem nagyobb kecskebogyók mutatták, merre jártak. No, van miből éjszakai szállást építenünk, kiáltották egyszerre a Jércék. És már is buzgón szedegették az építőanyagot. Amikor elkészültek a kunyhójukkal, megszólalt a legidősebb Jérce. Megnézem, milyen a belseje. Engedjetek be! Csak ugyan bement. Azután hirtelen becsapta az ajtót, és az ajtó ablakán át így szólt a húgaihoz. Isten áldjon benneteket, húgocskáim, hisz ez a kunyhó nekem magamnak sem túlontúl nagy. Másút kell szállást keresnetek, mégpedig gyorsan, mert későre jár, és mindjárt lemegy a nap. Azután csatt becsapta az ajtótáblát. A két Jércét elszomorította nényük viselkedése, vérző szívvel ballagtak tovább. Mielőtt rátértek volna az országútra, megint találtak csomó bogyót a hangapuszta túlsó végén, ami azt mutatta, hogy arra felé is kecskék jártak. A gondviselés megsegített bennünket, mondta a kisebbik Jérce. Most már van annyi építőanyagunk, hogy két személyes kunyhót építsünk magunknak. Lássunk munkához! Két órás munkával el is készült a házikó. A két Jérce olyasféle szép kis kunyhót rakott, mint az első volt. Nézzük csak meg, jól sikerült-e, mondta a középső. Gyorsan bement a kunyhóba, rátolta a reteszt, kinyitotta az ajtótáblát, és így kiáltott. Ez a kunyhó az enyém lesz, te meg erígy innen, arra felé vezet az országút, szedd a lábad, mert a nap már leszállt, és félek, hogy éjszaka előjönnek a rókák. Azután csatt, becsapódott az ajtótábla. Szegény kis Jérce sírva indult útnak. Ahogy szárnyát tógatva, zokogva ballagott az országúton, egyszer csak összetalálkozott egy galgombos tűkereskedővel, akit a tanyáról ismert. Ő tanította meg franciául. Elsírta a baját a kereskedőnek, a jó embernek megesett a szíve rajta. Én ki tudlak segíteni a bajból, mondta. Tolj nekem egy véka tojást, akkor épített neked gombos tűházat. Majd úgy rakom a tűket, hogy ágyuk kifele álljon.
3: Áll az alku, felelte a Jérce, és már is tojni kezdett.
2: Csak tojt, tojt, míg a véka meg nem telt hófehér tojással. A kereskedő pedig ígéretéhez híven fölépítette a gombos tűházat. Beesteledett. Ahogy leszállt a sötétség, a róka kibújt az odójából, és odasompolygott az első kunyhóhoz.
4: Fura ötlet egy ilyen micsodába bújni,
2: gondolta magában, és a pofája hegyével megzörgette az ajtótáblát.
3: A Jérce úgy megrémült, hogy nem mert kiszólni, de a róka megnyalta a szája szélét, és ülepével nekirontott a kunyhónak. Toljátok, én is tolom, ezt a viskót szétnyomom, aki benn van, fölfalom. Könnyűszerrel ledöntötte a kecske bogyóházikót, és megette a Jércét. Szimatolt egy ideig, aztán hamar rábukkant a másik kunyhóra is.
4: Nő csak, kiáltotta. Ez a micsoda nagyon hasonlít az előzőhöz, amit ledöntöttem. Ebben is biztosan egy olyasféle madár húzta meg magát.
3: No, neki esett ennek a házikónak is. Toljátok, én is tolom, ezt a viskút szétnyomom, aki benn van, fölfalom. Ledöntötte a kecske bogyókunyhót, és megette a Jércét. Közben még jobban megjött az étvágya. Gyorsan körülszaglázta a környéket, és egy-kettőre eljutott a harmadik kunyhóhoz.
4: Most már nem bajlódott a kopogtatással, ráült a ház tetejére, és rázendített.
3: Toljátok, én is tolom, de gyorsan abba hagyta, és a nótából üvöltés lett, mert a gombos tűk hegye beleszúrt a fenekébe. A Jérce kinyitotta az ajtótáblát, no persze csak annyira, hogy kipillancson az ajtó elé, és megnézze, kidöngeti a falat. A róka most másképp próbálkozott, és mézes-mázos, csarafinta hangján így szólt.
4: Kicsi Jércém, kedvesem, azért zörgettem az ajtódon, mert ahogy jó szomszédhoz illik, jó hírt szeretnék mondani neked.
3: Kőhajításnyira innen tudok egy majort, remeg, szamatos sárga körte terem benne.
4: Hajnalban erígy oda, és szedjél körtét, majd találkozunk.
3: Rendben van, felelte a Jérce. Időben ott leszek. Azután csatt, becsapta az ajtótáblát. A Jérce másnap már napkelte előtt ott volt a fa alatt, összeszedett annyi körtét, amennyire szüksége volt, azután visszasietett a házikójába. A róka aznap reggel kicsit megkésett, csak azt látta, amint a Jérce épp becsukta maga mögött az ajtót.
4: Túl járt az eszemen,
3: gondolta magában, és megpödörte a bajuszát.
4: Ügyesebb volt nálam, de majd meglátjuk, ki nevet utoljára.
3: Odaült a kunyhó ajtajába, és az ajtón keresztül a legmézes-mázosabb hangján gyöngét szemrehányást tett a Jércének.
4: Miért nem vártál meg, kis barátnőm? Oly kellemes lett volna együtt sétálnunk. No, de nem történt semmi baj, ha te is úgy gondolod, pótolhatjuk. Megint ajánlanék egy kis sétát. Noyál városában egy puska lövésnyire van egy fazekas, nem akad párja a világon. Senkivel sem csináltathatná szebb fazekat a tojásaidnak. Ha akarod, holnap reggel elmehetünk hozzá, és vehetünk egy fazekat.
3: Rendben van, felelte a Jérce, azután csatt, és már be is csapta az ajtótáblát. A Jérce másnap már napkelte előtt egy órával ott volt Noyában.
1: Bízott benne, hogy a róka még alszik a lyukban.
3: De tévedett, mert amikor hazafelé indult, látta, hogy a róka lóhalálában rohan a város felé, attól tartva, hogy megint rajta veszít, mint az előző napon. Amikor már csak egy útkanyarulat választotta el őket egymástól, a Jérce gyorsan magára borította a fazekat, amit cipelt, és alábújt.
4: No nézd csak! Kiáltott fel a róka, amikor észrevette a fazekat az út közepén. Az asszonyság biztosan meglátott, és hogy jobban neki iramodhasson, elhányta a terhét. Persze azért öntsünk tiszta vizet a pohárba, várjunk még egy kicsit.
3: Ezzel őkelme kényelmesen leült a fazékra, elővette zsebéből a dohányzacskót, és rágyújtott. Pipázgatott egy darabig, várt, várakozott, azután felhördült.
4: Ördög adta ostoba madara, fogadjunk, hogy hasára sütött a nap, és még Noyában karattyol az odavalósi tyúkokkal, de majd elrántom a nótáját.
3: A róka szélsebesen neki iramodott a városnak. Ennyi idő elég is volt a Jércének. Elindult az ellenkező irányba, haza sietett, majd gondosan erre teszelte az ajtót, és a róka láthatta, hogy megint felsült. A Jérce az ajtótábla résén át észrevette, hogy a róka a kunyhó felé siet, lóg a füle farka. A A Jérce csöndes vihogással fogadta. Ne haragudj, hogy miattam nem volt társaságod, de szívesebben sétálok magamban. Igaz, hogy egy kicsit megijedtem, amikor hirtelen rágyújtottál a fejem fölött a fazékon, de azért neked köszönhetem, hogy volt szerencsém haszonnal megjárni a szomszéd tanyát, meg Noyel városát. No, már delet harangoznak. Eszem egy pár zamatos sárga körtét, addig is meghívom uraságodat, levegőzzön egy kicsit az ajtóm előtt, és közben gondolkozzék azokon a bölcs szavakon, hogy a ravasz eszén is túljár, a ravaszabb. Azután csat, becsapódott az ajtótábla. Ez már több volt a soknál, hogy őt, a rókát egy tyúk, de nem is tyúk, csak egy egyszerű jérce rászedje és kicsúfolja. Jobb, ha elkotródik erről a vidékről, nehogy nevetség tárgya legyen minden tyúk ketrecben, hiszen ez az átkozott jérce biztosan elmesélte fűnek fának az egész históriát. No, ezért nem akad Noyel vidékén azóta se róka. De a kis jérce ivadékai nagyon elszaporodtak, annyi van belőlük, ahány gombos tű volt a kunyhó falában.
1: Ma este a Róka meg a Jércék című mesét hallottátok, melyet Nagy Barbara olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megyünk, akkor nézzük meg a testtartásukat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze, először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keressünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk van, tömegiszony, és még sorolhatnánk. De egy pap testvérünk így mondta: testvérek, tudjátok, hogy tudtok közelebb kerülni

Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a balábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel, a szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a Szent Eukarisztiában, az oltári szentségben. Ez az értelme, nem pusztán egy szokás, nem pusztán egy emberi hagyomány, hanem az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Romano Guardini, a nagyon híres olasz liturgikus, vagyis istentisztelettel, szentmiséggel, egyebekkel foglalkozó professzor azt mondta, hogy amikor az ember térdet hajt, akkor feláldozza magasságának felét. Thorvaldsen, dán szobrászhoz oda mentek, és azt mondta egy illető, hát nekem azt mondták, hogy a keresztre feszített Krisztus, amit ön alkotott, az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt, igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről. Más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztetnek minket arra, hogy római katolikusként ne szégyeljünk térdet hajtani. Ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk. Akár két térdre ereszkedni, térdre borulni. Erre is van lehetőség. Valljuk meg a hitünket bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket menthetünk.

Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus templomban. Na most ezután, hát hogyan is viszonyuljunk az álláshoz? Az állás az ember sajátos testtartása. Kifejezi a másik személy iránti tiszteletet, a fegyelmet, az összeszedettséget, a készséget, az engedelmességet. Vallástörténészek szerint minden nép állva végezte az áldozatot.

bemutatást. Ez volt a gyakorlat a zsidó nép körében és az ős keresztények között is, akik összejövetelék alkalmával álltak. Erre utal a második számú eukarisztikus imádságban a pap által mondott rész: hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szentszék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a mi atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól a kivonulás ének végéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Húsz óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesztek Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról? Tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank Alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Baka András elhívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az abban működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az Esti Stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Dennár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Birincsik Márton. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 13. részét Kovács Máté előadásában hallják. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Zám Istvánné a Felsőváros csillagadíról mesél, 21 órától 22 óráig rádiunk Tokai frekvenciáján. Péter Ágnes szobrászművésszel, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion alapítójával és művészeti vezetőjével Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiunk Kisújszállási frekvenciáján. Professzor dr. Betlehem József egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Egészségpedagógia és Ápolástudományi Intézetének igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelméről, majd Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallják a katolikus nevelés táblatairól. 22 óra 5 perckor kezdődő Szószóló című műsorunkban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Cziki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az egri zsidó hit község elnökéről. Az óra végén Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban. A megbocsátásról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 13. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Amint az első fénypontot megláttam, felébresztettem Jimet, és nekiálltunk búvóhelyet keresni. Rövidesen ki is kötöttünk. A király reggeli után előkapart egy csomag zsíros kártyát, és leült a herceggel 21-ezni, centes alapon. Aztán beleuntak, és kijelentették, hogy kifőzik a haditervet, ahogy mondták. A herceg beleturkált a kofferjába, és előszedett egy csomó apró nyomtatott cédulát, és felolvasta őket. A híres dr. Armand de Montalban, Párizsból, előadást tart a frenológiai tudományról, szólt az egyik. Itt és ekkor, belépődíj 10 cent, és jellemanalízis írásban 25 cent darabja. A herceg azt mondta, hogy ez ő. Egy másik cédulán az állt. A világhíres Shakespeare színész, az ifjabb Garrick, a londoni Jury Lane tagja. A többi cédulán is mind más néven szerepelt, és csodálatos történetek voltak róla. Például, hogy varázsvesszővel vizet és aranyat talál, megszabadít a rontástól, és így tovább. Mégis Thália a kedvenc múzsám. Járt valaha a világot jelentő deszkákon, felség?
1: Nem én, mondta a király.
0: Akkor most majd rájuk lép, bukott nagyság. Nem adok neki 3 napot, mondta a herceg. Amint az első jobb városhoz érünk, kibérelünk egy termet, és eljátsszuk a 3. Richard párbaj jelenetét, és az erkély jelenetet a Rómeó és Júliából. Na, mi a véleménye?
1: Én benne vagyok testestül, lelkestül, csak dohányt lássak belőle. De hát eddig még sose ütöttem az orrom színjátszásba, és nem is nagyon forogtam körülötte. Kicsi fiú voltam, amikor a papám kastélyában színészek jártak. Gondolja, hogy be tud tanítani?
0: Ah, könnyedén.
1: Akkor rendben van. Már úgyis fáj a fogam valami újdonságra. Lássunk is hozzá.
0: A herceg elmondta neki, hogy ki volt Rómeó és Júlia. És azt mondta, hogy ő szokta játszani Rómeót, és a király játszhatja Júliát.
1: De ha Júlia olyan süldő leányzó, ahogy maga mondja, herceg, akkor az én kopasz fejem és fehér bajszom nem nagyon illik hozzá, vagy mi a szősz.
0: Attól ne fájjon a feje. Ezeknek a vidéki tahóknak eszükbe se jut az. No, és aztán kosztümben lesz, az pedig mindent megváltoztat. Júlia az erkélyen mereng, egy kicsit élvezi a holdfényt, mielőtt lefeküdne, és hálóinkben van fodros főkötőben. Itt vannak a kosztümök is. Kiszedett 2-3 kartonruhát, amiről azt mondta, hogy középkori páncél 3. Richardnak és a másik pofának, valamint egy hosszú fehér vászon hálóinget egy fodros főkötővel. A király meg volt elégedve. A herceg pedig elővette a könyvét, és elszavalta a szerepeket. Ide-oda ugrált, rezegtette a hangját, és mutogatta, hogy kell csinálni. Aztán odaadta a királynak, hogy a maga szerepét tanulja meg kívülről. A kanyar után egy kis városka feküdt, és mire a közelébe értünk, a herceg kijelentette, hogy megvan az ötlete, hogyan utazhatunk nappal is, hogy Jim ne kerüljön bajba. Most be fog menni a városba, és elintézi a dolgot. A király azt mondta, ő is elmegy vele, hát ha akad valami. A kávénk elfogyott, ezért Jim azt mondta, hogy én is menjek velük és vásároljak be. Mikor odaértünk, mintha mindenki halt volna. Az utcák üresek, egy lelket se lehetett látni, mintha vasárnap lett volna. Az egyik szélün egy beteg négert láttunk. Az elmesélte, hogy apraja nagyja elment a szabadtéri istentiszteletre az erdőbe. A király megkérdezte az utat, és azt mondta, ő kifacsarja ebből az istentiszteletből, amit csak lehet. A herceg azt mondta, neki egy nyomda kell. Meg is találtuk egy asztalosbolt egyik sarkában. De az asztalosok és nyomdászok is elmentek a gyülekezetbe, és még az ajtót se csukták be. Piszkos szemetes kis lyuk volt, tele festékfoltokkal, a falon pedig lovakat meg szökött négereket ábrázoló plakátok. A herceg azt mondta, hogy ő helyben van.
1: Levette a kabátját és munkához látott. Mi pedig a királlyal útnak eredtünk az erdei istentisztelet felé. Fél óra alatt odaértünk. Patakzott rólunk a veríték, mert igen meleg volt. Legalább 1000 ember volt ott 20 mérföld körzetből. Az erdő tele volt kocsikkal és szekerekkel. A lovak szénát rágtak és a legyeket csapkodták a farkukkal. Nagy gerendákból bódékat ácsoltak össze, és befötték gajakkal. Ezekben limonádét és Szent János kenyeret árultak, meg görögdinnyét és teljes kukoricát és sok más egyéb ilyesmit. A prédikálás is ilyen bódékban folyt, csak azok nagyobbak voltak, és nagy tömeg ember szorongott bennük. A padok ketté hasított gerendákból készültek, támlájuk nem volt. A szónokok magas dobogón papoltak a bódé egyik végén. Az asszonyok hatalmas szalmakalapot viseltek, az öregebbek szövetruhában, a fiatalabbak kartonban. A legények közül sokan mezítláb voltak, és sok gyereken nem volt más, csak egy ingecske. Az öreg asszonyok kötöttek, a fiatalok pedig titokban viháncoltak. Az első bódéban a szónok éppen egy énekre zendített rá. Két sort előre énekelt, a többiek pedig utána. Csuda nagyszerű volt hallgatni. Annyi hangon és olyan dübörgéssel énekeltek. Aztán megint elénekelt két sort, és így tovább. Aztán a szónok beszélni kezdett, és csuda nagy feneket kerített neki. Ide-oda járt a dobogón, és gesztikulált. Aztán szembenézett a népekkel, és torka szakadtából kiabált rájuk, és minduntalan fölkapta a Bibliáját, és fölnyújtotta, mintha oda akarná adni nekik, és azt bömbölte.
2: Ez a sivatagi érckígyó! Lássátok, és gyógyuljatok meg tőle!
1: A nép pedig rávágott. Alleluja! Ámen! És így ment tovább, még mindenki zokogott, és nyöszörgött, és ámenezett.
2: Ó, jöjjetek a bűnbánók padjára, testvéreim! Jertek ti bűnben megfertezettek! Ámen! Jertek, betegek és lesújtottak! Ámen! Jertek, bénák és sánták, vakok és süketek! Ámen! Jertek, szegények és szűkölködők, szégyenben rejtezők! Ámen! Jöjjetek, ti megnyomorítottak és beszennyezettek, szenvedők és bűnösök, jertek, ti lelki szegények, jertek, bűnbánó szíve, jertek, ti, kik rongyok közt éltek bűnben és szennyben. Tietek a víz, mely tisztává tesz, megnyitva előttetek a mennyi kapuit, ó, lépjetek be és nyugodjatok. Ámen, alleluja, hozsánna,
1: és így tovább. Az ember a végén már nem is hallotta, mit mond a szónok, akkora volt a kiáltozás és a zokogás. Az emberek fölugráltak, és minden innen a szónok felé tolongtak. A bűnbánok padjához igyekeztek, és közben a könyv patakzott a szemükből. Mikor az összes bűnbánok az első padokban nyüzsögtek, rágyújtottak egy énekre, és kiáltoztak. Levetették magukat a szalmára, és a mellüket verték, mintha megvadultak volna. Az első, akit ott láttam, a király volt. Úgy abajgott, hogy legfölül hallatszott a hangja, túl kiabálva mindenkit. Aztán fölugrott a dobogóra, és a szónok megkérte, hogy beszéljen a néphez. Mire elkezdett szónokolni? Elmondta, hogy ő kalóz volt. 30 évig kalózkodott az Indiai óceánon, és a legénysége igen megfogyatkozott az utóbbi harcokban. Azért jött haza, hogy új embereket toborozzon, de hála Istennek előző éjjel kirabolták, és kirakták a gőzhajóról egyetlen fityink nélkül, de hálás ezért, mert ennél áldottabb dolog nem történhetett vele. Most újjászületett, és most érzi magát igazán boldognak először életében. És bármilyen ágról szakadt, mégis neki indul, visszatér az Indiai óceánra, és élete hátralévő részét arra fordítja, hogy az igaz ösvényre vezérelje a kalózokat. Ezt ő jobban tudja bárki másnál, mert ismeri minden kalóz azon a tengeren. és ám bár igen hosszú időbe fog telleni neki, hogy pénz nélkül elérkezzen oda, ha törik, ha szakad, útnak indul, és valahányszor megtérít egy kalózt, megmondja neki, ne nekem köszönd, ne nekem hálálkodjál, köszönd azoknak a drága jó népeknek a Pokwilli gyülekezetben. Fele barátainknak és jótevőinknek és drága szónokunknak itt, akinél nincs a kalózoknak igazabb barátja. A végén zokogni kezdett, és vele a többiek is. Aztán valaki elkiáltotta magát.
2: Gyűjtsünk neki! Csináljunk gyűjtést!
1: Fél tucat ember ugrott, hogy elkezdje, de egy másik hang közbe kiáltott.
2: Járjon ő körbe a kalappal!
1: Erre mindenki ezt kiáltozta, még a szónok is. A király pedig körüljárt a tömegben a kalapjával. A szemét dörgölte, áldotta és dicsérgette a népeket, és megköszönte nekik, hogy olyan jó szívűek a szegény kalózokkal szemben, és minduntalan furakodtak hozzája, csinos fiatal lánykák. Könnyek folytak le az arcukon, és megkérték, hogy hagyja magát megcsókolni, hogy valami emlékük legyen tőle. És az öreg mindig hagyta magát. Némelyiket megölelte, és 4-szer, 5-szer is megcsókolta. Meghívták, hogy maradjon itt egy hétig, és mindenki hívta, hogy menjen hozzájuk lakni, megtiszteltetésnek veszik, mondogatták. De ő azt felelte, hogy miután ez az utolsó istentisztelet, nincs értelme, hogy tovább maradjon, amúgy is siet, hogy mielőbb visszakerüljön az Indiai óceánra, és megkezdhesse munkáját a kalózok között. Mikor visszatértünk a tutajra, és az öreg megszámlálta a pénzt, kiderült, hogy 87 dollárt és 75 centet gyűjtött össze. Azon kívül hozott magával egy 15 literes pálinkás butykost, amit az egyik kocsi alatt talált, mikor hazaindultunk. Azt mondotta, hogy egész évben véve még soha nem volt ilyen eredményes napja a térítői pályán. A kalózok még a pogányoknál is többet érnek, ha beszélni kell az embernek egy erdei gyülekezetben. A herceg azt hitte, hogy neki ütött be jól a nap, míg a király meg nem mutatta neki az eredményt. Kiszedett és kinyomtatott 2 kis megbízást, marha passzusokat 2 gazda részére, és fölvette érte a pénzt, 4 dollárt. Amellett fölvette egy 10 dolláros hirdetést is az újságba, és azt mondta, 4-ért beveszi, ha előre kifizetik. Persze, hogy kifizették. Az újság előfizetése 2 dollár volt egy esztendőre. Ő pedig fölvett 3 előfizetést, 0,5 dollárért fejenként, ha előre fizetik. Tüzelőfával és hagymával akarták kifizetni, ahogy szokás volt, de ő azt mondta, hogy most vette át az üzemet, és amennyire lehetett, leszállította az árakat, de készpénzt kér. Összesen 9,5 dollárt szedett össze, és azt mondta, ez jó munka volt. Aztán megmutatott egy másik dolgot is, amit kinyomtatott. Egy szökött néger képe volt rajta, a botja végén motyóval, és alatta 200 dollár jutalom. A szöveg tetőtől talpig leírta Jimet, és azt mondta, hogy a Saint-Jacques tanyáról szökött meg, 40 mérfölddel New Orleans alól, a múlt télen, és valószínűleg északnak tartott. Aki elfogja, küldje vissza, megkapja a jutalmat, és a költségeit is megtérítik. Most már nappal is utazhatunk, ha akarunk, mondta herceg. Valahányszor szembe jön valaki, megkötözzük Jimet, bedobjuk a kaibába, és megmutatjuk ezt a hirdetményt, hogy mi fogtuk el fönn a folyón. De nem volt annyi pénzünk, hogy gőzhajón menjünk, ezt a tutajt is kölcsönbe kaptuk a barátainktól, és most megyünk a jutalomért. Mindannyiunknak tetszett ez a terv. Most már igazán utazhatunk nappal is. Az éjszaka árkombokron túl leszünk, gondoltuk. A herceg tevékenysége a nyomdában nem fog minden muri nélkül járni. Jó lesz addigra elszelelni. Elbújtunk, csöndben maradtunk, és 10 óráig az orrunkat se dugtuk ki. Akkor lecsurogtunk, jó messze a várostól, és addig nem húztuk fel a lámpát, amíg túl nem voltunk a látótávolságon. Mikor Jim reggel 4-kor fölébresztett, hogy átvegyem az őrködést, megkérdezte, mondták, Gondolod, hogy még sok királyokkal fogunk találkozni ezen az úton?
0: Nem hiszem.
1: Hát, akkor semmi baj. Egy-két királyt nem bánok, de az elég. Ez a miénk cefetül be van rúgva, és a herceg nem különben.
0: Már fönn volt a nap, de mi folytattuk utunkat, és nem kötöttünk ki. Egy idő múlva a király és a herceg is előkerült elég rossz színben, de miután beugrottak a vízbe és úsztak egyet, hamarosan fölvidultak. Reggeli után a király leült a tuta egyik sarkába. Lehúzta a cipőjét, föltűrte a nadrágját és a vízbe lógatta a lábát, hogy teljes kényelembe helyezze magát. Aztán rágyújtott a pipájára és nekilátott a Rómeó és Júliának. Mikor már tűrhetően tudta, próbálni kezdtek a herceggel. A hercegnek úgy kellett az öreg fejébe verni újból meg újból, hogy mondjon minden szót. Megmutatta neki, hogyan sóhajtozzon, hogy tegye a kezét a szívére. És rövidesen azt mondta, meg van elégedve. Csak ne bömbölje, Rómeó, úgy, mint egy bika. Lágyan, nyögdécselve, tompán kell mondani, Rómeó, az az igazi. Júlia egy angyali fiatal leányzó, mégis nem üvöltözik, mint egy sakál. Aztán elővette két hosszú kardot, amit a herceg tölgyfalécekből fabrikált, és a vívást próbálták. A herceg azt mondta, ő harmadik Richard. Csuda látvány volt, hogy egymásnak mentek és körbeugráltak a tutajon. Ebéd után azt mondta a herceg, tudja a felség, ebből egy első osztályú előadást csinálunk. Kell hát még valami hozzá, valamivel csak ki kell állni, ha újráznak.
1: Mi az az újrázás, Bridgewater?
0: A herceg elmagyarázta neki, és azt mondta, én majd eljárom nekik a hegyi pásztor táncot, vagy a matróz táncot, maga pedig mit is lehetne, megvan. Maga elmondja Hamlet monológiát.
1: Hamlet micsodáját?
0: Hamlet monológiát, tudja, ez Shakespeare leghíresebb dolga. Fönséges, fönséges valami. Mindig elbűvöli a nézőket, a könyvemben nincs meg. Csak egy könyv van velem, de azt hiszem össze tudom szedni emlékezetből. Várjon csak, hadd sétáljak egy kicsit, mindjárt előidézem agyam rekeszéből.
1: Föl alá járkált egy ideig, gondolkodva, és időnként irtó módon ráncolta a homlokát. Aztán felhúzta a szemöldökét, vagy a homlokához szorította a tenyerét, néha visszahőkölt és nyögött egyet, sőt, néha föl is sóhajtott, és úgy tett, mint a kis sír. Nagyszerű látvány volt. Lassanként eszébe jutott. Azt mondta, figyeljünk. Aztán fölvette a legelőkelőbb pózt, az egyik lábát kitéve, a karját meretten felemelve, és fölnézett az égre. Aztán elkezdett hörögni és nyögni, a fogát csikorgatta, és az egész szavalás alatt üvöltött, gesztikulált, és hol kidagasztotta a mellét, hol nem. Ilyen színjátszást még sose láttam. A szavalatot én is megtanultam, amíg ő betanította a királynak, mert elég könnyű volt. Valahogy így végződött. Az elhatározás belső heve az, mint a macska kemence vállai, mely gonddal fűszerez, és felhőket von tetőink fölé. Ezért folynak az útra csermelyek, s elveszítik a tett hírnevét. Várjuk a végét, hittel jámborul, de te, szelíd Ofélia, nyisd ki súlyos és márványos szájadat, s erígy kolostorba, menj!
0: Az öregnek csodára tetszett. Hamarosan be is vágta, és pompásan tudta előadni. Mintha neki írták volna. Ha belejött és elkezdett ágálni, öröm volt nézni, úgy hadonászott a kezével, és forgatta a szemét hozzá. Ahogy az első alkalom adódott, a herceg kinyomatott egy csomó szillapot. Aztán még 2-3 napig a tuta csuda élénk hely volt, mert egész nap más se folyt rajta, csak vívás meg próbák. Egy reggel, mikor már javában benne jártunk Arkansas államban,
1: Megpillantottunk egy istenháta mögötti városkát egy nagy kanyarban. Kikötöttünk fölötte vagy 3 mérfölddel egy patak torkolatánál, ami olyan volt, mint egy alagút, mert mindenfelől ráborultak a ciprusok. Jimet ott hagytuk, és mi, többiek, lementünk a csónakkal megnézni, van-e valami kilátás az előadásra.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 13. részét Kovács Máté olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: nekem az Úr adott téged.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
3: 21 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A szerdai általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol 14. Leópápa az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szent Atya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát, meccben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket, az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Matteo Maria Zuppi bíboros júliusi ukrajnai látogatását követően 3 napot tölt Oroszországban, hivatalos találkozókon vesz részt. A megbeszélések középpontjában a hadifoglyokkal, valamint a származási helyükről elszállított gyermekekkel kapcsolatos ügyek állnak. Az olasz püspöki konferencia elnöke a Szentatya különleges megbízottjaként a humanitárius kérdésekkel foglalkozik, ez a 3. moszkvai missziója a 2023. júniusában, illetve 24. októberében tett látogatásai után. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában, a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, közölt az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a jobboldali hajó azon kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenlétét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermekvilágra jövetelére. A tisztítótűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Bak András hívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Bak András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zám Istvánné nyugdíjassal, a Felsőváros csillagadíjról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt újra a rádiónk mikrofonjánál.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
0: Abból az apropóból jöttél most ide hozzánk, hogy nemrég volt Felsőváros ünnepe, aminek alkalmából Felsőváros csillagaként választottak meg téged. Nagyon-nagyon gratulálok ehhez a díjhoz, és kérlek akkor mondd el, hogy hogyan érintett ez téged, milyen érzés most, és milyen volt a díj átvétele.
1: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Talán kezdeném azzal, hogy amikor tavasszal felhívtak, hogy jelöltek engem is a Felsőváros csillaga díjra, én kértem egy-két nap gondolkodási időt, mert nem volt még ilyenben részem, és én azokat a munkákat, amiket elvégzek, amiket csinálok, mind önként társadalmi munkába végzem. Tehát én úgy éreztem mindig, hogy ezért nekem nem jár külön elismerés. És a barátaim azt mondták, hogy ugyan Zsóka, hát hány embert jelölnek az Oscarra, nem kapja meg, és mégis újra jelölik őket, és ott vannak, és kibírják. Fogadd el, ha jelöltek. És így kerültem a jelölésbe. Nagyon büszke vagyok rá, megmondom őszintén, már arra is, hogy a jelölésbe bekerültem, és az, hogy megnyertem, hát azt nem lehet elmondani ezt az érzést, hogy érzem a barátoknak a mögöttem állását, tehát hogy végül is a barátaim, a lakosság juttatott ide, olyan is szavazott rám, akivel nem is beszéltem még soha, és hihetetlen jó érzés volt, amikor az én nevemet mondták ki.
0: Te egy verset írtál erre az alkalomra, ami nem állt távol tőled, hiszen már korábban is írtál verseket. El is hoztad nekünk ezt a művet, úgyhogy én arra szeretnélek kérni, hogy olvasd föl.
1: Igen, pont erre az alkalomra írtam a lakótelepről, és csak úgy szöveg formájába kitettem a Facebook oldalamra, és hihetetlenül sok kommentet kaptam, nagyon tetszett mindenkinek, visszahozta a régi időket, a gyerekkorukat, és akkor Botkáné Ibolya rám írt, hogy Zsóka, nagyon szeretném, ha helyesebben megtisztelném azzal, ha ezt ott az ünnepségen elmondanám. És én akkor rebdestem az örömtől, hiszen egy vers arra való, hogy a közvélemény meghallja, és én akkor nagyon boldogan elmondtam a verset nyilvánosság előtt, amit akkor most elmondok itt is. Csebokszári, Felsőváros. Egerváros, Magyarország gyöngyszeme. A szorgos kezektől virágzik a büszke lakótelepe. Cseboksznak hívtuk, de kinőtte már rég. A neve Felsőváros, így ismeri a nép. De itt maradt az örökség, a CCCP házak. A csuvas pedig szórakozást nyújtott a fiatalságnak. Csebokszáriban buszra szálltunk, és elvitt Kanadába. Így utaztunk útlevél nélkül a szocializmusban. A nagytornyos házak gombaként nőttek, várt rá sok család, boldogan költöztek. A fiatal anyukák mind babakocsit toltak, a nagyobb gyerekek bandáztak naphosszat. Összejártak az asszonyok eszmecserére, gyesen voltak, így jutott idő minden szépre. A mai nagypapák délszeg ifjúk voltak, plusz munka, túlóra, mindent elvállaltak. Iskolába a gyerekek egyedül mentek, kíséretet a szülőktől nem igényeltek. Együtt mentek, így el sosem tévedtek. Kisfiúk, kislányok, jó barátok lettek. De megváltozott a világ körülöttünk, magunknak való, csendes emberré lettünk. Felnőttek a gyerekek, mind elkerültek. Nem mernek köszönni, ha mégis hazajönnek. Mert az akkori anyukák számukra öregek lettek. Babakocsik helyett gurulós táskát visznek. Megjönnek az unokák nyári szünetre, de nincs meg a közösség, mindenki csak egyke. Kora reggel még minden ablak sötét, nyugdíjas a lakója, nem hajtja a szükség. Dolgoztak eleget, hova sietnének, de ott van egy kiskutya, amit sétálni levisznek. Ők beszélgetnek együtt, barátság születik. A kutyusok ezt nem nagyon szeretik. Ugatnak egymásra, talán féltékenyek. A gazdia csak csitítja, így hamar elköszönnek. Fáj a szívünk kicsit, elszállt felettünk az idő. Csebokszári, vagy Felsőváros, hogy üdvözölhető? Jó lenne még sokáig itt élni köztetek. Nem baj, ha velünk vénül a lakótelep. Már sokan elmentek, itt hagytak bennünket. Fentre költöztek, vagy lakást cseréltek. De a szívünkben mélyen megmaradtak. Régi jó szomszédok, barátok, társak. Elcsendesül minden, békés lesz az este. Nosztalgiázunk picit a múltat keresve. Csebokszári Felsőváros Eger szélén áll, de a történelembe végleg beírta önmagát. Köszönöm szépen!
0: Nagyon-nagyon szép. Hát ebben nagyon sok minden benne van, az, hogy mit jelent számodra, és mit jelent a lakóközösség számára Felsőváros. Milyen ott élni?
1: Nekem az életemet jelenti annyira, hogy amikor megtudtuk, hogy megkapjuk ezt a lakást, előtte albérletbe laktunk, és a férjemmel természetesen én is babakocsit tolva mindig elsétáltunk a lakótelepre, még akkor mi nem kaptunk ott lakást, és olyan fájó szívvel néztük, hogy de jó azoknak, akik már beköltöztek. Ugyanis abban az időben nem úgy volt, hogy én fogom és veszek egy lakást, ezt kiutalták, vagy a munkahely, volt OTP, OTP örök lakás, vagy szövetkezeti lakás, tehát itt be kellett adni a lakásigénylést, és majd egy bizottság elbírálta, hogy kinek hány pontja van, ami alapján ő kaphat egy lakást. Hiába, hogy mi fizettük, de akkor is nem lehetett úgy venni. És amikor megtudtam, hogy kapunk lakást, akkor én az örömtől akkor éjjel nem tudtam elaludni. Annyira boldog voltam, tervezgettem, pedig bútorunk se volt, meg semmink se volt szinte, de valahogy oda képzeltem, hogy majd lesz. És azóta is ebbe a lakásba lakunk, nagyon szeretek ott élni, nagyon szeretem a lakókat, a környezetemben az embereket, tehát én nagyon gyakran elmegyek Budapestre, de olyan, mintha nem is Magyarországon lennék. Itthon, akár merre nézek, mindig van ismerős, köszönnek, név szerint szólnak, név szerint köszönnek, és én itthon érzem magam. Amikor meglátom az Eger táblát, az nekem egy végtelen, mintha egy szem nyugtatót vennék be, annyira szeretem Eger városát. Pedig nem itt születtem, és most már tényleg Egrinek érzem magam.
0: A rendezvény egyik szervezőjével, Libolyával is beszélgettünk arról, hogy mennyi minden változott az utóbbi évtizedekhez képest ebben az önálló, mondhatjuk önálló kis városrészben. Te mit látsz a fiatalokon, a mostani családokon, akik ott élnek? Mert a versben is elhangzott, hogy elköltöztek, milyen ez a közösség, mennyire összetartó, és mennyire lett ez valóban egy család?
1: Már nem annyira összetartó, mint régen volt, mint ahogy a versemben is idézem, megváltozott a világ körülöttünk. Régen játszótereket festettünk, nyársaltunk a ház mögött, bográcsoztunk, a gyerekek tényleg bandáztak, annyira össze voltak a kisgyerekek szokva, nyugodtan leengedhettük a gyerekeket a ház elé. Mindenki lekiáltott az erkélyről, hogy hazafelé, és akkor na sziasztok, jöttek a gyerekek. Volt olyan, hogy egy kisgyerek elveszítette a kulcsát, vagy 20-an kerestük a fűbe. Tehát annyira összetartóak voltak a lakók, és sajnos nagyon sokan elköltöztek, persze sokan ki is haltak már, mert ugye akkor mindenki 20 éves volt, én is, most meg már tényleg megöregedtünk, idézem is, hogy a gyerekek, amikor hazajönnek, nem mernek köszönni az akkori fiatal anyukáknak, úgy nem, ugye akkor még úgy köszöntek, hogy csókolom. Úgy már nem köszönhet, hogy csókolom, úgy meg nem mer, hogy jó napot, mert azt olyan távolságtartónak találja. Megismeri rajta a vonásokat, hogy biztos a Gizi néni az, de inkább nem köszön neki. És tehát a versembe ezeket próbálom idézni, ahogy én látom a lakótelepet, hogy igen, a most, tehát az akkori anyukák őszemükben most már öregek. Akkor babakocsit toltak, most már a húzós kocsit húzzák szegények, mert megöregedtek. Uh-huh. És talán igen, a kiskutyák tartják össze nagyon az embereket, mert akiknek kutyusaik vannak, ők azért összetartanak, beszélgetnek, de mint ahogy írtam, és látom, én nekem nincs kutyám, de látom, hogy a kutya szinte húzza a gazdiát, hogy na gyerünk már, hagyjuk itt őket. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a versben a múlttól kezdve mindent beleraktam. Na most van itt egy sor, ami később került bele, amikor azt mondom, hogy itt maradt az örökség, a CCCP házak. Ez valószínű annak, aki a mai fiataloknak ez nem mond semmit. Ugyanis ez úgy került bele, hogy mikor kiraktam a versemet, megállított egy bácsi az utcán, és mondta, hogy ő engem felismert, és ő mindent elolvas, amit én kirakok, neki ez annyira tetszik, a versem is nagyon tetszik, de ő hiányolta belőle a CCCP házakat. Mondtam neki, hogy ezen lehet segíteni. Egy költő bármikor belerakhatja, tehát módosíthat rajta, ő neki lehet. Hazamegyek, meg fogom fogalmazni, és ekkor született meg ez a versszak, és a CCCP házak azt jelentik, hogy fentről, a levegőből a lakások, akkor mi beszéltük, és tényleg lehet is látni a neten.
0: Tehát ilyen betűket rajzolt.
1: Igen, igen, és a házak a ház úgy vannak, sorok. Most már úgy hívják őket, hogy U alakú, meg így, de akkor ez C betűnek, de most is C betűnek látszik fentről, valóban így van, és ugye mi testvérváros voltunk ezzel a Csebokszárival, és ezért volt ez a neve. Na most utána módosították Felsővárosra, helyesebben először északi lakótelep, és a végén Felsőváros maradt meg, és a Csuvas, az jelenleg is megvan az az épület, most kapott egy nagyon, nagyon jó helyet, egy pékséget, és ott fiatalok szórakoztak, ez volt nekik a szórakozás, és van még egy másik érdekes versszak, a Csebokszáriban buszra szálltunk, és elvitt Kanadába. Most ez azt jelenti, hogy Csebokszáriban vagyunk, Kanada pedig Egernek a másik végén van. És mi büszkék voltunk arra, hogy felszállunk itt a Csebokszba, és kimegyünk, tehát elmegyünk Kanadáig, mert a másik vége Egernek Kanada, Lajosváros körüli része. És még én beletréfáltam azt, hogy így utaztunk útlevél nélkül a szocializmusban, mert bizony abban az időben nem nagyon lehetett elhagyni az országot, és mégis elhagytuk, útlevél nélkül utazgattunk, tehát itt tréfásan próbáltam megfogalmazni. Igen.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zám Istvánné nyugdíjassal a Felsőváros Csillagadíjról beszélgetünk.
1: Beszéljünk még az itt élő közösségről, és arról a sok tevékenységről, amit te is végzel, és ami miatt egyébként ez a városrész ott tarthat, ahol most tart, mert hogy zöldítettetek, ültettek, játszótereket újítottatok, tehát azért nagyon sok minden történt ott. Mi az a tevékenység, vagy azok a tevékenységek, amit te az utóbbi évtizedek alatt hozzá tudtál tenni önmagadtól ehhez a város részhez?
2: Hát nagyon sok, úgyhogy megpróbálom így dióhéjba összefoglalni. Először is körülbelül 30 éves voltam, amikor már megválasztottak közös képviselőnek a tehát a házba, 4 ház tartozott hozzánk, de ez ugye munka mellett volt, mert nekem volt mindig rendes munkahelyem, tehát ez munka mellett történt ez a közös képviselet, és egyszer csak valaki megemlítette, hogy már egyre több autó van a házunk előtt, és ugye akkor hosszába álltak az autók, és milyen jó lenne, ha Ferdén állhatnának be az autók, és itt lenne egy parkoló. És én akkor elhatároztam, hogy én ezt kijárom, akkor még tanács volt. Bementem a tanácshoz, előadtam az én kis gondomat, mondták, vessen papírra, ők mindenben támogatnak engem, helyesebben bennünket, minden anyagot biztosítanak, gépeket, mindent, csak munkaerőt biztosítsuk mi hozzá. Én elmondtam a lakóknak, főleg a lakógyűlésen azt mondtam, hogy most a fiúk jöjjönek inkább, mert férfi munkaerőre van szükség, és akkor társadalmi munkába megépítettük a parkolót. Azóta is működik. Utána már egy másik ház is megcsináltatta. Akkor arra nagyon büszke voltam, mert megkerestek újságírók, meg tényleg úgy büszke volt a lakóközösség is arra, hogy ezt mi kezdtük, és hogy van itt egy kis törékeny nő, aki mindezt véghez vitte. Utána még sokáig megmaradtam a lakók közös képviseletében, majd amikor törvénybe iktatták, hogy itt azért jogilag már sok minden kell, akkor átadtuk megfelelő helyre ezt a közös képviseletet, akik hivatalosan tudják csinálni. De azóta is a háznak én vagyok az édesanyukája, mondjam úgy, mert legrégebbi lakó vagyok, akik oda jönnek újak, én mindenkinek bemutatkozom, elmondom, hogy a lakás, a társasházakban mik a szokások, itt szoktak egymásnak köszönni az emberek, a kuka kihordási rend, a takarítási rend, bármi van, én mindenkit tájékoztatok, és már is úgy érzi az illető, hogy őt ott befogadták, és ez nagyon jól működik, aminek nagyon örülök.
1: Minden mellett te nagyon aktív életet élsz, úgyhogy ezek mellett, a teendők mellett, még a magánéletben is, illetve hát saját magad számára is folyamatosan programokat csinálsz, én úgy tudom, és elég tevékenyen részt veszel más egyesületben is, illetve bálokra jársz, közösségi életet élsz, barátokkal találkozol, edzel, úgyhogy nagyon színes, azt gondolom, a te életed. Most hogyan telnek a napjaid?
2: Belevetem magam a sűrűjébe, hiszen van nekünk egy dobókatica nyugdíjas szervezetünk, ahol az elnökségben tevékenykedem. Most készülünk az év végére, ezt szervezem, újra beindul a báli szezon, október 16-án szintén lesz egy nagyszabású bálunk, ahová 40-től fölfelé már szívesen jönnek az emberek. Ez olyan 120-130 embert fog össze, nagyon jó hangulat van, tényleg imádnak oda járni, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt mind meg tudom csinálni, természetesen vannak segítőim, de össze kell ezt a feladatot fogni. Tehát itt nálam már ki van alakulva, hogy ki az, aki segít a termet berendezni. Mindig szólok nekik, jönnek, tombolákat tárulnak, tényleg bevásárolunk a tombolához, úgyhogy ez ki van alakulva.
1: Egyébként egy éven belül milyen hasonló programokat szervezel, vagy mi az, amiben még ugyanígy tevékenyen részt veszel?
2: Igazából ez a bál, ez nagyszabású, ezt egy évben 4-5-ször meg szoktam csinálni, ez elég sok időt igényel, igen. A dobókaticában természetesen vannak még a versmondásaim, amire ha meghívnak, akkor én nagyon szívesen elmegyek. Most is kaptam egy felkérést pont ma idős otthonba, a Petőfi úti idősek otthonába, és én nagyon örülök, hogy egy kicsit színesebbé tudom tenni, vagy én is színessé tudom tenni a kis műsorukat, és már ki is választottam két vidám verset, mert én úgy gondolom, hogy az idős emberek a vidámságra vágynak, nem szomorúságra, tudnék szomorút is mondani, de őket fel kell vidítani, és várom, hogy találkozzam velük, és menjek. 60-ba is van felkérésem versmondásra, lesz majd a civil ünnep, oda is elmegyek verset mondani, úgyhogy ezek így nagyon szépen. Persze ugye írom is a verseket.
1: Pont erről szerettelek volna még kérdezni, hogy akkor picit arról beszéljünk, hogy jelenleg van-e olyan vers, amin dolgozol, és hogy egyébként hogyan jön az ihlet számodra, hogyha verset kezdesz írni?
2: Jelenleg is van olyan vers, ami nyers, ugyanis a lányom mondta, hogy anyuci, te annyi verset írtál már magadról, mikor írsz. És ezt még nagyon finomítani kell. Tehát ez nyers. Van egy másik versem, amit majd először 60-ba fognak hallani a kedves nézők, utána a civil ünnepen ugyanazt, mert nem egy lesz a közönség, és ez a vers úgy született, hogy amikor a férjemnek írtam verset, és kikerült a netre, felhívott egy kedves ismerős, és azt mondta, hogy elmondja Dióhéjban az ő kis életét, és szeretné, ha én ezt versben megfogalmaznám, meg összeállítanám, ami igazából arról szól, hogy volt egy kapcsolata, az a kapcsolata másé volt, és ő azóta is szenved érte. És én ezt gyönyörűen megfogalmaztam, amit azért nem mondok el most, mert még nem debütált, és természetesen várom, hogy ez felkerüljön videófelvételre, és el tudjam neki küldeni, hogy megvan a verse, és már nyersen elküldtem neki, hogy milyen. Szóval az én verseim mindig ilyen életről szólnak. Így szeretem, ha... Tehát én nem szeretek úgy, hogy csak a fákról, vagy a virágokról, vagy a erdőről, mezőről írni, hogy pompáznak, hanem történetük van a verseimnek.
1: Én köszönöm, hogy itt voltál, és akkor az alkotáshoz is, és minden tevékenységedhez nagyon sok sikert kívánok majd a jövőben is.
2: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zám Istváni nyugdíjassal a Felsőváros Csillagadíjról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióit látogatták meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett vallásturisztikai hallgatók. A tanulmányút jelentőségéről Domjánné dr. Nizsalovszky Ritával, habilitált egyetemi docenssel, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
0: Most kezdődött tanévben is meghirdették és elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak itt az egyetemen. A szaknak az életéről, tudományosságáról folyamatosan itt beszoktunk számolni a Szent István Rádióban. Most pedig a végzett hallgatók, akik ezen a második évfolyamon végeztek, Nagyváradra látogattak el egy szakmai útra, a Nagyváradi Püspökség meghívására. Rita, hogy alakult ez a kapcsolat a Nagyváradi Püspökséggel? Honnan van ez a kapcsolat?
5: Ahogy már te is említetted, 2024-ben indult az első évfolyamunk. Már az első évfolyamunkon is volt két hallgatónk a Nagyváradi Püspökségről, csak ők különböző okok miatt sajnos nem tudták befejezni a képzést. Tehát a kapcsolat az már akkor tulajdonképpen létrejött. 2025 őszén induló második turnusunk, vagy második évfolyamunk, nál szintén volt két hallgatónk a Nagyváradi Püspökségről, illetve a Szatmár-Németi Püspökségről is, és tulajdonképpen ők annyira bedolgozták magukat, annyira lelkesek voltak ebben a témakörben, hogy ők be is kapcsolódtak az egyházmegyének, a Nagyváradi Egyházmegyének a vallásturisztikai fejlesztésébe, tehát tulajdonképpen mind a ketten a portfóliójukban, úgymond a szakdolgozatukban ezt a témakört dolgozták fel, tehát tudták már hasznosítani azt a tudást, amit nálunk ez alatt a két fél év alatt megkaptak. Ez a két hallgatónk, Rauch Anita és Csorba Sándor, mind a ketten a turizmusnak a fejlesztését igyekeznek elősegíteni a Nagyváradi Egyházmegyében, és igazából itt ez az ő általuk kialakult kapcsolat vezetett oda, hogy egyrészt püspökatya, Böcskei László püspökatya megköszönte az egyetemnek a munkáját, amit a vallásturisztikai képzésben elvégzett, illetve a hallgatóknak a mentorálását, és egyben meg is hívott minket, hogy a végzett évfolyamunkkal, a tavaly végzett évfolyamunkkal látogassuk meg az egyházmegye új vallásturisztikai attrakcióit. Ennek külön apropója volt, hogy több száz év után Európai Uniós forrásból sikerült megújítani Szent Jobb településnek a egykor bencés, majd később pálosok kezében lévő kolostorát. Ennek a településnek a jelentőségéről fogok még mesélni. Tehát ez egy kétnapos hétvégi tanulmányút volt, aminek az első napján a Nagyváradi, közvetlenül a Nagyváradi püspöki palotának az értékeit, illetve a püspöki palota látogatóközponthoz tartozó egyéb elemeket, vallásturisztikai attrakciókat tekintettük meg, és vasárnap pedig részt vettünk a Szent Jobbi zarándoklaton, Szent Jobbi búcsún, aminek a keretében került átadásra az új látogatóközpontjuk, a Centrum Mercurius kulturális és zarándokközpont.
0: Még egy kicsit Nagyváradnál maradva, hogyha ellátogatunk oda, ugye ott a gyönyörű Székesegyház, illetve hát már a Szent László Herma nem a Székesegyházban látható, hanem a felújított püspöki palotában. A Nagyváradi püspöki palotába miért érdemes ellátogatni, ugye akár Egertől is nincs messze? messze, és már nagyon jó infrastruktúra révén könnyen el lehet jutni.
5: Igen, Nagyvárad nagyon jó közlekedés földrajzi adottságokkal rendelkezik, tényleg nem messze van a magyar határtól is. Gyakorlatilag, hogyha visszagondolunk így a történelmi vagy irodalmi tanulmányainkra, akkor ott a 19. század végén, 20. század elején egy nagyon-nagyon pezsgő kulturális élet folyt. Gyönyörűek voltak az épületek, a szecessziós épületek, és tényleg egy nagyon pezsgő kulturális élet volt a városban. És most, ahogy én azért viszonylag gyakran járok Nagyváradon, és én azt tapasztalom, hogy talán kezd visszatérni a városnak az a régi patinája, mind az épületeknek a megújításában. Aki szereti ezt a korszakot, a szecessziót mindenféleképpen érdemes ellátogatnia, hiszen nagyon sok épület újult meg, a belváros folyamatosan megújul, és ami a mi szempontunkból fontos, a vallásturisztikai értékek is megújulnak. A püspöki palottában először 2012-ben nyílt meg a zarándokok fogadására egy vallásturisztikai iroda, aztán utána 2016-tól indult el a palotának a felújítása. De az első ütemben 4 terem készült el, és teljes egészében pedig 2021-től nyitották meg a palotát a látogatók előtt, és jelenleg 3 szinten vannak kiállítások, ahogy már te is említetted. A Szent László Herma átkerült ennek a komplexumnak, tehát a püspöki palota látogatóközpontnak a földszintjére, és ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy ez teljesen ingyenesen látogatható. Azért került egyébként át, mert hogy itt folyamatosan látogatható. Tehát nyilván szakrális szempontból jobb helye lenne a Székesegyházban, de ott nem tudták megoldani, hogy folyamatosan látogatható legyen. Itt a látogatóközpontban viszont őrzött körülmények között természetesen igen, illetve a földszinten van még a Szent László királlyal kapcsolatos egyéb tárgyaknak, információkról szóló kiállítás is. Az első emeleten egyházművészeti kiállítás van, ez már nem ingyenes, és a második emeleten pedig időszaki kiállításokat szoktak tartani. Hát ez kortárs művészet, népművészet nagyon változatos témakörökben, és amiért még érdemes ellátogatni ide, hogyha esetleg célzottan megyünk egy-egy rendezvényre, hogy elég gyakran rendeznek különböző konferenciákat, komoly zenei rendezvényeket, a templomban is, és a püspöki palotában is, úgyhogy ezekre is érdemes odafigyelni, illetve információt szerezni a püspökségnek a honlapján, ezek a rendezvények, ezek fel vannak tüntetve.
0: A második nap, tehát akkor Szent Jobb településre látogattatok el, ahol, ahogy mondtad, hogy a Centrum Mercurius látogatóközpontot adták át, ugye maga a Szent Jobb település név már mindent elárul, Szent István királynak a jobb karja, jobb keze ide került, de milyen körülmények között?
5: Igen, ez egy nagyon különleges helyszín. A búcsúi szentmisén több szónok is, köztük Püspök atya, Böcskei László Püspök atya, és illetve Karácsony Tibor is, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója is hangsúlyozta, illetve minden felszólaló hangsúlyozta azt, hogy ennek a helynek egy nagyon különleges szakralitása van. Tehát nem csak egy egyszerű pont, egy sima térképen, hanem annál sokkal több is, egy nagyon mély szakralitással rendelkező helyszín. Ugye már említetted, hogy Szent István királynak a jobbját itt őrizték. 1061-ben Mercurius székesfehérvári királyi bazilika őrkanonokja vitte ide Szent István királynak a teljes jobb kezét, tehát nem csak azt a részt, amit ma láthatunk a Szent István bazilikában, hanem a teljes jobb kezét ide vitte át. Hát állítólag azért, hogy a feltételezetten kitörni készülő pogány lázadásoktól megúvja a Szent királynak a maradványait, a testét, és a későbbiek során itt talált rá, ezen a településen talált rá aztán 1084-ben Szent László király, aki annyira tisztelte az elődjét, hogy egy monostort is alapított a tiszteletére, ahol egészen a 14. század elejéig őrizték ezt a nagyon fontos erekjét. Szent László király gyakorlatilag itt a bencés rendet kérte fel a monostornak az építésére, majd a későbbiek során pedig a pálosokhoz került. Tehát itt tulajdonképpen ez a Nagyvárad, Bihar település, Szentjobb település, ez egy ilyen szakrális háromszöget is képez Bihar megyében. Nagyvárad ugye a Szent László kultusz, Szent Jobb a Szent István kultusz miatt, illetve Bihar település volt a központja annak a hercegségnek, ahol Szent Imre hercegünk is ténykedett. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon fontos szakrális pontja, vagy egy szakrális körzete nem csak Erdélynek, hanem a kárpát-medencei magyarság számára is. És tulajdonképpen ezt a szakralitást, vagy ennek az értékét ismerte fel a román állam, amikor Hegedűs Csilla államtitkárasszony kezdeményezésével megszerezték a támogatást, Európai Uniós forrásokat sikerült szerezni ennek a kulturális útvonalnak a kialakítására. Itt tulajdonképpen ez a Szent László útvonal, ez nem csak ennek a kis bihari területnek a területén fut, hanem gyakorlatilag Erdélyben egészen Bihar megyétől Hargita, Fehér, Kolos, Kovászna, Maros megyéket is érinti, és azokat a településeket fűzi fel, ahol valamilyen Szent László királyhoz kapcsolódó vagy legenda történt, vagy falfestmény, mint például Gelencén, tehát hogy a Szent Királyunkhoz kapcsolódó történelmi erekjék vagy történelmi mondák kapcsolódnak, épített örökség kapcsolódik hozzá. Hogy tulajdonképpen ennek egy nagyon fontos állomása lett most ez a látogatóközpont, ami átadásra került. Van konferencia terme, ahol lehet rendezvényeket tartani, aztán egy kis kiállítás mutatja be a szerzetes rendeknek az életét, illetve az, hogy milyen tevékenységet végeztek. Tehát tulajdonképpen ez egy multifunkciós zarándokház is, egyben látogatóközpont is.

0: Ahogy említetted, Rita, tehát a Szentjobb településen búcsú keretében volt ennek a Centrum Mercurius látogatóközpontnak az átadója. Ki volt itt a szónok, ki tartotta a prédikációt?
1: A Szent Misét Böcskei László püspök atya celebrálta, és a búcsúnak a szónok, a búcsúi szentmisének a szónoka pedig Karácsony Tibor volt, az Erdélyi Mária Rádiónak az igazgatója. Ezen kívül többen is felszólaltak a településhez kötődő református lelkész úr, aki a Krónikák könyvének egy részletét idézte, egy nagyon-nagyon idepasszolót, ezt szeretném is idézni, mert ez nagyon-nagyon megérintett engem is. Ez a Krónikák könyve 7-16-os vers. Most választottam és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Hát úgy gondolom, hogy ennél többet, ezt nem is kell jobban kifejteni, de tulajdonképpen ezt a témakört járta körbe Püspök atya is, illetve Karácsony Tibor, a Szentmise szónoka is, illetve az itt megjelent Szabó Ödön képviselő úr is, hogy ez egy olyan hely, amit az elődeinknek az imádsága áthatott, a jelenkorban pedig az a feladatunk, hogy megőrizzük ezt a szent helyet az utókor számára. Nem az, hogy név szerint legyen feltüntetve, hogy ki őrizte meg ezt a helyet, ki hozta rendbe, ki adta át, vagy ki adta vissza az imádságnak, hanem sokkal inkább az, hogy ez a tény, ez megtörtént, és a jelenben élők fontosnak tartották, hogy ezt a szent helyet megőrizzék az ideérkezők számára. A Szent Misét egy búcsúi körmenet követte, amelyben a templom kegyképét, a brünni fekete Madonna kép másolatát, de már ez is nagyon régen ide került a templomban, 1769-ben ide került ez a kegykép, ezt a kegyképet vitték körbe a búcsúi körmenetben, és ezt követően pedig volt egy kis fogadás, ahol lehetett közvetlenül is beszélgetni az ideérkező vendégekkel, helyiekkel. Tehát Karácsony Tibor többek között megjegyezte azt is, hogy nem csak emberek jártak itt, hanem hitek, remények, könnyek és imák hagytak nyomot. Olyan imák, amelyek nincsenek leírva, de amiket Isten megőrzött. Emberek térdeltek le, amikor már nem tudtak mit tenni. Zarándokok érkeztek ide fáradt lábbal, de reménnyel a szívükben. És hangsúlyozta, hogy ennek a történetnek, ami sok száz évvel ezelőtt kezdődött, ennek tulajdonképpen ma mi is a részesei lettünk. Hangsúlyozta azt is, hogy Szent István király nem csak egy országot akart építeni, hanem egy népet megtartani, hiszen lehetnek nagyon szép váraink, lehetnek templomaink, de hogyha elveszítjük a hitet, akkor ezzel a belső iránytűt is elvesztítjük. És Szent Istvánnak az öröksége az nem pusztán egy ország volt, nem csak falaknak a sokasága, nem történelmi emlék, hanem üzenet is, hogy lehet változó a világ, de ne változzon meg az ember szívében Istennek a helye, és Szent István erre a szakralitásra építette az országát, nem kövekre, hanem Jézus Krisztusra és a boldogságos szűzanyára építette az országát. És tulajdonképpen nekünk pedig az a célunk, hogy ezt megőrizzük az utókor számára.
0: Ahogy a beszélgetés elején mondtam, hogy a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak végzett hallgatóival vettél részt ezen a kiránduláson, zarándoklaton, tulajdonképpen búcsún. Milyen tapasztalatokkal gazdagodva értetek haza? Mi az, amit még így megosztanál a hallgatókkal, a rádió hallgatókkal?
1: Amikor elindult ez a képzés, nem csak az volt a lényeg, hogy gyakorlatorientáltak legyünk, nem csak az volt a lényeg, hogy a tudást átadjuk, hanem azt éreztem személyes küldetésemnek, hogy ezeket a hallgatókat, ezeket a szakembereket, akik végeztek én már ugye két évfolyamon is, kb. 30 embert, megpróbáljam összetartani, hogy legyen egy élő kapcsolat közöttük, és ki tudják cserélni a sikereiket, akár a sikertelenségeiket, a bánataikat, a nehézségeiket a szakmában, hiszen akkor fognak tudni előrelépni, hogyha ez a kapcsolat megmarad, és egymásnak a tapasztalataiból tudnak építkezni. És éppen ezért ez a fajta mentor tevékenység, ez nem zárul le, amikor a hallgatók elballagnak, végeznek, leteszik az államvizsgát, megkapják a diplomájukat, hanem ezt a kapcsolatot élőn próbálom meg megtartani a 2 évvel ezelőtt végzettekkel is, a most végzettekkel is. És tulajdonképpen ez a tanulmányút ennek a mentor tevékenységnek volt egyfajta része, hogy menjünk el, tehát úgy tudunk tapasztalatot szerezni, hogyha elmegyünk valahová is, és megnézzük azt a helyet, meghallgatjuk, hogy az ottani szakemberek, ebben az esetben ugye a mi volt hallgatóink, hogyan járták végig az útjukat, milyen nehézségeik voltak, mikkel kellett megküzdeni, milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt az időszak alatt, és ez természetesen a többi hallgatónk számára is. Ez egy nagyon jó tapasztalat, illetve számomra is, hiszen én az oktatásba tudom ezeket a tapasztalatokat beépíteni a most induló évfolyamunk hallgatói számára.
0: Igen, tehát most a tanévben is elindult ez a szak, vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak. Minden évben mondtad korábban is, hogy változtattatok egy kicsit a tematikán. Most van-e, amin újítottatok?
1: A tavalyihoz képest most nem. Ugye minden éven meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy milyen javaslataik vannak. Ugye a tavalyi évben az előzőhöz képest volt mondjuk azt, hogy újítás, hogy igyekeztünk bevonni intenzívebben más felekezeteknek a képviselőit, elsősorban a Vallásközi Párbeszéd című órának vagy kurzusnak a megtartására. Úgyhogy a mostaniak azt jelezték vissza, hogy számukra ez egy nagyon jó struktúra volt, amiben ebben az évben tudtak dolgozni velünk. Amit én belülről érzek, és ezt folyamatosan érzem, csak egy kicsit nehéz megvalósítani, természetesen idő, meg sok esetben anyagi forrásnak a hiányában, hogy még több szakmai gyakorlatot próbáljak átadni a hallgatók számára. Természetesen van beépítve szakmai tanulmányút egyébként is a tanmenetbe, tehát a tantervbe. Első fél évben is megyünk egy szakmai tanulmányútra, második fél évben pedig egy 2 napos szakmai tanulmányútunk van, ahol a partnereinket, a szakmai partnereinket látogatjuk meg, és az ő tapasztalatait

0: A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióiról, a Szent Jobb településen megnyitott Centrum Mercurius kulturális és zarándok központról, Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált egyetemi docensével, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szerdai általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol 14. Leó pápa az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szentatya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát, Metzben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket, az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Mateo Maria Zuppi bíboros júliusi ukrajnai látogatását követően 3 napot tölt Oroszországban, hivatalos találkozókon vesz részt. A megbeszélések középpontjában a hadifoglyokkal, valamint a származási helyükről elszállított gyermekekkel kapcsolatos ügyek állnak. Az olasz püspöki konferencia elnöke a Szentatya különleges megbízottjaként a humanitárius kérdésekkel foglalkozik, ez a 3. moszkvai missziója a 2023. júniusában, illetve 24. októberében tett látogatásai után. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában, a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, közölt az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a jobboldali hajó azon kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenlétét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermekvilágra jövetelére. A tisztítótűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
1: Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották.

0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Szigi Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az Egri Zsidó Hitközség elnökéről. Tartsanak velünk!

0: 31. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. A helyszín ezúttal a Hung Expo lesz. A szakma él és meg akarja mutatni magát, hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján, ahol azt is megtudhattuk, hogy Magyarországon évente mintegy 14 ezer könyv jelenik meg. Dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökével beszélgetünk.
1: 30 év tapasztalat van a rendezvény háta mögött. Honnan, hova jutott el a fesztivál a kezdetektől a 31. rendezvényig?
2: Szerintem egyre bővült, egyre többen jöttek el. Mindig kinőjük a rendelkezésünkre álló területet, ez abból is látszik. Ugye annak idején a Budapest Kongresszusi Központban voltunk ott a Bach csomópontnál. Azt jó sokáig ott voltunk. Szerintem ott is nagyon színes, nagyon jó program volt, nagyon sok oldalú volt, mindazok a Budapest Nagy Díj is létezett, a díszvendégség is létezett. Onnan kerültünk át a millenárisra, kinőve azt, aztán egyre több külföldi vendég jött. Tulajdonképpen most a közép-európai régióban ez a legjelentősebb könyves esemény. Ez tükrözi azt, hogy az is, hogy a frankfurti könyvvásár is, ugye, mint résztvevőként részben a németekkel támogatja itt, meg kifejezi azt, hogy valójában mi a frankfurti könyvvásárnak vagyunk egy közép-európai lerakata. Úgyhogy ez utána kényszerből elkerültünk ugye a millenárisról, mert ott profilváltás volt, és egy tavaly a Bálnába voltunk, ott elég szűk volt a hely számunkra, de a programok, a vendégsereg az mérhetetlenül sok volt, és most először kijutunk a Hung Expo-ra, és remélem, hogy itt is meg fognak találni minket a közönségünk.
1: Hogyan választották ki a díszvendég profilt?
2: Van ugye a díszvendég ország és a Budapest Nagy Díj. Az nem ugyan, nem nincs mindig átfedésben, sőt legtöbbször egyáltalán nincs. A német irodalom már nagyon kéreckedett, hogy ugye az angolon kívül németből van a legtöbb fordítás magyarra. És hát népszerűek, nagyon eléggé együtt fut a magyar irodalom, a német irodalommal, ha csak azt nézzük, hogy a Nádas, vagy a Krasznahorkai, vagy a Kertész, ezeknek mind a német kiadóik által váltak világhírűvé. Tehát, hogy a németre lefordították, és tulajdonképpen ez egy híd is a világra szóló deszkákra, és ők mondták, hogy nagyon szívesen összeállnának a német nyelvterületek, és csinálnának egy német irodalmi díszvendégséget. A Tojmit meg úgy jön, hogy mindig kinézünk több díszvendégnek valót, beadják a kiadók, megnézzük, hogy kinek lesz friss könyve idénre, és utána elkezdjük őket megszólítani. Legtöbbször már két évvel előbb kell, mert nagyon elfoglaltá válnak ezek az írók, és így most a Tojbin maradt fenn a szűrőn, aki ugye az új művével, a Varázslóval, meg a kapcsolat az, hogy Thomas Mann életrajz, tehát úgy be lehetett forgatni az egész dologba, és lelkes kiadója van, aki intenzív kapcsolatban áll a szerzővel, garantálja azt, hogy jó program fog köré szerveződni. Tehát valahogy így alakul a dolog.
1: A fesztivál programja nagyon színes, túlmutat azon, hogy köteteket ismerhetnek meg a látogatók. Egy kis ízelítőt adjunk ebből még.
2: Hát én nem nagyon mondok nem neveket, de ami még újszerű itt a képregényzóna, amivel beszeretnénk, ugye hát a vizuális kultúrával be lehet húzni a képregényt, meg az lehet még egy kapudrog is a tartalmasabb olvasáshoz is. Nagyon népszerű az ifjúság körében is, és tulajdonképpen szinte minden műfajban van. Tehát a képzőművészettől kezdve a krimiig, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szóló képregények vannak szerte a világban, és itt is olyan lesz, hogy lesz egy rész, ahol bepillantást nyerünk a magyar képregény kiadók készletébe, vagy meg a külföldiekébe is, és ott is workshopok lesznek, hogy akár gyerekeknek képregényrajzoló program, meg ilyesmi is, tehát úgy színesítjük, próbáljuk feldobni a nem szintiszta desztillált irodalomnak szentelni a dolgot, hanem ugye van tudomány, van tényirodalom, és hát a gyerekirodalom, és ami a gyerekbirodalomban van, az is mindig kap új színezetet, amit, ahogy említettem, itt a sajtótájékoztatón is, hogy meg szeretnénk nyitni egy olyan profillal a gyermekbirodalmat, hogy elérhetővé váljon a könyvkultúra, a könyv, a egyáltalán, ami a mesék birodalma, olyan gyerekeknek, akik valamilyen oknál fogva, akadályoztatva vannak abban, hogy a simán tudjanak hozzájutni egy könyvhöz, és ehhez most azt csináljuk, hogy ne ők alkalmazkodjanak mi hozzánk, hanem alkalmazkodjon a társadalom, a környezet ahhoz, hogy őnekik is legyen olvasás élményük, könyvkultúrájuk, hozzáférésük azokon az utakon, amelyek nem olyan egyszerűek az ő számukra. Ezt még azzal is megtetézzük, hogy itt ebben a különleges részlegben, ez természetesen része a nagynak, és nem elkülönítve van, hanem hozzá együtt van, a szülők számára is szakemberek fognak előadásokat tartani, bemutató foglalkozásokat, ilyen face-to-face megbeszéléseket, workshopokat. Tehát szeretnénk integrálni minél több embert, minél több gyereket is az irodalom világának megismeréséhez.
1: Akkor ez egyértelmű cáfolat akar lenni arra, hogy a könyv, a nyomtatott betű az a feledés homályába fog merülni?
2: Szerintem ez a könyv, az a papíralapú könyv egy nagy túlélő. Ugye legalább 500 éves a nyomtatás is Magyarországon. Igaz, hogy Krakkóban nyomták az elsőt, meg kezdetben természetesen latinul, majd később meg németül történt ez, de a magyar könyvszakma az ahhoz képest, hogy ahányan beszélik a magyar, nagyon-nagyon virulens és nagyon jól teljesítő szakma, nagyon jól teljesítő kulturális terület, és tulajdonképpen a könyv bármilyen drága is most, mert hiszen minden drága, minden egyre többe kerül. A könyv szerintem az mindig is, amint kultúra hordozó, a zászlós hajó lesz, mert az az a dolog, ami leginkább elérhető a legtöbb ember számára, egy könyv.
1: Könyvnek a minősége is fontos, és itt nem a fizikai minőségre gondolok, hanem a tartalmi minőségre. Ezt hogyan lehet, hogyan kell szűrni mondjuk egy ilyen fesztivál esetében?
2: Igazán mi nem szűrünk, mi örülünk mindennek, kivéve persze szélsőséges politikai, meg egyéb témákban, tehát mi nem szűrünk, egy semmit nem szűrünk, a kiadók maguk döntik el, hogy mit hoznak oda. Egyébként a minőség, meg ugye mondjuk van ez a young adult korszak, amikor már a gyerek nem gyerek, hanem fiatal felnőtté válik, az egy nagyon népszerű ága a könyvkiadásnak, ahol az úgynevezett szórakoztató irodalom különböző válfajai vannak, amit szerintem ma abból a szempontból nem szabad lebecsülni, hogy ez is út a minőségi olvasás felé, és az értő olvasás felé, mert most nem szeretnék kitérni a PISA értékhez, hogy ez bizony más az értő olvasás, és más a olvasás. Ugye itt mi van a kötelező irodalom, ami már ha kimondják abban a pillanatban, eltaszaltja a gyereket a könyv közeléből, de egyre inkább látom az ajánlott saját unokáim révén is, az ajánlott olvasmányok között ma élő kortárs íróknak a műveit, mind a gyerekek számára, de a későbbi korosztály számára is. Úgyhogy szerintem itt az olvasással igazán nem az a probléma, amit mondanak, hogy kevesen olvasnak, meg nem. Olvasnak elegen, csak szembe kell néznünk azzal, hogy máshogy olvasnak, máson olvasnak, más hordozón nézik, nem feltétlenül az első a papírkönyv után való nyúlás, hanem ugye betelik néha otthon a szekrény, és akkor e-könyvformába veszik meg, de nagyon sokszor előfordul, hogy egy adott könyv még nyomtatva is több verzió verzióban van egy háztartásban, de ez már csatlakozik hozzá a hangos könyv, ami egy-egy hosszabb úton a gyerekeknek is jó, felnőtteknek is jó, meg az e-könyv, ami ugye szintén egy digitális eszközön olvasható tartalomról szól. Tehát szerintem, ha valaki olvasni akar, az most tud. A mi feladatunk, hogy olyan táplálékot, olvasnivalót adjunk a közönség elé, és olyan úton, hogy minél többek számára hozzáférhető legyen.
1: Ilyenkor egy rendezvény sorozatnál már a jövőbe is tekintenek, és a következő, a 32. program is már minden bizonnyal egyes elemeibe szervezés alatt van. Mit lehet tudni arról, ki lesz ott például a díszvendég?
2: Amit tudok, hogy a díszvendég országra tudom tutira, a Finnország irodalma, aminek nagyon örülök egyébként. Feltűnően sok skandináv irodalom van magyarra lefordítva, és ugye ott az északi országok, azok olyan átjárhatók egymásba, és a finnek jelentkeztek szintén, hogy ők szeretnék elhozni. Nagyon sok kapcsolatuk van a magyar kiadókkal. Ennek a szervezése már megkezdődött.
0: A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról, a könyves szakmáról dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökével beszélgettünk.

0: Most következő riportunkban egy nemrégiben megjelent kötetről fogunk szót ejteni, melyet a Bródy Sándor könyvtárban mutattak be. A kérdező Drimba Miranda.
1: Magyarok a vadnyugaton címmel jelent meg Sziki Károly kötete. A kötet bemutató rendezvény megkezdése előtt ültem lebeszélgetni a műszerzőjével. Miért fontos, hogy a Magyar Dráma Napját követően történik meg a kötet bemutató?
2: Tulajdonképpen ez egy nem magyar örömóda, hanem inkább egy magyar dráma, magyar kivándorlás. Ehhez a naphoz kötvén pontosan tudom szemléltetni a kivándorlás korszakaival, a 6-7 kivándorlási korszakkal, és az ott élő magyarok küzdelmes drámai, sokszor drámai életével.
1: A forradalom 70. valamint az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulóján íródott meg a kötet. Kérem, hangsúlyozza ki, milyen szerepet töltenek be az ön életében ezek az évfordulók?
2: A 56-os forradalommal én igen régóta foglalkozom. Kezdtem az amerikai magyarok, kivándorolt magyarok forradalmárok életével, élettörténetével, interjúk és könyv szeretek formájában. Az egdi forradalom feldolgozása következett már 96-ban, és nekem folyamatosan ez a feladat jutott Istentől elrendelt küldetésem, ha mondhatom ilyet, és nem tűnik nagyképűnek, hogy küldetésem, hogy az 56-os forradalmat dokumentáljam, a forradalmárok életével egybekötötten és annak feldolgozásával, és az 1956-os forradalmárok kint létét, itthon létét most 70. évfordulóra összegezzem. 40 év munkája van ebben, ami azt jelenti, hogy amikor elkezdtem 1986-ban, akkor még nem voltam teljesen tudatában annak, hogy miért van ez a vándorlás, ez a kivándorlás, az önmagamból való kitántorgás is, de visszatérés, és mostanra erre az évre megértettem, hogy ez volt a feladatom, most összegezni egy emléktábla formájában, összegezni az életüket, emléktáblát állítani a kint élőknek, a kint alkotóknak, nagyszerű személyiségeknek, de 56-osoknak is, meg művészeknek is. A 250. évforduló pedig azért, mert Amerika rendkívüli szinten izgatott és érdekelt, hogy mi is ez az Amerika, hogy is épült fel ez az Amerika, és akik ott élnek, azok kik voltak, és kik leszármazottai lettek. Így az indiánok és a kaubojok történetét is feldolgozom 19 város életében.
1: A mostani kötet milyen formában íródott? Ez inkább regény, vagy inkább egy történelmi regény?
2: Mondhatom azt, hogy inkább történelmi és interjú kötet. A történelmi azért, hogy a magyarság történetét, mint az elején hangsúlyoztam, kivándorlását dokumentáljam, a magyarok ott létét történelmi hitelességgel írjam meg, és személyes találkozások hozták életre az interjúkat, de vannak benne olyan részek, amelyek a színházi életemhez kötődően, illetve különleges kapcsolatok vannak, például Salinas és Eger vagy Debrecen között, amelyet John Steinbeck személye köt össze, vagy James Dean, akiknek életét én magam feldolgoztam, és akiknek művét játszottam, vagy nagyképűen hangzik talán nagyképűnek, hogy James Dean, mint kolléga példaképem, sokszor tűnt föl így a színház életben, sokszor kaptam igazgatomtól megrovást, szóbeli megrovást, hogy te mindig James Dean-t akarsz játszani, még akkor is, amikor nem tudtam, hogy ki az a James Dean. Tehát ilyen értelemben az amerikai történelemnek, történelembe való ágyazásnak a részleteit próbáltam kibontani, feldolgozni, és interjúk, mondom, még novellák formájában is feldolgozni.
1: Kik azok a személyek, akiket kiemelne a könyvében, valamint ezek a személyek milyen értéket képviselnek?
2: Mivel Egerben vagyunk, ezért a legfontosabb az egriekre való koncentrálásom most ebben az interjúban. Ha most az 56-os keretet nézem, akkor 35-56-ossal készítettem interjú beszélgetést, és az egriek közül nagyon sokan megjelennek, akik a dobóban voltak, gimnazisták, például a Korontájt és aztán a Recski Ércmezőt feltárta például Kisvarsányi Géza, de aki nagyon fontos számomra és az egriek számára talán az egyik legfontosabb, amit megírtam, az Alispán doktornak, Szabó Gyulának az életrajzát, életét dolgoztam itt föl. Dr. Szabó Gyula Alispánként dolgozott, 1944-ben menekült el az oroszok elől Magyarországról, Tündér utca 1-ben lakott, és egy páratlan tragédia tulajdonképpen az ő élete, hogy azt gondolták, hogy visszatérnek, majd is ott maradt a Tündér utca 1-es számú ház minden kárpótlás nélkül és megkövetés nélkül. Az utódok megvannak még, a lánya megvan, dr. Szabó Gyulának, aki miután 44-ben elment, Clevelandben telepedett le, és ott hozott létre olyan üzletet, amelyben a magyarok megjelenhettek, és őket segítette. Majd Oaklandbe ment, San Franciscói közeli város, Oaklandbe ment, ott maradt haláláig, Kodály Zoltán meglátogatta egy alkalommal, és azt mondta, hogy akkor jó lenne, hogyha itt is lenne San Franciscóban, mondta dr. Szabó Gyula, itt is egy Kodály intézet, és létrehozták a Kodály intézetet. Ez az, ami kívánná azt, hogy végre Egerben legyen egy márványtáblája, hogy posztumusz elismerése, díszpolgársága, hiszen itt van eltemetve Egerben, hatvani temetőben.
1: Az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar honfitársaink hogyan emlékeztek meg a magyar hagyományokról, a magyar történelemről?
2: Mindenkor és minden esetben igyekeztek, és nem csak igyekeztek, hanem megvalósították a tervüket a főbb forradalmi évfordulókkal kapcsolatosan, 48-56, más történelmi eseményekkel, augusztus 20-a, Trianon, és a többi magyar emlékezések is ott voltak a műsor tervükben. Nagyon-nagyon igyekeztek. Amikor 1985-ben először mentem hozzájuk, akkor fergeteges nagy összefogást láttam. Ez a fergeteges nagy összefogás már elkezd elkopni, vannak városok, ahol már teljesen megszűnőben van az egyház és a közéleti munka is, és vannak városok, ahol még lélegeznek a magyarok, de az az új kivándorlási hullám van. A 7. ponton jelöltem meg, hogy a mai időkben is az a legtragikusabb kivándorlás Magyarországról, hogy elmennek és már nem kapaszkodnak bele a magyar ismeretekbe, de magyar egyházok, magyar kultúrát nem szívesen látogatják, megélhetésű gazdasági kivándorlóknak számítanak számomra. Így tűnik, hogy az emigráció az utolsó végóráit éli. Ez a végóra el szokott tartani, mondják, hogy Amerika már az utolsókat rúgja. Hát ezt mondták 40 évvel ezelőtt is, de még mindig eléjük grudossa magát.
1: A könyve megírása során kik nyújtottak segítséget?
2: A legfőképpen, aki nekem, aki segítette a könyvet kiadni, az volt a legfőbb segítő, mert én nem tudtam volna egy 500 oldalas könyvet, aminek a kiadási költsége, mivel nem magas példányszámban jelent meg, nem tudtam volna magam előteremteni. Őt Jackovics Tamásnak hívják, aki éppen annak az asszonynak a férje, aki Szabó Gyulának a lánya. Ő volt az első számú segítőm, szponzorom, és másodszorban, aki nekem ugye mindig rendben aki az írásomat, mert sok henyeség és hiba is van az írásokban. Bodor Sarolta, aki lektorálja a könyvet, és szellemi társaim pedig, akik adták a nevüket és adták az interjúkat 9 kanadai és 10 amerikai nagyvárosban.
1: A Vadnyugat egy olyan helyszín, ahol harcolni kell, és az embernek meg kell védenie magát és családját. Ez azt szeretné sugallni, hogy a magyarok bátrak, vakmerőek, rátermettek?
2: A magyar az hihetetlen fajta. Hogyha ezt be lehetett volna fogni valamikor igazán egy Isten adta nagy kelepce legyen idézőjel, ketrecbe bezárni őket, akkor itt hatalmas alkotások lettek volna Magyarországon. És amikor kimentek, ezt az energiát vitték el a bányákba, a vasgyárokba, és vitték a szellemi életbe, és hát hatalmas tudós áradat gazdagította Amerikát, és hatalmas művész áradat Los Angeles-t ők alapították, és Johnny Weissmüllerig vagy Peter Falkig, bezárólag rengeteg színész, színművész és rendező, színház alapító építette Amerikát. Amerikának alapvető feltétele volt, hogy legyenek forradalmak Európában, legyenek kivándorlási hullámok, mert semmiből épült fel Amerika azok által, akik elhagyták a szülőföldjüket.
1: Kiknek ajánlaná a könyvét?
2: A végén leírom zárszóként, hogy én nem azért írtam, hogy nem abban a hitben írtam, hogy ez könyves polcokat fogja díszíteni, de valószínűség szerint ez csak olyan, szoktam viccesen mondani, hogyha nagyot biccen a széklába, akkor alá teszik. Írtam volna azoknak, akik benne vannak természetesen, de ennél többre vágyom, és többet akartam. Legyen egy tananyag, egy olyan anyag, egy olyan összegzés, mondani, egy olyan emléktábla, amit elolvasnak, hogy kik is voltak ezek az emberek, miért is kell rájuk emlékezni. Írtam volna az utókornak, akik majd valamikor levennék a könyves polcról, hiszen ilyen összegzés a mai amerikai kivándorlók világából, ilyenről nem tudok. Vannak régi kivándorlási emlékeket feltáró kötetek, de ilyen értelemben, hogy Amerika történelme és Magyarország kivándorlásának összevonása, a Kossuth kivándorlás hatalmasságának felmutatása és tragikumának bemutatása, ilyen nincsen. Ezért aki történelmet szeretne első kézből megismerni, hitelesen írtam, mert ebben nincs semmi mese, nincs kitaláció benne, nem igyekeztem, hanem meg is teremtettem, hogy valóságot írjak meg, akár a novellában, akár pedig a történelmi folytonosságban.
1: Hogyan látja, a mai felgyorsult technológia világában milyen szerepet tölt be a magyarsággal kapcsolatos könyvek?
2: Sajnos azt látom, hogy inkább mindenki a mesterséges intelligenciának a gombját üti be, és azt hiszi, hogy benne van. Dolgoztam vele én is ebben a kötetben. Annyi tévedés van benne, annyi hiba van, annyiszor kellett rákérdeznem, kijavítanom, hogy annak a megbízhatósága mindenkit intek, hogy vigyázzon, elképesztő sok tévedés van benne, elírások, egy név alatt mást szerepeltetnek, vagy egy eseményben egészen furcsákat írnak meg. Jó, ott van, hogy igazság rendkívül sok, de mondjuk, hogy ez a 20% tévedés, ez nem helyén való. Ezért kellene olvasni, az olvasás háttérbe szorult, én látom, hogy nagy bajban vannak az könyvtárak és a könyvkiadók is nagy bajban vannak, de ezzel nekem nincs mit keresnem, ha van egy küldetés az emberek, és ebből küldetés tudatba beleáll, akkor el kellett végezni ezt a feladatot.
1: Hol lehet beszerezni a könyvét?
2: Ez csak az én saját területem. Nem bocsátom sosem könyvtárakba, mert egyrészt bátortalan vagyok, hogy óriási példányszám, vagy akármennyi példányszám, és akkor onnan majd visszavegyem a könyveimet. Másrészt pedig nem is írok olyan nagy példányszámban, hogy ez ellephetné a könyves polcokat, és valahol a nem láthatók között szerepelje. Úgyhogy nálam lehet csak megkapni ezt.
1: Hány példányszámban jelent meg?
2: 150 példányszámban jelent meg, és nekem az a tapasztalatom, hogy a sziki könyvek szűken szépen, de ilyen számban megfelelőek.
1: Továbbá utolsó kérdésként, a könyvbemutató során kik fognak közreműködni, továbbá nekik mi a szerepük?
2: Legfőképpen olyan emberek, akik ennek a témának szakértői, szakismerői, és hangulatában is segítséget nyújtanak, hogy az emberekhez eljusson, ami egy ilyen bemutató, ez legalább 2-2,5 órát venni igénybe, de szűkösségében segítsenek hangulatot énekekkel. Például a Széchenyi Orsoly a Székely kivándorlóknál énekel egy dalt, mert hiszen azok is ellepték Amerikát a kivizetésük során. Daragó Károly, aki zeneművész, és ő is a kivándorlás részleteiben vesz részt, például ott van az Én hazám című dalt énekli. Rubocki Éva és Patkós Attila előadó művészként. A Ungvári Tamás is segít, és Dudás Mária is. Meghoztam egy olyan vendéget, aki maga is aranyat ásott, és a Vadnyugaton ásott aranyat. Ez most pontosan Ausztráliában van, de hogy tudjuk, lássunk egy valódi aranyásót, 97 éves Kovács Istvánt, valamint megkértem, hogy jöjjön el dr. Szabó Gyula rokona, ő pedig Jackovics Tamás, és Bodor Sarolta koordinálja az egészet.

0: A közelmúltban elhunyt Székely Gábor, az EGRI zsidó hitközség elnöke. Egy februárban készült beszélgetés részletével emlékezünk rá, melyben az EGRI zsidóság történetéről mesél.
1: 1840-ig nem élhettek városba zsidók. Csak úgy színesként azt szeretném mondani, hogy ebben szemben az EGRI zsidó temetőben van egy rosszul tájolt, vagy legalábbis a többi sírkővel ellentétes tájolású kő, ami alatt egy úgy él, mint Marci Hevesen van eltemetve. Mert Marci az Hevesen élt, de Egerbe halt meg. Akkor még nem lakhattak ott. Ez 1840 előtt volt, 1840 előttről én nem tudok temetésről, nem tudok zsidóról. 1840-ben egy Schwarz István nevezetű ember Sájról, ez egy Borsod megyei falu, Sájról beköltözött Egerbe, és elkezdett bőrrel foglalkozni, pontosabban bőrgyárat, tehát bőrkikészítéssel. Úgy mellékesen egyébként ez a Schwarz István, ez az én ükapám. Ő volt az első család, aki Egerbe költözött 1840-ben. 40-től elkezdettek beköltözni a környezetben lévő, a nem környezetben lévő zsidók. Elég drága volt a beköltözés, elég jelentős összeget kért. Hát ez most zavaros számomra, hogy a város vagy az érsekség, mert ugye Eger az nem királyi város volt, ha úgy vesszük, hanem érseki város volt, tehát más volt a fennhatóság. És ahhoz, hogy például ez a Schwarz István és családja beköltözött, ez nem csak a város engedélye kellett, hanem az érsek engedélye is. Különböző szép papírjaim vannak arról, hogy ez a Schwarz család, ez milyen jó család volt, milyen szorgalmas család volt, és azt hiszem az is, hogy milyen jómódú, nem gazdag, csak jómódú család volt. Sokan nem tudták ezt az összeget kifizetni, úgyhogy pontosan az az alakuló EGRI közösség, ez kérte az érsekséget arra, hogy kevesebb letelepedési hozzájárulást kérjen, és elkezdődött Egerben a zsidó élet. Úgy 1845 tájékán fölépítették az első zsinagógát, ez a Hibai Kár utca 7-es épület, ami ma is megvan, amit ma is használunk zsinagóga gyanánt. És ott már aztán zavarosak a történetek, és nincs meg nekem sem egy csomó minden. Például nem tudom, hogy mikor építettek mikvét, rituális fürdőt, mert annélkül aztán nem megy a dolog, mert a nőknek egy hónapban egyszer el kell menni a rituális fürdőbe. Én azt gondolom egyébként, valami minimális emlékem van róla, hogy az apám mesélt róla, hogy a meleg vízre jártak a nők. Nem tudom, ma még megvan ez a dolog, de a strand mellett volt egy tószerű valami, ahol mostak is a környező emberek, főleg parasztasszonyok, mert ez a maklári hóstja, kertész hóstja, környéki emberek, de ezt azt hiszem mikvének is használták. 1863-ban, legalábbis emlékeim szerint, akkor megnyílt az első zsidó iskola, ez is a Hibai Károly utcában van, ez pontosan az akkori zsinagóga melletti épület. Elég sok zsidó telepedett le Egerből, egy darabig ebbe az egy templomban volt istentisztelet, itt a két különböző irányzat, hát eltávolodott egymástól, de úgy is mondhatjuk, hogy összeveszett, mert nem ugyanazt a rabit akarták a nagyon vallásosak, és nem ugyanazt a rabit akarták a kevésbé nagyon vallásosak. Egerben mindig vallásos közösségek voltak, csak ortodox templom volt és status quo, tehát neológ vagy reformas szóba sem keveredett. De a két hitközség jól megvolt egymással. Egy temetőjük van, ami ma is az Attila út vagy Demédi út sarkán van, egy szép nagy temető, csak ott van temetés. Egy kultúrház volt, egy mikve volt, ha volt, vagy egyet használtak valahogy. Tehát jól kivoltak. Ez 1944-ig egészen jól elment, akkor elvitték a férfiakat, vagy behívták a férfiakat munkaszolgálatra, és végül 1944 júniusában elvitték a maradék zsidókat is Auschwitzba, 2000 fő vittek el, az részben EGRI volt, mondjuk döntő részben, olyan 1700 ember, az összes többi meg a környező falvakba került össze, de hát kb. 2000 zsidó élhetett 44-ben Egerbe, mert ugye a férfiak már bevonultak munkaszolgálatra, tehát ebben már nincs benne. Vannak ilyen pontosabb számok, utána lehet nézni, nem túl jelentős a dolog. És akkor jöttek nehéz évek, mert 44 után kevesen jöttek vissza, de azért mégis egy olyan 200 ember ott ragadt Egerbe. Ennek nem jelentéktelen része Eger környéki volt. És akkor elkezdett fogyni a közösség részben, politikai okokból, kiszálltak a hitközségből, beálltak a baloldali pártokba, főleg a szociáldemokrata pártnak volt elég jelentős elszívó ereje, de a kommunistáknak is. És akkor ez volt 48-ig, 48 után valamikor elment Egerből a jesiva is. Onnét tudom egyébként, hogy nekem a keresztelőm, hogy közfelelő legyen, a zsidó fiúknak szánt keresztelő, ami egy kicsit véres történet, de a 8 napos gyerek jól el van vele. Akkor még az egri jesiva Egerbe volt, mert ezután lévő étkezésen, vacsorán, mit tudom én, ebéden, ezen még az egri jesiva ott volt. Tehát ők valamikor 48 és 50 közül mentek el. 50-ig még elég jelentős disszidálások voltak Egerbe. Ennek megvan a maga története, hogy kellett eljutni Csehszlovákiába, Csehszlovákián belül Pozsonyba, Pozsonyból meg már Asztria felé rakták ki a illegális bevándorlókat. Szerintem ez egy megegyezés volt Izrael állam és a csehszlovák állam között, de erről én több mindent olvastam, de igazán nem kerültem 100%-os képbe a dologba, nem is olyan nagyon fontos. És akkor 56-ig egészen normalizálódott a helyzet, és akkor 56-ban érdekes dolgok lehettek, amiről én nem tudok nagyjából semmit. Mert amit én hallottam a szüleimtől, ugye 56-ban én már azért 8 éves voltam, az egészen más, mint mások hallottak róla, mert az én szüleim azok egy konzervatív típusú család volt, elvették az üzletet, elvették a házat, a kommunisták egy picit mások voltak, és 57-ben elmentek Egerből, a kommunista zsidók meg voltak ijedve. Addig apámnak nem volt állása, aztán lett állása, üzletvezető volt a dobótéren, a sporthangszerjátékboltnak volt a vezetője egészen 70 éves koráig, ami akkor nagyon nagy dolog volt. 60 éves korban a férfiak elmentek nyugdíjba. És akkor 57-ben még meg volt a hitközség, még 59-ben, egészen 78-ig még apám meg nem halt, addig még összejöttek péntek este a zsidó férfiak, mert azok járnak péntek este templomba, bocsánat, sinagógába, én templomozom, mert Egerben új volt szokás, zsidó templom volt, és akkor 78 után aztán szétesett az egész, és egészen addig, amíg ma a fiatalok nem kezdtek egy hitközséget szervezni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megyünk, akkor nézzük meg a testtartásukat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze, először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keressünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk van, tömegiszony, és még sorolhatnánk. De egy pap testvérünk így mondta: testvérek, tudjátok, hogy tudtok közelebb kerülni az Istenhez? Néztek egymással, hogyan, atya? Úgy, ha most sokkal előrébb jöztök, ide jöztök az első padokba is, közelebb ültök a Szentség Jézushoz. Közelebb kerülni Istenhez úgy, hogy közelebb ülni a Szentségházhoz. Valamiképpen érdekes és elgondolkodható, amikor emberek úgy minél távolabbi pontját keresik a templomnak, a Szentegyháznak, és nem az Úrnak a közelségét. Na most mielőtt leülnénk, vagy állnánk, azelőtt térdet hajtunk szabályosan. Hogyan történik a térdhajtás? Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a bal lábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan, szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel? A szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a szent eukarisztiában, az

az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt. Igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről. Más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztetnek minket arra, hogy római katolikusként ne szégyeljünk térdet hajtani. Ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk. Akár két térdre ereszkedni, térdre borulni. Erre is van lehetőség. Valljuk meg a hitünket bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket menthetünk.

Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus templomban. Na most ezután, hát hogyan is viszonyuljunk az álláshoz? Az állás az ember sajátos testtartása. Kifejezi a másik személy iránti tiszteletet, a fegyelmet, az összeszedettséget, a készséget, az engedelmességet. Vallástörténészek szerint minden nép állva végezte az áldozat bemutatást. Ez volt a gyakorlat a zsidó nép körében és az ős keresztények között is, akik összejövetelét alkalmával álltak. Erre utal a második számú eukarisztikus imádságban a pap által mondott rész: hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szentszék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak, az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a mi atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébánosatya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A szerdai általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol 14. Leópápa az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szent Atya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát, meccben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket, az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Matteo Maria Zuppi bíboros júliusi ukrajnai látogatását követően 3 napot tölt Oroszországban, hivatalos találkozókon vesz részt. A megbeszélések középpontjában a hadifoglyokkal, valamint a származási helyükről elszállított gyermekekkel kapcsolatos ügyek állnak. Az olasz püspöki konferencia elnöke a Szent Atya különleges megbízottjaként a humanitárius kérdésekkel foglalkozik, ez a 3. moszkvai missziója a 2023. júniusában, illetve 24. októberében tett látogatásai után. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában, a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, közölt az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a jobboldali hajó azon kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenlétét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermekvilágra jövetelére. A tisztítótűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank Alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Baka András hívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szent Atya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szent Atya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szent Atya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vanni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szent Atya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a szentatya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek a szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a szentatya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítás szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerdai katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szent Atya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szent Atya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt,
2: How worried are you?
0: Hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre,
1: The Vatican has organized, our own commission.
0: A mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiával járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a Német Katolikus Hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintha 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: But I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péternél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, ámen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvast fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
4: A szeretet a rosszat nem rója fel.
2: Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjuk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
4: A tékozló fiú története.
2: És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
4: Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
2: A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett. És így van, ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat?
4: A tékozló fiú testvére.
2: Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
4: Az apa.
2: Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
4: A tékozló fiú.
2: Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
4: Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
2: Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
4: Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
2: Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
4: Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
2: Igen.
5: De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta. és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
2: Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
4: Nem.
2: Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, ahogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szeretben a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta, itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
4: El kell engednie.
2: És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanez a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észszerű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
4: Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk se, attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
2: Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában itt nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk. Azt el tudjuk?
4: Hát,
2: érdemes, mit kezdjünk azzal?
4: Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad akár egy életre is. Viszont mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
2: Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mi megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
4: Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
2: Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
4: Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
2: Igen.
4: Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
2: Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
4: Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, mert letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz tette, az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
2: Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.

0: Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunnyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, guztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Eszter mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
1: Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
0: Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
1: Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátani neki, és elé állni, hogy fiai, megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
0: Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
2: Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra előtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
0: Ismerünk-e még ilyen embert?
3: Szent Ritát.
0: Na, Szent Rita.
3: Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
0: És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
3: Jézus.
0: Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
3: Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
2: Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
3: Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
0: Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozó fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad minnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így in bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
1: Istenünk, atyánk, te mindig megbocsáton nyúlsz felénk, taníts minket is megbocsátani. Mivel a te titkod csak te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
3: Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
2: Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot. Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó úrunk és atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
4: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Lésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
5: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 13. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalónkat és a kora esti hírmondót, 2:05-től Szószóló című műsorunkat hallgathatják meg. A mai adásban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Sziki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be,

Egyrészt fel többé ifjúságom bűneit és tévedéseit. Jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal. Olvasom a 24. Zsoltárban. Ne akard elhitetni magaddal, hogy az ember elegendő tanácsadó önmagának, és tisztában van saját útjával. Tehát takarítsd meg magadnak a felesleges fáradtságot, és igazodjál a következőkhöz. Törekedj legalább annyira jónak lenni, hogy rosszat nem teszel. Szíved ne csüggjön múlandó dolgokon. Az igazság nem hozzánk igazodik, hanem nekünk kell hozzáigazodnunk. Amit módod van látni, azt vedd észre, és használd a szemedet. A láthatatlan és örök dolgokra vonatkozóan pedig tartsd magad Isten szavához. Mit jelent az igazság szeretete? A kinyilatkoztatás elfogadásában a hitet, saját magunk értékének megítélésében az alázatot, mások értékének mérlegelésében az igazságosságot, belső meggyőződésünk kinyilvánításakor az őszinteséget, a lelkiismeret szavának hallatára annak hűséges követését. Az ifjúságért könyörgök, Uram. A fiatalok rászorulnak valakire, aki megtanítja őket hallgatni te rád. Nyisd tágabbra lelki hallásomat, hogyha fiatalokkal beszélgetek, ők is kedvet kapjanak a te szavad hallgatására. Biztosítsd számukra a bizalmat és a vezetést, valahányszor joggal igénylik ezt maguknak. Uram, én őszintén kívánom, hogy az ő világuk szebb legyen, mint a miénk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szerdai általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol 14. Leópápa az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szentatya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát, meccben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket, az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Matteo Maria Zuppi bíboros júliusi ukrajnai látogatását követően 3 napot tölt Oroszországban, hivatalos találkozókon vesz részt. A megbeszélések középpontjában a hadifoglyokkal, valamint a származási helyükről elszállított gyermekekkel kapcsolatos ügyek állnak. Az olasz püspöki konferencia elnöke a Szentatya különleges megbízottjaként a humanitárius kérdésekkel foglalkozik, ez a 3. moszkvai missziója a 2023. júniusában, illetve 24. októberében tett látogatásai után. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában, a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, közölt az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a jobboldali hajó azon kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenlétét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermekvilágra jövetelére. A tisztítótűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 13. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Amint az első fénypontot megláttam, felébresztettem Jimet, és nekiálltunk búvóhelyet keresni. Rövidesen ki is kötöttünk. A király reggeli után előkapart egy csomag zsíros kártyát, és leült a herceggel 21-ezni, centes alapon. Aztán beleuntak, és kijelentették, hogy kifőzik a haditervet, ahogy mondták. A herceg beleturkált a kofferjába, és előszedett egy csomó apró nyomtatott cédulát, és felolvasta őket. A híres dr. Armand de Montalban, Párizsból, előadást tart a frenológiai tudományról, szólt az egyik. Itt, és ekkor, belépődíj 10 cent, és jellemanalízis írásban 25 cent darabja. A herceg azt mondta, hogy ez ő. Egy másik cédulán az állt. A világhíres Shakespeare színész, az ifjabb Garrick, a londoni Jury Lane tagja. A többi cédulán is mind más néven szerepelt, és csodálatos történetek voltak róla. Például, hogy varázsvesszővel vizet és aranyat talál, megszabadít a rontástól, és így tovább. Mégis Thália a kedvenc múzsám. Járt valaha a világot jelentő deszkákon, felség?
1: Nem én, mondta a király.
0: Akkor most majd rájuk lép, bukott nagyság. Nem adok neki 3 napot, mondta a herceg. Amint az első jobb városhoz érünk, kibérelünk egy termet, és eljátsszuk a 3. Richard párbaj jelenetét, és az erkély jelenetet a Rómeó és Júliából. Na, mi a véleménye?
1: Én benne vagyok testestül, lelkestül, csak dohányt lássak belőle. De hát eddig még sose ütöttem az orrom színjátszásba, és nem is nagyon forogtam körülötte. Kicsi fiú voltam, amikor a papám kastélyában színészek jártak. Gondolja, hogy be tud tanítani?
0: Könnyedén.
1: Akkor rendben van. Már úgyis fáj a fogam valami újdonságra. Lássunk is hozzá.
0: A herceg elmondta neki, hogy ki volt Rómeó és Júlia. És azt mondta, hogy ő szokta játszani Rómeót, és a király játszhatja Júliát.
1: De ha Júlia olyan süldő leányzó, ahogy maga mondja, herceg, akkor az én kopasz fejem és fehér bajszom nem nagyon illik hozzá, vagy mi a szősz.
0: Attól ne fájjon a feje. Ezeknek a vidéki tahóknak eszükbe se jut az. No, és aztán kosztümben lesz, az pedig mindent megváltoztat. Júlia az erkélyen mereng, egy kicsit élvezi a holdfényt, mielőtt lefeküdne, és hálóinkben van fodros főkötőben. Itt vannak a kosztümök is.
2: Kiszedett 2-3 kartonruhát, amiről azt mondta, hogy középkori páncél 3. Richardnak és a másik pofának, valamint egy hosszú fehér vászon hálóinget egy fodros főkötővel. A király meg volt elégedve. A herceg pedig elővette a könyvét, és elszavalta a szerepeket. Ide-oda ugrált, rezegtette a hangját, és mutogatta, hogy kell csinálni. Aztán odaadta a királynak, hogy a maga szerepét tanulja meg kívülről. A kanyar után egy kis városka feküdt, és mire a közelébe értünk, a herceg kijelentette, hogy megvan az ötlete, hogyan utazhatunk nappal is, hogy Jim ne kerüljön bajba. Most be fog menni a városba, és elintézi a dolgot. A király azt mondta, ő is elmegy vele, hát ha akad valami. A kávénk elfogyott, ezért Jim azt mondta, hogy én is menjek velük, és vásároljak be. Mikor odaértünk, mintha mindenki halt volna. Az utcák üresek, egy lelket se lehetett látni, mintha vasárnap lett volna. Az egyik szélün egy beteg néget láttunk. Az elmesélte, hogy apraja nagyja elment a szabadtéri istentiszteletre az erdőbe. A király megkérdezte az utat, és azt mondta, ő kifacsarja ebből az istentiszteletből, amit csak lehet. A herceg azt mondta, neki egy nyomda kell. Meg is találtuk egy asztalosbolt egyik sarkában. De az asztalosok és nyomdászok is elmentek a gyülekezetbe, és még az ajtót se csukták be. Piszkos szemetes kis lyuk volt, tele festékfoltokkal, a falon pedig lovakat meg szökött négereket ábrázoló plakátok. A herceg azt mondta, hogy ő helyben van. Levette a kabátját és munkához látott. Mi pedig a királlyal útnak eredtünk az erdei istentisztelet felé. Fél óra alatt odaértünk. Patakzott rólunk a veríték, mert igen meleg volt. Legalább 1000 ember volt ott 20 mérföld körzetből. Az erdő tele volt kocsikkal és szekerekkel. A lovak szénát rágtak és a legyeket csapkodták a farkukkal. Nagy gerendákból bódékat ácsoltak össze, és befötték gajakkal. Ezekben limonádét és Szent János kenyeret árultak, meg görögdinnyét és teljes kukoricát és sok más egyéb ilyesmit. A prédikálás is ilyen bódékban folyt, csak azok nagyobbak voltak, és nagy tömeg ember szorongott bennük. A padok ketté hasított gerendákból készültek, támlájuk nem volt. A szónokok magas dobogón papoltak a bódé egyik végén. Az asszonyok hatalmas szalmakalapot viseltek, az öregebbek szövetruhában, a fiatalabbak kartonban. A legények közül sokan mezítláb voltak, és sok gyereken nem volt más, csak egy ingecske. Az öreg asszonyok kötöttek, a fiatalok pedig titokban viháncoltak. Az első bódéban a szónok éppen egy énekre zendített rá. Két sort előre énekelt, a többiek pedig utána. Csuda nagyszerű volt hallgatni. Annyi hangon és olyan dübörgéssel énekeltek. Aztán megint elénekelt két sort, és így tovább. Aztán a szónok beszélni kezdett, és Csuda nagy feneket kerített neki. Ide-oda járt a dobogón, és gesztikulált. Aztán szembenézett a népekkel, és torka szakadtából kiabált rájuk, és minduntalan fölkapta a Bibliáját, és fölnyújtotta, mintha oda akarná adni nekik, és azt bömbölte. Ez a sivatagi érckígyó! Lássátok, és gyógyuljatok meg tőle! A nép pedig rávágott. Alleluja! Ámen! És így ment tovább, még mindenki zokogott, és nyöszörgött, és ámenezett. Ó, jöjjetek a bűnbánók padjára, testvéreim! Jertek ti bűnben megfertezettek! Ámen! Jertek, betegek és lesújtottak! Ámen! Jertek, bénák és sánták, vakok és süketek! Ámen! Jertek, szegények és szűkölködők, szégyenben rejtezők! Ámen! Jöjjetek, ti megnyomorítottak és beszennyezettek, szenvedők és bűnösök, jertek, ti lelki szegények, jertek, bűnbánó szíve, jertek, ti, kik rongyok közt éltek bűnben és szennyben. Tietek a víz, mely tisztává tesz, megnyitva előttetek a menny kapuit, ó, lépjetek be és nyugodjatok. Ámen, alleluja, hozsánna, és így tovább. Az ember a végén már nem is hallotta, mit mond a szónok, akkora volt a kiáltozás és a zokogás. Az emberek fölugráltak, és minden innen a szónok felé tolongtak. A bűnbánok padjához igyekeztek, és közben a könyv patakzott a szemükből. Mikor az összes bűnbánok az első padokban nyüzsögtek, rágyújtottak egy énekre, és kiáltoztak. Levetették magukat a szalmára, és a mellüket verték, mintha megvadultak volna. Az első, akit ott láttam, a király volt. Úgy abajgott, hogy legfölül hallatszott a hangja, túl kiabálva mindenkit. Aztán fölugrott a dobogóra, és a szónok megkérte, hogy beszéljen a néphez. Mire elkezdett szónokolni? Elmondta, hogy ő kalóz volt. 30 évig kalózkodott az Indiai óceánon, és a legénysége igen megfogyatkozott az utóbbi harcokban. Azért jött haza, hogy új embereket toborozzon, de hála Istennek előző éjjel kirabolták, és kirakták a gőzhajóról egyetlen fityink nélkül, de hálás ezért, mert ennél áldottabb dolog nem történhetett vele. Most újjászületett, és most érzi magát igazán boldognak először életében. És bármilyen ágról szakadt, mégis neki indul, visszatér az Indiai óceánra, és élete hátralévő részét arra fordítja, hogy az igaz ösvényre vezérelje a kalózokat. Ezt ő jobban tudja bárki másnál, mert ismeri minden kalóz azon a tengeren. és ám bár igen hosszú időbe fog telleni neki, hogy pénz nélkül elérkezzen oda, ha törik, ha szakad, útnak indul, és valahányszor megtérítek kalózt, megmondja neki, ne nekem köszönd, ne nekem hálálkodjál, köszönd azoknak a drága jó népeknek a Pokwilli gyülekezetben. Fele barátainknak és jótevőinknek és drága szónokunknak itt, akinél nincs a kalózoknak igazabb barátja. A végén zokogni kezdett, és vele a többiek is. Aztán valaki elkiáltotta magát.
3: Gyűjtsünk neki! Csináljunk gyűjtést!
2: Fél tucat ember ugrott, hogy elkezdje, de egy másik hang közbe kiáltott.
3: Járjon ő körbe a kalappal!
2: Erre mindenki ezt kiáltozta, még a szónok is. A király pedig körüljárt a tömegben a kalapjával. A szemét dörgölte, áldotta és dícsérgette a népeket, és megköszönte nekik, hogy olyan jó szívűek a szegény kalózokkal szemben, és minduntalan furakodtak hozzája, csinos fiatal lánykák. Könnyek folytak le az arcukon, és megkérték, hogy hagyja magát megcsókolni, hogy valami emlékük legyen tőle. És az öreg mindig hagyta magát. Némelyiket megölelte, és 4-szer, 5-szer is megcsókolta. Meghívták, hogy maradjon itt egy hétig, és mindenki hívta, hogy menjen hozzájuk lakni, megtiszteltetésnek veszik, mondogatták. De ő azt felelte, hogy miután ez az utolsó istentisztelet, nincs értelme, hogy tovább maradjon, amúgy is siet, hogy mielőbb visszakerüljön az Indiai óceánra, és megkezdhesse munkáját a kalózok között. Mikor visszatértünk a tutajra, és az öreg megszámlálta a pénzt, kiderült, hogy 87 dollárt és 75 centet gyűjtött össze. Azon kívül hozott magával egy 15 literes pálinkás butykost, amit az egyik kocsi alatt talált, mikor hazaindultunk. Azt mondotta, hogy egész évben véve még soha nem volt ilyen eredményes napja a térítői pályán.
1: A kalózok még a pogányoknál is többet érnek, ha beszélni kell az embernek egy erdei gyülekezetben.
2: A herceg azt hitte, hogy neki ütött be jól a nap, míg a király meg nem mutatta neki az eredményt. Kiszedett és kinyomtatott 2 kis megbízást, marha passzusokat 2 gazda részére, és fölvette érte a pénzt, 4 dollárt. Amellett fölvette egy 10 dolláros hirdetést is az újságba, és azt mondta, 4-ért beveszi, ha előre kifizetik. Persze, hogy kifizették. Az újság előfizetése 2 dollár volt egy esztendőre. Ő pedig fölvett 3 előfizetést, 0,5 dollárért fejenként, ha előre fizetik. Tüzelőfával és hagymával akarták kifizetni, ahogy szokás volt, de ő azt mondta, hogy most vette át az üzemet, és amennyire lehetett, leszállította az árakat, de készpénzt kér. Összesen 9,5 dollárt szedett össze, és azt mondta, ez jó munka volt. Aztán megmutatott egy másik dolgot is, amit kinyomtatott. Egy szökött néger képe volt rajta, a botja végén motyóval, és alatta 200 dollár jutalom. A szöveg tetőtől talpig leírta Jimet, és azt mondta, hogy a Saint-Jacques tanyáról szökött meg, 40 mérfölddel New Orleans alól, a múlt télen, és valószínűleg északnak tartott. Aki elfogja, küldje vissza, megkapja a jutalmat, és a költségeit is megtérítik. Most már nappal is utazhatunk, ha akarunk, mondta a herceg. Valahányszor szembe jön valaki, megkötözzük Jimet, bedobjuk a kaibába, és megmutatjuk ezt a hirdetményt, hogy mi fogtuk el fönn a folyón. De nem volt annyi pénzünk, hogy gőzhajón menjünk, ezt a tutajt is kölcsönbe kaptuk a barátainktól, és most megyünk a jutalomért. Mindannyiunknak tetszett ez a terv. Most már igazán utazhatunk nappal is. Az éjszaka árkombokron túl leszünk, gondoltuk. A herceg tevékenysége a nyomdában nem fog minden muri nélkül járni. Jó lesz addigra elszelelni. Elbújtunk, csöndben maradtunk, és 10 óráig az orrunkat se dugtuk ki. Akkor lecsurogtunk, jó messze a várostól, és addig nem húztuk fel a lámpát, amíg túl nem voltunk a látótávolságon. Mikor Jim reggel 4-kor fölébresztett, hogy átvegyem az őrködést, megkérdezte, mondták,
3: Gondolod, hogy még sok királyokkal fogunk találkozni ezen az úton?
1: Nem hiszem.
3: Hát, akkor semmi baj. Egy-két királyt nem bánok, de az elég. Ez a miénk cefetül be van rúgva, és a herceg nem különben.
1: Már fönn volt a nap, de mi folytattuk utunkat, és nem kötöttünk ki. Egy idő múlva a király és a herceg is előkerült elég rossz színben, de miután beugrottak a vízbe és úsztak egyet, hamarosan fölvidultak. Reggeli után a király leült a tuta egyik sarkába. Lehúzta a cipőjét, föltűrte a nadrágját és a vízbe lógatta a lábát, hogy teljes kényelembe helyezze magát. Aztán rágyújtott a pipájára és nekilátott a Rómeó és Júliának. Mikor már tűrhetően tudta, próbálni kezdtek a herceggel. A hercegnek úgy kellett az öreg fejébe verni újból meg újból, hogy mondjon minden szót. Megmutatta neki, hogyan sóhajtozzon, hogy tegye a kezét a szívére, és rövidesen azt mondta, meg van elégedve. Csak ne bömbölje, Rómeó, úgy, mint egy bika. Lágyan, nyögdécselve, tompán kell mondani, Rómeó, az az igazi. Júlia egy angyali fiatal leányzó, mégis nem üvöltözik, mint egy sakál. Aztán elővette két hosszú kardot, amit a herceg tölgyfalécekből fabrikált, és a vívást próbálták. A herceg azt mondta, ő harmadik Richard. Csuda látvány volt, ahogy egymásnak mentek és körbeugráltak a tutajon. Ebéd után azt mondta a herceg, tudja a felség, ebből egy első osztályú előadást csinálunk. Kell hát még valami hozzá, valamivel csak ki kell állni, ha újráznak.
2: Mi az az újrázás, Bridgewater?
1: A herceg elmagyarázta neki, és azt mondta, én majd eljárom nekik a hegyi pásztor táncot, vagy a matróz táncot. Maga pedig... Mit is lehetne? Megvan! Maga elmondja Hamlet monológiát.
2: Hamlet micsodáját?
1: Hamlet monológiát, tudja, ez Shakespeare leghíresebb dolga. Fönséges, fönséges valami. Mindig elbűvöli a nézőket, a könyvemben nincs meg. Csak egy könyv van velem, de azt hiszem össze tudom szedni emlékezetből. Várjon csak, hadd sétáljak egy kicsit, mindjárt előidézem agyam rekeszéből.
2: Föl alá járkált egy ideig, gondolkodva, és időnként irtó módon ráncolta a homlokát. Aztán fölhúzta a szemöldökét, vagy a homlokához szorította a tenyerét, néha visszahőkölt, és nyögött egyet, sőt, néha föl is sóhajtott, és úgy tett, mint a kis sír. Nagyszerű látvány volt. Lassanként eszébe jutott. Azt mondta, figyeljünk. Aztán fölvette a legelőkelőbb pózt, az egyik lábát kitéve, a karját meretten felemelve, és fölnézett az égre. Aztán elkezdett hörögni és nyögni, a fogát csikorgatta, és az egész szavalás alatt üvöltött, gesztikulált, és hol kidagasztotta a mellét, hol nem. Ilyen színjátszást még sose láttam. A szavalatot én is megtanultam, amíg ő betanította a királynak, mert elég könnyű volt. Valahogy így végződött. Az elhatározás belső heve az, mint a macska kemence vállai, mely gonddal fűszerez, és felhőket von tetőink fölé. Ezért folynak az útra csermelyek, s elveszítik a tett hírnevét. Várjuk a végét, hittel jámborul, de te, szelíd Ofélia, nyisd kis húlyos és márványos szájadat, s erígy kolostorba, menj!
1: Az öregnek csodára tetszett. Hamarosan be is vágta, és pompásan tudta előadni. Mintha neki írták volna. Ha belejött és elkezdett ágálni, öröm volt nézni, úgy hadonászott a kezével, és forgatta a szemét hozzá. Ahogy az első alkalom adódott, a herceg kinyomatott egy csomó szillapot. Aztán még 2-3 napig a tutaj csuda élénk hely volt, mert egész nap más se folyt rajta, csak vívás meg próbák. Egy reggel, mikor már javában benne jártunk Arkansas államban, megpillantottunk egy istenháta mögötti városkát egy nagy kanyarban. Kikötöttünk fölötte vagy 3 mérfölddel egy patak torkolatánál, ami olyan volt, mint egy alagút, mert mindenfelől ráborultak a ciprusok. Jimet ott hagytuk, és mi, többiek, lementünk a csónakkal megnézni, van-e valami kilátás az előadásra.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 13. részét Kovács Máté olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

0: Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából adócsökkentésről is döntöttek az EGRI közgyűlésen, középiskolásoknak szóló bűnmegelőzési sport és élménynapot tartottak a Miskolci Factory Arénában, jó nyarat zárt a Sárospataki Végardó fürdő.

0: idő. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Ma ismét összeültek Eger képviselői, ezúttal 28 napi rendi pont került az asztalra. A közgyűlés többek között a város költségvetéséről, a helyi adókról, az alpolgármesterek illetményéről, a közbiztonságról, a közétkeztetésről és az Egri vár szép bástyájának ügyéről is tárgyalt. Az ülés egyik kiemelt témája Eger 2026-os költségvetésének módosítása volt. A tervek szerint a város bevételi és kiadási főösszege több mint 5,5 milliárd forinttal emelkedik. Napirenden voltak a 2027-es helyi adószabályok is. Az iparűzési adó kulcsa maradt 2%, miközben új kedvezményeket vezetnek be egyes vállalkozásoknak. Az építményadó szabályai is változnak. A képviselők az alpolgármesterek illetményéről is tárgyaltak. Gömöri László főállású, valamint Gály Judit és Gulyás László társadalmi megbízatású alpolgármesterek illetményének újabb összegszerű meghatározása mellett Wagner Ákos polgármester idegen nyelvtudási pótlékáról is döntöttek. Fontos városfejlesztési ügyek is szerepeltek a napirenden. A közgyűlés tárgyalt a következő 10 év víziközműfejlesztéseiről, valamint Eger digitális és zöld átállásáról, a városfejlesztéseinek finanszírozásáról és a fenntartható városfejlesztési stratégiáról. Külön napirendi pont szólt az Egri közbiztonsági kerekasztal létrehozásáról, amelyben többek között a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők, a polgárőrség és civil szervezetek is részt vesznek. Az ülésen szóba került az érsekkerti korcsolyapálya újranyitása, az Egri úszóklub 20 millió forintos rendkívüli támogatása, valamint egy okos zebra létesítése is. A képviselők tájékoztatást kaptak az Egri vár szép bástyájának leomlása miatt indult perről is. Az önkormányzat jelenleg több mint 454 millió forintos követelést érvényesít az ügyben. Emellett napirenden volt Eger első féléves gazdálkodása, a közétkeztetés helyzete, az óvodák és bölcsödék beszámolója, a város kulturális koncepciójának idei megvalósulása, valamint több gazdasági társaság működésének értékelése is. Középiskolásoknak szóló bűnmegelőzési sport és élménynapot tartottak ma délelőtt a Miskolci Factory Arénában. A program a Tisztán Előrébb Jutsz elnevezésű kábítószer ellenes megelőző projekt keretében valósult meg Borsod-Bolyzemplén vármegyében. A 9 órai megnyitó után a diákok egy kábítószerprevenciós beszélgetésen vettek részt, majd egy látványos kötélhúzó versenyen mérhették össze erejüket. A fiatalok 6 különböző állomáson tehették próbára magukat, így a bűn és baleset megelőzési feladatok mellett a paintballt és a falmászást is kipróbálhatták. Az esemény a Vármegyei Önkormányzat, a Drogambulancia Alapítvány és a Zöldház közösségi foglalkoztató támogatásával valósult meg. A rendezvény Dankó Dénes, a Borsod-Bolyzemplén vármegyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a mai eseményre, ami egy rettentő fontos állomás, mert hogy a Vármegyei Önkormányzat 2020 óta igyekszik felvállalni ezt a feladatot, hogy különböző drogprevenciós programokban részt tudjon venni. Ehhez mi leginkább úgy tudunk hozzájárulni, hogy pályázati forrást keresünk, azt lehívjuk, és nagyszerű segítőket, partnereket választunk magunk mellé. Ez a mai alkalom is ilyen, és talán a kor egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ti fiatalok találkozottok a drogokkal. Hát erre én azt gondolom, hogy egy nagyon kézenfekvő válasz van, hogy sehogy. Inkább az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy erről minél több tudást szerezetek, és minél inkább azon legyetek, hogy elkerüljétek a velük való találkozást. Hát erről is szól ez a nap. De talán ebben a nagyon komoly témában a legnagyobb kihívás az adja, hogy hogyan lehet ezt úgy átadni, ezt a tudást megosztani veletek, hogy ne egy ilyen iskolaszakú, tankönyvízű valamicsoda legyen, és hát ezért nagyszerű ez a mai alkalom is, hiszen itt sokkal lazább, könnyedebb környezetben tudjátok majd ezeket az infókat összeszedni, és mellesleg remélhetőleg nagyon jól is fogjátok érezni magatokat. Én szeretném megköszönni minden kollégáknak, együttműködőknek azt, hogy partner ebben a programban. Nektek azt köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bizony az életnek van egy olyan területe, ami talán a legjobban tudja formálni a közösséget, ez pedig a sport. Ezért is jó, hogy ilyen sportos programokkal fogjuk eltölteni ezt a mai napot, és mivel a sport és a közösségi lét azt gondolom, hogy egy nagyszerű ellentételezés lehet annak, hogy különböző szerekhez nyúljatok, én azt kívánom, hogy nagyon sokat sportoljatok az életben, nagyon sok közösségi élményben legyen részletek, és Nelson Mandela így fogalmazott, hogy a sportnak hatalma van megváltoztatni a világot. Hatalma van inspirálni, hatalma van egyesíteni az embereket úgy, ahogy kevés dolog képes rá. Én azt gondolom, ezek nagyon szép gondolatok, Ennek egyében azt kívánom, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, és drogmentes közösségi élményekben gazdag életet kívánok nektek.
0: Simko Imre rendőr alezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: Kedves diákok, pedagógusok, tisztelt kollégák! Nagyon örülünk, hogy ma együtt vagytok velünk a Factory arénában. Nézzetek körül! Szerintem látható, hogy ma nem egy szokásos iskolai délelőttnek vagyunk a szemtanúi. Nem kell az iskolapadba ülni, nem kell a füzeteket elővenni, és dolgozat sem lesz. Viszont lesz helyette sport, élmény, kihívás, és talán olyan gondolatok is lesznek, amiről érdemes őszintén beszélni. Furcsának hangzik, de a mai nap üzenete az számunkra felétek, az lenne a lényege, hogy hogyan maradjunk biztonságban úgy, hogy jól érezzük magunkat. A bűnmegelőzés ugyanis nem az, hogy állandóan szajkózzuk, hogy mit ne tegyünk. A legfontosabb az, hogy felismerjétek a veszélyhelyzeteket, erre hogyan reagáltok és hogyan hoztok jó döntéseket. És higgyétek el, tapasztalataink szerint nagyon nehéz igazi jó döntést hozni sok esetben. Talán veletek is előfordult, hogy egy ismerősötök ment oda hozzátok, és csak ennyit mondott, hogy ugyan már próbált ki jó cucc, semmi bajod nem lesz. Vagy a legjobb barátod került bajba. Vagy csak azt láttátok, hogy körülöttetek mindenki úgy cselekszik, ahogy ti nem gondolnátok, és a ti lelkiismeretek ebben nem venne részt. Tehát éppen ezért fontos, hogy a mai nap egy kicsit másról is beszéljünk. Lesz szó a kábítószer és alkohol veszélyeiről, a közösségi, social media veszélyeiről, de az iskolai zaklatás, bullying mind a témát fogja képviselni. És én azt mondom nektek, hogy ma ne csak egyszerű nézők legyetek. Legyetek aktív résztvevők. Bátran kérdezzetek, bátran vegyetek részt a versenyszámokban, és lehet, hogy nem mindenben ti lesztek az elsők, leggyorsabbak, legügyesebbek, de ha elvisztek magatokkal egy olyan gondolatot, amit később az életben tudtok használni, akkor ez mindennél fontosabb, még a versenygyőzelemnél is. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat, legyen sok élmény a mai napra, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Ezennel megnyitom a megelőzés faktora, mozgásban a bűnmegelőzés rendezvényünket, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek, és hajrá!
0: Jó nyarat zárt a Sárospataki Végardó fürdő, az idei szezon kedvező árbevételt hozott. A létesítményben már megkezdődött az átállás a téli időszakra. A szezon egyik utolsó nagyobb vendégcsoportját a Magyar Hagyományos Kempingklub tagjai adták, akik lakóautókkal érkeztek Sárospatakra, és tapasztalataikkal, javaslataikkal a kemping további fejlesztéséhez is segítséget nyújtottak. Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
3: A bevétel az jó, az meghaladta a tavalyi és a tavaly előtti időszakot is, úgyhogy nyilván még egész éves adatokat nem látunk, mert csak augusztus végéig tudjuk összehasonlítani, de jók a számok. Hát a sátorállítás az, ami egy ilyen nagyon jelentős momentuma az átállásnak. Ez megtörtént, ami azért nem egy egyszerű feladat, mert itt időjárási viszonyokat leginkább a szelet figyelembe kell venni. És sajnálatos módon itt a medence feltöltésénél történt egy csőtörés, úgyhogy itt a fürdőzők türelmét kérnénk. Egy-két napon belül ennek a hibának is az elhárítása megtörténik, és akkor használható lesz mind a kettő sátor alatt lévő medence. Tehát jelenleg az úszó medence használható, a kis medencére, a úgymond tam medencére arra egy-két napot várni kell. Ezen kívül van még ugye a termálvizes szabadtéri medence, ami addig még az időjárás engedi, az is használható. Ilyen csodálatos időben, mint a mostani indián nyár, szerintem még hetekig használható lesz. A Magyar Kemping Szövetségnek voltak itt tagjai egész jelentős létszámban, ilyen körülbelül 50 lakóautó volt Sárospatakon a fürdőnek a kempingjébe, egy egész hetet évet töltöttek itt, és nagyon tetszett nekik. Ez azért is valósulhatott meg, mert bővítettük a kempingnek a befogadó képességét, ami szintén egy nagyon örvendetes dolog volt. Ugye a fürdő területén vannak a kempingezők, és itt közvetlen átjárás van a medencékhez, ami egy nagyon kényelmes dolog. Tehát nem kell átmeneti ruhát fölvenni, esetleg lefölöltözni, hanem közvetlen a kemping területéről egy fürdőnadrágba pár méter séta után lehet csobbanni a medencébe, ez szerintem egy nagy előnye a kempingnek. És ők is nagyon kooperatívak voltak, tehát nyilván ők tapasztalt országjárók, világjárók, és elmondták javaslataikat a fürdővezetésének is, hogy miket várnának még el, mi az, ami tetszett nekik. A hely az nagyon tetszett nekik, bemutatásra került nekik a Ciróka és a Tengerszem, azok nyilván szintén elnyerték a tetszésüket, úgyhogy azt mondták, hogy jönnek máskor is.
0: Hatvan kiválóságai címmel tartottak díjátadó ünnepséget a hatvani Nagy Endre rendezvényteremben nemrég, a város legrangosabb kitüntetéseit adták át. Az ünnepségen Szent Flórián kitüntető emlékérmet vehetett át Dudás Gábor címzetes tűzoltó törzszászlós, a hatvani hivatásos tűzoltóság szerparancsnoka. Ő 2002-ben szerelt fel a város tűzoltóságának hivatásos állományába, beosztott tűzoltóként. Szakmai rátermettségét bizonyítva 2010-ben tűzoltó technikusi végzettséget szerzett. Több szolgálati csoport vezetői beosztását is ellátta, az elmúlt időszakban számos jelentős tűzeset és műszaki mentés felszámolása során tevékenykedett irányítóként. Részt vett a 2013-as országos szintű Dunai árvízi védekezésben, előjárói többször elismerték szakmai munkáját. 2008-ban elnyerte a 60-i hivatásos tűzoltó parancsnokság év tűzoltója címet is. Kiemelkedően jó szervezőképességét nem csak a hivatásos jogviszonya során kamatoztatja, a Boldogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját is segíti. Koordinálja a szervezet szakmai tevékenységét, illetve aktívan részt vesz az adminisztrációs és pályázati tevékenységek szakszerű kezelésében. Végül az időjárásról. Holnap is zavartalan lesz a napsütés, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-9, napközben 23-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 30-án szerdán.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Kultív filmklub indul Gyöngyösön. Családi nappal ünnepelte egy éves születésnapját a kertvárosi esélypiac és vásárnyíregyházán. Szeptember 30-áig, vagyis máig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Szeptember 30-áig, vagyis máig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: A regisztrációhoz szükséges 26 egyregjelű adatlap az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az Onyán keresztül érhető el. Az adatlapot akkor kell szeptember 30-áig elektronikusan benyújtani a NAV-hoz, hogyha a szervezet 2027-től igényt tart a magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is. A regisztráció a visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania az egyreg jelű adatlapot. A leggyakoribb hiányosság a kiutalásra szánt bankszámlaszám bejelentésének elmaradása. Ennek bejelentésére is szintén a 26 egyregjelű adatlap szolgál. A 2026-ban érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Fontos tudni tehát, hogy a 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, ez azt jelenti, hogy elmulasztáskor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, hogyha a civil szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő.
1: Családi nappal ünnepelte egy éves születésnapját a kertvárosi esélypiac és vásárnyíregyházán. A Fokos utcában az árusok mellett babgulyás, lángos, arcfestés és ugrálóvár is várta a kilátogatókat. Mint Balogh Zoltán, a piacot működtető Start Nonprofit Kft. Igazgatója elmondta, a városrész lakóinak igényeit figyelembe véve igyekeznek bővíteni szolgáltatásaikat.
3: 3 nappal ezelőtt volt egy év, hogy megnyitottuk a piacot. A városvezetés jelezte akkor tájt, hogy Nyíregyházán bezárnak 7 vagy 8 postát, azóta ez folytatódott, és a történet ott kezdődött, hogy nem akarunk itt egy postát nyitni, ami egyébként nem gazdaságos nekünk se. És akkor az volt az egyesünk a városvezetése, hogy ezt a nem működő piacot is ideadja, megpróbálja a startvállalat ezt a piacot életre kelteni, a postát beüzemelni, és van egy harmadik olyan szolgáltatás itt a területen, ami a kórházzal 20 éves együttműködés. Egy olyan orvosi kezelőcentrumot működtetünk, ahova előszeretettel járnak a város lakói. Nagyon meg kell dolgozunk azért, hogy működjön ez a piac. Nehezen szoknak még ide. Valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy még ennek a területnek az építése nem kezdődött meg. Ez egy volt laktanya területe. A kerítések állnak, a kerítésen kívül gyönyörű lakások épülnek, belül viszont egyenlőre csak mi vagyunk. Várjuk már, hogy mondjuk a Szerencsejáték Részvénytársaság pavilonját mikor tudjuk megnyitni, mikor fogunk tudni az itt lévőknek az étkezésen kívül, mert érkezési szolgáltatás az már működik, mikor tudunk mondjuk trafikot biztosítani, vagy mikor tudjuk szélesíteni azt a tevékenységi kört, amit most két pályázat segít, hiszen a közelmúltban elnyert két pályázat hatására mezőgazdasági termelés is meg fog kezdődni, tehát jövő ilyenkor már a saját termékünket is itt fogjuk tudni árulni.
1: A rendezvényen a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára dr. Barna Szabó Tímea arról beszélt, hogy a kormány szándékai szerint a továbbiakban is segítik majd a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató cégeket, továbbá segítik az akkreditált szolgáltatókat.
4: Mi abban hiszünk, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is ugyanúgy 100%-ban tudják azt a munkát teljesíteni, ami a képességüknek a leginkább megfelel. Éppen ezért ezeket az akkreditált munkáltatókat meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk a továbbiakban is segíteni abban, hogy minél teljesebben, minél több munkavállalót tudjanak alkalmazni.
1: Kulti filmklub indul Gyöngyösen a Művelődési Központban. A filmeket két hetente csütörtökönként vetítik majd, amely a motto szerint sokadszorra is jó. A tervek szerint a filmeket vetítés előtt bevezetik, majd azt követően meg is beszélik azt. A részletekről Válik István rendezvényszervezőt hallják.
5: Nekem ez már régebb óta dédelgetett ötletem, hogy jó lenne egy ilyen filmklubot csinálni. Sok minden miatt. Egyrészt én magam is szeretem a filmeket, másrészt nyilván a társaságomban is sokan megfordulnak, akik szeretik a filmeket, és azért azt gondolom, hogy elég sokan járnak moziba is, illetve azért arról is sokat lehet hallani, hogy a tévében 328-adjára leadott filmeknek is van nézettsége, és hát igazából a filmklubnak az egyik, vagy hát a mottója is ez, hogy sokat szorra is jó, tehát hogy vannak olyan filmek, amiket tényleg jó megnézni sokszor, és igazából ennyi, hogy akkor legyen egy ilyen, és így most jött el az alkalom, hogy megcsináljuk. Vagy ilyesmi lenne ennek a filmklubnak az úgymond hozzáadott értéke, mert most minek jöjjön el valaki a műfajzba, hogy otthon is meg tudja nézni, bármi lehet. Ugye egyébként a klub életre hívásában az is nagy segítséget jelentett, hogy az új kolléganőm, aki ifjúsági referens, többek között film szakon is végzett, úgyhogy azt gondoltam, hogy itt az alkalom, és ez is a tervünk, hogy a film elindítása előtt, amikor összejövünk, remélem jó sokan, a pici érdekességeket mesélünk a filmről, akár szakmai, akár benne maradt esetleg olyan jelenet, vagy szóval, hogy valami érdekesség, tehát hogy egy picit kapjon, illetve amivel még másabb egy otthoni tévézős filmnézéshez képest egy ilyen filmklub, az, hogy a film után lehetőséget adunk arra, hogy egy kicsit beszélgessünk akár az éppen megnézett filmről, de aztán nyilván ez a beszélgetés majd elkanyarodik más irányokba, és egyébként is nekem mániám ez, hogy az embereket beszélgetésre, egymással való kommunikációra biztassuk. Lehet, hogy egyébként a résztvevőknek a nagy része nem kap új információt, mert már mindent tud az adott filmről, de azért én remélem, hogy fogunk tudni olyat mondani, mesélni, ami újdonsági érdekesség lesz, és akkor utána meg jól kibeszélhetjük a filmeket, amiket megnézünk. Ez úgy néz ki, hogy két hetente csütörtökön fogjuk vetíteni ezeket a filmeket. Annyi pici változás van ebben a rendszerben, hogy két hetente csütörtökön, de lesz egy olyan, amikor szerdán, mert egyébként más program van csütörtökön, illetve a két hetente dologban is lesz egy változás. A leges legvégén, mikor lement a 6 film, rá egy hétre, a karácsonyhoz közeledve, egy karácsonyi romantikus filmet is le fogunk adni. Sokat tanakodtunk, hogyha ilyen 300-400-an jönnek, akkor, amire nem számítunk, akkor a színházterembe, nem, ez csak a vicc. Ugye a plakáton is látható az, hogy kanapét, illetve babzsákot is ráraktunk, úgyhogy a kamarateremben van nekünk a felújítás óta egy gyönyörű nagy fehér falunk, illetve a Trash Koronán pedig van egy vetítő, egy projektorunk, úgyhogy ezzel fogjuk oda vetíteni a fehér falra a filmet, és nagyon kényelmes babzsákos, foteles lehetőséget fogunk, kanapés lehetőséget biztosítunk a filmnézésre, úgyhogy kényelmes is lesz, és így fog kinézni ez a történet.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsetessék a Jézus Krisztus! 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A jubileumot háladó szentmisével és zenés táncos műsorral ünnepelték a pedagógusok és diákok tegnap az intézmény védőszentjének, Szent Mihály Arkangyalnak emléknapján. A Szentmisét Tárnyák Csaba egriesek mutatta be, akit Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolc Mindszenti plébánia plébánosa köszöntött. A helynök elmondta, az elmúlt 15 évben sok változás történt az iskolában, változtak a lelkipásztorok és a plébánosok személyei, változtak az igazgató pedagógusok személyei, azonban a szándék és a cél, amiért létrejött az iskola, ugyanaz maradt. Prédikációjában Tárnyák-érsek egyebek mellett Isten csodálatos világának látható és láthatatlan teremtményeiről beszélt. Mint mondta, a világ legnagyobb része számunkra láthatatlan, érzékszerveink által felfoghatatlan. Ilyen például Isten jósága, szeretete, irgalma is, hiszen láthatatlan, de a mindennapokban érezzük ezeket. Az ember kíváncsisága és tudásvágya végtelen, Istent is szeretné minél teljesebben megismerni. Ő Jézus Krisztusban megtestesülve jött el közénk, láthatóvá vált számunkra, és meghívott minket egy új életre, hogy felfedezzük magunkban, hogy az ő teremtményei vagyunk. Arra biztatta a gyerekeket, őrizzék meg kíváncsiságukat, ami által jobban megismerik a világot és Istent is, és hozzájárulhatnak a tudományok fejlődéséhez. Egy katolikus iskola igyekszik bemutatni, hogy a látható világ mellett létezik egy láthatatlan valóság, Isten, az angyalok, a megdicsőült lelkek világa. Az iskola feladata, hogy felkeltse a vágyat a gyermekek szívében, ennek a láthatatlan világnak a megismerésére is. Ha a gyerekek megtapasztalják Isten szeretetét, akkor válaszolhatnak erre a szeretetre, és továbbadhatják azt családjukban, közösségeikben. Felismerve Isten nagyságát, mindenhatóságát, Assisi Szent Ferenc szavaival imádkozhatják az idei mottóját, áldott légy Uram. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna, az intézmény főigazgatója, ünnepi beszédében rámutatott, az elmúlt 15 év történetében örömök, sikerek, ünnepek mellett voltak nehézségek és újrakezdések is. Egyházi intézményként meghívást és küldetést kaptunk arra, hogy értékeket közvetítsünk, példát mutassunk, hirdessük az evangéliumot, és tanítványainkat szeretettel kísérjük a krisztusi úton. A gyermekek évekkel később már bizonyosan nem emlékeznek arra pontosan, mit tanítottunk nekik egy adott napon, de arra talán igen, hogy volt ott valaki, aki hitt bennük. Mi tudjuk igazán, mit jelent nap mint nap belépni az osztályterembe. Tudjuk, hogy nem mindig a tankönyv legfontosabb mondata marad meg egy-egy gyermek emlékezetében, hanem inkább egy-egy bátorító szó, egy mosoly, egy kéz a vállon, és legfőképpen egy mondat, én hiszek benned. Ebben a mondatban rejlik a pedagógus igazi küldetése, nem csupán tudást adni, hanem hitet, önbizalmat, reményt, emberséget, és megmutatni a gyermekeknek, hogy akkor is értékes a Jóisten számára, amikor ő maga még nem látja, nem érzi pontosan a saját értékeit. Hangsúlyozta, hogy a szülőkkel együtt kell dolgozniuk azon, hogy a gyermekekből keresztény értékrendszerint élő jó emberek, felelősségteljes felnőttek váljanak. A kápolna védőszentjéről szólva elmondta, Szent Mihály alakja a hithez való hűség, a bátorság, az erő és az oltalom jelképe. A főangyal oltalmát kérte a gyermekekre és kollégáira. A köszöntő után a diákok zenés táncos előadásukkal Szent Mihály Istenhez való hűségét és bátorságát állították példaként a jelenlévők elé, valamint a Szent Emléknapjához kötődő népi hagyományokat is ismertették. Az ünnep a pedagógusok és a diákok közös éneklésével zárult. Több októberi programmal is készül az egri lajosvárosi katolikus plébánia, illetve a lajosvárosi keresztény kultúráért egyesület. Október 1-től esténként a templomban 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden Fatimai Engesztelő imádság záró estéje. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton este 6 órától több generációs teaest a LAK Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Kordz Együttes, és október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Stimecházhoz szabadtéri szentmisével Magyar Népünkért a forradalom 70. évfordulóján. A Fatimai Engesztelő Imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz Eger Lajosvárosban, 16 óra 30 perctől tehát rózsafüzér a templomban, 17 órától szentmise, majd azután gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanya szoborral. Az est folyamán a vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafizért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentség imádás lesz Kerecsenden, Szűz Mária világ királynője templomában október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd 18 órától szentség imádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, várnak minden hívőt sok szeretettel. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az atya országába való átmenetét október 3-án a 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc Vasgyári templomban. Az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának kerek 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szent Atya a Ferences család közösségei által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, szentgyónással, szentáldozással, imádsággal a pápa szándékára. Ezen jeles évfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc Vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városban ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket várnak, és persze minden régebb óta fiatalt is, ahogy fogalmaznak, közös imára elmélyülése és találkozása. A szervezők azt írják, rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk egymás és Isten felé. A program Nagymaroson 9 órakor napkezdés a Plébánia udvarán, 10 órától a fő előadást Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja, 11 órakor szentségimádás közbenjáróimával és gyóntatással, fél egykor ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órakor kezdődnek a fakultációk, műhelyek, 3-4-kor tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely pedig 16 órakor következik el. A főcelebráns Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka és csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horti plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az első program október 3-án szombaton este 7 órától, zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül az itteni koncertjére. Október 4-én vasárnap pedig búcsú szentmise lesz. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be délelőtt 10 órakor Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jószándékú ember, tehát a hétvégi programokra is, a Mi Atyánk Fesztivál őszi keretében a Bakács téri templomba. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre, a tűz találkozóra. Délután 3 órától este 7-ig tart majd ez, a gyöngyösi Szent Bertalan templomban, a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Berecz Renáta, Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A napokban tartották az Európai Mobilitás hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott. Fantasztikus eredményt ért el a tallini U18-as sportlövő Európa-bajnokságon a Vamav lövészklub versenyzője Hajdú Csongor. 40 éve nem volt arra példa, hogy a legjobb 8 között végezzen a női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Október 17-én szombaton immár 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Nagyerdőben a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, aminek már megnyílt a lehetősége. A határidő október 14-e éjfél. A résztvevők 4 kategóriában nevezhetnek, s akár a kutyájukat is magukkal vihetik. Helyszíni regisztrációra is lesz lehetőségük azoknak, akik esetleg kicsúsznak az online regisztráció határidejéből. A napokban tartották az Európai Mobilitás hetet, amelyhez Sárospatak is csatlakozott, elsősorban a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére helyezve a hangsúlyt. Emellett ősztől egy egyesület közreműködésével kresszoktatást is szerveznek a gyerekeknek, amelyhez kerékpáros verseny kapcsolódik, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait. Palotinusz Attila a rendőrzászlóst, a Sárospataki rendőrkapitányság munkatársát hallják.
2: Nálunk minden évben megrendezésre kerül egy körverseny, ami az iskolák között zajlik. Ez azt jelenti, hogy a 3 középiskola és a 3 általános iskola versengenek egymással. És egy nagyon, nagyon jó csapatverseny, hiszen 6 fős csapatok és 6 helyszín van. Tehát minden helyszínen különböző diáknak kell teljesíteni ezt a feladatot, minden iskolában van egy helyszín. A gyerekek mennek a pedagógusok körbe, és a végén pedig ugye összesítjük az eredményeket is, és kérdetjük a győzteseket, külön díjazzuk az általános és külön a középiskolát, és most már az éven, hál' Istennek, van egy vándorserlegünk is, amelyet az iskolák megkapnak, és ugye minden éven ki lesz osztva, illetve aznap lesz Sárospatakon az autómentes nap, ahol az iskolák szintén versenyeznek egymással, hiszen meg lesz hirdetve egy olyan verseny, hogy melyik iskolában mennek a legtöbben kerékpárral. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés szerintem, ugyanis környezetvédelmi szempontból, testmozgás szempontjából, illetve hát valljuk be, azért régen ennyi autó nem volt az utakon. Indul nálunk az egyesületünkbe a kresszoktatás, ez ugyanúgy ott lesz, ahol eddig is, a Sárospatak Kossuth utca 50 szám alatt, ahova a harmadik osztályos tanulóktól idősebbeket várunk. Folyamatosan ugye tavaszig tart az oktatás, és ugye utána pedig kezdődnek a versenyek, ahol megméretetésre kerülnek a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy egy gyalog átkelő helyet fokozott óvatossággal kell megközelíteni, de van, aki nem így gondolja, és ugyanúgy átmegy 40-45 km/h sebességgel egy gyalog átkelő helyen, vagy tényleg ez a kerékpáros kressz. Tehát ugye azt nem tanul, tehát arra nem kell vizsgázni sajnos, hiszen kerékpárral is lehet súlyos balesetet okozni, vagy részese lenne egy súlyos balesetnek, tehát attól, hogy az autós betartja a kreszt, de mondjuk egy kerékpáros nem tartja be a kreszt, okozhat balesetet bármelyik. És ami nagyon fontos még, hogy a gyalogosok is figyeljenek a járművekre. Tehát, hogy nem úgy kell, hogy a fejem lehajtva a telefont nézem, és bármikor lelépek az útra, mert nekem ott elsőbségem van. Nem, nincs a gyalogosnak sem a elsőbsége. Tehát annyi, hogy ezt mi a gyerekünk mind megtanítjuk. Mi ezeket szépen átvesszük, hiszen ez fontos.
1: Fantasztikus eredményt ért el a tallini U18-as sportlövő Európa bajnokságon Hajdú Csongor. A Vamav lövészklub mindössze 16 éves tehetsége Német Anna Jankával az oldalán aranyérmet nyert a 25 méteres pisztoly vegyes páros versenyszámban. Most őt hallják.
3: Észországot megelőzően volt egy másfél hetes edzőtábor, amiben eléggé jól szerintem fel tudtunk készülni, mint én, mint a csapattársam, mint a csapat többi tagja is, és úgy mentem oda, hogy tudtam, mit tudok nyújtani, és reméltem, hogy azért ez egy dobogó lesz egyéniben is, ugye erről még, és még nem tudtam, hogy én fogok duettezni. Így csak a két versenyszámra számítottam, az egyénire meg a szólóra. Napi két edzés van, egész héten, valamikor adnak egy pihenő napot, Most is volt egy pihenőnap, de folyamatosan lövünk. Minél többet gyakorlunk. Igen, mert ilyenkor látom, hogy miket hibázok, érzem is, hogy hibázok, akkor azokat ki akarom javítani, és ezeket így folyamatosan egyre több lövésnél egyre jobban érzem majd, hogy igen, ez is hiba volt, ez már jó volt, akkor ugyanígy kéne csinálni, mint ami jó volt. Még az edzőtáborban mondták, hogy, hogy a két lány indul, meg három fiú. Ez egy két páros. És eleinte azt mondták, hogy a másik társam fog lőni, és én csak ilyen tartalék leszek, úgymond, és ha én jobban lövök, mint ő, akkor helyet cserélünk. És ott Tallinnban, az alapversenyben én jobb helyet értem el, ötödik helyen értem el, két ponttal lemaradva a dobogóról, és így engem választottak, hogy én legyek. Ez szinte úgy volt, hogy volt az egyéni nap, aztán volt a szóló, és a szólón a csapattársam, aki eleinte lett volna a duett tagja, ő döntőbe jutott, én kiestem elég hamar, és ott szurkoltunk, és aztán odahívtak az edzők, és mondták, hogy én fogok lőni holnap. Nagyon örültem, és mindent bele akartam tenni, hogy ezt a szólót valahogy ki tudjam javítani, és mondták is az edzők, hogy azért is váltanak be, hogy legyen egy érmünk, és miután megtudtuk, hogy bejutottunk a aranymedál döntőbe, akkor már tudtuk, hogy van egy érmünk, de attól még jobban megnyomtuk, hogy azt a döntőt, hogy azért legyen már egy arany.
1: 40 éve nem ért el olyan sikert a magyar női kosárlabda válogatott, hogy a világbajnokságon a legjobb 8 között végezzen. A VB-t Dekli Réka, a válogatott játékosa értékeli.
0: Egy kemény mérkőzés volt, nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, mert szerintem nem adtak rá okot, nem csináltak semmi extrát, semmi speciálisat, amitől meg kellett volna ijednünk, viszont ez sajnos rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, úgyhogy nyilván ez egy nagy arányú vereség, tudjuk, hogy ez egy teljesen más szint, és mi is szeretnénk ide jutni egy nap, úgyhogy ki kell venni ebből is a pozitív dolgokat, és tudni, hogy van még hová fejlődni, viszont nincsen okunk búslakodni, hiszen így is egy szuper eredményt értünk el, és büszkének kell lenni magunkra. Emlékszem, amikor megtudtuk, hogy el kell mennünk Ruandába ezt az előselejtezőt játszani, és mindenki fogta a fejét, hogy minek kell nekünk oda elmenni, és igazából az volt az egyik legfontosabb pillére annak, hogy mi most itt lehetünk. Szerintem egy tök jó csoportba kerültünk, nyilván számít az is, hogy milyen sorrendbe kapja a csapat a mérkőzéseket, kik vannak keresztágon, kell bele egy kis szerencse is. Én azt gondolom, hogy teljesen jó csoportba voltunk, reális volt az, ahogyan mi tovább jutottunk, és amilyen pozícióból, illetve az is reális, hogy ekkora különbség a két csapat között, azért a pontokban ez nem nyilvánult meg. Szerintem ennél tudunk sokkal-sokkal jobban játszani, de tényleg nem szabad ennyire indisponáltan kezdeni egy mérkőzést, mert rányomja az egészre a bélyegét. Nagyon örülök, hogy fel tudtuk magunkat tenni a térképre, hiszen több helyről is hallom, hogy azért egy kellemetlen ellenfél voltunk, és nyilván az USA is úgy jött ki, de hogy azért volt bennünk egy kis félsz, és nem vették félváról az egész mérkőzést. Úgyhogy dolgozunk tovább, és nyilván a következő célra fókuszálunk, ami a EB-re való kijutás, hiszen azért azzal szerintem adósok vagyunk elég sok mindenkinek, viszont most már nem lehet kifogásunk semmire, hiszen a világ legjobbjai között tudtunk bizonyítani. Nyilván nincsen ott sem egyszerű csoportunk, de ez a következő célunk.
1: Végül Völgyi Péter szövetségi kapitány értékeli a világbajnokságot.
4: Igazából az egész torna egy óriási élmény volt nekünk. Rengeteget tanultuk belőle. Tényleg tudatosult bennünk, hogy még sokkal több ilyen szintű mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni a világ közvetlen élvonalához. Mai mérkőzéssel egy hibátlan teljesítménnyel tudtunk volna 15-20 ponton tartani az amerikai válogatottat. Rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtuk megakadályozni a gyors indításaikat, az ütközésekből rendre ők jöttek ki győztesen, és momentumaink voltak ugyan, de alapvetően nem sikerült megnehezíteni a dolgokat. Ezt egy kicsit sajnálom, de összességében meg nagyon büszke vagyok az elmúlt egy hetünkre, és nagyon remélem, hogy innen még tudunk még jobb csapattá válni. De hát erről szó szerintem az, hogy csapat tényleg csapattá válik. A játékosok nyilván közben fejlődnek, egyénileg képzik magukat, és mindenkinek a tudását a legjobbat kell berakni ahhoz, hogy a csapat még jobbá tudjon közösen válni. Én szerintem jó úton vagyunk. de még rengeteg tartalék van bennünk minden téren. Remélem, hogy dolgozunk ezért a jövőben is tovább.
1: Völgyi Péter beszélt a közelgő EB selejtezőkről is.
4: Igazából lassan kezd kialakulni az a helyzet, mint az utánpótlás világversenyeken, hogy az Európa-bajnokságon ott lenni a legjobb négybe, az szinte nagyobb feladat, mint egy világbajnokságon oda jutni a legjobb négybe, de a nyolc közé ezt mindenképpen mondhatom. Nagyon erősek az európai válogatottak, lassan fizikalitásba kezdik utolérni az amerikai-ázsiai csapatokat. Úgyhogy nagyon kemény erőpróba lesz nekünk a kijutás. A kijutás után nagyon remélem, hogy tudunk majd a döntőben is jól szerepelni, mert hogy az Európa-bajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőbe, és ennek a csapatnak szóval legjobb korban lesznek addig a játékosok, és szeretnék a lehető legtöbbet kihozni majd a következő évünkből is. Ez a világversenynek is az ott a legfontosabb feladata, azon kívül nyilván, hogy megszerzik ezeket a győzelmeket, hogy minél több mérkőzést játszunk, minél több mérkőzésnek meg legyen a tapasztalata, és tisztában legyünk azzal, hogy hogyan lehet napról napra, egyik napról másikra változtatni különféle stílusú ellenfelek ellen. Ez ma nem sikerül, de alapvetően szerintem az összes többi alkalommal igen.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási